0: megjelenését. A Szentírásban a könyv közvetlenül János evangéliuma után található, és 28 fejezetből áll. Püspök atya, a Biblia kutatás mai tudása szerint mikor keletkezett ez a 28 fejezet, és ki vagy kik a szerzői?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk az apostolok cselekedeteinek a magyarázatához. Ez a könyv a kereszténység születését mondja el, nagyon lelkesítő, gyönyörű történetként, azt a csodát, hogy az evangélium elkezd elterjedni, aztán eljutni a világ, az akkor ismert világ a föld végső határáig. Hadd kezdjem onnan, hogy mi ennek a könyvnek a címe, és honnan ered ez a cím. Az ókorban a könyveknek nem adtak címet, tehát eredetileg ennek a műnek sem volt a tetejére odaírva, hogy apostolok cselekedetei. Ez később kerül oda, körülbelül a második század végén, tehát körülbelül 100 évvel a műnek a megírása után. Ez a cím, amit az ókori keresztény egyház ad az apostolok cselekedeteinek, a kódex másolók, amit címként megneveznek, ez kifejezi a könyvnek a tartalmát, de egy kicsikét félrevezető is. Ugyanis ennek a könyvnek az igazi főszereplői nem az apostolok. Nem annyira Péter és Pál, Fülöp és Barnabás, Timóteus, Szilás és a többiek. Hanem ennek a könyvnek az igazi főszereplője Isten igéje, az evangélium, amely terjed, eljut a föld végső határáig. Ez ennek a könyvnek az igazi mottója, az Úr igéje, terjedt és sokasodott. Először azt látjuk, ahogy ez az ige fölragyog Jeruzsálemben, az ószövetségi kinyilatkoztatásnak a fővárosában, illetőleg az új szövetség kinyilatkoztatása is itt teljesedett be. Itt történt Jézusnak a kereszthalála, föltámadása, itt árad ki a Szentlélek. Itt kezdődik egyébként a Lukács evangélium, és itt is fejeződik be, az is Jeruzsálemtől Jeruzsálemig tart. Az apostolok cselekedetei itt indul, Jeruzsálemben, Jézus mennybe menetelének a leírásával. De a legvége Róma, a pogányvilág fővárosa. Ez a fő célja a műszerzőjének, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje az evangélium, a zsidóság fővárosából, az Ószövetség fővárosából, a pogányság fővárosáig, Rómáig. Ez az oka annak, hogy a könyvnek a vége nem Pál apostol halála. Azt el sem mondja, tehát nem annyira Pál életét akarja elmondani, hanem ezt az utat, ahogyan Isten üdvössége eljut a pogányokhoz. Ez az apostolok cselekedetei egyik legutolsó mondata. Istennek ez az üdvössége a pogányoknak jutott osztály részül. Utána pedig arról hallunk, hogy Pál akadálytalanul tanít Rómában az Úr Jézus Krisztusról. Ki írta az apostolok cselekedeteit? Arról hallunk ennek a könyvnek a bevezetőjében, így indítja a szentszerző a bevezetőt, hogy előző könyvemben tiszteletre méltó Teofil, megírtam neked, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amíg fölvétetett a mennybe. Tehát van neki egy előző könyve. A Lukács evangélium elején pedig ugyancsak erről hallunk, egy gyönyörű bevezető, ahol a szerző Teofilnak ajánlja az evangéliumot. Vagyis Szent Lukács egy kétkötetes művet írt. Az első könyv az evangélium, a második könyv az apostolok cselekedetei. Szent Lukács kezdettől fogva két könyvet akart írni. Látszik, hogy ez a két könyv összefügg. Például Szent Lukács kihagyja a Márk evangéliumból, amit egyébként ő fölhasznál, a tiszta és tisztátalan ételekről szóló vitát, ami a Márk evangélium 7. fejezetében található. Illetőleg szintén ugyanott azt a részt, ahol Jézus pogány vidékeken hirdeti az evangéliumot. Miért? Azért, mert ezt a témát Lukács föntartja az apostolok cselekedetei számára. A jeruzsálemi zsinatnak lesz nagy témája ez, hogy a tiszta és tisztátalan ételek szabályait be kell tartani. És az apostolok lesznek azok, akik elviszik az evangélium jó hírét a pogányok közé is. Fenntartja Lukács ezt a témát az apostolok korának, az egyház korának az idejére. Ugyancsak nem idézi Lukács azt a mondatot az evangéliumban, amit Jézus mond, hogy lebontom ezt a templomot, és 3 nap alatt újraépítem, mert ezt fönntartja az apostolok cselekedetei számára. István diakónus szájából halljuk majd, hogy az Úr Jézus ezt mondta, lebontom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Vagyis szemmel láthatóan az evangélista kezdettől készül arra, hogy majd megírja az ősegyház születésének a gyönyörű történetét. A 2 műnek a stílusa is ugyanaz. Teljesen nyilvánvalóan Lukács stílusát látjuk viszont az apostolok cselekedeteiben. Ki ez a Szent Lukács? Hallunk róla Pál apostol leveleiben, mégpedig a Filemonhoz, a Kolosszeiekhez és a Timóteushoz írt 2. levélben. Pál apostol azt mondja, hogy Lukács a kedves orvos. Vagyis Lukács orvos volt. Ez itt-ott felcsillan az evangélium szövegében is. Például az irgalmas szamaritánus történetében. Az evangélista hosszasan ecseteli azt, ahogy ez a jólelkű szamaritánus megmossa a sebeket. Aztán olajjal, borral fertőtleníti, megkeni, utána szépen bekötözi. Egy orvosi elsősegélynyújtást végez az irgalmas szamaritánus. Vagy szintén nagyon érdekes, hogy Lukács kihagyja a Márk evangéliumának az egyik mondatát, ami a vérfolyásos asszony történetében hangzik el, hogy ő minden pénzét az orvosokra költötte, de azok nem tudtak rajta segíteni. Védi egy kicsit a szakma becsületét ezzel az elhagyással, elhallgatással. Azt halljuk a 2. Timóteus levélben, hogy Lukács az egyetlen, aki ott van Pál apostol mellett a fogságában. És talán ez magyarázza, hogy az apostolok cselekedeteinek a záró jelenete az pontosan ez. Pál apostol fogságban van Rómában. Itt zárja Lukács a beszámolóját, a leírását Pál apostol életéről. Lukács nem volt egy nagyon jelentős személy az ókori egyházban. Ez azt mutatja, hogy az azonosítás, a szerző azonosítása az evangélium, illetőleg az apostolok cselekedeteinek szerzőjeként hiteles. Mert nem egy jelentős szemét úgymond találnak ki, hanem valóságosan megőrzik ennek az emlékét, ki volt az, aki megírta Lukács evangéliumát, illetőleg az apostolok cselekedeteit. Először Lukács nevét egyébként a muratori kánonban halljuk, mint az evangélium és az apostolok cselekedetei szerzőjét Krisztus után 180 körül. Lukács minden bizonnyal Antiókiából származik. Ez több érv támasztja alá. Egyrészt ősegyházi hagyomány. Eusébiusnak az egyháztörténete, az antimarkionita bevezetők szintén nagyon-nagyon ősi egyházi szövegeink. Antiókia az a város volt, ahol először nagyon sok pogány fogadja be a kereszténységet, és először itt is nevezik Jézus tanítványait keresztényeknek, krisztiánoinak, vagyis krisztusiaknak, fölkenteknek. Lukács nem zsidó, hanem minden bizonnyal szíriai, ennek a környéknek a népességéből származik. Ő az egyetlen olyan újszövetségi szerzőnk, akiről biztosan tudjuk azt, hogy nem zsidó gyökerű. És ez nagyon sok helyen meg is jelenik Lukácsnak a szemléletében. Jézusnak a családfáját nem Ábrahámig vezeti vissza, hanem Ádámig. Ő az egész emberiség üdvözítője, minden nép üdvözítője. Nagyon sok apróságban is látszik, hogy ő Palesztinán kívüli születésű, és sok mindent, amit tipikusan palesztinai szokás, nem nagyon ért. Például A Márk evangéliumban halljuk azt, hogy négy jó barát hoz egy bénát Jézus elé. És azt mondja az evangélista, hogy fölmennek a tetőre, és kiássák a tetőt. Szent Lukács nem tud ezzel mit kezdeni, hogy hogy lehet egy tetőt kiásni. Ugyanis Palesztinában a tetők lapos tetők voltak, és ágakkal, kisebb gerendákkal fették be, és utána agyaggal tapasztották be, és lemeszelték. Mivel nem volt sok eső, ez pontosan elég volt egy háznak a befedéséhez. Lukács azonban főleg a földközi tenger vidékének, a görög világnak a házait ismeri, ahol a házakat cserepekkel fették be. Éppen ezért ezt írja, hogy kibontották a cserepeket. Vagy a sziklára épült ház történetében. Lukács azt írja, hogy az okos ember leás, alapot vet, és erre a sziklára, kőre építi a házát. Nem tudja az, hogy Palesztinában a talaj szinte mindenütt nagyon-nagyon vékony, és egyből meg lehet találni a sziklát. Tehát nagyon könnyedén mindenütt a házakat sziklára építették. Nem kellett külön leásni, és külön alapot készíteni. Szintén ezt a Palesztinán kívüli szemléletmódot jelzi az, hogy Lukács számára ez a szó, hogy Júdea, egész Palesztinát jelzi, egész zsidó országot. Ő is ilyesfajta módon használja a Júdea kifejezést. Az apostolok cselekedeteiben van egy nagyon érdekes irodalmi jelenség, ami rávilágít arra, hogy Pál apostol és Lukács kapcsolata pontosan hogyan képzelhető el. Ugyanis vannak részek, amit többes szám első személyben ír le Szent Lukács. Átkeltünk Troászból Neápoliszba például. Vagyis ezek az úgynevezett mi részek jelzik azt, hogy hol volt Lukács valóban szemtanú társa Pál apostolnak, ahol együtt élték át az evangélium hirdetésének az eseményeit. A legelső ilyen pont Antiókia. Nem minden kódexben, de a legtöbb kódexben itt jelenik meg először a többes szám első személyű megfogalmazás. Utána Troásztól, vagyis Kis-Ázsiának a legnyugatibb sarkától Filippiig. Ez egy rövid útszakasz, pont az a sorsdöntő pillanat, ahol Pál apostol Ázsiából átlép Európába, és Pállal együtt az evangélium is megérkezik Ázsiából Európába. Utána újra a többes szám első szemét, talán nem meglepő módon Filippiben halljuk, Filippitől Troászig. Megint csak egy rövid útszakasz, úgy néz ki, hogy Lukács nem ment tovább Pál apostollal, itt maradt a környéken, és aztán Filippiben csatlakozott újra Pál apostolhoz és a tanítványokhoz. Aztán Jeruzsálemben hallunk egy-két ilyen részt, ahol többes szám első személyben fogalmaz Lukács, illetőleg az utolsó út, Cezáreától hajóval Rómáig, a nagyon kalandos tengeri út a máltai hajótöréssel, ahol halljuk egyébként a hajós kapitány nevét, a hajónak a nevét, szemmel láthatóan megint csak szemtanúként írja le Szent Lukács mindazt, ami történt. Ez azt is jelzi, hogy Lukács nem látta Pál apostolnak az összes útját, sőt, igazából nagyon keveset látott belőle. Ritkán volt valóban közvetlen társa az apostolnak. Ez magyarázza többek között azt is, hogy Lukács nem ír arról, hogy Pál apostol leveleket írt volna, és elküldte őket, és nem is ismeri ezeknek a leveleknek a tartalmát. A leveleket ugyanis Pál apostol általában olyan helyeken írta, ahol hosszabb időt töltött, és erre módja volt, főként Korintusban és Efezusban. Pál apostol viszont ezekben a hosszabb tartózkodási szakaszokban nincs Pál apostol mellett. Lukács ilyenkor nincs ott, nem látja Pál apostolnak a tevékenységét, és nem is ír a levelekről. Ugyanakkor Pál apostolnak a lényegi tanítását nagyon pontosan ismeri. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetben halljuk a pizidiai Antiókiában elmondott beszédét Pál apostolnak. és többek között ez a mondat is elhangzik, mindattól, amitől a törvény által nem igazulhatunk meg, ő általa, vagyis Krisztus által megigazul mindaz, aki hisz ő benne. A teljesen tipikus páli fogalmak, a törvény, a megigazulás, a hit megtalálhatók ebben a lukácsi leírásban. Szemmel láthatóan ismeri Pál apostol tanítását, és nagyon pontosan idézi is ennek a legalapvetőbb fogalmait, állításait. Mikor íródik az apostolok cselekedetei? Megint csak fontos erre emlékeznünk, hogy Lukács egyből, kezdettől két művet akar írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Vagyis vissza kell mennünk az evangélium születéséhez, emlékezünk arra, hogy Szent Lukács használja a Márk evangéliumot, amelynek gyakorlatilag a teljes anyagát beépíti a maga evangéliumába. A Márk evangélium, ahogy hallottuk a korábbi adásokban, 70 előtt, Jeruzsálem pusztulása előtt születik. A Máté és a Lukács evangélium viszont szemmel láthatóan 70 után, Jeruzsálem pusztulása után. Onnan is látjuk ezt, hogy Jézus megjövendöli Jeruzsálem pusztulását, azonban ezt másképp írja le Márk evangélista és másképp Máté, illetőleg Lukács. Máté és Lukács már az esemény után írják le Jézusnak ezt a jövendülését, amit ő a város pusztulásáról mondott, és önkéntelenül egy-két apró részletben belefogalmazzák az esemény konkrét részleteit. Lukácsnál például hallunk erről, hogy Jeruzsálemet táborok veszik majd körül, árkokat ásnak, sáncokat hánynak a város körül. Ez a tipikus római ostromlási módszer volt, hogy a várost először is körülvették, és teljesen körbezárták, általában egy kicsi árkot és falat is építettek, hogy többet senki sebe se ki a városból ne juthasson, és se vizet, se élelmet ne tudjon a városba juttatni. Lukács és Máté tehát 70 után írnak. Ugyanezt támasztja alá az, hogy Lukács leírja, ahogy Pál apostol Rómába érkezik, ez Krisztus után 60-61-ben történik, nyilvánvalóan ez után, az időpont után ír Szent Lukács, születik az apostolok cselekedetei. Szent Lukács ugyanakkor nem ír még az egész birodalomra kiterjedő keresztény üldözésről. Kis-Ázsiában úgy tűnik, hogy nincsen még általános tilalom a keresztények ellen. Tudjuk azt, hogy az első üldözések, Claudiusnak a kis üldözése, amelyel Rómából kitiltja a zsidókat, illetőleg a keresztényeket, a kettőt akkoriban még kicsit összekeverte a római államhatalom, illetőleg Nérónak az üldözése Krisztus után 64-ben, ezek főleg Róma városára korlátozódtak. Tehát nem voltak az egész birodalomban elrendelt üldözések. Az első ilyen nagy üldözés Domitianus idején történik, ez a 90-es években zajlik. Szent Lukács nyilvánvalóan még ez előtt, a nagy üldözés előtt írja a művét, ezt tükrözi az apostolok cselekedeteinek sok-sok részlete. A kereszténység még alapvetően szabadon terjedhet Kis-Ázsiában és a görög városokban. A Domitianus féle üldözést egyébként a Jelenések könyve nagyon nyilvánvalóan tükrözi. Ez már egy olyan mű, amelyik 90 és 100 között íródhatott, és ennek az üldözésnek a nagyon fájdalmas emlékével van tele a Jelenések könyve. Valószínűleg Szent Lukács idejében, amikor ő megírja a művet, még a páli levelek gyűjteménye sem születik meg. A páli levelek már megvannak, de még az egyes közösségek őrzik őket, és nem születik meg egy egységes páli gyűjtemény. Ez is azt támasztja alá, hogy mi az oka ez is megvilágítja, hogy mi az oka annak, hogy Lukács nem ismeri a páli leveleket. Mindez tehát azt mutatja, hogy az apostolok cselekedetei Krisztus után 70 és 90, valószínűleg inkább 80 és 90 között íródhatott valamikor. A legelső keresztény írások már idézik a Lukács evangéliumot, a Didaché és Szent Kelemen pápa levelei. Vagyis ez is mutatja, hogy 90 előtt kellett megszületnie az evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek. Vagyis a szerző Szent Lukács kezdettől fogva két művet ír, a második műnek a célja, az evangélium, illetőleg a kereszténység gyönyörű és lelkesítő megszületésének és elterjedésének a leírása.
0: Milyen történelmi időszakot mondanak el a könyvben szereplő írások?
1: Az apostolok cselekedetei Jézus mennybe menetelével, illetőleg a pünkösdi eseménnyel kezdődik. Ez Krisztus után 30-ban történik legvalószínűbben. Erről is sokat beszéltünk már, hogy Jézus kereszthalálának és föltámadásának a legvalószínűbb éve Krisztus után 30. Mégpedig azért, mert ebben az évben esett húsvét ünnepe, az első tavaszi holtölte, pénteki napra, április 7-e lehetett a 30-as évben. Ez az év, ez a nap, amikor Jézust keresztre feszítik. Ez tehát az apostolok cselekedeteinek a kezdő éve. Ha egy kicsit vissza akarunk menni, mivel az egyik főszereplő Pál apostol, az ő születése Krisztus után 7 és 10 közé tehető Tarzoszban. Utána az apostolok cselekedetei hosszasan beszél arról, ahogy elterjed a kereszténység, eljut az örömhír. Először Szamariába. Ez a legelső tartomány, ahol Fülöp diakónus, utána Péter és János hirdetik az örömhírt. Fülöp aztán eljut Gázába, Cezáreába, és utána halljuk Pál apostol megtérését. Ez Krisztus után 34 táján történhetett, tehát nagyon hamar Jézus föltámadása, illetőleg a pünkösdi esemény után. Pál apostolt azonban az apostolok közössége bizalmatlanul fogadja. Bartimeus próbálja őt Jeruzsálemben bemutatni az apostoloknak, de ők félnek Páltól, mert ő az egyház elkeseredett ellensége volt, üldözte a keresztényeket. Így Pál apostol Arábiába megy, majd visszamegy Tarzoszba, és ott sátorkészítőként dolgozik. Barnabás az, aki fölfedezi és újra hívja őt Antiókiába. Ott tanít Pál apostol, és onnan indulnak az ő missziós útjai, amelyeket az apostolok cselekedetei bőségesen leír. Az első út Krisztus után 46-tól 48-49-ig tartott. És ennek a vége a nagy jeruzsálemi zsinat, ahol az apostolok döntenek arról, hogy megnyitják az egyház kapuit a pogányok számára is, és nem kötelezik őket a zsidó rituális törvények, főként a körülmetélkedés betartására, elvégzésére. Ezután indul Pálnak a második apostoli útja, ez Krisztus után 50-től 52-ig tart. Ekkor születik az Új Szövetség első leírt könyve, az első tesszalonikai levél. Ezután következik Pál apostolnak a harmadik útja, Krisztus után 54-től 58-ig. Ekkor születnek a nagy páli levelek, a Galata levél, a Filippi, a Filemon, a két korintusi és aztán a római levél. 58-ban Pál apostolt Jeruzsálemben elfogják, és aztán 60-ban küldi őt a helytartó Rómába. Ez a negyedik út Pál apostolnak a hajóútja Rómába, Krisztus után 60-61-ben. Pál apostol halála minden bizonnyal Krisztus után 64-ben, a Néróféle üldözés alatt, vagy esetleg 67-ben, ha Pál apostol eljutott, ahogyan tervezte, nyugat határáig, Hispániáig. Ezt említi a rómaiakhoz írt levél, illetőleg Szent Kelemennek a levele. Ha ez valóban megvalósult, ez a páli álom, akkor a halálának az éve valószínűleg Krisztus után 67.
0: Kik a legfőbb szereplői az apostolok cselekedeteinek, és milyen történelmi helyszíneken zajlanak a benne szereplő események?
1: Ahogy említettem, az apostolok cselekedeteinek a főszereplője Jézus, Isten igéje, az evangélium, a Szentlélek az örömhír terjedését akarja elmondani. Ahogy Isten üdvössége eljut a föld végső határáig, Jeruzsálemtől Rómáig. Tehát a főszereplő az Isten igéje, az evangélium. Azonban nyilvánvalóan vannak emberi szereplők is. Az első 12 fejezetben főleg Péter apostol a főszereplő, és a 13-tól a 28. fejezetig pedig főként Pál apostol. De ezen túlmenően van nagyon sok jelentős szereplő még ő rajtuk kívül. István diakónus, akinek halljuk a gyönyörű prédikációját, és aztán a vértanúságát. Fülöp diakónus, aki megtéríti az etióp udvarnokot, aztán pedig Szamaria tartományát. Aztán Barnabás, aki Pál apostolt Jeruzsálemben próbálja az apostoloknak bemutatni, aztán ő az, aki Antiókiába hívja őt, aki Ciprusban Pál apostollal együtt térít, aztán ott is marad. De hallunk Márkról, az evangélistáról, Szilásról, Timóteusról, Tituszról, Tihikuszról, Trofimus, Gájus, Szopater, Arisztárkos, Szekundusz, és még hosszan sorolhatnánk az ősegyháznak a nagy ige hirdetőit, a különböző keresztény közösségek vezetőit. A helyszínek. Az első 5 fejezet Jeruzsálemben zajlik. Az ősegyház születését mondja el. A 6. fejezetben hallunk István diakónusnak a gyönyörű ige hirdetéséről és vértanúságáról, és utána arról, hogy kitör az első keresztény üldözés Jeruzsálemben, és a keresztények menekülnek, és ezáltal jut el az evangélium Szamariába, illetőleg nem sokkal később Antiókiába, az első pogány nagyvárosba. Közben hallunk arról, hogy Péter apostol Joppéban térít, Liddában, Cezáreában, itt megtér Cornélius, az első pogánynak a megkeresztelkedése megtörténik. Cezárea egyébként egy hatalmas kikötő, a római helytartónak az állandó székhelye, és bizonyos értelemben az a kapu, ahol a zsidó ország, ha lehet így mondani, Júdea, Szamaria, Galilea kinyílik nyugat felé. Innen indulnak a hajók a görög világba, illetőleg Rómába. Talán nem véletlen, hogy itt történik az első pogánynak a megkeresztelése is. Aztán az első útnak a fő színhelyei, városai, Ciprus szigete, és utána Kis-Ázsiában a kikötő Attália, a pizidiai Antiókia, egy nagyváros, és végül Ikonium, Lisztra, Derbé, 3 város, amelyet Pál apostol végigjár, és ahol közösségeket alapít. A második úton újra látogatja ezeket a fontos városokat, amiket az első úton útba ejtett, és ahol keresztény közösségeket alapított. Vagyis fordított sorrendben, mert más irányból jön, Derbé, Lisztra, Ikónium, utána a pizidiai Antiókia. És innen kanyarodik Pál apostol észak felé, Galáciába. Aztán eljut Troászba, a tengerpartra. Itt kapja a különleges látomást, egy makedón férfi jelenik meg, és könyörög, azt mondja, hogy gyere át, és segíts rajtunk. Itt száll Pál apostol hajóra, és érkezik meg vele együtt az evangélium Európába. Ázsiából átjut Jézus örömhíre az európai kontinensre. És itt a második út során hallunk arról, hogy Filippiben, Tesszalonikében, Aténben, Korintusban, és aztán visszaút során Efezusban is Pál apostol hirdeti az evangéliumot. A harmadik út nagyjából ugyanezeket a városokat járja végig. Ezen kívül van egy kis kitérés Kolosszéba, és a hazatérés során Milétoszba. A negyedik út pedig Jeruzsálemben történik Pál apostol elfogatása, Cezáreában a fogsága, és aztán Cezáreából a kikötőből hajón indul el Pál apostol foglyokkal együtt Rómába. Itt hallunk arról, hogy Kréta szigetén kikötnek, aztán egy hatalmas viharba keverednek, Málta szigetén hajótörést szenvednek, ott töltik a telet, és onnan indulnak el tavasszal Róma felé. Ez tehát nagyjából a földrajzi kerete az apostolok cselekedeteinek.
0: Kik azok a korabeli történetírók, akik alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét?
1: Van egy-két olyan pont, ahol teljes hasonlóságot, nagyon nagy pontosságot találunk az apostolok cselekedeteinek a leírása és egy-egy történetírónak egy konkrét elbeszélések között. A legfontosabb ezek közül Herodes Agrippa királynak a halála, amit leír az apostolok cselekedeteinek a 12. fejezete. Josephus Flavius, a zsidó történetíró, szintén leírja Herodes Agrippa halálát. Ahogyan bevonul a városba, ragyogó öltözetben, aranyezüst csillogó ruhákban a nap megcsillan az öltözetén, és az emberek szinte istenként fogadják, köszöntik, kiáltoznak. És Agrippa király ezt az ünneplést, ezt a szinte istennek kiáró tiszteletet nem utasítja vissza. És ugyanúgy, ahogy az apostolok cselekedeteiben halljuk, Josephus Flavius is leírja, hogy egy-két nappal később hatalmas fájdalmak lepték meg, és Agrippa király meg is halt. Ez az a pont, ahol találunk egy nagyon fontos hasonló leírást történetírók műveiben is. Egy másik ilyen nagyon lényeges pont egy-két szereplőnek a megemlítése történeti forrásokban. Például Gallio, aki Akhája prokonzula volt Krisztus után 51-52-ben. Őt megtaláljuk az apostolok cselekedeteiben, akkor, amikor Pál apostol Korintusba érkezik. És ott a zsidók bevádolják őt, és kéri Galliót, a prokonzult, hogy ítélje őt halálra. Gallió azonban kihallgatja Pál apostolt, világossá válik számára, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, hanem vallási okokból akarják őt a helyi zsidó közösség vezetői halálra ítéltetni, és végül is Gallió elkergeti őket, Pál apostolt szabadon bocsátja. Gallió neve szerepel a Delfi feliratban, ahol halljuk, hogy ő prokonzul, Akhája prokonzula, pontosan ezekben az években, Krisztus után 51-52-ben. Egyébként ez az adat egy óriási segítség abban is, hogy Pál apostol életének a kronológiáját, tehát hogy pontosan melyik években zajlanak az ő apostoli útjai, ezt a Gallió felirat segítségével tudjuk nagyon pontosan meghatározni. Egy következő, nagyon fontos kapcsolódási pont. Lukács leírja az egyes városokban, Efezusban, Korintusban és másutt, azt, hogy kik a város elöljárói. Liktorok, stratégoszok, prokonzul, stb. Ez teljesen pontos. Tehát tükrözi azt a valóságot, amit a történeti forrásaink is millió más helyen a római történetírók könyveiben, vagy a helyi városoknak a feljegyzéseiben, felirataiban tanúsítanak. Egy következő pont, ahol látjuk az apostolok cselekedetei hitelességét, ez a páli levelek. Pál apostol is ír erről, hogy honnan, hová tart, kik vannak mellette, ír Timóteusról, Tétuszról, Szinásról, Arisztárkoszról, leírja Jeruzsálmi zsinatnak az esemény sorát a Galata levél elején. Tehát nagyon sok ponton látjuk azt, hogy ugyanarról egymástól függetlenül beszámol az apostolok cselekedetei is, és Pál apostol levelei is. Aztán a nagyon fontos történeti személyek, mint Herodes Agrippa, akinek a halálát többek között az apostolok cselekedetei és Josephus Flavius is leírja. Aztán Félix, a helytartó 52-től 60-ig Cezáriában, Palesztinában. Aztán a következő helytartó Festus 60-tól 62-ig. Vagy Berenike és második Agrippa, akik kihallgatják Pál apostolt. Tehát csupa olyan történelmi személy, akiket a korabeli források nagyon sok felé megemlítenek és hasonló módon jellemeznek, mint ahogyan ez az apostolok cselekedeteiből is kitűn.

0: Jeruzsálemből és Antiókiából származó őskeresztény írásokra, följegyzésekre támaszkodik. Ugyanis itt az apostolok cselekedeteiben nagyon sok semitizmust, illetőleg aramizmust találunk, tehát feltehetően Lukács forrásai, amiket olvasott, ezek nem görögül fogalmazottak, hanem minden bizonnyal arámul. Az első keresztény ige hirdetőknek ez volt az anyanyelve. Így írnak Péternek a működéséről, Fülöpnek a működéséről. Onnan is kitűnik ez, hogy nagyon sok helyen apró zsidó szokások előtűnnek, tehát szemmel láthatóan zsidó-keresztény közösségben adják tovább az ősegyház születésének az eseményeit. Például hallunk arról, hogy az apostolok a mennybe menetel előtt egy szombati járásnyira mennek ki Jeruzsálemből. Szemmel láthatóan tartják még ezt az ószövetségi törvényt, illetőleg zsidó hagyományban szereplő törvényt, hogy hány lépést lehet szombat napján megtenni, így mennek ki az olajfák hegyére. Ez tehát az apostolok cselekedeteinek az első fele. Úgy tűnik, hogy nagyon sok helyi forrás Jeruzsálemből és Antiókiából származó följegyzés az, ami alapján Lukács leírja a kereszténység születését. A 16. fejezettől kezdve ez a semita jellege az apostolok cselekedeteinek megszűnik, és ehelyett úgy tűnik, hogy Pál apostol kortársaitól, illetőleg a városokban őrzött hagyományokból táplálkozik Lukácsnak a műve, tehát amit az egyes városok, Efezus, Korintus megőrzött Pál apostol látogatásainak az emlékéből, amit följegyeztek, ezeket gyűjti össze Pál apostol. Még egy különlegességet hadd említsek meg, a milétoszi beszéd minden bizonnyal egy leírt beszéd volt, itt nem Lukács stílusával találkozunk, hanem átveszi ezt az írásban számára elérhető, és valaki szemtanú által lejegyzett Pál apostol által elmondott gyönyörű búcsúbeszédet.
1: Mi lehetett Lukács evangélista célja, hogy megírja az apostolok cselekedeteit, és mi a mű alapgondolata?
0: Először is jó azon elgondolkodni, hogy kiknek írja Lukács az apostolok cselekedeteit. Elsőre úgy tűnik, hogy pogányoknak. Ezt szoktuk mondani, hogy Máté evangélista zsidó-keresztény közösségnek ír, de Lukács a pogányok felé címzi, nekik írja az evangéliumot, illetőleg az apostolok cselekedeteit. Sok olyan témát kihagy, ami pogányok számára nem nagyon érthető, mint a hosszas vitát, amit a Márk evangélium tartalmaz a tiszta és tisztátalan ételekről. Lukács ezt átugorja. Vagy, ahogy említettem, a családfát visszavezeti Ádámig. Ez is jelzi, hogy pogány keresztényeknek ír, jelzi nekik, hogy Jézus nem csak a zsidóság messiása, hanem minden nép üdvözítője. Nagyon sok mindent Lukács lefordít, olyan kifejezéseket, amit zsidók értettek, de pogányok nem annyira. Például rabbi, ezt ő nem hozza így, hanem helyette azt mondja tanító, mester. Vagy Golgota, ezt lefordítja, hogy mindenki értse, koponyahely. Vagy Kánai Simon, szintén lefordítja, hogy mindenki értse, zélóta, buzgó, a zélóták pártjához tartozó. Vagy írástudó, ezt is lefordítja, hogy nehogy félreértsék, nem azt jelenti, hogy valaki tud írni, hanem azt, hogy a par excellence írást, vagyis a szentírást ismeri. Így fordítja törvénytudó, Mózes törvényének a tanítója és szakértője. Látszik tehát, hogy Lukács elsősorban a pogány világot tartja szem előtt. Ugyanakkor ez a megállapítás egy kiegészítésre, korrekcióra szorul. Mert az evangéliumból is, az apostolok cselekedeteiből is azt tűnik ki, hogy Lukács feltételezi, hogy a hallgatói, az olvasói a Bibliát nagyon mélyen ismerik. Rengeteg apró utalás van, az egész könyv

0: során a Bibliára. Méghozzá olyan utalások, amit egy felszínes bibliaolvasó nem is ért. Hadd mondjak erre egy-két példát. Arról hallunk Jézus színe változásának a leírásakor, hogy megjelent neki Mózes és Illés, és beszélgettek az ő exodusáról, kivonulásáról, aminek majd Jeruzsálemben kell beteljesednie. Ezt egy olyan ember, aki a Bibliát nem ismeri mélyen, nem is érti. Mi az, hogy Jézus kivonulása, exodusa, aminek Jeruzsálemben kell beteljesednie? Ez csak az érti, aki tudja, hogy az Ószövetség leghatalmasabb eseménye a kivonulás, az exodus, Egyiptomból a szabadulás, amelynek a vezetője Mózes, aki kihozza a választott népet Egyiptomból, a rabszolgaság házából, a tengeren át, az ígéret földjére. Erre akar utalni az evangélium, Jézus az új Mózes, az új szabadító. Átvezeti az emberiséget a földi világból a mennyei világba. Megnyitja az utat az igazi ígéret földje felé, az Isten országa felé. Ez az a nagy exodus, aminek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Ugyanilyen nagyon finom utalás a jeruzsálemi útnak a kezdete. Arról hallunk itt az evangéliumban, hogy amikor már beteljesedőben voltak Jézus fölvétetésének napjai, megkeményítette arcát, hogy Jeruzsálembe menjen. Ezt egy Bibliát nem ismerő ember nem is nagyon érti. Mi az, hogy fölvétetésének a napjai? Mi az, hogy megkeményítette az arcát? Utal itt az evangélista Illésre, akit az Úr a tűzszekéren fölragad, fölemel a mennybe, és utána Illés kétszeres lelkét megkapja Elizeus. Ez történik Jézussal, fölmegy a mennybe, és a lelkét pünköstkor kiárasztja a tanítványaira. És utal ez a mondat Izajás próféta jövendőlésére is, megkeményítem arcomat, mint a kőszikla. Oda tartom azoknak, akik ütöttek, tépáztak, leköbdöstek. Jézus a kereszt felé indul el, és ahogyan Izajás jövendőli a messiásról, megkeményíti az arcát, hogy kibírja, átélje, végig vigye a szeretet nagyművét, az önfeláldozás nagyművét. Szemmel láthatóan tehát Lukács olyan pogányoknak ír, akik az akik a Bibliát, az Ószövetséget teljes mértékben és mélységében ismerik. Eddig jutottunk a mostani adásunkban, de a következő adás során egy kicsit mélyebbre szeretnék majd ebben ásni, hogy mi is Lukácsnak a célja, kik az ő igazi címzettjei, prozeliták, pogányokból a zsidóság közelébe ért istenkereső emberek, akik elbizonytalanodtak a hitükben, és akiknek a számára Szent Lukács bátorítást, buzdítást akar adni, elsősorban azzal, ahogyan elmondja a kereszténység születésének a lelkesítő, gyönyörű történetét.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban tehát folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az új szövetségben. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.

0: Rádió.
1: A mai nap költője május 7-én Vajda János, aki 1827. május 7-én született, 4 évvel fiatalabb Petőfinél, akit igazán tisztelt és példaképének tartott. Ő a magányosság költője, a bánat költője, a csalódottság költője, a keresés költője a sokféle eszme között, de mindig megőrzött egy sajátos istenképet, és ezért is foglalkozunk vele, mert ugye a mai nap költője sorozatban a költőink istenes költészetével foglalkozunk alapvetően. Az ő istenképe, ez a keresés istenképe. Nem az embert segítő, nem az ember életére megoldást adó, nem a kérdésekre feleletet adó kép az övé, hanem az emberekkel nem törődő Isten képe az övé. De ez a mai világ pont ezért tud sokat tanulni Vajda Jánostól, mert ugyanúgy, mintha elidegenedtünk volna sok mindentől, az Isten képünktől is, mintha elvesztettük volna a személyes kapcsolatunkat vele. Ezért idézzük ma, május 7-én Vajda János ellentmondásos, csalódott, bánatos költészetét. Vajda János 20 év múlva, Gina emlékkönyvébe. Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se szél, csöndes szívem többé nem ég. Nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmiriád, versenyt kacérkodik, ragyog. Fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán, elálmodozva egyedül, múlt ifjúság tündértaván, hattyúi képed fölmerül. És ekkor még szívem kigyúl, mint hosszú téli éjjelen Mont Blanc örök hava, ha túl a fölkelő nap megjelen. Vajda János.

0: kifogástalanok és tiszták legyetek Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben. Filippiekhez írt levél, 2. fejezet, 15. verse. Ezt választottam aranymisés jelmondatomnak, amelyik közben alakulgatott. Először egy rövid kis szöveget választottam, aztán amíg ezen dolgoztunk, meg egy hozzákapcsolódó képen is dolgoztunk egy festőművésszel, alakult ki ez a szöveg. Hiszen egyik része ez nagyon piarista körökben is gyakran idézett rész, hogy akik igazságra utaknak, sokakat ragyognak, mint a csillagok a mindenségben. Ez tulajdonképpen ennek egy új szövetségi változata, amelyik a példaadásra biztat bennünket. Kifogástalanok, tiszták legyetek Istennek ártatlan gyermekei. Tehát ne fertőzze meg a bűn bennünket, ne a bűnnek az útján járjunk, amelyik gonosszá, romlottá tette ezt a nemzedéket, gonosz az, aki uralkodik, hanem úgy kell ragyognotok benne, mint a csillagoknak a mindenségben. Kép is készült hozzá, ahogyan a pap bemutatja a szent misét, az fölér az égi világba, ahol a Szent Háromság van, életünk nagyobb része ott kell, hogy történjék. Van egy piaristának, Szent Pompiliusnak egy mondata, hogy jelen, múlt, jövő, három virágtalan virág. Tehát itt kell élnünk, de igazán az örökké valóságban kell élnünk, az a mi otthonunk.
1: Bocsa József, piarista atya gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmat akarok, és nem áldozatot, Isten ismeretet várok, és nem égő áldozatot, mondja az Úr.
1: Csodálatos irgalmadat mutasd meg! Ments meg az ellenségtől azokat, akik jobbodban bíznak!

0: az atyának és fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat?
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat.

Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy, töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem.

0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Most segíts meg, Mária, irgalmas szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Amen. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Ki kérte még segélyedet hasztalanul, ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben.
2: Mária, béke királynője, könyörögjé érettünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
4: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr lelke által. Második Korintusi levél 3:17.

Közös norma mindenkinek. Minden ember számára létezik egy közös norma, bármilyen kultúrához, valláshoz vagy társadalmi osztályhoz tartozik is. Ez a norma a szeretet. A szeretet az emberi lény legmélyebben benne lévő természete. Teremtésekor az Isten saját lelkét lehelte az emberbe, ez a lélek pedig személyében maga a szeretet, ez az ember lényege. Ez azt jelenteni, hogy legyen valaki keresztény vagy sem, tartozik az egyházhoz vagy sem, ennek semmi jelentősége nincsen. Ellenkezőleg, miután valaki felfedezi Jézust életében, s megérti, Isten azért küldte, hogy megmutassa az atyához vezető utat, az ő példája szerint kell élnie, aki ezt felismerte. Hitben és ő belé vetett bizalomban. Azonban akkor is a szeretet a tökéletesség köteléke. Mindannak, amit Jézus mondott, a szeretet ad értelmet. A keresztség által az ember ő belé oltódik, aki maga a szeretet. Az egyház tagjának lenni azt jelenti, hogy olyan személyek közösségéhez akarunk tartozni, akik Jézussal az élen, a szeretet országát akarják építeni. Jézusnak a földön egyetlen missziója volt: kinyilatkoztatni az Atya szeretetét, és így megtanítani az embereket a szeretetre egymás iránt. Krisztus egész üzenete e szavakban foglalható össze, amit János idéz: az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Az utolsó ítélet kritériuma is a szeretet lesz. Csak az, aki szeret, kap részt abban az országban, amely a teremtés kezdetétől nekünk készítetik. A szeretet, és egyedül a szeretet ad értelmet mindennek. Szeretet nélkül az ember semmi.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesítik. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én. Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Murányi Nikolett vagyok. Hummel Kornél atya életéről, haláláról és áttemetéséről fogunk beszélgetni az Együttlátók Alapítvány kuratóriumának elnökével, Béber Mária látássérő gyógypedagógussal és a testvérével, aki az alapítvány alapítója, Béber József, Váci egyházmegyés atya. Szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Mi is szeretettel köszöntünk téged is, és a rádió hallgatókat is.
0: Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést, hogy Isten áldása legyen rajta.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szentlélek, Úr Isten, légy velünk, és világosíts meg a mi elménket, világosíts meg a mi szavainkat, hogy ez a mai beszélgetés, ez mindannyiunk közös lelki javára váljék, és Isten dicsőségére. Amen.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Beszélgetésünknek az adta az aktualitást, hogy Hummel Kornél atyát, aki 1945. január 17-én halt meg, most 2026. január 19-én áttemették. És ti szerveztétek meg az Együttlátók Alapítványa ezt az áttemetést. Meséljetek és a kedves hallgatóknak arra, hogy ki is volt ő, és mi volt a szerepe ennek az áttemetésnek?
2: Deo gratias, Istennek legyen hála. Ezzel a rövid mondattal kezdem ezt a beszélgetést, azért, mert ezek voltak Hummel Kornél atya utolsó szavai, amelyeket a halála pillanatában mondott, és hogy ez hogy történt, nyilván erre majd egy picit később kerítünk sort. A vakok papja volt, és a szeretet áldozatává vált. 1935. szeptemberétől volt a Vakok Állami Intézetének a papja. Napi szinten járt be oda szentmisét bemutatni, és mintegy 120 vak hölgy, akik ott laktak bent, az ő lelki gondozásokat végezte az egyéb munkái mellett, mert hitoktatóként is tevékenykedett Kornél atya.
1: Kornél atya Budapest esztergomi egyházmegye papja volt, nagy szociális érzékenységgel bírt mind a látássérültek felé, mind pedig a betegek felé.
2: 1907. július 12-én született Budapesten, hárman voltak testvérek, és szüleit fiatalon elveszítette, és egy rokon családhoz került, ott nevelkedett föl, elég szerény körülmények között nőtt föl, már iskolás korában be kellett segíteni a család megélhetésébe, és a tanulás mellett a keleti pályaudvarnál cipőpucolással igyekezett egy kis pénzt keresni, és ezzel segíteni a rokon családot. Az ő élettörténete Meszlényi Zoltán, Magyar Szentek Szentéletű Magyarok című munkája nyomán maradt fenn. Az ő könyvéből Hummel Kornél atya életrajzának a leírását 2007-ben, tehát Kornél atya születésének a századik évfordulójára önálló könyvként nagybetűs formátumban jelentette meg Fehér Anna nővér megbízásából az Új Ember könyvkiadó. Akkor még Fehér Anna nővér a Hummel Kornél által sérülteket segítő alapítványnak volt a kuratóriumi elnöke. Kornél atya vértanúság hírében halt meg. Nyilván, hogy ezt az egyház jogosult kimondani róla, de az egész életét maga a vértanúságra való felkészülés végig kíséri. 1925-ben kezdte meg papi tanulmányait Esztergomban, és 4 évvel később, 1929. június végén szentelték pappá, mégpedig Szent Péter és Pál apostol fejedelmek ünnepén, akik szintén vértanú halált haltak. Abban az évben elég sok papot szenteltek, és Kornél atyának csak piros színű miseruha jutott, és ő ezt már akkor úgy értelmezte, úgy értékelte, hogy ez egy jel az ő életében, és az első szentmiséjét pedig július

0: később egy idegen katona fogja őt lelőni, tehát megálmodta a vértanúságát.
1: Hát akkor ez nagyon gondviselésszerű végül is, hogy ő valóban úgy halt meg, hogy az életét adta másokért.
2: De ő tudatosan készült egyébként egész életében, a szemináriumi tanulmányai alatt, illetve a papságában is. És mindezre kísérő jeleket, amelyekről Marchesi mind beszélt, ezt ő úgy is fogta föl, hogy ez egy irányba vezet, illetve egy úton halad, és ennek az útnak a vége, illetve a beteljesedése a véltanúsága lesz. Tehát az, hogy ő egyedül kapott piros miseruhát, úgy, mint ami a véltanúság jele, ráadásul a véltanúk ünnepén szentelték pappá, az, hogy Szentvér ünnepén mutatja be az első szentmiséit, szintén pirosba, liturgikus szín szerint, ezt mind úgy élte meg, hogy ez annak az álomnak a része, illetve a beteljesedéséhez vezető út.
1: Igen. És manapság milyen sokan panaszkodnak, hogy jaj, milyen nehéz gyerekkoruk volt. Hát neki igazán nehéz gyerekkora volt, és nem hogy kárára lett volna, hanem lelkileg egy erős ember lett.
2: Végig szegények voltak. Meg kellett küzdeni az élet nehézségeivel.
1: Szüleit elvesztette.
2: Így van, azzal, hogy tényleg fiatalon dolgoznia kell, és ezt az egyszerű életmódot, ezt a szegénységet a papságában is fölvállalja, illetve megéri, és mindaz, amilyen van, azt ő képes megosztani másokkal. Azért maradtak fent róla leírások, legendák, hogy a hozzá bejáró fiatalokat mennyire szerette és vendégül látta, és mindig volt elérhető helyen számukra valami kis édesség, valami kis sütemény, amit megtalálhattak, vehettek belőle, és igazából az sem tragédiaként élte meg az életében, amikor azért voltak olyanok, akik ezzel visszaéltek. És nem csak édesség szintjén, hanem anyagiakban is voltak, akik megkárosították, és fölvállalta, és nem tragédiaként élte meg az életében.
0: Igen, amikor pappá szentelték, akkor az első szolgálati helye Balassagyarmaton volt, és innen került föl később, 32-ben Budapestre, és amiről József atya mesél, ott a balassagyarmati évek alatt történt, mindenféle papi szolgálatot elvállalt, és statisztikai adatok vannak arról, hogy nagyon sok keresztelést, temetést, tehát a szentmisén kívül is nagyon sok szolgálatot végzett, ezen kívül az ifjúsággal foglalkozott, mint hitoktató is, és mint kulturális programok szervezője is. Nagyon nagy bizalma volt a fiatalok felé. Tehát volt egy karizmája, ami segítette őt, hogy szót értsen a fiatalokkal, és ezzel előfordult, hogy volt, aki visszaélt.
2: És nyitott volt, tehát bármikor be lehetett hozzá menni.
0: Fönn maradt róla a leírásokban, hogy egyébként fizikailag egy nagyon vékony testalkatú ember volt, és gyermekként talán még ilyen tüdőbetegnek is látszott. Tehát tényleg nem egy jól táplált, jól.
2: Nem erős fizikumú fiatal emberről beszélünk.
0: És ennek ellenére minden szolgálatra való lehetőséget megragadott. Az oltári szentséget nagyon szerette, szívvel, lélekkel imádkozott. A pap lakban is, ahol lakott, de

0: a templomba is gyakran bement, és szentségimádást végzett, és a rózsafűzér is egy nagyon kedves imádsága volt, amit naponta imádkozott.
1: Említjük meg itt, hogy az Együttlátók Alapítvány székhelye, ez Budapesten a Tököli út, Gizella út sarkán van, egészen közel a Vakok Intézetéhez, ami a Hermina úton. Ez is ad egy szempontot. A másik pedig, hogy ő, ha jól tudom, a Szabó József utcában lakott, élete utolsó idejében, ami a Tököli úti Rózsafűzér királyné a templom szomszédságában van, és járt is abba a templomba, ugye?
0: Járhatott, nem tudjuk, de egészen biztos, hogy a templom állt már akkor is, amikor ő ott fiatalként tevékenykedett, jött, ment, de papi szolgálata nem kötötte ehhez a templomhoz, de nehéz elképzelni, hogy úgy elment volna egy ilyen gyönyörű templom előtt, hogy nem ment be, és nem
1: lenne, hogyha szerette a rózsafűzér imádságot, akkor a Rózsafűzér királynéjának szentelt templomba csak bejárt.
0: Egészen biztos.
2: És valóban, tehát ott lakott a Szabó József utcába, életének utolsó időszakába, az a ház ma is. Tehát az a ház ma is áll. Azt, hogy pontosan ott hol lakott, melyik lakásban, azt nem lehet tudni, de azt lehet tudni, hogy oda egy ismerőse fogadta be, és pontosan azért egyfelől, hogy tudjanak róla gondoskodni, másfelől pedig azért, hogy a látássérültekhez közelebb kerüljön, és egészen addig lakott ott, ameddig, itt a háború vége felé úgy nem gondolta, hogy beköltözik magába az intézménybe, hogy közelebb legyen a látássérültekhez, és hogyha bármi történne, akkor nem csupán a szolgálatokra tudjon lenni, lelkiekben támaszt tudjon nyújtani, hanem hogyha kell, akkor meg is tudja őket védeni.
1: Igen.
0: Mindez Budapest ostroma közepén, amikor már így az események egyre súlyosabbá váltak, akkor történt 1944 karácsonyán, és akkor Budapestnek erről a részéről, és a Vakok Intézetéből is, aki csak tudott, az próbált elmenekülni, és biztonságos helyet találni magának. Így a személyzet egy része is elhagyta az intézményt, és ebben a nagy szükséghelyzetben vállalta Kornél atya azt, hogy ő viszont nem el, hanem beköltözik az intézetbe. Utólagos visszaemlékezésekből tudjuk, hogy egyébként egy visszafogott, csendes, szelíd papként ismerték őt, akit ebben a nagyon nehéz helyzetben, hogy olyan határozottan, olyan nagy lelki erővel tudott föllépni, hogy meglepte, tehát meglepetést szerzett számukra, így pozitív irány, pozitív szempontból, sőt az ott lévő férfiakat is meglepte, hogy mennyire bátran és józan ítélő képességgel meg tudta szervezni az ott maradt látássérült fiataloknak és idősebbeknek az életét. Tehát azt, hogy az óvóhelyen berendeztek a látássérültek kérésére egy kápolnát, ahol Kornél atya misét mutatott be, és imádságokat is szerveztek, és ezt úgy szervezték meg, hogy ökumenikus szemlélettel, hogy azok is részt vehessenek rajta, akik nem katolikusok. Megszervezte nem csak a hit élettel kapcsolatos tevékenységet, hanem egyáltalán a napi szükségleteknek az ellátását is, a vízhordást néhány utcával távolabbra kellett járniuk, hogy vizet hordjanak naponta, az élelem elosztását, és akartak neki egy kicsit kedvezni, többet vagy jobbat juttatni abban a nagyon szűkös helyzetben, és nem fogadott el sem több ételt, sem jobb ételt, mert ugyanazt akarta fogyasztani, ami mindenkinek, tehát ami a többieknek is jutott. Amikor olyan volt a lehetőség, akkor a sebesülteket segített szállítani a közelben lévő uzsoki kórházba. Tehát a Vakok Állami Intézete egyébként ma is a Hungária körút 146-148 szám alatt van, és ez egy nagy intézménykomplexum volt akkoriban. Maga az udvaron is voltak műhelyek, ahol dolgoztak, és a Hermina úton, ahol most egy orvosi rendelő található, az is a látássérültekhez tartozott. Egy nagy területen mozgott Kornél atya, és látta el ezt a szolgálatot akkoriban.
1: Uh-huh. És mi is történt azon a bizonyos utolsó napon, amikor az életét adta?
2: Hát nagyon mozgalmas napja volt a visszaemlékezések szerint, mert az ostrom állapotok lehetővé tették a sebesültek összegyűjtését és kórházba szállítását, és a nap nagy részében ebben tevékenykedett. Tehát járt a környéket, és segített a sebesülteket kórházba szállítani, és gondolom ellátta a papi feladatait is ez idő alatt, mert a szentségeket is kiszolgáltatta azoknak, akik ezt kérték tőle. És ott a délutáni kora esti órákban, pedig amikor visszatérte az intézménybe, akkor ott gyóntatni kezdett, éppen gyóntatás közben szóltak neki, hogy baj van, mert szovjet katonák bejöttek az intézménybe, és ott az egyik látássérült hölgyel, fiatal lányjal elkezdtek erőszakoskodni, mert nem hitték el, illetve a katona nem hitte el, hogy az illető látássérült. És a gyóntatást félbehagyva rohant ki az udvarra, és hogy ennek a lánynak a tisztességét és a becsületét megmentse, megőrizze, aki elmondások szerint a földön volt, és a katona pedig fölötte állt, kettőjük közé állt. Pontosan ott mi történt, azt nem lehessen tudni. Valószínűleg a reverendája zsebébe tehette a kezeit, amit a katona fenyegetésnek érzékelt, mert nem tudta, hogy van-e nála fegyver, vagy nincsen, és nagyon közelről lőtte szíven, kétszer, ha jól emlékszem, ugye, Marcsi?
0: Igen.
2: És még volt annyi lélek jelenléte, hogy a halála előtt kétszer érthetően, és harmadszorra pedig a szája mozgásáról tudták leolvasni azok, akik ott vannak, hogy az utolsó szavai azok voltak, ami ezt a beszélgetést Marcsi kezdte, hogy de o gratias, vagyis Istennek legyen hála. Mert hogy beteljesedett az az élet, amely számára nem volt idegen, és amelyre tulajdonképpen életében és papuságában is készült, és az életét adta, vagy adhatta a fele barátaiért, illetve a fele barátjáért, ezért a lányért, és miután őt meglőtte ez a katona, ő el is menekült, és nagy szomorúsággal tapasztalták azt, hogy az atya halálos sebet, vagy sebeket kapott, és ott rövid időn belül meg is halt.
1: És a lány megmenekült.
2: Ő megmenekült, így
0: a lány, a lány megmenekült, és akkor az atyát bevitték még az épületbe, lefektették, és egy szűk fél órán belül, tehát már nem tért magához, és szűk fél órán belül meg is halt, és úgy írja ez a könyv, hogy abban az órában halt meg, amikor a rózsafüzért szokták imádkozni, és akik körülötte vérasztottak, ők imádkozták is a rózsafüzért, ez este 8 óra volt akkoriban, tehát este 8-kor imádkozták, és mindez 1945. január 17-én történt. És két nappal később temették el.
1: Hová temették először?
0: A Hermina kápolna kertjébe, és az volt egy vágyuk azoknak a látássérülteknek, akik ismerték, tisztelték, szerették Kornél atyát, hogy minél közelebb legyen a sírhely az intézményhez, hogy tiszteletüket és tiszteletét és emlékét meg tudják őrizni, és tudják látogatni majd ezt a sírhelyet.
1: És ha jól tudom, akkor a Hermina úti sírjából többször is áttemették. Nem tudom, ennek mi volt az oka, lehet-e tudni, van-e jelentősége?
2: Hát az első áttemetés az ott a háború után volt, és ott közegészségügyi okokra hivatkozva bolygatták meg az ősieját, és temették át.
0: A Kerepesi úti temetőbe vitték át, így van, és ezt követően még több áttemetés is volt. Ezeknek a pontos okát nem ismerjük. Egyébként Kornél atya 38 éves volt, amikor bekövetkezett az ő halála, és 16 éve volt pap. Az utolsó előtti sírhely az 1999-ben kerültek az ő hamvai a Vakok Batthyány László gyermekotthon kertjébe, Fehér Anna nővér révén.
1: És hogy jött most a gondolat, hogy át kellene temetni?
0: Fehér Anna nővérnek szívügye volt Kornél atya emlékének az ápolása, az ő tiszteletének a megőrzése. Ezért is szerette volna, hogy minél közelebb legyen hozzá, és azokhoz a védenceikhez, akiket Anna nővér gondozott fenn a Svábhegyen. Ezért ennek a gyermek otthonnak a kertjében alakított ki egy sírhelyet. Amíg Anna nővér élt, gondoskodott a sírhelyről is, és arról is, hogy rendszeresen mutattak be szentmisét Kornél atya tiszteletére, és azáltal, hogy Anna nővér a COVID idején elhunyt, azáltal...
2: Anna nővér nem csak a sírhelyet alakította ki, hanem Hummel Kornél atyának a tiszteletét is fenntartotta a rendszerhez szentmisékkel, illetve imádságokkal, és a COVID első hullámának lett áldozata. És az ő halála után az intézmény fenntartásában is változások történtek. És
1: így jött nektek a gondolat?
2: Nem jött nekünk a gondolat. Semmi gondolatunk nem volt Hummel Kornél atyával kapcsolatban, annyira nem, hogy én annyit tudtam, hogy van egy alapítvány Fehér Anna nővér révén, de hogy ki volt az a Hummel Kornél, és hogy ő mit csinált, és milyen élete volt nekem, őszintén megmondom, nem volt róla tudomásom. Sőt, azt is őszintén megmondom, hogy igazából nem is érdekelt annyira. Egészen addig, míg meg nem találtak bennünket, illetve nővéremet ezzel a kéréssel, mert Kornél atyának vannak élő családtagjai, és van neki egy unokahúga, akit Hummel Gizellának hívnak. Ő vetette föl felénk azt, hogy ő idős emberként akkor lenne a legnyugodtabb, hogyha a Kornél atya hamvait olyan helyen tudná, ahol az ő tisztelete, emléke fenntartható, megőrizhető, nem bizonytalan, és a látássérültekhez ugyanúgy, mint az életében, a halálában is közelebb kerülhetne. Így kezdődött el az ő áttemetésének a megszervezése és lebonyolítása, és amikor ez a feladat bennünket megtalált, akkor mi is beszélgettünk arról, hogy jó, és akkor hol? És hogyan és milyen módon lehetne ennek a felkérésnek eleget tenni, és nézegettünk a környéken lehetőségeket. Illetve megnéztük azt, hogy Kornél atya hol élt, hol dolgozott, hol tevékenykedett, hol érte a halál, és abban a körben milyen lehetőségeink lennének.
1: Ha én jól emlékszem, azért ezelőtt ti már elkezdtetek imádkozni, komolyan imádkozni az ő közbenjárását kérve, és az ő boldogávatásáért az alapítvány összejövetelén. Jól emlékszem? Vagy pontosítsátok?
0: Igen, mert Kornél atyának még Fehér Anna nővér idejében volt egy imaszöveg, amit a látássérültek közösségében együtt imádkoztak Kornél atya boldogávatásáért, és az Együttlátók Alapítvány 2021-ben kiadott egy imakönyvet a Legkedvesebb Imáink címmel, és ebbe az imakönyvbe mi is beszerkesztettük ezt az imádságot, és onnantól kezdve nálunk is, tehát nem csak ismertté vált, hanem imádkoztuk is szentmiséghez kötötten, illetve van egy online rózsafüzér ima csoportunk, 2024. szeptembere óta működik, és ebben az ima csoportban is minden héten elimádkozzuk ezt az imádságot. És Kornél atyának az áttemetése kérés formájában talált meg bennünket. Imádkoztunk ezért erre a szándékra, és a végén úgy érzékeltük, hogy ez Anna nővérnek egy lelki öröksége, ami nincs ellentétben az ő szándékával vagy vágyával, mert ő arra vágyik ma is, hogy ahogy ő gondoskodott Kornél atyának emléke megőrzéséről, ezt szeretné ma is. És erre most 2026-ban ilyen módon nyílt lehetőség ennek a folytatására.
1: És hol találtátok meg a megfelelő helyet a sírja számára?
2: Tehát Tököli úti Rózsafüzér királynője templomba, és Nagy Károly atyának nagy köszönet, hogy amikor megkerestük, hogy mi mit szeretnénk tőle, illetve magától a templomtól, akkor nyitott volt, együttműködő és segítőkész, és addig nézték ott az urnatemető sír helyeit, urnafülkék, míg nem találtak egyet, amit fel tudtak ajánlani erre a célra, és így került sor, különböző engedélyek beszerzése után Kornél atya hamvainak az áttemetésére. Érdekesség, hogy amikor mi terveztük az áttemetést, illetve az időpontját, akkor a vértanúság, illetve a halálának az évfordulójára terveztük, de kiderült, hogy ez az időpont a plébániának nem felel meg egyéb programok miatt, és viszont a temetésének az időpontját sikerült megtalálnunk, illetve annak a napján sikerült 5 újra temetnünk, a templom volna temetőjében.
1: Talán nem is tudjátok, hogy milyen gondviselésszerű, hogy ott egyáltalán van urna temető.
0: De tudjuk, mert Károly atyának az első mondata az volt, hogy betelt az urna temető, és ezért mi úgy álltunk ehhez a feladathoz, hogy a Jóisten vezetésére bíztuk a történéseket, és azt gondoltuk, hogy ha ő ezt, ez az ő akaratával megegyezik, és Anna nővérnek is a szíve kívánságával megegyezik, nem beszélve Hummel Kornél atyának a szíve kívánságáról, akkor ők fogják vezetni ezt az ügyet, és Károly atya azt mondta, hogy betelt az urna temető, és azért újra, tehát újra. Megnézik, és egy ilyen mondat után néhány héttel később kaptuk a hírt, hogy mégis csak.
1: Igen, én arra gondoltam, hogy azt mondom el nektek, hogy itt nem volt régen urna temető. Én ugye tőzsgyökeres vagyok ebben a templomban, ott nőttem föl mellette a harmadik házban. 97. július 1-én leégett a templom. A domonkosok voltak itt. Aztán. És nem az egész templom, az orgona égett le, de hát
2: elektromos
1: megsérült.
2: Tűz volt, igen. Ha az emlékeim nem csalnak.
1: Igen, megsérült a templom, és a domonkos atyák találták ki, hogy kellene csinálni egy urnatemetőt, van ott egy kis kápolna, van ott hely, azért, hogy akkor ezzel tudnak pénzt gyűjteni a templom rendbehozatalára. Csak azért mesélem, hogy ez 2000 körül csinálták meg ezt az urnatemetőt.
0: És hogy nem annyira...
1: És július 1-e, amit mondtatok, hogy az ő új miséje. Hát igen, azon a napon égett le a templom.
0: És hogy annyira gyönyörű ez az urnatemető, hogy látássérültként azt tudom mondani, hogy leszállok a buszról, néhány lépést teszek, pár lépcsőfokon föllépve már a templomban vagyok, és utána nem kell egy altemplomba lemenni, hanem a templommal egy szintben megtaláljuk az urnatemetőt, tehát nagyon akadálymentes.
1: Igen.
0: Az elhelyezkedése is, és arra a kérdésedre, hogy találtuk ezt a helyet, egy évvel ezelőtt szerveztünk egy emléksétát, Kornél atya életét fűztük föl, élettörténetének Zuglóra vonatkozó eseményeit fűztük föl egy séta útvonalra, és mivel a Szabó József utcában lakott 1939 és 44 között, ezért nem a ház elől indultunk, hanem ezt a templomot találtuk meg kiindulópontnak, és akkor éreztük meg, hogy nem lehet, tehát olyan nem létezik, hogy a Kornél atya, aki a rózsafűzért annyira szerette, hogy ehhez a templomhoz ne lett volna szívvel, lélekkel köze. És akkor ez az emléksétát tulajdonképpen megerősített bennünket abban, hogy bár több helyszíne van az ő életének, de a legfontosabb események itt ezen a területen zajlottak. Tehát amikor Zuglóban akár jól látó emberként, akár látássérült emberként járunk a Tököli úton, a Hermina úton, a Szabó József utcában és a környező utcákban, akkor gyakorlatilag Hummel Kornél atya lábanyomába lépünk, és hát az a vágyunk, hogy lelki értelemben is egy olyan életutat tudjunk bejárni, hogy a földin túl az ég felé mutasson ez az életút.
1: Sokat jelent nektek az ő személye, közel került hozzátok, úgy érzem.
2: Igen, igen, és egyébként fontos volt az, hogy tényleg egy olyan helyet találjunk, remélhetőleg végső nyughelyének, amely a látássérültek számára is megközelíthető, jól megközelíthető, és olyan hely legyen, amihez effektíve valamilyen formában az ő élete kötődik. Igen. És egyébként úgy, ahogy mondod, kapcsolódunk az, mert én mondtam, hogy én nem túl sok mindent tudtam róla. És igazából azt gondolom, hogy az ő élete arra mutat rá, és azért fontos a mai világban is a látássérülteknek, és hogy tudják a látássérültek, hogy bizony a katolikus egyházban van egy olyan személy, aki azért halt meg, hogy egy látássérültet védelmezzen, illetve megóvja az ő tisztességét és becsületét. Nem mondhatjuk azt, hogy véletlenül volt, mert ezt az egyházi eljárás állapítja meg reményeink szerint. De hogy mégis tudják azt, hogy van valaki, aki a látássérültekért adta az életét, a látássérültek védelmében adta az életét, megélve a krisztusi szeretetet. Amikor Krisztus azt mondja, hogy nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a fele barátaiért. És ezt nagyon könnyű idézni, nagyon könnyű kimondani, de hogy ezt a valóságban, a mindennapi életben megélni, az nagyon nehéz. És ez a krisztusi mondat, ez a krisztusi ígéret kíséri végig az ő életét.
0: Én szeretném hozzátenni, hogy Kornél atya nem csak a látássérülteknek, hanem a jól látó embereknek is tud példát adni a tisztánlátásban. És a tisztánlátásra mindannyiunknak nagyon nagy szükségünk van, és az ő élete szűk területre koncentrálódott látszólag, de ezen messze-messze túlnyúlt, és vannak olyan részei az életének, ami még nincs is igazán föltárva. Például az, hogy ő embermentő volt, holokauszt központban föl van jegyezve az ő neve, mint embermentő. Az áttemetés Erdő Péter bíboros úr engedélyével és a Nemzeti Örökség Intézet engedélyével történt, sírhelyvédettséggel rendelkezik Kornél atyának a sírhelye. Az áttemetés szertartásának végzésével Erdő Péter bíboros úr Süllei László általános helynök urat bízta meg, aki gyönyörűen végezte ezt a szertartást. Neki is nagyon hálásak vagyunk, és mindazoknak a paptestvéreknek és hívő testvéreknek, akik ezen a szertartáson részt vettek. Deo gratias.
1: Még egy kérdésem maradt hátra, hogy boldogávatási eljárás elkezdődött?
0: Hummel Kornél atya boldogávatásáról már a halálát követően is beszéltek. Ennek a jegyében kezdték el összegyűjteni akkoriban az élő szemtanúk visszaemlékezéseit, és ebből született meg később 1976-ban ez az életrajzi könyv, amit mi is ismerünk, és Fehér Anna nővérnek is nagy vágya volt Kornél atya boldogávatása, de tudtunkkal hivatalosan senki még nem indította el, de ez egy vágy, egy cél és egy nagy álom.
2: És reményeink szerint lesz, aki felkarolja az ő boldoggá avatását, illetve szenté avatási eljárásának elindítását és kezdeményezéseit, és remélhetőleg elő vagy utóbb a látássérültek is el tudják mondani azt, hogy van egy védőszentjünk.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Deo gratias.
2: Köszönjük.
1: A budapesti stúdióban Murányi Nikolettát hallották, Hummel Kornél atyáról beszélgettünk, az Együttlátók Alapítvány kuratóriumának elnökével, Béber Mária látássérült gyógypedagógussal és testvérével, aki az alapítvány alapítója, Béber József Váci Egyházmegyés atyával. Köszönöm a figyelmüket!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat. A mai napon az Úr Jézusnak a feltámadásával szeretnénk foglalkozni. Érveket hozunk fel amellett, hogy Jézusnak valóban fel kellett támadnia a halálból, és meg kellett győznie a tanítványait arról, hogy ő győzött a halálon. Enélkül semmi esélye sem lett volna arra, hogy belőle, hogy úgy mondjam, szupersztár legyen. A római birodalom lenézett gyarmatának lesajnált településén élt iparos embernek, ez volt Jézus, a názáreti, úgy mondjuk, hogy ásmester, de valójában hát nem csak ás volt, hanem asztalos bognár, sőt, kőműves és bárogos is. Iparos embernek semmi esélye sem lett volna arra, hogy a neve fennmaradjon. De Jézus feltámadt a halálból. Az apostolok cselekedeteinek az elején azt olvassuk, szenvedése után sokféleképpen bizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. A feltámadt Jézus először asszonyoknak jelent meg. Ez is a hitelességnek a jele. Az Úr Jézus korában a nők nem voltak egyenjogúak a férfiakkal. Vallomásuk sem ért annyit, mint a férfiak vallomása. Tehát ha nem így történt volna, biztos, hogy a evangelisták nem így írták volna meg. A Márk evangéliumának a záradékában kimondottan ezt olvassuk, hogy Jézus először a magdalai Máriának, így mondjuk, hogy Mária Magdolnának jelent meg először. János evangéliumának a 20. fejezetében is úgy tűnik, hogy tényleg Magdolna volt az, aki először látta az Úr Jézust, még akkor is, hogyha először kertésznek nézte, és csak később ismerte fel. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy magdalai Mária és egy másik Mária, valószínűleg Jakab és József anyja volt, akik elmentek, hogy a sírt megkeressék, angyallal találkoztak, majd magával az Úr Jézussal is. Aki azt mondta nekik, hogy, illetőleg az angyal azt mondta nekik, hogy feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába, ott viszont látjátok. Az asszonyok félelemmel és örömmel távoztak, útközben Jézussal találkoztak, és árkarolták a lábát. És azt mondja, hogy menjetek, vigyétek kérül testvéreimnek, térjenek vissza a Galileába. Itten vannak bizonyos differenciák a különböző evangelisták beszámolói között, de a lényegből ez nem von le semmit, az biztos, hogy nők voltak azok, akik Jézussal, vagy legalábbis angyalokkal találkoztak. Ami a tanítványokat illeti, olvasunk arról, hogy Jézus egy személynek jelenik meg, kik ezek a személyek Péternek, Jakabnak, illetőleg Pálnak. Erről a korintusiaknak itt első levél 15. fejezetében olvasunk. Tehát Péter, Jakab és Pál. Aztán két személynek jelenik meg ezek a személyek, az Emmauszi tanítványok. Az Emmauszi tanítványok körülbelül 12 kilométert, 60 stádiumot gyalogoltak, és elmondják a közben hozzájuk csatlakozó, általuk fel nem ismert személynek, hogy hát néhány közülünk való asszony ugyan megzavart minket, és azt mondták, hogy a sír üres. Társaink közül néhányan el is mentek, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok leírták, Jézust azonban nem látták. Tehát látszik, hogy a tanítványok el vannak csüggedve, és nem is gondolnak arra, hogy Jézus feltámadta halálból. Ekkor ez az ismeretlen személy elbeszéli nekik, hogy Mózes könyvében és a prófétákban hogyan vannak megírva azok a dolgok, amelyek Jézusra vonatkoztathatók, Jézus szenvedésére és Jézus feltámadására. Aztán János evangéliumában olvasunk arról, hogy 7 személynek jelenik meg a Tiberiás tó partján. Ez a 7 személy Péter, Tamás, Natánael, aki valószínűleg azonos Bertalannal, Jakab és János, akik testvérek voltak, plusz 2 tanítvány. És itt történik meg az is, hogy utána, miután találkoznak, és miután együtt valamit falatoznak is ott a tópartján, utána Jézus Pétertől megkérdezi 3-szor is, hogy szeretsz-e engem. Péter pedig megvallja, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus azt mondja neki, legeltesd juhaimat, illetve legeltesd bárányaimat. Aztán olvasunk olyanról, hogy Jézus megjelenik 10 személynek, tehát a maradék 11-ből Tamás még hiányzik. Ugye tudjuk, hogy az áruló Júdás már nincs köztük, ezért már csak 11-en vannak, ebből Tamás hiányzik, a 10-nek is megjelenik, majd a 11-nek. De van, ahol 12 személyt emleget a Biblia, azért van, mert eredetileg 12-en voltak, és a 12-es az egy szent szám. Ugye maguk a Izrael törzse is összesen 12 törzs volt. Nos, nagyon sokszor olvasunk arról, mindegyik evangéliumban és az apostolok cselekedeteiben is, meg Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első levelében is olvasunk arról, hogy az Úr Jézus ennek a 11 tanítványnak megjelent. És Szent Pál még egy nagyon érdekeset ír Korintus levélben, hogy Jézus megjelent több mint 500 testvérnek, akik közül a legtöbben még élnek. Majdnem biztos, hogy Szent Pál ezt a levelet 56 végén vagy 57 elején írta a korintusiaknak, és ekkor az 500 tanítványból még a legtöbben éltek. Ha meg akarnánk állapítani úgy valószínű sorrendjét a jelenéseknek, akkor azt mondhatnánk, hogy először, miként már korábban is említettem, asszonyoknak jelent meg. Utána jönnek valószínűleg az emmauszi tanítványok, aztán jön Péter, aztán a 10 tanítvány, majd több mint 500 testvér, akikről az előbb említést tettem, aztán a 11 tanítványnak, aztán Jakabnak, az Úr testvérének, de a fiatalabbik Jakab apostol, aki az Úr Jézusnak unoka testvére volt, aztán a 7 tanítványnak, végül pedig a damaszkuszi úton Szent Pál apostolnak. Megemlítem, hogy a Pálnak való megjelenés az annyira jelentős, hogy a apostolok cselekedeteiben 3-szor is olvasunk róla, hogy hogyan történt. Mert tényleg Szent Pálnak a megtérése, apostoli munkája az rendkívül jelentős volt. Ezek a vallomások nem fantázia termékek, semmiképpen sem utólagos hozzátoldások az evangéliumokhoz, mint ahogy néhányan ezt próbálják állítani. Ugyan az embernek a feje nem hozzátoldás a testéhez, ugyanúgy a Jézus megjelenéseiről szóló beszámolók nem hozzátoldások az evangéliumokhoz. Lukács evangéliumában ezt olvassuk, hogy amikor Jézus a 11 tanítványnak megjelenik, azt mondja, hogy miért ijedtetek meg? Miért támad kételj a szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok. Tapogassatok meg és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van. aztán megmutatta neki kezét és lábát. Adtak neki egy darab sült halat, fogta, és szemük láttára evett belőle. Szent Péter apostol Cezáreában, Cornelius házában így beszél Jézus megjelenéseiről. Mi tanúi vagyunk annak, amit Jézus Júda egész területén és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték, keresztre feszítették, de harmadnapon feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem csak az előre kijelölt tanúknak, azaz nekünk, akik ettünk és ittunk vele a halálból való feltámadása után. János evangelista, aki egy igazán lelki ember volt, spirituális beállítottságú, így kezdi az első levelét, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. A feltámadás tanúi egyáltalán nem voltak hiszékenyek, hiszen hallottuk, hogy Mária Magdolna először a kertésznek nézte, nem akarta felismerni. De most a tanítványok pedig egész úton nem ismerik fel, csak amikor megérkeznek Emmausba, és bemennek egy vendéglőbe, ott döbbennek rá, hogy jé, hát ez Jézus. Lukásnál azt olvassuk, hogy ijedtükben és félelmükben azt hitték, hogy szellemet látnak. De örömükben még akkor sem hittek, hanem csak csodálkoztak, amikor Jézus megmutatta nekik a kezét és a lábát. Jánosnál is ezt olvassuk, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, mondja Tamás, a hitetlen Tamás, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezemet, én nem hiszem. Tehát semmiképpen sem voltak hiszékenyek ezek az emberek. És mégis, amikor viszont fölismerték Jézust, olyan hatással volt rájuk, hogy gyökeresen átalakultak. A halott Jézus kereső Mária Magdolnából a feltámadt Krisztusnak az első tanúja lett. A Krisztus háromszor megtagadó Péterből az egyház szikla alapja. A keresztény üldöző Pál apostolból Krisztusnak mindenkinél többet fáradó apostola. A hitetlen Tamásból hívő és Krisztust megvalló Tamás. A csüggett emmauszi tanítványokból örvendező jeruzsálemi tanítványok lettek. A feltámadt Krisztussal való találkozások jelentőségét aranyszájú Szent János így mondja el. Ugyan honnan juthatott volna 12 embernek eszébe, hogy ekkora vállalkozásba kezdjen. Utána újra megjegyzem, zárójelben 12 emberen 11-et kell értenünk fizikailag, de elvileg a társaság 12 volt. Hallgassuk tovább aranyszájú Szent Jánost. Tanulatlanok voltak, akik ki sem mozdultak a tavak, a folyók és az eldugott falvak világából. Megírták róluk kertelés nélkül, hogy gyávák és kislelkűek voltak. Amikor Krisztus elfogták, elfutottak. Aki pedig az első volt közöttük, csak azért ment be a főpap udvarába, hogy ott mesterét megtagadja. Hogyan magyarázzátok meg, hogy aki Krisztus életében a támadások hatására összeomlottak, azok most, amikor Jézus meghalt és eltemették, és mint ti mondjátok, nem támad fel, akkor fogtak hozzá, hogy meghódítsák a világot. Vajon nem kellett volna azt mondaniuk, ez az ember, amíg élt, önmagát se tudta megmenteni. Hogyan mentene meg minket most, amikor már meghalt? Életében egyetlen népet sem tudott meghódítani. hogyan tudnánk most, holta után, az ő nevében meghódítani a világot. Ezért nyilvánvaló, ha nem látták volna őt feltámadása után, és nem győzöttek volna meg arról, hogy győzött a világon, sose vállaltak volna ekkora kockázatot. Miért van az, hogy mégis nagy súlyt helyeznek arra az evangelisták és az apostolok cselekedete is, hogy kimutassák, hogy ami Jézussal történt, az nem ellenkezik az ószövetségi szentírásban található jövendőlésekkel. Azért, kedves hallgatóim, mert hiszen a hívek többsége nem látta a feltámadt Krisztust. De az első hívek azok mind zsidók voltak, akik olvasták és hallgatták minden pénteken a zsinagógában, vagy szombaton mindig hallgatták a ószövetségi szentírást. Tehát számukra nagyon fontos volt az, hogy meggyőződjenek róla, ami Jézussal történt, az nincs ellentétben az ószövetségi szentírással. Tehát maga Jézus is idéz a tanítványoknak Mózes könyveiből, a prófétákból és a zsoltárokból. Vajon mit idézhetett Mózes könyvéből? Nem tudjuk, de én abban biztos vagyok, hogy József, egyiptomi József alakját felidézte, mert ezt a Józsefet eladták, majd börtönbe zárták, kisíján kivégezték, végül mégis ő mentette meg Egyiptomot, és az őt eladó testvéreit is az éhhaláltól. Abban 100%-ig biztos vagyok, Jézus említette a húsvéti bárányt, akinek vérével a zsidók Egyiptomból való kivonulásuk előtt megkenték házaiknak a ajtó férfáját kívülről, és a megölt báránynak a vére mentette meg az ő elsőszülött gyermekeiket a haláltól. Biztos, hogy említette a rézkígyót, hiszen János evangéliumában említjük, hogy maga is utal rá, aki felnézett a póznára tűzött rézkígyóra, az megmenekült a kígyóknak a mérgétől. Hát, hogy Izaiást idézte, abba 100%-ig biztos vagyok, csak egy részt hadd olvassak fel az 53. fejezetből. Olyan szeméről ír, aki egyszerűen ember csak néz, hogy hát az ószövetségi időkben hogyan írhatott ilyet egy proféta, kiről írta, nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külseje nem kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek között, a fájdalmak embere, aki jól ismerte kínjainkat. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Valóban, a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések minket gyógyítanak. Mi mindannyian, mint tévelgő juhok bolyongtunk, járta mindegyikünk a maga útját, az Úr pedig ő rátette mindannyiunk bűneinek a terhét. Önkéntesen vállalta, hogy feláldozzák. Száját se nyitotta ki, mint a leölésre szánt bárány. Ami most jön el is nagyon, nagyon fontos, de most, hogy feláldozta életét bűneinkért, ővé lesz a nemzetékek hosszú sora. Én hatalmat adok neki mindenki fölött, és ő ad majd részt kinek-kinek a győzelemből. Kedves hallgatóim, íme Izaiás körülbelül 5-600 évvel Jézus születése előtt írt ezeket a sorokat, és tökéletesen ráérnek a bűneinkért halál szenvedett és a megigazulásunkért föltámadt Krisztusra. Nézzünk egy Zsoltárt is. A 21. Zsoltár így kezdődik. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ezt hallottuk a Úr Jézustól is a kereszten, Márk még héber, illetve arám nyelven is leírja, éli, éli, lamma, sabaktáni. Hogyan folytatódik ez a zsoltár? Én meg nem vagyok ember, hanem féreg, emberek csúfja, utálat a népnek. Gúnyoló szóval illet, aki lát, fejet csóvár, biggeszti ajakát, az Úrban bízik, hát mentse meg, ha szereti, hát szabadítsa meg. Torkom kiszáradt, mint cserép, a nyelvem ínyemhez tapadt, a halálporába vezettél le engem. Átjuggatták kezemet, lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg bámészkodva csak mulatnak rajtam, elosztják ruhámat maguk között, és sorsot vetnek köntösen fölött. És most megint jön a győztes messiásnak az alakja. Hirdetni fogom nevedet testvéreimnek, és a közösségben dicsőítlek téged. A föld határai erről emlékeznek, és az Úrhoz térnek mindannyian. Leborul előtte a pogányok minden törzse, hiszen az Úré a királyság, ő uralkodik a népeken, csak előtte borul le a föld minden hatalmassága. Előtte hajolnak meg mind, akik a porba térnek. Nemzetségem neki fog szolgálni, az Úrról szólnak a jövendő népnek. Igazságoságát hirdetik a jövő nemzedéknek. Tehát itt is szó van a megalázott, a megölt bárányról, és arról is, aki utódaival, vagyis hívelve együtt hirdeti, és magasztalja az Istent. 15. zsoltárt idézi Péter apostol is egyik prédikációjában. Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatom. Örvend a szívem, és ajkam énekel, a testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak honában nem hagyod, hogy szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem. Kedves hallgatóim, tehát birtokában vagyunk azoknak a vallomásoknak, amelyek Jézus megjelenéseiről szólnak. És birtokában vagyunk azoknak a jövendőléseknek, amelyek nagyon pontosan ráillenek a halálszenvedett és föltámadt üdvözítőre. De ez még mind nem elég ahhoz, hogy higgyünk az Úr Jézusban, ahhoz, hogy életünket adjuk érte. Ez kell még valami több is,

de nem mindenki. Tehát többségre élik azt, hogy elmennének inkább a dili házba, és igazolást kérnének arról, hogy ők halucinálnak, sem, hogy elfogadják és kimondják, hogy én Uram, én Istenem. Ez kell a Szentlélek kegyelme is. Ahhoz még főleg, hogy aztán ennek a hitnek megfelelően tudjunk élni, és Jézusról hitelesen tanúságot is tudjunk tenni. A Rómaiakhoz írt levélben ezt olvassuk: Jézus test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Odébb ezt olvassuk: ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő halandó testeteket is értekelti bennetek lakó lelke által. A Szentmisében a 6. vasárnapi prefációban ezt imádkozzuk: a Szentlélek ugyanis, aki értekeltette Jézust a halálból, már megkezdte isteni működését lelkünkben. Tehát Jézus feltámadásában is része volt a Szentléleknek. De legalább ennyire része van neki a húsvéti hitben és tanúságtételben. Péter a főtanásáért azt mondja: atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Mi ennek tanúi vagyunk, mi és a Szentlélek, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Szent Pál azt írja a korintusiaknak: senki sem mondhatja azt, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. Tehát aki a föltámadt Jézussal találkozik, azt se tudja kimondani, hogy te vagy az Úr, csak a Szentlélek által. János evangéliumában maga Jézus mondja: ha majd eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől velem voltatok. Tehát, kedves hallgatóim, ahhoz, hogy hívők, keresztények legyünk, az igenis el kell fogadnunk, és kérnünk kell, és el kell fogadnunk a Szentléleknek a kegyelmét. És kérnünk kell azt is, hogy mi 21. századi keresztények tudatában legyünk annak, hogy mi annak az egyháznak vagyunk a tagjai, amely, mint egy 2000 éves ember, ma is az első tanuk, a szent asszonyok, az apostolok és a tanítványok fülével halljuk, szemével látjuk, és kezével tapintjuk a feltámadt üdvözítőt. Mária Magdolnával együtt elmondjuk mi is, hogy láttam az Urat. A szent asszonyokkal együtt átkaroljuk a lábát. Tamással együtt, mint egy tapintjuk kezét és oldalát. Megértjük azt is, hogy Jézusnak ezeket kellett elszenvednie, hogy bemehessen dicsőségébe. Megértjük, hogy a Messiásnak szenvednie kellett, és harmadnap fel kellett támadnia a halálból. Megértjük, hogy Jézus tragikusnak látszó, viszonylag rövid élet ellenére nem élt hiába. Nem végzett fél munkát, nem távozott dolga végezetlenül a világból, mert a feladatot, amelynek elvégzését a mennyei atya rábízta, azt elvégezte. Megértjük azt is, hogy nekünk is szenvednünk kell, ha be akarunk jutni a mennyei dicsőségbe. Hogy nem szabad elcsüggednünk akkor sem, ha göröngyösnek és meredeknek találjuk a keresztutunkat, mert az az égbe vezet el minket. A lelki sötét éjszakáink kellős közepén is hinnünk kell, hogy föl kell majd a nap. Bűneink súlya alatt görnyezedve is eljuthatunk a tisztuláshoz, sőt az élet szentség magaslatára is. Az átmeneti kudarcok ellenére is reményünk van a végső győzelemre.

Aki szeret, annak nem kell félnie a haláltól, hiszen csak azt szeretjük, akiért meghalunk, csak azt szeret minket, aki meghal értünk. Zsida Jenő, fiatalon elhunyt erdélyi költő, Golgotán című versében ezt írja az üdvözítőről. Az üdvözítő szájába ezeket a szavakat adja, furcsa vágyamat magam csodálom, minek is tövis homlokomon. Nagyon zokogva, nagyon szeretve, borulok rá a kemény keresztre, sárkás derekát megcsókolom. Szépen szerettem ezt a világot, azért teszek most ilyen nagyot, mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen meghalok érte, de harmadnapra feltámadok. Befejezésül, kedves hallgatóim, hallgassák meg Szabó Lőrincnek az Árny keze című versét. Mi még azt tanultuk Szabó Lőrincről, hogy ateista költő volt. Nos, ez a Szabó Lőrinc, ennek volt egy református lelkész nagybátyja. Egyszer meglátogatta húsvéti időben, vele együtt átment a templomba, és hallgatta az emmausi tanítványokról szóló történetet. Utána írta a verset, újra mondom, Az Árny keze, ez a címe. Maradj velem, mert beesteredett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkony izzik a templom ablakán. Hitetlen vagyok, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteredett. Ha egy idegen, vedd emberinek súgja egy hang, s ahogy látó szemem, elmereng a régi jeleneten, az Emmauszin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják, és töv is koronázza. Én teremtem csupán, mégis, mint testvérére néz rám, mint gyermekére, látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett. Köszönöm szépen a figyelmet!

A mai nap költője Vajda János, aki 1827. május 7-én született, 4 évvel fiatalabb Petőfinél. Petőfit tekintette példaképének, és mivel példaképének tekintette, vándorszínésznek is állt, és a Pilvax törzsvendégeként ő is a Március ifjak része, és ez a forradalmi gondolkodás és a radikális polgárosodás vágya, ez mindig kísérte őt. Ugyanakkor az egész életében ellentmondások sorozata, amikor nem találja a helyét, mert az az idő, amit megél, és az a gondolkodás, ami benne van, az egy tipikus kelet-európai sors. Egy olyan sors, amikor a meg nem értettség és a körülötte lévő világgal való szembenállás az egyúttal magával hozza az ő kirekesztettségét is. Jellemző, hogy Adi visszanyúl Vajdához, sőt egy szép verset is ír róla. Egyébként katolikusnak keresztelték, a ciszterekhez járt Székesfehérvárra, majd a piaristákhoz is járt, de aztán tovább nem tanult. Nagyon gazdag az életműve. De hogyha néhány szóban kellene összefoglalni, hogy mi is az ő sajátossága, mi a személyisége, hogyan gondolkodik, akkor elsősorban én azt mondanám, ő a keserűségnek és a bánatnak és a szomorúságnak a költője, az elégedetlenség költője. Miért vajon? Először is azért, mert nem találta meg a helyét és elismertségét az irodalomban. Örök egzisztenciás gondokkal, újságíróként, vagy éppen gazdatiszt, tanoncként, vagy föld nyilvántartóként dolgozott, és mintha nem lett volna elég ideje arra, ami igazán vonzotta a költészet. Másodszor, egy csodálatos szerelmi költészete van, én középiskolás koromban ismertem őt meg, és tényleg a szerelmi költészete volt az első, amit megismertem is, ami megfogott, de ez a csalódásnak a költészete, hogy egy be nem teljesült szerelem Kratochwil Georginához, Ginához jellemző első versziklusának címe a szerelmi költészetében az a cím, hogy a szerelem átka, vagy szerelem átka. Az eszmék, filozófikus gondolkodása, egy változó világ veszi körül, útkeresés az ő költészete, ott, ahol sehol nem találja helyét, hol panteista, hol keresztény gondolkodás, hol materialista gondolkodás, minden eszme végig gondolását tartja a feladatának, de nem találja meg önmagában a helyét. Ez a helykeresés, ez megjelenik akkor is, amikor a radikális polgárosodás eszméjét szembeállítja a nemzeti önállóság eszméjével, hogy fontosabbnak tartja a polgárosodást, mint a nemzeti önállóságot. Ezzel persze korában egyáltalán nem talál egyetértőkre. Ő szemben áll a nem adok a 48-ból eszméjével, de aztán a kiegyezéssel is, tehát a deákféle megoldással is, és ez is az ő, igen, a helye nem megtalálását mutatja. Egy magányos ember, Adi Mont Blanc embernek nevezi őt. Most, amikor ugyanilyen válaszút előtt áll a 21. század, mint a 19. század, ezt a helykereső, elemző, filozófikus költészetet érdemes újra vennünk. Ezért is vettük be a költőink közé Vajda János, bár nem alapvetően egy istenes költő. Az ő istenes költészetét az jellemzi, hogy bár hisz Istenben, és sokszor hozzáfordul, neki az Istenképe egy az emberrel nem törődő Istenkép. Mint hogyha az Isten nála nem adna az emberi létre választ, és az ő életére sem, és megoldás sem. Csalódottság van a költészetében. Ugyanakkor mindig ott van a költészetében a remény és az igazság, talán a Sírboltban című költeménye mutatja a legjobban ezt az ellentmondásos Istenképét.
ő az istenséggel foglalkozó költészetében is a magányosság megszólaltatója. Áthatja ez a magányosság, a beteljesítetlen szerelem, a beteljesítetlen létérzés, a beteljesítetlen egzisztenciális álmok gondolata az ő költészetét. Éppen ezért ez a nagy keresés az, ami ma nagyon tanulságos számunkra. Olvassuk újra Vajda János munkásságát. Vajda János, őszi tájék. Az égen a felhő egymást űzi hajtja, suhogva a parton hajlunk a sikár, csóválja fejét a hegyélen a magfa, hogy oda megint az örömteli nyár. Gyülemlik a holló, varjú, kavarogva, a cineke fázik a tüskebokorba, a kerti haraszton zokogja a szél, elhervad a rózsa, lehull a levél. Elhervad a rózsa, lehull a levél. Ezért születünk hát? Ez az életi cél? Csak eddig a pálya, semmit se tovább, vagy itten az ember csak öltözik át? Mi itten örök? A halál vagy a lét? Hol itten a kezdet? Hol és van-e vég? Mi itt a csalódás? Hol itten az álom? Vaj, innen-e vagy túl a határon? Az égen a felhő egymást űzi hajtja. Bújdosni a tarlón indul a katang, elnémul az erdő, elszállt a galambja, siránkozik a falubeli harang, mezőkön az árnyék, tengereken hab, múlik, születik, mint mára a holnap. A szemfödelet rángatja a hideg szél, elhervad a rózsa, lehull a levél. Elhervad a rózsa, lehull a levél. Hiába hisz ember, hiába remél. Hát semmi, de semmi, ami vigasztal, ott túl amaz árkon újra tavasszal. Ereszkedik a ravatal a gödörbe, dörögnek a hantok, örökre, örökre. A sírra borul le hű szerető, semmit soha vissza a temető. Az égen a felhő egymást űzi hajtja, lemegy a nap, a nyáj hazatér. Távolba vészel halk mél a kolompja, kiált a kuvik, száll a denevér, sírhalmot ölelve az anya zokog, majd kigyúl a csillag, kisüt a hold, s ott fenn a keresztfán suttogja a szél, kinyílik a rózsa, kihajt a levél. Vajda János.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeki imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen!
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázat szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény öröm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz a testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot. Öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnificat.
5: amikor Jézus hordod a szívedben élő tabernákulumá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódolatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember pillanatában menne le az istenség teljessége. Hódolatból a hidömre, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őd, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolhat, örvendezve az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztállátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor az Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
10: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mikérten kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmat.
5: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
5: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titoktól a boldogság a Szűz Mária Szent Olvasnak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Amen.
4: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 7-e. Jön már az Úr napja, kegyetlenül. Izajásnál a 13. fejezet 9. versében olvassuk ezt. Jön már az Úr napja, kegyetlenül. Izajás könyvének második nagy szakasza, a 13.-23. Közötti fejezetek anyaga, amely idegen népek elleni proféciákat tartalmaz. A proféciák nem időrendben hangzanak el. Komoly körtörténeti tájékoztatása lenne szükség. A körtörténeti vázlat valahogy így néz ki. Birodalmak és leendő birodalmak hatalomért való harca áll a háttérben, mint azóta is mindig. A szereplők és a módszerek változnak, de az önző, birtokló, hatalmi indulat ugyanaz. Izajás korában az asszír birodalom volt a térség ura, aki leegázta az északi izraeli királyságot, de fenyegette a déli, a júdai királyságot is. Közben Babilónia, káldeusok már próbálkoztak Asszíria legyőzésével. Először ebbe belebuktak, erre is utalhat a profécia. Később azonban a babilóniak a médek segítségével legyőzték az asszírokat. A babilóniak uralma alatt kezdték el a júdaiakat fogságba hurcolni. Majd a babilóniaiak uralmát később a feltörekvő médek, perzsák zúzták szét. De a kortörténet helyett most fontosabb a tartalom, az üzenet. Bármely időszakra vonatkozhat a profécia. Itt Babilont emlegetik, de bármelyik hatalomra és hatalmaskodásra érthető a jogos ítélet. Akkor és ma egyaránt. Jön már az Úr napja kegyetlenül. Ez a profécia ugyanis az Úr napjának természetét hirdeti meg. Az Úr jogos megvetését minden uralkodó, gőgös, Isten nem ismerő, másokat kiszipolyozó hatalom és hatalmaskodás ellen. Pedig ilyenek vagyunk mind, egyen-egyenként és népenként is, mert ilyen a bűn. Az Úr napja nemet mond a bűnre, amely bedarál mindent. Az Úr napja nemet mond minden bűnös indulatra, amely életellenes és emberellenes, vagyis istentelen. Az Úr napja a bűnös hatalmat feltartóztatja, megítéli, képviselőit elbuktatja. Belegondoltunk már abba, hogy az Isten ítéletében mekkora kegyelem feszül? Hiszen a bűn mindent magával ragadó pusztítását akadályozza meg, és ezzel az életet szolgálja. Az Úr napja ítélet, de ítéletében mégis kegyelem. Az ítélet Jézus Krisztus másik ruhája. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya, leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelki vezetőnk Pigler Mónika Mira nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
4: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.
5: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
0: Hírpercek.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz nyelvű kiadásának első példányát május 2-án tudósít a Vatikáni Rádió. A könyv Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjegyeként töltött időszakából való írásait tartalmazza, mely május 4-től kapható az olaszországi könyvesboltokban. A könyvet Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a Szent Atyának. A kötet, melyet jelenleg a világ 30 országában fordítanak, a következő hónapokban több nyelven is megjelenik. Ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja a 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet Pietro Parolin bíboros államtitkár mutatja be Rómában a pápai patrisztikai intézetben május 6-án szerdán délután. Az európai útmutatók és cserkészek a Szentszék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkészszövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szent Mise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. A Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek május 16-án, tudósít az MTI. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen többek között a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok is várják az érdeklődőket 10 órától a Zeneakadémia épülete előtt. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongora művész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter cselló művész és Simon Izabella kamara formációja ad majd koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be, többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A napot Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektorja zárja. A szabadtéri nyílt napon megkezdik az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket. Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.

0: Testvéreim, minden szent asszonnyal együtt tegyünk hitet üdvözítőnk mellett, és mondjuk, jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, Te a bűnös asszonynak sokat megbocsátottál, mert nagyon szeretett. Bocsáss meg nekünk is, mert sokat vétkeztünk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, utaidon szent asszonyok szolgáltak neked. Add, hogy téged követve járjuk életünk útját.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, amikor tanítottál, Mária hallgatott téged, Márta pedig szolgált neked. Engedd, hogy hitben és tevékeny szeretetben mi is téged szolgáljunk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, aki testvérednek, nővérednek és anyádnak nevezted mindazokat, akik akaratodat teljesítik, segíts, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig megnyerjük tetszésedet.

0: Urunk Istenünk, Te megtanítottad boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közben járására enged, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, és majd egykor beléphessünk a megígért országba. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. a tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretet közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretet közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik

0: életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, Átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye, és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat, és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Humiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind

0: olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendékeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mencenti Biborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregórián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homíliájában Mincenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik őrá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mincenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőki kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mincenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mincenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mincenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. zárta homíliáját Baldur Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A Szent Mise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty bíboros boldog avatásáért. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-ától 10-éig. Uránia Nemzeti Filmszínházban. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok. Május 9-e szombat. 10:30-től filmvetítés a díszteremben. Második János Pál, Félelem nélkül. A 2025-ben készült film, 84 perces, szinkronizált, litván-amerikai életrajzi film. 12:15-kor kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Keresztények a kultúráért és emberi méltóságért. A moderátor Madocsai Bea, az Emmanuel közösség tagja. Résztvevők: Földi Kovács Andrea, televíziós újságíró, Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója. 12:30-től filmvetítés a díszteremben. A Mennyországot választom. Néri Szent Fülöp, mozis verzió, szinkronizált olasz életrajzi film, 143 perc hosszú. 13:30-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban. A Keresztény Művészetek Missziója. Moderátor Madocsai Bea, műsorvezető, szerkesztő. A résztvevők: Magyar Krisztina képzőművész, Balog Péter Pius, a gödöllői premontrei apátság apátja, Józsa Judit kerámia szobrász. 14:45-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Miért fontos a keresztény párbeszéd? Moderátor Keresztes Ilona újságíró. A résztvevők: Maklári Ákos atya, görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke, Szloboda József, református lelkész, Nacsinák Gergely András, ortodox pap. 15:30-kor filmvetítés a díszteremben. A Nevem Bernadett, 2011-ben készült feliratos francia életrajzi film, hosszúsága 109 perc. 16:15-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban, keresztény egyházak találkozása más egyházakkal. Moderátor dr. Tordján Attila, az Etalon filmkiadó alapítója. Résztvevők: Bárány Béla katolikus pap, Rupovszki Rita a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója, Szőke Péter, a Szent Egidio közösség budapesti vezetője. 18:00-kor filmvetítés a díszteremben. Carlo Acutis, A Mennyország Nem Várhat. 2023-ban készült feliratos spanyol dokumentumfilm, 78 perc. 18:30-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Szentek az emberek egységéért. Moderátor Göbel Ágoston, szerkesztő, műsorvezető. Résztvevők: dr. Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskola rektora, dr. Barna Erzsébet, Fokolarina orvos, dr. Tordján Attila, az Emberiség Fáklyavivői Lexikon főszerkesztője. 20:00-tól filmvetítés a díszteremben. Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma, magyarországi ősbemutató, feliratos francia dokumentumfilm, 95 perces. Itt regisztráció szükséges. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan, azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel!
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A szegényekről való gondoskodásra buzdította Leó pápa az amerikai Caritas tagszervezetet. Hármas ünnepet tartottak Bakta Lóránt házán. Indul a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. 14. Leó pápa az amerikai katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozott május 4-én, írja a Magyar Kurír. Arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. Beszédében a Szent Atya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Arra buzdított, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt. Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének, hangsúlyozta a Szent Atya. A Catholic Charities az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális segélyszervezete, amely 168 független, egyházmegyei szintű ügynökséget tömörít. Ikonosztáziont, keresztet és búdzát szenteltek Bakta Lóránt házán, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. A május 2-i ünnepi liturgia az ikonosztázion megszentelésével kezdődött. Szocska Ábel megyéspüspök egy személyes emlékét idézte fel beszédében, melyet egy borkóstoló során tanult meg, hogy a kocintás célja a fül bevonása az élmény megtapasztalásába. Keresztény életünk ugyanígy működik, amikor eljövünk a templomba, minden érzékszervünk bekapcsolódik a szertartásba. Szocska Ábel kifejtette a hármas ünnep jelentőségét. Az ikonokra nekünk van szükségünk, hogy szemünkkel is befogadhassuk az evangélium tanítását. A kereszt emlékeztet arra, hogy Isten a nehézségekben is velünk van. A búzaszentelés kifejezi, hogy mindenünk Istentől kapott ajándék, amelyet hálával ajánlunk vissza neki. A búzaszenteléskor a püspök Isten bőséges áldását kérte a földekre. Táncház kicsiknek és nagyoknak, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek, elektronikus zenei előadók és street dance is várja az érdeklődőket a Magyar Zeneháza szombaton nyíló szabadtéri színpadán, így az MTI. Május 9-én visszatér a zeneházába a város, a házban sorozata, a fókuszban ezúttal Sopron lesz, érkezik a Fajkusz banda, a Petőfi band, és még sokan mások, közölték a szervezők kedden. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, csütörtökönként táncház a szabadban, májustól augusztusig minden hónapban lesz Salsa a parkban, és új táncos sorozatot is indítanak Tánc a szabadban címmel. Folytatódnak a mozi a szabadban filmvetítései is, és a ház szombat délelőtti gyermekprogramjai júliustól szintén kiköltöznek majd a szabadba. A programban izgalmas globál zenei produkciók is lesznek, valamint klasszikus zenei koncertek is színesítik majd a kínálatot.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, a tehetik hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: kifogástalanok és tiszták legyetek Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben. Filippiekhez írt levél, 2. fejezet, 15. verse. Ezt választottam aranymisés jelmondatomnak, amelyik közben alakulgatott. Először egy rövid kis szöveget választottam, aztán amíg ezen dolgoztunk, meg egy hozzákapcsolódó képen is dolgoztunk egy festőművésszel, alakult ki ez a szöveg. Hiszen egyik része ez nagyon piarista körökben is gyakran idézett rész, hogy akik igazságra utaknak, sokakat ragyognak, mint a csillagok a mindenségben. Ez tulajdonképpen ennek egy új szövetségi változata, amelyik a példaadásra biztat bennünket. Kifogástalanok, tiszták legyetek Istennek ártatlan gyermekei. Tehát ne fertőzze meg a bűn bennünket, ne a bűnnek az útján járjunk, amelyik gonosszá, romlottá tette ezt a nemzedéket, gonosz az, aki uralkodik, hanem úgy kell ragyognotok benne, mint a csillagoknak a mindenségben. Kép is készült hozzá, ahogyan a pap bemutatja a szent misét, az fölér az égi világba, ahol a Szent Háromság van, életünk nagyobb része ott kell, hogy történjék. Van egy piaristának, Szent Pompiliusnak egy mondata, hogy jelen, múlt, jövő, három virágtalan virág. Tehát itt kell élnünk, de igazán az örökké valóságban kell élnünk, az a mi otthonunk.
1: Bocsa József, piarista atya gondolatait hallották.

0: Szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Ez itt a Napindító magazin. Köszönti önöket a két műsorvezető.
1: Lupusz atya.
0: Farkas István Lupusz atya és Szabó Ildikó. Május 7-e, csütörtök van, Gizella és Bende Gúz névnapja. Röviden szólnék pár szót a két név eredetéről. A Gizella német eredetű, elegáns női név. Jelentése zálog, túsz vagy biztosíték, de egyes elméletek szerint az ótörök szépséges szóból származik. Híres viselője, első Szent István király felesége, Gizella királyné, aki a magyar kereszténység egyik megalapozója. A Gizella névnek sok beceneve van, Gizi, Gizike, Ella, Gizus, Giza. Híres Gizellák a történelemben, Bajor Gizi színésznő, Hervai Gizella költő, és például a német Gizell Bündchen modell. A mai férfi névnapunk pedig a Bende Gúz, ez pedig egy magyar eredetű, régi férfi név, amely a hagyományok szerint Attila hun király apjának nevéből származik. Becenevei Bence, Bende, Bendi, Bendus. A Bende Gúz név a 19. században a romantika korszakának idején vált igazán kedvelté. Az 1990-es években még ritka névválasztásnak számított, a 2000-es évekre viszont népszerű férfi névvé vált. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk a Gizelláknak és a Bende Gúzoknak. És röviden szólnék még a mai napi időjárásról. Meleg, párás idő várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal, megélénkülhet a déli, délnyugati szél, a zivatarok környezetében pedig széllökések is lehetnek. Reggel 15 fokra csökken a hőmérséklet, napközben pedig a maximum 21 fok körül alakulhat. És melegfront jellegű tünetek várhatóak, úgyhogy ha kicsit fáj a fejünk, akkor foghatjuk erre, igaz, atya?
1: Főleg én, kívbeteg.
0: Hogy érzed magad?
1: Még ezt a frontot nem érzem.
0: Jól nem érzed
1: érzem
0: a
1: magam.
0: Frontot?
1: Még nem.
0: Én tegnap szépen egy kicsit éreztem.
1: De, még nem jöttem.
0: De
1: hozzám.
0: Lehet, hogy csak a műsor miatt fájt a fejem egy kicsit.
1: Erre nincs alap.
0: Kutattam, hogy a mai nap, május 7-e a néphagyományokban mit kötődik-e valamilyen néphagyományhoz. Hát ez a nap nem, mert a fagyos szentek majd még csak most jönnek. Május 12-e 14, Pongrácz Bonifác. Hát reméljük, hogy nem éri a gazdákat kellemetlen meglepetés.
1: A gyümölcsfák zöme megmaradt, hogy nem ment el a termés, tehát ezt hallottam kertészektől. Tehát az idei év eddig jó volt fagyokat illetően. Az ország legtöbb pontján.
0: Reméljük, hogy így is marad.
1: Imádkozunk érte.
0: Igen, így van. És akkor folytatjuk műsorunkat, bele is vágunk a napi evangéliumba. Evangélium Szent János könyvéből. Aki megmarad Jézus szeretetében, annak öröme teljes lesz. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezt parancsolom nektek, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Hát ez egy határozott, világos utasítás újfent Jézustól az utolsó vacsorán a tanítványai felé. Szeressétek egymást, ez a parancs, ez a feladat. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ilyenkor bennem mindig felmerül, hogy szeretni, szeressük egymást. Lehet ezt parancsra, atya?
1: Nem csak lehet, hanem köll. Tudnék, volt áteredő bűn. Tehát a daszkorszak úgy kezdődik, hogy a kisgyerek nem. Nem azt mondja, hogy igen, hanem van valami ellenállás, tulajdonképpen minden ellen. Aztán a kamaszkor megint csak azért is más a világ. Tehát van bennünk egy olyan hagyomány sajnos a bűn következtében, hogy könnyebb mondjuk egy szobát engedni, hogy teljesen széjjel menjen a rend, és külön energia kell, hogy rend legyen. 48 év matek tanítás van mögöttem, ezt már sokszor elmondtam, és a külső válik belsővé. Tehát ha valaki megszokik, belé neveljük, parancsoljuk, hogy rendezett legyen az élete, akkor olyan lesz. De ha elengedjük, hogy a dolgok lefelé esnek, úgy széjjel megy az ember, széjjel mennek az emberi kapcsolatok, tehát nem csak, hogy lehet, hanem köl, mert a szeretet az nem érzelem, hanem döntés, már pedig döntés.
0: És pont.
1: Pont.
0: A számból vetted ki azon,
1: de köszönöm.
0: Ezt szerettem volna
1: döntés,
0: kérdezni, hogy
1: döntés.
0: Ezek szerint az nem egy érzelem, hogy én valakit szeretek, hanem eldöntöm, hogy szeretem, akkor is, ha megbántott, ha nem szimpatikus, ha akkor is szeretnem kell.
1: Amiről szólsz, ott van az ellenség szeretet. Ki az, aki reflexből oda van az ellenségért? És Jézus nem csak itt beszél parancsként a szeretetről, hanem parancsba adja az ellenség szeretetet. Tehát ha érzelmen múlna, hogy aki megtaposott engem, visszaért a bizalmammal, hálátlan, ha csak az érzelmemen fordulna, akkor örökre lezáródna egy kapcsolat. De újra kell építeni, hogy megbocsájtok, újra bizalmat szavazok. Tudnélik, ami egyetlen örök érték, az a szeretet. És ami a leginkább hullámzik bennünk, azok az érzelmek. Most haragszom rám, most rád, nem rád, nem rád értem, úgy általában.
0: Én is rád, most, hogy akkor így szint hallunk.
1: De érted? De
0: én is haragszom rád.
1: De köszönöm a gyors kapcsolást. Tehát, hogyha engednénk érzelmeinknek, akkor garantáltan minden kapcsolat tönkre menne. A hűség. És Jézus azt is lelkünkre csomózza, ha szabad így mondani, hogy a szolgától egyetlen egy dolgot kér majd számon az Isten, vagyis tőlünk, a hűséget. Tehát akarni kell hűségesnek maradni, hogy bármi áron, akár a tékozló fiú története. Sutty elviszi a fél vagyont, és a báty, az érzelmek embere, tehát a tékozló fiú bátyjáról beszélek.
0: Igen.
1: Nem érzi át, hogy mekkora öröm az apának, hogy visszajött az ő tesója. És morog.
0: Hát egy kicsit féltékeny.
1: Kicsit nagyon.
0: Igen.
1: Tehát ha az érzelmeknek engednénk, akkor besorakoznánk a tékozló fiú bátyja mögé.
0: De mondjuk vele könnyű azonosulni azért, mert...
1: Sajnos igen.
0: Mert azért valljuk be, sokszor mi is ilyenek vagyunk.
1: Igen.
0: Így van,
1: de
0: a tékozló fiú
1: az,
0: bátyja.
1: Hogy ez a fiú hazudik. Hazudik, tudnék, hogy én hűségesen szolgáltalak. Ha ő közel maradt volna, és nem érdekből szerette volna az apját, most valóban irigykedik, akkor megértené, hogy micsoda öröm az apjának, hogy a tékozló testvér visszajött. És az atyának csodálatos a válasza, hogy megjött a te fiad, mondja a báty. Mit mond atya? Megjött a te öcséd. Tehát ő megtagadja az apját, megtagadja az öcsét, mert vad indulatainak és érzelmeinek és önzőségének él. Röviden.
0: Hát kicsit azért én vitatkoznék itt veled.
1: Rajta,
0: hogy...
1: próbáljuk meg.
0: A kisebbik fiú, ő nem önző? Nem volt önző? Tehát nem magasztaljuk már fel annyira.
1: De visszatalált.
0: Visszatalált, de ő is önző volt, sőt.
1: Nézd, ha én elmegyek atyai házba, tudok visszatalálni.
0: Igen.
1: Messze útról, züm-züm élet után, már bocsánat, tudod, mire gondoltam?
0: Hát miután a mélypontot, a mélypontra leért.
1: Moslék meg egyebek.
0: Azután.
1: De most, amikor úgy tűnik, hogy ő szent, már a báty, hogy talál vissza?
0: Nem szent, nem mondjuk, ne avassuk szenté, de mondjuk a jó fiú.
1: Nem.
0: De, vitatkoznék veled, atya, de.
1: Nem. Hát, hogy nem érti meg, nem érti meg, nem fogunk hajba kapni, már kevés a hajam különben.
0: Kevés a hajam, de egyébként. De az enyémet még megfoghatom.
1: Nem, szó sincs róla. Nem, de komolyan mondom, hogy a látszólag, tehát ez a farizeusoknak a jósága, a farizeusoké, hogy minden parancsot teljesítenek, de szív nélkül. Tehát nincs szíve ennek a fiatal, ennek a bátynak, nincs. Na majd folytatjuk a vitát.
0: Majd folytatjuk, adáson kívül, kívül folytatjuk, ez messzire vezet, azt hiszem.
1: Igen.
0: De...
1: Tehát
0: igen.
1: Kell parancsolni, az biztos.
0: Igen, tehát maradjunk annyiban, hogy az evangéliumból is, például a tékozló fiú történetéből is kijön, látszik, hogy nem olyan egyszerű ez, ha mondjuk a két testvér viszonyát nézzük.
1: Hogyne, és az érzelmek, hogy mondjam, 20-30-40 éves fölépítményt tudnak tönkretenni egy másodperc alatt. Hogy valakinek az ördög azt sugallja 30 év házasság után, hogy most találtam meg az igazit. Nem minősítem ezt a mondatot, de minden szét tud rombolni az érzelem. Tehát van egy hűség, hogy a következő lépésemet úgy tegyem meg, hogy az eddigi hűségemnek a folytatása legyen. És nem az, hogy belefáradtam, vagy a piacon megjelenik valamilyen új hús, és így tovább. Tehát az érzelem azokat korlátozni kell, fékezni kell. Uh-huh. A dühöt, az most előbb nem sikerült nekem, tehát a dühöt, a haragot, az indulatot fékezni kell, józannak kell maradni, és akkor most megéri-e, hogy egy alkalmi kalandért, vagy egyébért tönkreteszem a családot, gyereket, mindenkit. Tehát a szeretet, és leginkább itt nyilván a férfi-női szerep a hónapban a programunk, tehát szeretet nincs konok elhatározás nélkül, és ha érzelmeinknek engedtük, hogy rossz útra vigyenek, hátra arc, mint a tékozló fiúnál, és vissza kell találni, hogy akarja szeretni az apját. Nála jobb helyen volt, mint itt, ahol most vagyok. A szolgáknak jobb helye volt. Tehát, hogy visszatalálni ahhoz, hogy döntök az apa mellett, döntök az atya mellett, atya Isten mellett, nyilván a példabeszéd erről szól, döntök a jó mellett, és újra döntök.
0: Tehát, ha most egy hétköznapi praktikus szintre is, most felhoztál egy evangéliumi példát, a tékozló fiú példázatát, a szeretetre és az érzelmek ellenfeszülésére. Tehát, hogyha a szeretet nem érzelem, hanem döntés és cselekedet, akkor például mondjuk, ha egy munkahelyen van egy ellenszenves kolléga, aki mondjuk, igen, megbántott, beszólt, nem egy szimpatikus figura, és mondjuk rosszul lesz. És akkor olyankor, ugye ott a döntésünk, hogy az érzelmeink után megyünk, hogy na jó, majd valaki más észreveszi, én akkor úgy teszek, mint aki meg se látta, az érzelmeim után megyek, mert ez az ember nekem egy ellenszenves. Vagy ott van az a döntésem, hogy jó, rosszul van, én láttam meg először, én vagyok itt, segítségre szorul, akkor hívok neki orvost, vagy hívok mentőt, függetlenül attól, hogy mit érzek. Jogom van a saját érzelmeimhez, de ettől függetlenül a szeretetet cselekszem. Azt, hogy látom, hogy bajban van az az ember, és segítséget hívok neki. Ez így egy jó a példa, jó példa, atya, így praktikusan.
1: Mégse lesz hajtépés.
0: A legszebb példát
1: mondtad. Nekem is volt olyan, most nem magamat fújjon föl, autót vezettem, és előttem...
0: Ne fújj föl magad!
1: Nem. Én is elég nagy darab vagyok. És egy részeg ember feküdt keresztbe az úton. És fölvettem a kocsimba, elvittem a kórházba. Hát, hogy mondjam, egy részeg embert, most nem akarom leírni az alakzatját, Tehát nem olyan, olyan vidám dolog betenni a kocsitba, hogy a kocsid is mondjuk tisztasága sérül, vagy egyéb, de nem volt gondolkodási jogom. Az érzelmeim került ki, és menj tovább. Tehát sok ilyen, ilyen átkozott dolog is fakad az érzelemből, hogy segítségnyújtás elmaradása, és akkor, hogy mondjam, utána persze az emberre ráterhelődik ennek a nyomorúsága akár éveken köröztül.
0: Igen, igen, igen. Én még egy gondolatot szeretnék kiemelni az evangéliumból. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy örömötök, örömötök legyen. Ezért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Tehát Jézus tanítása szerint az, aki szeret, abban teljes az öröm. Aki szeret, az egy boldog ember.
1: Csak az
0: ez
1: boldog.
0: Ez az ő boldogság receptje, hogy szeressünk.
1: Csak ez.
0: Csak
1: és aki első helyre teszi a boldogságot, az nem tud szeretni, mert önző. És aki első helyre teszi ezt a konok szeretetet, az akart szeretetet, a fölemelkedő szeretetet, ahogy te mondtad, csak az lesz boldog, és csak az lesz teljesen boldog.
0: Köszönjük szépen, atya, ezeket a gondolatokat a mai evangéliumról, és akkor hallgassunk most egy zenét, egy szép gospel zenét, Uram, emlékezzél rám címmel. Remember me, Lord.

0: Folytatjuk a napindító műsorát. Az elkövetkező időszakban egy házaspárral fogunk beszélgetni, Entóth Ágnes művészettörténésszel és Németh Árpád informatikus házaspárral, a női lét sokszínűségéről és arról, hogy hogyan lehet helytállni sokféle női szerepkörben. Sok szeretettel köszöntjük vendégeinket a telefon túloldalán. Szép jó reggelt kívánunk!
1: Szervusztok, köszöntünk benneteket!
2: Szép jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Egy csodálatos ünnep van ma, Gizellának az ünnepe. Sorsfordító volt a magyarság életében, és először kezdjük a női szerepek közül a leges-leges legfontosabbat, hogy feleség. És erről szeretném, ha országvilág előtt nyilatkoznátok, nyilván egy intim dolog is ez, de hogy miért a legfontosabb női szerep az, hogy valaki feleség. Örömmel hallgatunk benneteket.
2: Köszönjük a hallgatókat mindketten. Hát először is akkor egy nagyon röviden mégiscsak, hogy kontextusba helyezzük magunkat. 1999-ben házasodtunk össze, és ez az év, ez egy nagyon sűrű év volt számunkra. Én akkor kezdtem el dolgozni az egyetem után, és hát akkor lettem feleség, és akkor hoztunk ugye egy döntést, hogy összeházasodunk, és hogy szentségi házasságot kötünk, és igent mondunk egymásnak. Hát ez már nagyon régen volt, de hogy ez a döntés azóta is meghatározó az életünkben. Most egy furcsán hangzik, de valahogy egy kicsit ide a hallgatóknak is, meg természetesen nektek is idehozzuk a reggelünket. Addig, amíg én egy kicsit próbáltam gondolkodni, hogy húha, vajon mit mondok én arról, hogy mit jelent nőnek lenni, feleségnek lenni, majd anyának. Amíg én itt gondolkodtam, leültem egy asztalhoz, addig a férjem kint a konyhában, ugye egy légtérben vagyunk, össze van nyitva a nappali és a konyha, addig ő gyorsan kipakolta a mosogatógépet, visszapakolta, bocsánat, hogy ezt mondtam, kivitte a szemetet. Tehát azokat a hagyományos női munkákat, amit mondjuk így általában én, vagy hát mint látszik együtt végzünk, azt ő a világ legtermészetesebb módján végezte.
0: Hát dicséret érdemli ezért őt.
1: Igen, és nagyon fontos az együttműködés. És amikor itt szerelem, házasság, egyebekről van szó, van két gyönyörű szó, és erről szeretném, ha a véleményeket kifejtenétek, szeretet és szerelem. Egy kicsit ezeket értelmezni, és hogy melyiknek a dominanciája mit jelent. Tehát összevetni azt, hogy van egy lobogó tűz, és sajnos nem mindenkinél, hál' Istennek, de van, hogy elhenvad, ott mindig pakolni kell a fát a tűzre. Tehát a szeretet és a szerelemnek a viszonyáról nagyon fontosnak tartom a házasság és a család szempontjából ezt, ha erről hallhatnánk tőletek többet.
2: Hát téged kérdezlek, bocsánat, hogy így átvettem itt a kérdezőt, hogy néhány gondolatot mondjál erről.
3: Hát ugye úgy indult, és gondolom a legtöbb embernél ugye úgy indul, hogy a nagy szerelemmel indult ugye a kapcsolatunk, és aztán egyre inkább alakult ez közben szeretetté. Én azt mondanám, hogy nehezen is tudom a kettőt így külön választani, mert én úgy érzem, hogy most is megvan a szerelem is, meg a szeretet is. Tehát mind a kettőt fontosnak érzem. És ehhez szükség van arra, hogy folyamatosan minőségi időt töltsünk egymással, és mindig megújítsuk valahogy a kapcsolatunkat, hogy megmaradjon, illetve újjá is váljon a szerelem és a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy fontos, hogy ez a tűz is megmaradjon, és hát minél több időt töltünk el, annál erősebb a szeretet is. Én úgy érzem.
1: Én hagyd tegyek hangsúlyt a minőségi időre. Ez akarati kérdés. Mert ha egy férfit mondjuk elragad a peszázás szenvedélye, akkor lassan-lassan idegen lesz a lakásban, mindig peszázni megy. Tehát nyilván nem tagadom a szerelemnek a végtelen fontosságát, de akarati döntés, hogy most máshoz lenne kedvem, nem tudom, nyilván most nem rólatok beszélek, az természetes. Tehát egy akarati döntés, hogy szeretnék minél több minőségi időt eldönteni a párommal, és akkor újra föllobban a láng a szerelem is, tehát hogy valahol a, hogy mondjam, tehát a spontaneitásnak, az adománynak, mert a szeretet és a szerelem karizma is a Szentlélektől kapjuk, és ha nincs megtámogatva egy konok elhatározással, hogy döntésekor, amikor úgy kedve szottyan az embernek mondjuk, hogy mást helyez előtérbe, nem rosszra gondolok, akár a gyerekeit teszi elébe a házastársának, akkor bizony, hogy fogalmazzam, az a csodálatos induló láng, az, hogy mondjam, csökkenhet, vagy akár sajnos még ki is aludhat. És itt vagyunk a mai napon, tehát a gyönyörű női szerep a feleség, és a középkornak a legnagyobb női szentje, Szent Erzsébet, hogyan látjátok őt, hogy miben példa nekünk a feleség szerepet illetően Árpádházi Szent Erzsébet?
2: Árpádházi Szent Erzsébet is egy abszolút példa, ugye a 13. században élt, és hát mint feleség, fiatal anya, egy csodálatos lángoló szerelemben élt a férjével, és ugyanakkor az önátadást valósította meg, aztán özvegyként is, és végül Ferences harmadrendnek a tagja lett, és hát az egész életében a szegényeket szolgálta, és tulajdonképpen a világ úgy ismeri általában, hogy türingiai Szent Erzsébet, de hát nekünk természetesen magyarországi Szent Erzsébet, aki hát a legnagyobb példakép, és hát visszautalnék, itt hallgattuk a beszélgetéseket Boldog Gizellára, ugye vele kapcsolatban, illetve Szent Istvánnal, Szent Imrével kapcsolatban az első magyar szent családról is beszélhetünk, és Gizella egy igazi példakép. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy pont május 7-én beszélgetünk. Kérhetjük mindannyian, akár a mai napra is az ő oltalmát és közbenjárását, és hogyha megengeditek, művészettörténész vagyok, szeretnék egy képet idehozni. A kutatásaim során foglalkoztam Gizella királyné ábrázolásaival is, és van egy 14. századi 1343 körül készült gyönyörű reprezentatív kódex, Vásári Miklós kódexe, és ezen van egy olyan ábrázolás, ahol a magyarok tömegesen megtérnek, tehát megkeresztelik őket. És akkor ez egy, hát mai szemmel nézve is egy olyan, talán mondhatom úgy, nagyon jó pofa kép, hogy egyszerűen a ruháikat a keresztségre várók eldobják, és szinte bele akarnak ugrani a keresztelő medencébe, és a háttérben ott áll nimbusszal István, mellette pedig a társuralkodó Gizella királyné. Na most Gizella a mellén keresztbe teszi a karját, ez a teljes odaadást jelenti a gesztusok nyelvén. István pedig Gizellára mutat, nem csak hogy rámutat, hanem megérinti a kezét. Tehát ez a képek nyelvén azt jelenti, azt is jelenti a mi összetartozás mellett, hogy a magyarok tömeges megtérését Gizella királynének is köszönhetjük.
0: Így van. A kereszténység megalapításának egy fontos alakja volt Gizella királyné. Így van. És atya, még egy kicsit én visszacsatolnék arra, amit mondtál, ezt muszáj elmondanom, hogy a hobbi horgász, a pecázás kapcsán eszembe jutott, hogy ez a mondás, hogy a halász azért megy a tóra, hogy halat fogjon, a hobbi horgász pedig azért, hogy ne legyen otthon.
1: Ezt nem hallottam, de csak párhuzamos vonal. Nem hallottam.
0: A pecás azért, hogy ne legyen otthon.
1: Szóval, igen.
0: Igen, tehát, hogy a minőségi idő így van. Viszont a hobbi is fontos. A hobbi, hogy meglegyen a tere, a feleknek egy párkapcsolatban, egy házasságban is, a szimbiózison, az egységen túl, de erről majd a zene után fogunk beszélgetni. Addig is hallgassunk meg egy szép dicsőítő dalt, Te vagy a mindenem címmel. You are my all in all.

0: Folytatjuk a beszélgetést Entóth Ágnes művészettörténésszel és Németh Árpád informatikus házaspárral a Mária Rádió havi témájáról, a női szerepekről, a női minőségről és a női lét szépségeiről és nehézségeiről fogunk továbbra is beszélgetni. Hát a mai modern korban azért ezt be kell ismernünk, hogy nagyon nem egyszerű nőnek lenni, egyszerre kell megértő társnak lenni, jó szeretőnek, jó anyának, jó munkaerőnek, ügyes szakácsnőnek, szellemi partnernek, hobbi és szabadidő partnernek, milliónyi szerep között kell zsonglőrködnie egy 21. századi nőnek. Hogy lehet megfelelni ennyi szerepnek, ennyi elvárásnak?
1: Azt hiszem, hogy igen, ez nagyon teljes ez a kép, ahogy meg mindannyian ebben élünk, és hát ha akarjuk, ha nem, ez van közel hozzánk. Rám is jellemző. Az egyik legnehezebb dolog az életemben, hogy ha így azt érzem, hogy most akkor minden rám szakad, mindent is csinálni kell, akkor elkezdek kapkodni, és akkor, hát, akkor abból egy katasztrófa lesz. Hát ez nagyon, nagyon nehéz megtalálnom az egyensúlyt, ezt be kell vallanom. De valahol egy kicsit így gondolkodtam, hogy mégis mi a forrás, és ugye Mária és Márta történetében ugye azt halljuk, hogy meg el tudjuk elképzelni, főleg így háziasszonyként, feleségként, hogy ugye Mária odaül Krisztus lábához és hallgatja. Ez az odafordulás, ez azért nőként mindannyiunknak ismerős. És Márta pedig ott sürgött, forgott, tehát ő pedig azt tette, amit mindannyian feleségként, anyaként, nőként próbálunk, és valahogy azt sugallja az evangélium, hogy elsőre választanunk kell. Tehát vagy ezt csináljuk, vagy azt csináljuk. Tehát vagy az aktív cselekvést, vagy pedig a szemlélődő életet. De hát valójában ezt nem kéri tőlünk Jézus, de mind a kettő valamilyen módon hát jelen van az életünkben, és ezt valahogy csak úgy tudjuk, én a saját életemben úgy érzem, csak úgy tudjuk jól megélni, és jól jelen lenni mások közt, és önazonosnak maradni, hogyha valamilyen módon az Isten jelenléte mégiscsak velünk van, és tudatosul, akkor lesz a kapkodásból értelmes élet. És ezt valóban nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt.
0: Igen, igen, ugye korunk egyik jelszava ez a multitasking. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy vagy ezt csinálom, vagy azt, mindent kell csinálni. És sokszor a pillanat tört része alatt kell váltani. Most menedzserasszony vagyok, utána anya vagyok, utána feleség vagyok, utána logisztikus vagyok, utána a bevásárlást intézem, utána taxisofőr, aztán otthon hazaérek, szakácsnő, bejárónő. Tehát, hogy nincs vagy-vagy. Így van? Tehát

0: multitaskingolás van.
1: Igen, de mégiscsak a csönnek, vagy hát a, mondjuk úgy az imának, vagy a megállásnak, annak mégiscsak óriási szerepe van, hogy ebből tudjunk töltekezni, és hogy tudatosítjuk önmagunk jelenlétét, ez furán hangzik, és hogy az Isten ott van minden szituációban velünk, és hát igazából ez ad erőt.
0: Igen, igen, ebből ez egy erőforrás, így van a hitünk. Ágnes, te ezt hogy látod művészettörténészként, hogy sokszor ugye nosztalgikusan gondolhatunk nagyanyáink, dédanyáink idejére, hogy ő nekik azért főként a hagyományos női szerepekben kellett helytállniuk, háztartásbeliként, édesanyaként, feleségként. De innen a 21. századból úgy látjuk, hogy mintha könnyebb, egyszerűbb lett volna az életük, mert kevesebb szerepben kellett helytállniuk. Valóban nekik egyszerűbb volt, ezt hogy látod?
1: Hát bizonyára minden kornak nekünk a saját korunk az nehéz, de hát nekik számtalan olyan kihívás volt, ha most csak hirtelen ez jutott eszembe, hogy mondjuk nem volt mosógép. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy egy nagy családba, akkor hogy volt mindenkinek tiszta ruhája,
0: tiszta ágyneműje.
1: Tehát, hogy egy egészen másfajta dimenzióban éltek.
0: Igen,
1: hát bizonyára
0: igen.
1: Szempontból nekik könnyebb volt talán ez, hogy nem vette őket körül ez a irgalmatlan sok információ, amit hát természetesen a fiataloknak talán a legnehezebb dönteni, hogy mi az, ami nem fontos, és kihagyjuk az életünkből, vagy mi az, amit kikapcsolunk, amennyire lehet. Tehát ők azért valahogy mégiscsak egy teljesebb világban éltek. Nekünk meg kell tanulni ebben a világban jól jelen lenni.
0: Igen, tehát csendesebb volt, nyugodtabb volt, lassabb volt talán az idő folyása. Igen, viszont a fizikai feladatok meg, az meg nekünk könnyebb. Kétség kívül, hát csak ha magamból indulok ki a saját háztartásomból is, hogy van mosogatógép, így van, ami nagyon sok feladatot levesz az ember válláról, a mosógép, a háztartási eszközök, tehát ilyen értelemben könnyebb nekünk, igen. Viszont a stressz az meg, igen, abból meg kijut bőven.
1: Így van.
0: És hogy látod, hogy jót tett nekünk ez az emancipáció, hogy most már modern nőként a hagyományos női szerepeink mellett, vagy azon túl még a férfiakkal is versenyezhetünk a munkaerőpiacon, és ott is helyt kell állnunk. Jót tett nekünk ez az emancipáció?
1: Én azt gondolom, hogyha elkezdünk versenyezni a férfiakkal, ez egy hibás kiindulási állapot. Tehát, hogy versenyezni semmiképpen nem kell, nem is tudunk versenyezni, mivel nem vagyunk férfiak, nők vagyunk. Itt igazából a termékeny együttműködés, az egyensúlyban levés szerintem az a talán én úgy gondolom, ha szabad ilyet mondani, hát nem mondok ilyen nagy szavakat, hogy a kulcs, de hogy nem, tehát hogy mi nem tudunk úgy helytállni a munkaerőpiacon, nem tudunk férfiként, tehát ha a férfi eszköztárral kezdünk el jelen lenni, működni, az nyilvánvalóan egy tévút.
0: Igen, igen, igen. De hát azért sokszor valljuk be, rákényszerülünk a munkaerőpiacon is, hogy mondjuk egy adott állásért, hogy versenyeznünk kell férfiakkal is, és igen, hát ugye mások vagyunk, nőként, férfiként, és az lenne az ideális, ugye, ha kiegészítő szerepben lehetnénk, de nagyon sokszor kerülünk versenyhelyzetbe is. Így
1: igen,
0: van, atya?
1: Igen.
2: Hát azért örülök ennek a fejtegetésnek, mert a női csodák közé tartozik az anyaság. és ha egy hölgy nem ezt teszi a feleség szerep mellé második helyre, akkor minden tönkre megy. Ahogy te is mondtad, Ági, hogy ostoba versengés fakad, holott mindennél értékesebb szerep az anyaság. Nyilván apaság épp olyan fontos, Árpi, hallott, tehát nem ellendrukker vagyok. Tehát ahogy az egység, a kisugárzó szeretet, és én csak annyit mondanék itt a verseny-nem versenyből, hogy 48 évig matekot tanítottam, és szemben ül velem egy édesanyja, és elmondom, hogy a gyerek nem tanul, órát zavar, stb. Rám néz, és szemével azt mondja, hogy akkor is az én gyermekem. Tehát, hogy ez az a rendíthetetlen biztos pont, hogyha egy hölgy tud mindent alárendelni, ahogy Ágész te is jelezted, hogy igenis piasz van, csak tudni kell egy rossz értelmű karrierizmusról lemondani, hogy a két legfontosabb szerepet, az, hogy az Isten feleségnek teremtette az asszony, tehát közösségben és páratlan szereppel, és hogy anyának teremtette, tehát hogy ezeknek kell mindenek fölött megfelelni. És hogy mennyire ez az anya szerep meghatározó, engedjétek meg, hogy befejezésül még elmondjam, hogy most vagyok 50 éve, hogy pappá szenteltek. És édesanyám fogantatásomkor engem fölajánlott Máriának, hogy pap legyek. És ezt a fölajánlást Mária is, meg Jézus is elfogadta, és micsoda akaraterő kellett édesanyámnak ahhoz, hogy ezt 28 évig titokban tartsa, hogy ne befolyásoljon. Tehát a női szerepek közül nyilván ez egy természet adta, és ahogy te is mondtad, az imádságban mindig vissza kell oda találni, hogy Istentől keressük meg, hogy miért teremtett mondjuk Ági téged hölgynek, engem férfinak, Ildit hölgynek, tehát hogy azt a szerepeket töltsük be, ami a legalapvetőbb hivatásunk, és ezt lehet minden mással színezni.
0: Így van, atya, köszönjük neked is ezeket a gondolatokat, és köszönjük szépen vendégeinknek, Entóth Ágnesnek és Németh Árpádnak is, hogy megosztották a gondolataikat a párkapcsolatról, a házasságról, a női szerepekről. Minden jót kívánunk a továbbiakban, és nagyon szép.
2: Köszönjük szépen,
0: hogy köszönjük itt voltatok szépen velünk, és áldott szép napot kívánunk nektek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Isten áldjon.
0: Most pedig következzen Karameltől a Szállok a dallal című szám.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A gyermekeké lesz a pécsi kultúrnegyed május utolsó vasárnapján. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek. Hármas ünnepet tartottak Bakta Lóránt házán. A gyermeknapon ismét játszótérre alakul át a pécsi zsolnai kulturális negyed május 31-én, közölte a Zsolnai Örökségkezelő NKFT az MTI-vel. A tudomány, a technika és a szórakozás jegyében kiállítanak egy a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean időgépet, és ki lehet próbálni egy NASA által is használt helikopter szimulátort is. Az idei évben a rendezvény központi témája az időutazás és a modern technológia lesz. A Robotika Pécs csapata egy látványos mesterséges intelligencia bemutatóval is készül, amelyen a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek meg a jövő technológiájával. A hagyományos programok sem maradnak el, a légvárok, az óriás csúszda, a mászófal. Mindamellett játszóház és sportprogramok is lesznek. Az ingyen látogatható rendezvényről bővebb információ a www.zsolnainegyed.hu oldalon található. Az Európai Útmutatók és Cserkészek a Szentszék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkész Szövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta a résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szentmise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. Ikonosztáziont, keresztet és búdzát szenteltek Bakta Lóránt házán, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. A május 2-ai ünnepi liturgia az ikonosztázion megszentelésével kezdődött. Szocska Ábel megyéspüspök egy személyes emlékét idézte fel beszédében, melyet egy borkóstoló során tanult meg, hogy a kocintás célja a fül bevonása az élmény megtapasztalásába. Keresztény életünk ugyanígy működik, amikor eljövünk a templomba, minden érzékszervünk bekapcsolódik a szertartásba. Szocska Ábel kifejtette a hármas ünnep jelentőségét. Az ikonokra nekünk van szükségünk, hogy szemünkkel is befogadhassuk az evangélium tanítását. A kereszt emlékeztet arra, hogy Isten a nehézségekben is velünk van. A búzaszentelés kifejezi, hogy mindenünk Istentől kapott ajándék, amelyet hálával ajánlunk vissza neki. A búzaszenteléskor a püspök Isten bőséges áldását kérte a földekre.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a nap szentjéről.
3: Boldog Gizella királyné özvegy. Az isteni gondviselés, hogy gyökerében megszenteli a keresztény magyarság családi életét, mindjárt elinduláskor gyönyörű példát állított eléje Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre harmonikus egységében. De a családi élet megszentelésén túl más, magasabb célja is voltak Istennek az első magyar szent család tagjaival. Nevezetesen meg akarta bennük személyesíteni azokat az alapvető erényeket, amelyek feltételei minden nép nemzeti nagylétének, sőt egyáltalában létének, a törhetetlen férfi energiát, az áldozatos női odaadást és a szűzies fiatalságot. Magyar népünk első királynéja Gizella, Bajorország leánya volt. Édesapja Henrik, bajor herceg, édesanyja Gizella, burgundiai hercegnő. 980 körül született Gizella. Szent Wolfgang bencés szerzetes volt a nevelője. 996-ban volt az esküvője Szent Istvánnal Bajorországban. Szent nevelője a bencés szerzetesek buzgóságával oltotta a kis Gizella szívébe a szemlélődő lelkiséget. Férjénél egy fejjel volt magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni, hogy úgy szolgáljon Istennek. Amikor Géza fejedelmünk megkérte a kezét fia István számára, mégis beleegyezett a jövendő házasságba. Szent Adalbert püspök megértette vele, hogy sokkal nagyobb érdem Isten előtt, ha egy nagy nép társtérítője lesz a férje oldalán, mint valamelyik bajor zárdában apáca. Így lett aztán Szent István mellett erős hitű hittérítőnk. Magyar földön Gizella azok mellé a nagy európai nők mellé sorakozott, akik mindenüket latba vetve előmozdították Európa keresztényétételét. A kor szokása szerint ő sem lakott egy városban a királlyal. Városa Veszprém volt, gyóntatója pedig a város püspöke, s ettől fogva minden magyar királyné gyóntatója, valamint koronázó főpapja lett Veszprém püspöke. Szent Istvánnak II. Szilveszter pápa küldött koronát. Gizella koronáját a magyarok készítették el. Legelőször városát szépítette meg. Székesegyházat építetett, és apáca zárdát alapított. Közreműködött az esztergomi és a sólyóvásárhelyi kolostorok megalapításában. A királyné feladata volt a magyar föld templomait ellátni egyházi fölszerelésekkel. Nagyon szépen vart és hímzett. A mindmáig fennmaradt koronázópalás is az ő munkája. A koppány elleni csatához is két zászlót készített, Szent István vértanúnak, Szent Györgynek és Szent Mártonnak képét varta rájuk. István király törvényei szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más fölszerelési tárgyakat a királyi udvarnak kellett adományoznia, s ennek intézését a király Gizellára bízta. A nagy műhely Veszprémben volt. Munkatársai bajor és magyar udvarhölgyek voltak, akiket a veszprémi apácák irányítottak. Gizellával az élen mindenki dolgozott. Gizella példás feleség volt, aki mellett szentté tudott lenni István király és Imre herceg. Mekkora tanulság és figyelmeztetés ez ma is minden magyar édesanyának és feleségnek. Családjuk vallásossága és szentévállása részben az ő kezükben van. Nemzetünknek több gyermeket szült, akiket a jóisten még pici korukban elhívott apró szenteknek. Szerette a nagy királyt. Sokszor elkísérte lóháton, nehéz ellenőrző útjaira, mindig imádkozva érte. Nem ismert fáradtságot, ha jó cselekedetekről, vagy ha a szegényekről és a szenvedőkről volt szó. Tudta, hogy Jézusának szolgál általuk. A vendégszeretetben pedig mindenkinek példát mutatott. A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. Isten bőven adott neki is a földi keresztekből és bajokból. Magyar földre költözve sokat szenvedett a honvágy miatt. Gyermekeinek halála is megviselte anyai szívét. Különösen is megviselte, hogy nagy reménységük Imre herceg 1031-ben, körülbelül 24 éves korában meghalt. Isten akaratát alázatosan elfogadta Gizella, ezzel mind a mai napig bizonyítja életszentségét. Szent királyunk halála után özvegynapjaiban a sorra következő királyoktól sok keserűségben, megaláztatásban és meg nem értésben volt része. 48 esztendei itt léte után visszatért Bajorországba. Akkor valósította meg ifjúkori tervét, Passauban belépett a bencések kolostorába, mert éppen a bátyja Szent Henrik császár alapított. Két év múlva apátnő lett. Itt halt meg 1059-ben. A passaui Niedenburgi templomban temették el. Gizella királynét Magyarországon és Bajorföldön már a 12. század óta szentként kezdték tisztelni. Hivatalos boldoggá nyilvánítása csak 1911-ben kezdődött el. 1995-ben áldott csontjait sírjából kiemelték, s annak egy részét 1996-ban a magyarországi püspöki kar kérésére a millecentenárium évében végleg hazahozták, és Veszprémben helyezték nyugalomra a föltámadásig. Imádságunkban Istent kérjük. Istenünk, aki első királynénkul adtad boldog Gizellát, és ő önfeláldozó buzgósággal fáradozott népünk megtérítéséért, kérünk, add meg az ő közben járására, hogy a nép, mint egykor, az igaz hitben egyé váljon Krisztus a mi urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Köszöntjük a kedves hallgatóinkat! Folytatódik a napindító magazin. A mikrofonnál műsorvezető társam
1: Lupusz atya.
0: Farkas István Lupusz atya. Sosem mondott ki a teljes neved, atya. Akárhányszor elmondom. Téged mindenki ismer, ez így igaz. Téged mindenki. Én kérek elnézést, drága atya. Szóval Farkas István Lupusz atya, kedvenc műsorvezető társam, és jó magam pedig Szabó Ildikó köszönti Önöket. Folytatjuk a műsorunkat egy programajánlóval, hogyha testi-lelki feltöltődésre vágynak, ajánlunk Önöknek egy lelki gyakorlatot Balaton-Almádiban, a Mária Rádió Almádialógus című Almádialógus nevű lelki gyakorlatát, amely jövő hét végén, május 15-től 17-ig fog tartani, és ennek a lelki gyakorlatnak a lelki vezetőjével fogunk az elkövetkezendő pár percben beszélgetni. Sok szeretettel üdvözlöm a vonalban Pigler Mónika Mirát, Domonkos nővért, aki a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszöntelek szeretettel!
2: Amen. Én is mindenkit köszöntök, a rádióhallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy most egy pár szót válthatunk erről a témáról.
0: Igen, ezt szeretnénk kérdezni tőled, Mira nővér, hogy egy kis ízelítőt, egy kis betekintést adj nekünk, kérlek, hogy ezen a lelki gyakorlaton mi vár majd a résztvevőkre? Milyen témákat fogsz érinteni a tanításokban?
2: Jó. A címe az a lelki gyakorlatnak, hogy mi is legyünk kincsei és keresztei.
0: Igen.
2: Ez már izgalmassá teheti a témát, nem csak még számára, mindenki számára. És a nőnek a lényegét, amire Isten teremtette, és amivé a Krisztus átalakítja az Isten, ezt fogjuk nézni, szemlélni, szentírási helyek alapján. Megnézzük a Teremtés könyvében az eredeti nőt, hogy minek is van teremtve. Ugye Ézer Kenegdó egyenrangú segítőtársnak, a férfi mellett álló segítőtársnak teremtette az Isten. Mit jelent ez a segítőtárs identitás? Ezt fogjuk vizsgálni, és hogy hogyan kerül ez bajba a bűnbeesés miatt, ezt fogjuk szemlélni a Szamaréja asszony és a Mária Magdolna példáján keresztül, és hogyan gyógyítja Jézus Krisztus ezt a megsérült női identitásunkat, és végül a negyedik előadásban, a szizanyában fogjuk igazából megérteni, szemlélni, hogy ez a segítőtárs mi volt, ez nem csak az ember számára, a férfi ember számára jelentés, hanem az Isten számára is egyfajta segítőtárs a nő, nem csak abban, hogy benne teremti meg a következő életet, hanem az bizonyában a par excellence nőben fogan meg maga az Isten. Olyan, mint hogyha az Isten ereve is erre teremtette volna a nőt, hogy majd egyszer az édesanyja lehessen a Mária, és így akkor analóg módon mindannyian is egyszerre lehetünk a segítőtársa is Istennek, és valamilyen formában édesanyját is.
0: És csak nőknek fog szólni ez a lelki gyakorlat?
2: Nem, pont erre gondoltam, hogy férfinak is, nőnek is egyaránt, hiszen, hogy is mondjam, a nő identitás a férfival való kapcsolatban bontakozik, és nyilván a férfi is gondolom érdekli, hogyha főleg, hogyha házas embert, hogy mi ez az identitás, és mi ez a kapcsolódás, hogyan kapcsolódhat a nőhöz. A mai világban nem evidens, nagyon nem evidens az, hogy mit jelent férfinak és nőnek lenni. És hát ezt a másságot, erről is fogunk beszélni, hogy más a nő a férfihez képest, és hogy mennyire fontos lenne, hogy nem csak a nő másságát, hanem a nő oldaláról a férfi másságát is tudjuk óriási tisztelettel, örömmel, meg szeretettel ajándékként elfogadni. És nem pedig veszélyként, ismeretlen mi voltában ellenségként befogadni, vagy nem befogadni, éppen ez a probléma. Nem tudom, hogy érthetően magyarázom, tehát fontos ugye antropológiai szempontból, hogy,
0: igen,
2: hogy a kettő egy kiegészítésre szól, és egymás által tudnak kiegészülni, és nem csak a házasságban, hanem az élet többi területén is a női gondolkodás itt tudja egészíteni a férfi gondolkodást, és fordítva akár a tudományos életben, filozófiában, és hát az élet egyéb területein is, a társadalom, hogy mondjam, működésében is ki kell, hogy egészüljenek ezek a tehetségek egymással, a férfi tehetsége, meg a női tehetsége. Együtt tudjuk Isten örömére élni a közösséget.
0: Igen, igen. Tehát akkor férfiakat is megszólít, férfiakhoz is fog szólni ez a téma.
2: Így, hát gondolom, hogy a férfiakat talán érdekli a nő, illetve hogy az Isten mit akar a nővel, ez a férfiakat is szerint, hiszen, mint mondtam, hogy is mondjam, tehát a segítőtársként, a saját segítőtársaként is fontos a nő. Tehát ahogyan a Jézus Krisztus viszonyul a Máriához, az a férfi számára nagyon sokat adhat, hogy mit jelent a tűzanya, édesanya, és aztán az Isten számára a segítőtárs Máriában.
0: Tehát akkor itt a férfiak is fognak egy kis segítséget kapni, hogy jobban megérthessenek bennünket, nőket?
2: Hát igen, tehát szerintem, hogy boldogok akarunk lenni, akkor az alapvető, teremtettségünkből fakadó elsődleges forrás a boldogságunknak a férfinő közössége. Ugye a szerelem, ez a csúcs szeretett tapasztalatunk itt a Földön, és ez van legjobban támadva. Ez az Isten arca, ugye a házasság szentségében Krisztus által már tudjuk, hogy a férfi-nő szeretett közössége az az Isten széte valamilyen formában, a Szent Háromságos szeretett közösségnek a fizikai látható megtestesülése itt a Földön, analóg módon természetesen, és ezért a gonosz ezt nagyon támadja, és főleg a mai világban látjuk, hogy mennyire katasztrofális helyzetben van a házasság és a férfi-nő kapcsolata. Tehát fontos erről gondolkodni, és a fejünkben, elsősorban a fejünkben helyre tenni azt, hogy mi az eredeti isteni szándék szerelemmel, a házassággal, és akkor mit jelent a nő meg a férfi egymásra vonatkoztatva.
0: Igen, igen, igen. Tehát akkor ezek lesznek a főbb tanítások, a témakörök, és ezen az Alma Dialógus lelki gyakorlaton, Míra nővér tanításain, előadásain túl lesznek majd kis csoportos megosztások is, amikor ezekről a témákról lehet egymás között is elmélkedni, és tapasztalatokat, véleményeket megosztani. Lesz lehetőség egyéni elcsendesedésre, valamint a lelki gyakorlat része lesz közös szentségimádás, rózsafűzér imádság zsolozsmával, és azt csiripelték a madarak, hogy Mira nővér hangszeres énekekkel kísért imádságos alkalmakat is fog tartani, és hogy ezek nagyon szépek szoktak lenni.
2: A gitárt mindig viszem magammal, és akkor, amikor lehet, rákényszerítem a hallgatókra, hogy hallgassák az ének.
0: Én nagyon szeretem én is a gitárost, az olyan hangulatos. Szerintem nem is kell majd kényszeríteni erre a résztvevőket. Boldogan fognak részt venni.
2: Még annyit szeretnék ez az egész témához így mellékeni, mert csak úgy zárójelbe.
0: Igen.
2: Mondtam, hogy amikor arról beszélünk, hogy megsérült a női természet, a férfi természet, az emberi természet ugye megsérült és torzult a bűnbeesés következtében, és az ember a nőiségében is, meg a férfi identitásában is sebeket kap. És hogy ezek a sebek valójában, ahogyan ha nőkről beszélünk, a női sebeink, keresztjeink és sebeink, azok fontos alkotó részei az üdvösségre vezető úton, az identitásnak. Szükségünk van így ebben az állapotunkban ezekre a sebekre, amivel együtt leszünk igazából, hogy is mondjam, az üdvösségre alkalmas emberek, nő emberek. Tehát itt lesz szó arról is, hogy mit kezdjünk a nőiségünket érintett sebekről. És nagyon, itt egy idézetet mondanék, hogyha még megengedik.
0: Igen, igen. Természetesen.
2: Gibran az egy katolikus szerző, csak ugye arab származású, arab katolikus, és ő ír egy könyvet, amiben nagyon mélyen fejti ki irodalmi nyelven keresztény hitünknek a kérdéseit, és a fájdalomról azt írja Áldalmatok a megértést magába záró héj megtörése. Miként a gyümölcs magvának meg kell törnie, hogy szíve a nap elé állhasson, meg kell ismerjétek a fájdalmat, és a szívetek képes volna életetek mindennapi rejtelmét csodálni, fájdalmatokat nem kevésbé látnátok gyönyörűségesnek, mint örömeteket, és elfogadnátok szívetek éjszakait, amit én mindig is elfogadtátok, a földjeiteket, földjeitek fölött átvonuló éjszakokat. És figyelmetek derűvel kísérni a bánat felé, fájdalmatokat gyakorta magatok választjátok. Ez az a keserű ital, amelyel a bennetek lakozó orvos gyógyítja betegéneteket. Bízzatok tehát az orvosban, és csöndes nyugalommal igyátok orvosságát. Mert az ő kezét, amely bár súlyos és kemény, mégis a láthatatlan gyengét keze vezeti, és a pohár, amelyet ő hoz, éget így a ajkatokat, de abból az agyagból való, amelyet az örök fazekas a saját szent könnyeivel lágyított meg.
0: Köszönjük szépen!
2: Nem tudom,
0: szépen.
2: Hogy most ennyire aktuális a hallgatóknak, de sokan, ha a nőiségről kell szólni, akkor nem mindig örömmel gondolnak erre. És fontos, hogy ezek is részei a mi útunknak a ország felé.
0: Így van. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat Mira nővérnek. Tehát, ha kedves hallgatóink egy tartalmas testi-lelki feltöltődésre vágynak a Balaton partján, Balatonalmádiban, akkor jövő hétvégén, május 15-én és 17-én részt vehetnek ezen az Almádialógus nevű lelki gyakorlaton. A mai napon még lehet jelentkezni a www.mariaradio.hu/almádialógus oldalon. Köszönjük szépen, Mira nővér, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a gondolatokat, és további nagyon szép napot, és szép áldott napot kívánunk neked.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és ugyanezt kívánom nektek is, és a kedves hallgatóknak.
1: Licsetek. Isten áldjon, szervusz, Isten áldjon.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Most pedig napindító műsorunk végéhez érkeztünk. Atya, elszaladt az idő.
1: Gyorsan.
0: Gyorsan. Hogy érezted magad?
1: Tisztában látja a férfi a maga szerepét, ha tisztában látja a női szerepet. A kettő kölcsönhatásban van, és ez mindörökre fontos mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, legyen ez a végszó. Köszönjük önöknek is a figyelmet, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen telt ez a másfél órájuk. Isten áldja önöket, minden jót kívánunk. Találkozunk június 1. csütörtökén.

A mi rádiónk hírei. Farkas István lúpuszatya műsorai. Minden hónap első csütörtökén, így május 7-én is Farkas István lúpuszatya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon lúpuszatya és Szabó Ildikó vezetik napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel lúpuszatya szentmisét celebrál a Gogol utca 28-as szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán lúpuszatyát 10 órakor kezdődő hitünk és életünk, illetve a 14 órai Nap Evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben lúpuszatya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, illetve gyónásra. Május 8-án 18 órától az Életige című műsorral jelentkezünk a Mária Rádióban. A műsorban a májusi életigét és magyarázatát is hallgatják. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket, és miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatja. Vegyétek a Szent Lelket! Takács Ilona szerkesztő, műsorvezető beszélget a vendéggel, Fábián Zsuzsannal logopédussal, aki Egerből érkezik. Megtudhatjuk, hogy milyen volt a Vajdaságban, a Cifrapalota táborban a logopédus munkája. Hogyan született a párbeszédből a vajdasági kollégákkal folytatás? Milyen nemzetközi háló alakult ki az Életige segítségével? Tartsanak velünk! Május 7-én 18 órakor ismét jelentkezik Surányi Vadas Tímea, a Családtudományi Szövetség elnökének élő műsora, a Jövője van, ki a jó anya? Régen vagy most könnyebb anyának lenni? Az anyaságot mindenki másképp éli meg. Vendégeink saját élménye rávilágít majd arra, hogy öröm és nehézség kézen fogva együtt jár, élethelyzettől és gyerekszámtól függetlenül. Május során kiemelten foglalkozunk a női szerepekkel, anyai örökségünk kincseivel és keresztjeivel. Ma már számos mód van arra, hogy a nőiségünket ért sebek kapcsán átéljük Isten helyreállítását és gyógyítását. Egy ilyen lehetőséget jelentenek az Arise női hétvégék. Május 7-én 8 óra 30 perckor a program főszervezőjével, Markus Ágotával Németh Petra beszélget.

0: Mária Rádió.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Petrát hallják. Május során kiemelten foglalkozunk a női szerepekkel, anyai örökségünk kincseivel és keresztjeivel. Ma már számos mód van arra, hogy a nőiségünket ért sebek kapcsán átéljük Isten helyreállítását és gyógyítását. A következő percekben egy ilyen lehetőségről lesz szó. Május 29-e és 31-e között kerül ismét megszervezésre az Arise női hétvége. Szeretettel köszöntöm a program főszervezőjét, Márkus Ágotát. Szia, Ágota!
2: Szia, Petra! Köszönöm szépen a meghívást. Én is örömmel vagyok itt. Az Arise egy olyan rendezvény, amiről mindig szívesen mesélek vagy beszélek, ha valakit érdekel.
1: Kaland, hit, szabadság. A honlapotokon ezek a hívószavak utalnak erre a különleges női hétvégére. Mit jelent számodra ez a három kifejezés?
2: Szerintem ez úgy nagyjából körül is írja, amire el vagyunk hívva, vagy ami jellemzi az Arise. Tehát, hogy nagyon, szerintem a nők is szeretik a kalandot, a hit. Hit nélkül sehova nem fogsz mozdulni, bármiféle hitről is legyen szó, és hát mindjárt szabadok szeretnénk lenni, aztán itt is sok vita van arról, hogy mi az igazi szabadság.
1: És számodra mi az igazi szabadság?
2: Igazi szabadság, amikor az ember tudja, hogy ott van azon a helyen, abban a helyzetben, amikor lennie kell. Tehát megtehet bármit, és azért nem teszi meg, mert nem akarja, vagy azért teszi meg, mert szeretné.
1: Hanyadik Arise hétvégére készültök most?
2: Ez lesz most a 9. Arise.
1: Tehát össze fog jubilálni a programsorozat.
2: Így van, így van.
1: Az Arise ugye egy nemzetközi kezdeményezés részeként jött létre a férfi XCC női párjaként. Te hogyan találkoztál ezzel a lehetőséggel?
2: Az Arise az gyakorlatilag a 4 Magyarország szervezetnek a női ága. Valóban egy nemzetközi szervezet, talán 8-9, nem is tudom hány országban van Ausztráliában, Kanadában, Amerikában, Hollandiában, számos helyen van, és hát a férfiaktól indult, az az érdekes tényleg. Egy lelkész azt mondta, hogy valamit kéne kezdeni a férfiakkal, nem csak bent ülni egy templomba, mert ez így unalmas, és semmi nem történik, és kivitte őket a szabadba a felesége ötletére. És nagyon-nagyon jól sikerült a hétvége, és gyakorlatilag innen indul az egész. Ez a 4M is a 4 muskétásra, vagy a 4 alapértékre épül. És aztán itt Magyarországon úgy indult el az Arise, hogy a férfiak érezték azt, hogy ez mennyire jó lenne, ha nőknek is lenne valami hasonló. De mivel férfiak, nem tudják megszervezni nőknek, mert egészen más a dinamikánk, másképp működünk, de hogy ez rettentő sokat tud adni maga ez a kaland egy nőnek is. Én is szeretem a sportokat, és kapcsolatban voltam olyan emberekkel, akik kicsit többet mozognak, túráznak, tehát akiknek ez hozzáad az életükhöz, és így kerültem én is bele. Kiküldtek minket először Svájcba, ilyen tízünket, hogy nézzük meg az ottani Arise-t, hogy mit gondolunk róla, és ha jónak látjuk, akkor kezdjük el, és ők mögöttünk vannak, támogatnak. És mind a mai napig ezt a támogatást, ezt érezzük tőlük, úgyhogy nagyon jó a kapcsolata a férfiakkal, az XCC-s vezetőkkel, meg az XCC-s crew-val. Ez is egy különleges ajándéka ennek az Arise-nak.
1: Ennek a hétvégének a neve az énekek énekéből származik. Ez Arise My Fair One, magyarul kelj föl, kedvesem. Mire utal ez a névválasztás?
2: Szeretjük nagyon ezt a részt, hogy kelj fel, kedvesem, mert ugye a szerelmesét hívja így a Bibliában a párja, hogy kelj fel, kedvesem, gyere ide hozzám. Tehát, mint hogy Isten megszólít minket, hogy gyere, lépj ki egy kicsit, és én hívlak, azért gyere. És ez is egy ilyen érdekes dolog. Tehát, hogy kelj fel, sokszor nem szeretünk mozdulni, félünk mozdulni. Ez az egyik motiváció. A másik pedig az, hogy ne a saját erőnkből nyomjuk és keljünk föl, hanem a hívószót halljuk meg, és induljunk el. És akkor megtalálhatjuk az utat.
1: A honlapotokon annyit lehet megtudni erről a 3 napos hétvégéről, hogy a természetben lesznek a résztvevők, illetve ugye azt is lehet sejteni, van egy ilyen utalás, hogy megtudhatják, hogy mi van a lelkük mélyén, és hogy mire képes a testük. Mi az, ami megosztható erről a hétvégéről? Mert ugye a szándékos, hogy keveset lehet tudni előre.
2: Nagyjából ennyi osztható meg erről a hétvégéről, de kicsit komolyabbra véve. Annyit lehet tudni, hogy nyilván a természetben leszünk 3 napot, sátrazni fogunk, elvesszük a mobiltelefonokat és az órákat, mármint, hogy odaadjátok önként és dalolva nekünk, amit mi megőrzünk nagyon gondosan. Így hát nem fogjátok tudni se az, hogy hány óra van, se az, hogy mennyi ideje megyünk, hány kilométert megyünk. Tehát alapvetően egy kicsit a kontrollvesztés is a lényeg, ami egy nagy szabadságot adhat, hogyha az ember ezt átéli. És a végén ugye azért nem lehet tudni, vagy nem tud tényleg senki sokkal többet róla, mert aki végigcsinálja, megérti, hogy miért nem beszél róla az, aki végigcsinálta.
1: Hogyan hat amúgy a hölgyekre ez a kiszámíthatatlanság?
2: Nagyon változó nyilván, hogy kinek mennyire fontos a kontroll, úgy hat rájuk. Az egész biztos, hogy 90%-a a hölgyeknek úgy ér haza, hogy ez egy hatalmas élmény volt. Tehát sokan azt mondják, hogy Arise előtt és Arise után. Tehát, hogy akár egy vízválasztó is lehet az emberek életében.
1: Sokan vissza is térnek a szervező csapatba, igaz?
2: Igen. Szervezőként megint beleláthatsz egy kicsit jobban, hogy az egész dinamika miért így épült föl. És egy különleges hölgytársaságnak lehetsz a része, ahol tényleg megismerhetsz olyan lányokat, akik különböző felekezetekből, különböző háttérrel nőttek föl, és mégis egy a szívünk, és egy irányba mozdulunk.
1: Különböző korosztályból is érkeznek nők. Ez úgy gondolom, hogy biztosan nagyon gyógyítóan hat, hogyha valaki például ilyen generációs sebeket hordoz. Talán mindannyiunkban vannak azért ilyen generációs terhek. Mi a tapasztalatod ennek kapcsán? Hogy látod, hogy hatnak egymásra a különböző generációk tagjai?
2: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés, különben az Arise-on, mert az sem titok, hogy az Arise-on 100 hölgy megy egyszerre, de csapatok is vannak. És amikor csapatokat alakítunk ki, akkor rengeteg szempontot veszünk figyelembe. Nem mondom el pontosan, miket veszünk figyelembe, de ahogy kialakulnak a csapatok, az nagyon sok ima előzi meg a folyamatát, hogy hogyan legyenek a csapatok. Volt egyszer egy olyan csapat, ahol pont úgy lettek a párok, hogy anya-lánya csapat. Tehát eljött az anya is, és a lánya is, és egy csapatba raktuk őket. Nagyon különleges megéléseik voltak, mert tényleg megláthatták azt. Tehát ebben a három napban az embernek másfajta dinamikái jönnek ki, mint amit próbál kendőzni. És egy sokkal őszintébb kapcsolódási lehetőség a másikhoz.
1: Nagyon különböző élethelyzetekből is érkeznek a hölgyek. Hogy látod, hogy tud az kialakulni, hogy valami közös mégis van bennük?
2: Nem tudok neked pontosan erre a kérdésre válaszolni. Ugye van az a mondás, hogy ahol sok nő van, meg a férfiak is azt mondják, hogy jaj, hát ez rettenetesen rossz lehet, és mégis ez a közösség egy rendkívül áldott közösség lesz. Talán azért, mert mindnyájan egyben hiszünk, egy irányba szeretnénk menni, és hát van egy hierarchia is. Sok nézettel ellentétben, hogy a demokrácia marhára működik, a demokrácia működik, de nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki vezet, aki felelősséget vállal, és hogy arra épüljön föl minden. És ugye az Arise-nak van egy ilyen a szervezetben is, meg a maga a rendezvény alatt is a crew, aki szervezi vagy csinálja az egészet, ott is van egy hierarchia. Vannak, akik többet csinálnak, vannak, akik kevesebbet, mindenki tudja, hogy ki az, aki felé, akitől kérdezhet, amit eldönthet, és ennek így, tehát megvan a miértje. Nem azért, mert én vagyok az, hanem azért, mert ő többet tud, ő már többször volt, ő neki ez a feladata. Tehát, hogy pontosan megvan ennek a dinamikája, és nem a leuralása, hanem az észszerű felépítése, hogy működjön jól a rendszer.
1: Tehát valahogy mindig megszületik azért ez a csoda, tehát megélhetik, hogy nőként van bennünk valami közös, valamilyen egység.
2: Hát igen, nők vagyunk, ezért is nők szervezzük ezt az egészet, és azért nem mondhatjuk azt, hogy ez egy feminista valami, mert egyáltalán nem ez a cél, hanem a nők másképp működünk, mint a férfiak, másképp működünk, ha férfiak ott vannak, úgyhogy ez egész egyszerűen megszervezzük, és megpróbálunk közel kerülni ahhoz a nőhöz, akit Isten formált.
1: Neked mi az a három szó, ami mondjuk eszedbe jut arról, hogy nő, nőiesség? Nagyon sokféle hölgyet látsz eleve már az Arise kapcsán is, és hát ezt tudjuk, hogy nem a külsőségekben nyilvánul meg, ezek sokkal inkább ilyen belső kvalitások.
2: Hát a külsőségek lenne, akkor igen, érdekes lenne ott, amikor esős nap után ázottan a hölgyek ülnek

0: szövegeken szoktam én gondolkodni. Nagyon nehéz ezt három szóra leszűkíteni, eleve mert a szavak mindenkinek picit más jelentenek, tehát azt jobb egy picit megmagyarázni.
1: Minden egyes résztvevő nagyon sűrű életből szakadt ki, vagy akár nehézségekkel terhelt időszakból, vagy akár hogyha könnyebb is, már az, hogy mobiltelefon nélkül vannak, azért a többség számára ez egy szokatlan helyzet. Ugye nagyon sokféle szerepben kell ma a nőknek helytállniuk. Közben nagyon sok lehetőségünk van. Te hogy látod, hogy hogy lehet az egyensúlyt megtalálni?
0: Ez a helytállni lehet, hogy ez is egy kicsit olyan dolog, amit mi teszünk magunkra. Tehát van alapvető szerepünk, vannak alapvető feladatok, amiket el kell látnunk, és szívesen ellátunk. Szívesen vagyunk anyák legtöbben, annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy mellette feltétlenül nekünk fontos a tanulmányi eredményünk, vagy a munkahelyi előrelépésünk, és lehet, hogy vannak időszakok, amikor igen, lehet, hogy amikor nem, de hogy alapvetően látjuk azt, hogy tudnánk azt, hogyha lenne egy pici időnk magunkban nézni, hogy mi az az érték, ami számít. Csak olyan szinten rohan sokszor a világ, hogy egyszerűen elhomályosítja a látásunkat, hogy csináld ezt, csináld azt, felelj meg, csináld izomból, és ezek a nagyon csinálás dolgok, ezek már eleve necces, hogy mennyire veszik el a nőiességünket, mert ez nem feltétlenül a mi jellemzőnk alapvetően.
1: A mókuskerék nem tesz jót a női léleknek sem.
0: A megfeszítés, hogy én ezt izomból lenyomom. Az izomból lenyomom, azt hagyjuk a férfiakra, mi nyomjuk be kicsit nőiesebben. Mi is lenyomjuk, hát ugye tudjuk, hogy a derékasszony is bármit megtehet, de nem abból, hogy lenyomom a torkán akkor is. Ez nem a nőiesség.
1: Fontos látni a célt, hogy miért is tesszük azokat.
0: Igen, meg hogy hogyan jutunk el oda, igen.
1: Néhány éve olvastam Stacy és John Eldredge könyvét, az Elbűvölőt. És nagyon megfogott az alapgondolata a könyvnek, hogy igazából úgy vagyunk megteremtve, mi nők, hogy van bennünk egy alapkérdés, hogy szép vagyok-e. És hogy sok nehézségünk abból fakad, hogy rossz helyen keresünk erre a választ. Vagy éppen a hozott sebeink következtében adunk erre negatív választ. Hogy látod ezt a kérdéskört?
0: A szépség az igen, ez az, amit mi hozzá tudunk tenni a világhoz, hogy nem csak, hogy mi szépek vagyunk, hanem, hogy meglátjuk a szépet, hogy sokkal könnyebben észrevesszük a természetben a szép virágot, a dekorációt a lakásunkban, az is általában rajtunk múlik, tehát, hogy a szép, az belénk van kódolva, hogy mi az, ami szép. És hogy miért nem látjuk magunkat szépnek, igen, sokszor hátulról hozzuk a nevelést, sokszor, mert nem tanítják meg, hogy hogyan lehet, sokszor a sok feladat, hogy a feladat sokkal értékesebbnek tűnik, mint maga a szépség, vagy a szépség egy bizonyos elvárás szerint lesz szép, ami kívülről látszik, de a belső szépséget nem nagyon nehéz mérni, azt hogyan méred, azt maximum, hogyha visszajeleznek, onnan tudod mérni visszajelzést, nehéz őszintét kapni. Úgyhogy ez a szépség dolog, igen, ez belénk van kódolva, szeretnénk szépek lenni, és ezt a szépséget továbbadni, csak nem sok eszköz kapunk hozzá, hogy ezt hogyan is kéne.
1: Hogy látod, mi történik egy ilyen Arise hétvégén a hölgyekben ennek kapcsán? Pont ugye említetted, hogy sokszor esőben, csatakosan mennek.
0: Hát nagyon sokfélék vagyunk mi hölgyek. Ugye sokszor a világban voltak különböző szakaszok, hogy mikor éppen mi a női szépség ideál. De mostanság is nem feltétlenül tartják szépnek és nőiesnek, aki kicsit vagányabb, vagy szereti az ilyen csúszós, sáros kalandokat. És volt egy hölgy, aki egy ilyen csúszós napon végig nevette az egészet, és csúszkált a sáron, és azt mondta, hogy ennyire felszabadultnak, még sose érezte magát, hogy végre lehet koszos és sáros, és nem érezte azt, hogy bárki is ezért kinézné, vagy nem lenne nő, vagy hogy nem lenne szép, hanem ugyanúgy megtalálta ő is a lelkének megfelelő dolgot, éppen a sár ellenére, vagy azért, mert végre szabad lehetett ebben, amit eddig kénytelen volt nem elismerni, vagy elfojtani, vagy nem tudom, ezt ő jobban tudna elmondani, de öröm volt látni, hogy tudott örülni az esőnek és a sárnak. Ez nagyon biztató volt a többiek számára is.
1: És ez a felszabadultság egy ilyen belső szépséget is adhat.
0: Hát és pontosan itt jön a lényeg, igen. Akkor fordulnak utánad az utcán, egyrészt ha kihívó vagy, másrészt, hogyha látják ezt a kisugárzást, ezt a belső szépséget, ami benned van. Ez az, amit keresnek a férfiak is, meg hát mi is ezt szeretnénk magunkban. Ez az, ami vonzó.
1: Milyen történetek jutnak eszedbe, esetleg amik megoszthatóak nyilván így a nagy nyilvánosság előtt, amikor tényleg valaki nagyon nagy változást élt át már ott rögtön a hétvégén, vagy ami visszajutott hozzátok esetleg visszajelzés?

0: szeretem az olyan visszajelzéseket, amikor hát utólag el szokták mondani nekünk a hölgyek, írnak e-mailt, hogy mik mentek bennük végig, és bátorítjuk is őket, hogy erről beszéljenek nyugodtan. És én nagyon szeretem azt, amikor ez a néhány nap után a hölgyek úgy írnak vissza, hogy hazament, és megölelte a férjét és a gyerekeit, és meglátta, hogy milyen értékesek ők, és hogy nem neki kell izomból mindent végig tolnia. Én nekem ezek nagyon sokat jelentenek, mert nem találjuk, olyan nehéz megtalálni a szerepünket. Többen írták azt, hogy a kontrollt sikerült kicsit másképp látni, mint eddig, hiszen ugye azt elmondtuk az elején, elveszük a kontrollt, tehát fogalmad nincs, mi fog történni ebben a három napban, és ez nagyon pozitívan tud visszahatni, nagyon elgondolkodtató.
1: Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az Arise három hívószava, kaland, hit, szabadság. Hogy látod ezt, hogyan lehet megélni a mindennapokban?
0: Egy picit szerintem át lehet programozni az agyunkat, és ami nehéz, de nem hagyni, hogy ránk telepedjen ez, hogy nyomjad már, és rengeteg reklámot, meg az, hogy ha nem csinálod, akkor nem leszel jól, tehát ez pont a kaland hit szabadság során. Tehát, hogy merd a napot úgy kezdeni, hogy igen, ma is kihívás lesz végigmenni a metrón, vagy híven, vagy nem tudom, hogy közlekedsz, és igen, kihívás lesz, de meglátod-e benne azt a sok embert, aki ott van, és bennük a szépséget például. Vagy az örömöt, hogy ma is képes voltál bemenni. A hittel ugyanígy, hogy most hiszel minden reklámnak, hiszel minden irányzatnak, vagy te tudod, hogy mi az, amilyen irányba kell menni, és azért igyekszel. Ha kicsit ide-oda sodródsz, de vannak mellette társak, akik segítenek, hogy azért maradj az irányban. És hát a szabadság az szintén ehhez tartozik, hogy ha már mindezt nem csinálod görcsösen, akkor a szabadság azt meg tudod élni. Akkor látod, hogy abban öröm van, hogyha szabadság van, nem katasztrófa.
1: Ajánlanád esetleg nem hívőknek is ezt a hétvégét?
0: Én nagyon tudom buzdítani mindenkit, hogy jöjjön el, meg bátorítson másokat is, mert ez egy remek alkalom arra, hogy a nem hívő is egyrészt meglássa, ilyen visszajelzésünk is volt, meglássa, hogy a hívő ember is normális ember, és nem egy elszállt, furcsa valaki. Neki is nagyon sokat ad, a hívőknek is nagyon sokat ad, és ez egy remek alkalom tényleg, hogy meglássák azt, hogy miben hiszünk mi. Tehát mi nem titkoljuk, hogy mi Istenben hiszünk, hogy keresztények vagyunk, de ezt az egyházban másképp lehet átadni, mint ahogy mi át tudjuk adni ebben a három napban. Úgyhogy igazából a jelentős százalék, de körülbelül 40% mindig ebből a 120 hölgyből, aki nem hívő vagy kereső, tehát aki még nem találta meg, hogy merre érdemes tovább menni. Nem is annyira szeretem én ezt a szót, hogy nem hívő, mert valamiben hisz, csak nem találta meg azt az utat, amin érdemes élni. És hát azért nagyon fontos, hogy hívő is, nem hívő is jöjjön, mert egymásnak is nagyon sokat tudnak adni.
1: Hallottál esetleg ilyen tanúságtételről, hogy valaki az Arise hatására döntött Isten mellett?
0: Igen, sőt, most is a crewban most is lesz egy hölgy, aki azt mondta, hogy azért is jön vissza crewnak, mert itt találta meg a hitet, itt ért. Azt nem tudom még, hogy vissza Istenhez, vagy oda Istenhez, de hogy itt látta meg, hogy merre kell tovább mennie, és hogy ez az út.
1: Szóval ez a legnagyobb.
0: Ez egy óriási dolog, igen. Igen, nem nekem, hanem az ő életébe. Tehát ezért érdemes csinálni.
1: Számodra mit ad az Arise-nak a szervezése évek óta?
0: Egyrészt ezt az örömöt, hogy látni a hölgyek arcán a változást, másrészt őrült sok munkát, tehát borzasztó sok szervezés van emögött, bár nem látszik, de nagyon sok. Ad egy nagyon jó kapcsolódást a férfiak felé, ahogy mondtam, hogy az XCC-vel nagyon jó a kapcsolatunk, tehát itt is egy különleges, megbecsült viszonyt ad, amit ritkán lehet megtapasztalni. És hát amit én nagyon szeretek, akik már visszajönnek hozzánk, mint crew, nem győzök ámulni azon, hogy annyira sokfélék vagyunk, annyira sok helyről jöttünk, és olyan egységes szeretetben tudunk együtt dolgozni, ami egy rendkívül nagy áldás megtapasztalni. Tehát nekem személy szerint ez mindig ledöbbent, ez valami egészen elképesztő, és nők, tegyük hozzá, akikről ugye tudjuk, hogy sok nő egy helyen jaj, de nem igaz, tehát meg lehet ezt cáfolni.
1: Köszönöm, Ágota, hogy eljöttél a Mária Rádió stúdiójába. Az Arise női hétvégéről beszélgettünk az elmúlt percekben. A vendégünk Márkus Ágota volt, az Arise főszervezője. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm én is a meghívást!

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz nyelvű kiadásának első példányát május 2-án tudósít a Vatikáni Rádió. A könyv Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjegyeként töltött időszakából való írásait tartalmazza, mely május 4-től kapható az olaszországi könyvesboltokban. A könyvet Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a Szent Atyának. A kötet, melyet jelenleg a világ 30 országában fordítanak, a következő hónapokban több nyelven is megjelenik. Ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja a 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet Pietro Parolin bíboros államtitkár mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben május 6-án, szerdán délután. Az európai útmutatók és cserkészek a Szentszék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkész Szövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szent Mise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. A Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek május 16-án, tudósít az MTI. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen többek között a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok is várják az érdeklődőket 10 órától a Zeneakadémia épülete előtt. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongora művész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter cselló művész és Simon Izabella kamara formációja ad majd koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be, többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A napot Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektorja zárja. A szabadtéri nyílt napon megkezdik az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Veszprémi Regina Mundi világkirálynője templomból. A szertartást Csernai Balázs atya celebrálja.

Az Isten félő asszony dicséretet érdemel, fiai boldognak hirdetik, és férje is magasztalja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi örünk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, mai napon egyházmegyénk társvédő szentjét, Boldog Gizellát ünnepeljük, aki városunknak is nagy-nagy alakja, hiszen az ő nevéhez fűződik a Veszprémvölgyi Apácakolostor, az ő nevéhez fűződik a Székesegyház építésének a kezdete. Ő alapozta meg egyházmegyénknek és hazánknak is Szent Istvánnal együtt a hitéletét. Kérjük közbenjárását egyházmegyénkért, azért, hogy tudjunk arra az alapra építeni, amit Szent Istvánnal együtt ő fektetett le. Mai szentmisénkben külön köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, akik a rádión keresztül kapcsolódnak be imádságunkba. Szentmisénk kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Jergalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmaz! Dicsőség az magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, Kának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, te megtanítottad boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közben járására engedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, és egykor beléphessünk a megígért országba, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Derékasszony kitalál, értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja kardját a guzsaj után, és kezével megfogja az orsot. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a város kapuknál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen áldva.
2: A Zsoltár válasza, őrizd meg lelkemet a te békédben, Uram.
3: Őrizd meg lelkemet a te békédben, Uram.
2: Szívemben nincs nagy ravágyás, Uram. Szememben sincsen kérkedés. Nagy dolgok után nem töröm magam, sem erőmet meghalladó feltűnő csodák után.
3: Őrizd meg lelkemet a te békében, Uram.
2: Valóban lecsendesítettem lelkemet, és megnyugtattam, miként a kisded anyja ölében, úgy pihent meg a lelkem.
3: Őrizd meg lelkemet,
2: a te békédben, Uram. Bízzál Izrael az Úrban, most mostantól fogva mindörökké.
3: Őrizd meg lelkemet a te végében, Uram.
2: Halleluja.
3: Halleluja.
2: Jézus mondja, maradjatok meg szeretetemben, aki bennem marad, és én ő benne, az bőséges termést hoz.
3: Halleluja.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És veletek.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor azután egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Ezek az evangéliumok.

Kedves testvérek, Jézus két kis példabeszédet mond nekünk a mai evangéliumban. Mind a kettő arról szól, hogy valaki valami nagyon értékeset talál, örömében eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Mekkora öröm valami nagyot találni, mekkora öröm megtalálni valami olyat, amit egész életünkben kerestünk. Mekkora öröm megtalálni valami olyat, amit sohasem kerestünk, de egyszer csak rábukkanunk. Boldog Izella ezeknek a példabeszédeknek a szellemében élt. Megtalálta a kincset, megtalálta az igaz gyöngyöt, megtalálta Krisztust. Megtalálta Krisztust, és ezért gyerekkorában úgy döntött, hogy szeretne szerzetes lenni. Egészen Istennek adni az életét, egészen neki élni. Megtalálta a kincset, ezért a kincsért odaadott minden, lemondott hercegi rangjáról, lemondott minden gazdagságáról, azért, hogy egészen ennek a kincsnek, Krisztusnak élhessen. Aztán érkezett Magyarországról a küldöttség, legyen Istvánnak a felesége. Nem ellentmondás ez az előző döntésével. Imádkozott, gondolkodott és rájött, hogy nem. Rádöbbent arra, hogy azt a kincset, Krisztust, amit talál, nem tarthatja meg magának, mert ebből a kincsből annál több lesz, minél több felé osztjuk szét. Éppen ezért vállalta ezt a furcsa, különös, meglehetősen veszélyes küldetés. Eljött, hogy Szent István királyunknak legyen a felesége, akiről akkor még nem lehetett tudni, vagy szent. Eljött, hogy nemzetünket segítse abban, hogy mi is rátaláljunk erre a kincsre, rátaláljunk Krisztusra. Újra ott hagyott minden. Már nem csak a családját, már nem csupán az otthonát, hanem azt az álmát is, hogy az imádságban legyen egészen Istenén. És milyen döbbenetes, mennyi mindent tett hazánkban azért, hogy kibontakozhasson az egyházi élet. Itt a veszprémbölgi kolostorban, ahol nagyon sokat volt együtt a szerzetesekkel, sokat imádkozott velük, megtanította őket arra, hogyan lehet különböző egyházi ruhákat, textíliákat készíteni, és gondoskodott rengeteg sok templomnak a felszereléséről. Odafigyelt arra, hogy Krisztust, ezt a kincset megfelelő módon lehessen tisztelni. Szent István halála után házi őrizetben tartották, bolondnak gondolták, hiszen akkor, amikor pogány lázadások elkezdődtek István halála után, akkor Izella kifejezetten útban volt. Úgy tűnhetett, mindaz, amiért élt, most végképp összedől. Testvére menekítette ki, vitt el Passóba, ott lett szerzetes, ott lett a Nidenburgi kolostornak az apátnője. Megint ott hagyott mindent, és megint csak az igaz gyöngy, a kincs maradt. Krisztus, akiért mindent feláldozott, Krisztus, akiért mindent odaadott, és úgy tűnt, hogy egészen szegényen fejezi be az életét. Hiszen mindaz, amit tett, mindaz, amiért dolgozott, az úgy tűnt, hogy tönkrement. De ez csak a látszat. Valójában mind a mai napig azokon az alapokon állunk, amelyeket Boldog Izella fektetett le. Megtalálta a kincset, ezzel a kincsel élt, és ezzel a kincsel mindig boldog volt. Milyen jó ma rátekinteni, milyen jó ma kérni az ő közbeni járását. Milyen jó nekünk is újból és újból megtalálni Krisztust, az igaz gyöngyöt, a kincset, és vele élni életünket. Akár szép napok jönnek, akár nehéz napok, újból és újból megtapasztalhatjuk benne az életünknek, az értelmét, életünknek a szépségét, azt, hogy az a maga, amit vele vetünk el, bőséges termést hoz.

0: Most forduljunk testvéreink bizalommal mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét Boldog Gizella lelki nagyságának követésére.
1: Addurunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanító mestere legyen.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj kegyelmet a hitves társaknak a kölcsönös hűségre, és szeretetre a szülőknek, pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére.
2: Kérünk téged,
1: jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását egykor majd a boldog, örök élet nyugalmával.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Engedd, hogy Boldog Gizella híved és minden kedves halottunk mielőbb élvezhesse a mennyei otthon boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
0: Urunk Istenünk, hálát adunk Boldog Gizella életéért és közbeni járásáért. Kérünk, segíts bennünket is, hogy azon az úton járjunk, amit ő mutatott nekünk, és így egykor elnyerjük az örök dicsőség országát, Krisztus a mi Urunk által.

0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Amen.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek italat.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat boldog Gizella ünnepén. Könyörögve kérünk, szerezzen számunkra ez az áldozat bocsánatot és békét, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük fel szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeid példás élete által az Anyaszentegyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség, Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Annával, boldog Gizellával, boldog Mária Magdolnával és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy a színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Krisztussal feltámadtunk és Isten gyermekei vagyunk, ezért imádkozhatunk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Isten báránya,

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Ja.

0: Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt. Alleluja! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, ma a boldog Gizella ünnepén mennyei szentséget kegyelmével világosítsd meg szívünket, és szítsd fel bennünk a szeretet tüzét, hogy szent vágyaktól ösztönözve egyre több jót cselekedjünk. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg, védelmezzen és vezessen benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, küldetésetek van, menjetek békével.
1: Szent misét közvetítettünk a veszprémi Regina Mundi világkirálynője templomból. A szertartást Csernai Balázs atya celebrálta.

A mai nap költője május 7-én Vajda János, aki 1827. május 7-én született, 4 évvel fiatalabb Petőfinél, akit igazán tisztelt és példaképének tartott. Ő a magányosság költője, a bánat költője, a csalódottság költője, a keresés költője a sokféle eszme között, de mindig megőrzött egy sajátos istenképet, és ezért is foglalkozunk vele, mert ugye a mai nap költője sorozatban a költőink istenes költészetével foglalkozunk alapvetően. Az ő istenképe, ez a keresés istenképe. Nem az embert segítő, nem az ember életére megoldást adó, nem a kérdésekre feleletet adó kép az övé, hanem az emberekkel nem törődő Isten képe az övé. De ez a mai világ pont ezért tud sokat tanulni Vajda Jánostól, mert ugyanúgy, mintha elidegenedtünk volna sok mindentől, az Isten képünktől is, mintha elvesztettük volna a személyes kapcsolatunkat vele. Ezért idézzük ma, május 7-én Vajda János ellentmondásos, csalódott, bánatos költészetét. Vajda János sírboltban. Elmúlás e földön, ébredés a mennyben. Ígyek sorsán, hát szívünk miért keseregjen? Halandó sírassa a halhatatlanokat? Nem mi vagyunk-e itt inkább a halottak? Vajda János.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról. Róma, 1968. Első rész, 3. pont. A kérdések különleges tanulmányozás.

0: A feladat tudatától vezetve hagytuk jóvá, és bővítettük ki azt a bizottságot, amelyet tiszteletre méltó elődünk, 23. János pápa 1963. márciusában hozott létre, s amely a kérdéssel foglalkozó tudományok szakemberein kívül házastársakból állt. A bizottság nem csak az volt, hogy a házas életre, illetve a születés szabályozásra vonatkozó nézeteket és véleményeket vizsgálja, hanem hogy olyan eredményre jusson, melynek alapján az egyházi tanítóhivatal megfelelhet-e kérdésben a keresztények és az egész világ feléje tekintő várakozásának. E szakértő kutatásainak eredményei, s azok a vélemények és javaslatok, melyeket sok püspök testvérünk részben önként, részben kérésünkre küldött hozzánk, lehetővé tették számunkra, hogy ennek az összetett kérdésnek minden részletét gondosan mérlegelhessük. Ezért mindannyiunknak hálás köszönetünket fejezzük ki. A következtetéseket azonban, amelyekre a bizottság jutott, nem tekinthettük sem biztosaknak, sem véglegeseknek annyira, hogy felmenthettek volna minket a nehéz kérdés személyes tanulmányozásától. Már csak azért sem, mert a bizottságon belül nem volt teljes egyetértés az előadandó erkölcsi normák tekintetében, sőt olyan megoldási változatok is merültek föl, amelyek a tanítóhivatal házasságról szóló állandó tanításától eltértek. Ezért, miután a hozzánk küldött aktákat gondosan áttanulmányoztuk, a dolgok komoly megfontolása és Istenhez intézett szüntelen imádság után a Krisztustól kapott parancs erejéből most válaszolunk ezekre a nehéz kérdésekre. Második rész. A tanítás alapelvei. Első pont. Az ember egységben való szemlélése. A születés problémáját, épp úgy, mint az ember életét érintő többi problémát a részleges szempontokon túl, ilyenek a biológiai, pszichológiai, demográfiai és szociológiai szempontok, úgy kell szemlélni, hogy az egész embert és teljes hivatását, azaz nem csak természetes és földi, hanem természet fölötti és örökké való hivatását is tekintetbe kell venni, mivel sokan, akik a születésszabályozás mesterséges módjait védelmezik, a házastársi szeretetre vagy a szülői felelősségre hivatkoznak, kell, hogy a házas élet e két fontos elemét pontosan megvilágítsuk és meghatározzuk. Ezt úgy tesszük, hogy emlékezetben tartjuk azt, amit e tárgyról, a legutóbbi zsinat, legfőbb tekintéllyel, a Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióban mondott. Második pont. A házastársi szeretet. A házastársi szeretet akkor mutatja meg igazi természetét és nagyszerűségét, ha végső forrásként Istenből származtatjuk, aki a szeretet és akitől minden atyaság nevét kapja az égben és a földön. 1 János 4:8. A házasság tehát nem véletlenül vagy a természet vakerőinek játékaként születik, hanem a Teremtő Isten bölcsen és előrelátóan azért alapította, hogy az emberek között megvalósítsa szeretetének tervét. A kölcsönös és személyes önátadás által, amely sajátosan és kizárólag az övék, a házastársak olyan személyes közösséget érnek el, amellyel egymást tökéletesítik, hogy az új életek létrehozásában és nevelésében Istennel együtt munkálkodjanak. A keresztények számára a házasság, mint kegyelem közlő szentség, olyan nagy méltóságra jutott, hogy Krisztus és az egyház kapcsolatát jelzi.
1: Enciklikák.

0: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Társadalmi nyelvváltozatok. Gyakran mondjuk egy beszélgetés után, hogy hallatszik rajta, honnan jön. Vagy azt, hogy érződik, milyen közegből érkezett. Sokszor nem is tudjuk pontosan megmondani, miből érezzük ezt, mégis biztosnak tűnik a benyomásunk. De vajon valóban elárul rólunk valamit a beszédünk? Hallatszik-e abból, ahogy megszólalunk, hogy milyen társadalmi helyzetben élünk? Én Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig az Ahogy mondjuk, a Mária Rádió ismeretterjesztő sorozata, amelyben a nyelv és nyelvhasználat főbb kérdéseit járjuk körül közérthetően. Maradjanak velem! A nyelvészet álláspontja szerint a beszédünk szoros kapcsolatban áll a társadalmi környezettel, amelyben felnövünk és élünk. Ezt a jelenséget a nyelv és a társadalmi rétegződés kapcsolataként írjuk le. Bizonyos nyelvi megoldások gyakrabban jelennek meg bizonyos társadalmi csoportokban. Ezek az ismétlődő mintázatok alkotják az úgynevezett társadalmi nyelvváltozatokat, vagy más néven szociolektusokat. A szociolektus nem tudatos választás eredménye. Nem arról van szó, hogy valaki eldönti, hogyan fog beszélni. A beszédmód a nyelvi szocializáció során alakul ki, a családban, az iskolában, a kortárs csoportokban elsajátított mintákból. Ezért a beszédünk gyakran összefügg az iskolázottsággal, a foglalkozással vagy az életkorral. Nem azért, mert ezekről információt akarunk közölni, hanem mert ezek beépülnek a nyelvhasználatunkba. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a mintázatok nem merevek. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz az ember különböző helyzetekben különböző nyelvváltozatokat is képes használni. Ez a váltás legtöbbször nem tudatos. A beszélők folyamatosan alkalmazkodnak a helyzethez, ahhoz, hogy kivel beszélnek, milyen a kapcsolatuk és mi a kommunikáció célja. Ezt a jelenséget nyelvi adaptációnak nevezzük. A beszédünk ugyanakkor társadalmi jelentéseket is hordoz. Bizonyos kiejtési módok, szóhasználatok vagy szerkezetek összekapcsolódhatnak bizonyos csoportokkal. A nyelv így nem csak közöl, hanem jelöl is. Ezt a nyelvészet identitásjelölésként írja le. A beszédmód gyakran észrevétlenül utalhat arra, hogy hová tartozunk, vagy hová szeretnénk tartozni. A társadalmi mozgás szintén hatással van a beszédre. Amikor valaki új közegbe kerül, gyakran megfigyelhető, hogy a beszéde részben alkalmazkodik az új környezethez, részben pedig megőrzi a korábbi nyelvi jegyeket. Ezért a beszéd egyszerre hordoz folytonosságot és változást. A beszéd és a társadalmi státusz kapcsolata azonban nem értéksemleges a mindennapokban. Bizonyos nyelvváltozatokat komolyabbnak, másokat kevésbé megbízhatónak érzünk. Ez nem nyelvi különbség, hanem társadalmi értékítélet. Így jönnek létre a nyelvi egyenlőtlenségek. Nem azért, mert egyes beszédmódok rosszabbak lennének, hanem mert a társadalom különböző jelentéseket társít hozzájuk. A beszédünk valóban elárul rólunk valamit, de nem egyszerűen a származásunkat, hanem azt is, hogyan illeszkedünk a társadalmi térbe, és hogyan alakítjuk a saját helyünket benne. A beszéd nem csak nyelvi jelenség, hanem társadalmi gyakorlat is.
0: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
5: A szegényekről való gondoskodásra buzdította Leó pápa az amerikai Caritas tagszervezetet. Hármas ünnepet tartottak Bakta Lóránt házán. Indul a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. 14. Leó pápa az amerikai katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozott május 4-én, írja a Magyar Kurír. Arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. Beszédében a Szent Atya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Arra buzdított, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt. Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének, hangsúlyozta a Szent Atya. A Catholic Charities az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális segélyszervezete, amely 168 független, egyházmegyei szintű ügynökséget tömörít. Ikonosztázjont, keresztet és búdzát szenteltek Bakta Lóránt házán, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. A május másodikai ünnepi liturgia az ikonosztázjon megszentelésével kezdődött. Szocska Ábel megyéspüspök egy személyes emlékét idézte fel beszédében, melyet egy borkóstoló során tanult meg, hogy a kocintás célja a fül bevonása az élmény megtapasztalásába. Keresztény életünk ugyanígy működik, amikor eljövünk a templomba, minden érzékszervünk bekapcsolódik a szertartásba. Szocska Ábel kifejtette a hármas ünnep jelentőségét. Az ikonokra nekünk van szükségünk, hogy szemünkkel is befogadhassuk az evangélium tanítását. A kereszt emlékeztet arra, hogy Isten a nehézségekben is velünk van. A búzaszentelés kifejezi, hogy mindenünk Istentől kapott ajándék, amelyet hálával ajánlunk vissza neki. A búzaszenteléskor a püspök Isten bőséges áldását kérte a földekre. Táncház kicsiknek és nagyoknak, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek, elektronikus zenei előadók és street dance is várja az érdeklődőket a Magyar Zeneháza szombaton nyíló szabadtéri színpadán, írja az MTI. Május 9-én visszatér a Zeneházába a Város, a Házban sorozata, a Fókuszban ezúttal Sopron lesz, érkezik a Fajkusz banda, a Petőfi band és még sokan mások, közölték a szervezők kedden. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, csütörtökönként Táncház a Szabadban, májustól augusztusig minden hónapban lesz Szálszál Parkban, és új táncos sorozatot is indítanak Tánc a Szabadban címmel. Folytatódnak a Mozi a Szabadban filmvetítései is, és a ház szombat délelőtti gyermekprogramjai júliustól szintén kiköltöznek majd a Szabadba. A programban izgalmas globál zenei produkciók is lesznek, valamint klasszikus zenei koncertek is színesítik majd a kínálatot. Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik önöktől Majoros Attila, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 10 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, mivel május 4-én Lourdesban a grottánál mondtam aranymisémet, itt a Mária Rádió kápolnájában most 9 órakor mondtam az aranymisémet, ezért a mostani katekézist természetesen Mária tiszteletéről fogok szólni. Engem május 1-én szenteltek pappá, Mária hónapjának az első napján, és végigkísérte életemet Máriának a szeretete, oltalmazó jósága, annak alapján is, hogy amikor az életem megfogant, édesanyám fölajánlott a szűzanyának. Nehéz volt válogatnom, hogy most hogyan tegyek tanúságot az ő végtelen szeretetéről, és úgy gondoltam, hogy azzal a verssel kezdeném az elmélkedést, amely a sok gyönyörű Mária himnusz közül a szívemhez a legközelebb van. Rónai György, himnusz a boldogságos szűzhöz. Halkan hull az őszi este harmata, harmatozd rám égi kedved, Mária, oszladozzék barga szívem bánata, te vigyázz rám, boldogságos szűzanya. Hogyha kővel megdobnak az emberek, szeljek nékik ízes búzakenyeret. Töltse be a lelkemet a szeretet, tiszta szívvel álthassam szent gyermeked. Bánatok közt elvadultam, légy szelíd térítőm, hogy égi atyánk fényeit szeplőtenül tükrözhessem, mint a víg tengerszem a hajnal ifjú fényeit. Gyermekkedvel ámuljak a fényeken, rózsa legyen tövisek közt életem, piros rózsa virágozzak ékesen, rózsakertek öntözője, légy velem! Ellankasztó szárazságot messze űz, égjek a szent szerelemben, mint a tűz, égi tűznek tűztestvére, kit derűs kötelék a legfőbb tűzzel összefűz. Fáradtságban biztatásod el neved, cirógasson langyos puha tenyered, jó öledbe hajtva tikkat fejemet, megbékéljek, mint a megvert kisgyerek. Hogyha majd egy furcsa órán meghalok, mint fiadat úgy öleljen két karod, köszöntsenek örvendezve angyalok, fogadjon be országába magzatod. Ámen. Engedjétek meg, hogy néhány teljesen személyes emlékemet fölidézzem eme gyönyörű vers alapján. Harmatozd rám égi kedved, Mária. Gyönyörű a papi hivatás, csak néha az ember találkozik olyan támadásaival az ördögnek, akár testvéreimet illetően, akár engemet, saját személyemet illetően, amikor úgy könnyen kedvét vesztené az ember. És van valaki, aki mindig visszamosolyog az emberre. Égi kedved, Mária, harmatozd rám. És ez nem szólam, tudnélik, a sátánnak semmi hatalma nincs a szűzanya fölött. És a végső győzelem tudjuk, hogy az ő oldalán lesz. És ki másba kapaszkodna egy törékeny gyermek, hanem az ég édesanyjába. Aztán ott van, hogyha kővel megdobnak az emberek. Olyan világban élünk, amely a hitnek, minden értéknek kicsúfolója, meggyalázója. Kővel dobálnak. És mi nem aljasodhatunk oda, hogy visszadobáljunk kövekkel. És az a remény, hogy eljussunk oda a végső
imádásához Mária gyermekének, ha kutya nehéz ugyan, de mégis próbáljuk megtartani az ellenség szeretetet. Bánatok közt elvadultam. Kedves testvéreim, a küzdelemben az ember könnyen eldurvul. És mindig úgy tekintettem magamra és másokra is, paptestvéreimre, hogy mi tűzvonalban vagyunk, harcolunk az igazságért, a bűnök ellen, megvalljuk a hitünket, és így tovább, és hogy ez a harc, ez ne durvítson el bennünket, ne legyünk kegyetlenek, hanem maradjunk meg embernek, méghozzá szelíd embernek. Az 50. évfordulós misében is van egy szép könyörgés, hogy szelíden és határozottan tudjam képviselni az isteni tanítást. Hát igen, ezt a szelídséget Máriától kell újra meg újra ellesni és kérni tőle. Aztán itt van a piros rózsa. Gyermekkedvel ámuljak a fényeken, rózsa legyen tövisek közt életem, piros rózsa, virágozzak ékesen, rózsakertek öntözője, légy velem. Másfél éve kerültem Makkos Máriára a kegytemplom lelkészének, és amikor fölérkeztem ide Makkos Máriára, akkor hoztam egy szép piros rózsát Máriának a Dunaszigeti plébánosi kertemből, és ezt őrzöm azóta is, hogy mindig ezt a rózsát, a rózsának az életét, színét, a Mária iránti szeretetemet, mondhatom szerelmemet, tudjam mindig újraéleszteni. Ellankasztó szárasság. Kedves testvéreim, a dolgok megkopnak, elszürkülnek, és mindig az újrakezdés kegyelme. És Máriának nem volt könnyű, amikor menekülni kellett Egyiptomba, aztán ott végigkísérte fiát, és soha nem engedte magát annak, hogy a saját fájdalmai azok úgy ellankasszák, és legszebb énekünk közé tartozik, hogy áll a kereszt alatt, hogy a fiának ne fájjon még jobban az ő édesanyjának a fájdalma. Cirógasson langyos puha tenyered. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy lehet-e a pap szerelmes. És egyértelműen mondtam, hogy igen. Hát persze a Krisztusba. De ha nem abba, akkor erről nem akarok szólni. Tehát az anyai szeretet, amely sugárzik, nyilván sugárzott Jézusra, János apostolra, és minden keresztényre, az embernek, hát főleg a papi embernek, akinek egyetlen hölgy van az életében, a szűzanya, biztos, hogy ő is hasonló, egyértelmű és talán még hatékonyabb szeretettel szeret bennünket. Én ezt tudtam megtapasztalni. És végezetül itt van a jó halál kegyelme. Hogyha majd egy furcsa órán meghalok, olyan megrendítő, amikor az ember a maga halálára gondol, hogy nem a semmibe érkezik, hanem oda fog megérkezni ahhoz a egyrészt földi édesanyához, aki már régóta a mennyországban van, a saját édesanyám, és ahhoz a Máriához is fogok megérkezni, nyilván a fiához is, aki egész papi életemet végigkísérte.

Kedves testvéreim, vannak olyan imádságok, amelyhez évszázadoknak az áhítata kötődik, és ilyen például a Lorettói litánia. És sokan unják azt, hogy most miért kell 51-szer megszólítani Máriát. Hát ha mondjuk egy férje feleségének naponta nem mondja el 10-szer, hogy szeretlek, akkor ott baj van a házassággal. Tehát, hogy újra meg újra ez a litánia azt a gazdagságot gyűjti össze, hogy Istennek a legcsodálatosabb, legkiválóbb teremtménye a szűzanya, akinek még az angyaloknál is magasabb a rangja, mert az Isten fiának volt életadója, hogy hogyan is közelítsük meg, hogy méltóképpen tiszteljük őt. És a Lorettói litániából hát csak szemezgetni tudtam, mert 51 megszólítás van, és hát mint matematikus megszámoltam, hogy 14-szer szólítjuk meg őt úgy, hogy anya. Krisztusnak szent anyja. A második ezek közül, hogy anya, egyházunk anyja. Nagyon örültem, amikor Ferenc pápa a pünköst hétfőt emett titok megünneplésére rendelte el. Az egyház születésnapja pünkösd. És ha már megszületett az egyház, illik köszöntenünk a szülőanyát is, Máriát. Miért mondható ő teljesen egyértelműséggel az egyház anyjának? A test szerinti Krisztusnak jogos örököse a föltámadt Jézus. Tehát, aki világra szülte, aki lehetőséget adott például arra hosszú távon gondolkodva, hogy áldozhassunk, mert ha ő nem ad testet a Krisztusra, Krisztusnak, akkor nincs áldozási lehetőségünk. Tehát az egyház anyját köszöntjük. Aztán isteni kegyelem anyja, reménység anyja, reménység anyja. Itt visszakanyarodok, nagyon sokszor imádkoztam már Lourdesban, hogy Lourdes olyan város, olyan kegyhely, hogy én még töményebb szinten a nyomorúsággal nem találkoztam, mint Lourdes. Valaki viszi gyönyörűen karjai közt a 2 vagy 3 éves béna gyermekét, ott van a sok-sok kerekes székes, kényszermozgásos ember, és nem belevetítés, bárki ezt megtapasztalhatja, hogy amikor ott elvonulunk a grotta előtt, vagy csak leülünk oda egy néhány tized rózsafűzérre, akkor hogy van remény. És itt vissza kell, hogy idézzem az abszolút konkrét lurdi történésből a Bernadettnek a történetét, amikor Mária, szinte látom a Máriának a mosolyát, azt mondja Bernadettnek, hogy nem a földön, hanem az égben fogom boldoggá tenni. És ha ismerjük Bernadett életét, akkor tudjuk azt is, hogy egy megrendítően súlyos, ilyen csontrákban halt meg, és azt mondta utolsó heteiben, hogy boldogabb vagyok keresztel a kezemben, halálos ágyamon, mint egy királynő a trónján kezében jogarral. Tehát aki végig szenvedte a kereszt alatt Krisztus szenvedését, eltemette a fiát, várta a fiának a föltámadását, tehát ha rátekintünk, hogy milyen tömény fájdalmat szenvedett el, akkor megszűnik az a hamis illúzió, hogy a betegség, a szenvedés az Isten büntetése lenne, hanem legnyilvánvalóbb Szűz Mária által, hogy a Krisztus megosztja velünk a megváltó szenvedését. Aztán szeplőtelen szűzanya, szeplőtelen. 1854 az egyház kihirdeti a szeplőtelen fogantatást, hogy csak úgy lehetett tökéletes a szeretet Máriában, ugye kegyelemmel teljes, ahogy az angyal köszönti, ha nem éri az áteredő bűn. És nincs olyan teremtmény,
nyilván teremtményt mondtam, tehát Krisztus nem tartozik a teremtmények közé, tehát egyetlen egy teremtmény van, aki szeplőtelen. Hát így alkotta meg Isten Ádámot és Évát, de ezt a hallatlan fort hamar ők föladták a bűnbeeséssel. És azóta az áteredő bűn mindenkire ráterhelődik, és egyetlen egy valaki van, aki szeplőtelen. Előbb már idéztem, hogy ezért semmi hatalma a sátánnak nincs fölötte. Aztán, amit végtelenül szeretek és alkalmazok is, jó tanács anyja. Jó tanács anyja. Sok olyan csodálatos görög ikon van, amikor úgy oda simul a kis Jézusnak az arcocskája, oda simul Máriához. És amikor én Máriától kérek tanácsot, gyakran előfordul, jó tanács anyja, akkor tudom, hogy azt közvetíti számomra, ahová Jézus szeretne engem küldeni, akármilyen szolgálatra, és végtelenül fontos, hogy kérjük őt, hogy adjon nekünk olyan erőt, hogy tudjuk Krisztusnak a követségében akár papi, akár más hivatásunkat teljesíteni. És még egy dolgot emelnék ki itt, amikor az anyáról beszélek, ez a hűséges szűz. A hűséges. Kedves testvéreim, Jézus egyértelműen mondja, hogy a szolgáktól, hát vagyis tőlünk, semmi mást nem fog számon kérni, mint a hűséget. És hol van ma a hűség? És hol van ma az értékrend? Diákjaimnak tanítottam, hogy a szabadságunkkal úgy élhetünk, hogy először is döntünk valamilyen jó érték mellett, és minél nagyobb érték mellett döntünk házasság, papság, annál nagyobb mértékben értünk a szabadságunkkal. Ha valaki nem mond igen semmire, az nulla, nem élt soha a szabadságával. És miután döntöttünk, nincs újabb lapunk, hanem az határozza meg jellemünket, erkölcsünket, hogy hűségesek vagyunk-e, és a hűtlenségben a szabadságunkat dobjuk oda, hogy amit egyszer elhatároztunk, azt meghamisítjuk. Hát ez a néhány köszöntés, hogy hogyan is szólítjuk Máriát, mint anyát, egy párat kiválogattam, és az édesanya sok imádság is megfogalmazza, hogy a gyermekeit, tehát égi édesanyánk, minket sem fog soha cserben hagyni, ha hozzáfordulunk.

gyönyörű szentírási képek következnek, tehát valamilyen szentírási idézet alapján szólítjuk meg Máriát következő néhány megszólítással, amelyek a litániában most következnek. Az első a bölcsesség széke. És nem csak a szentírásra megy vissza ez, hanem ez tükröződött nagyon sok képben, ikonban. Bölcsesség széke. És van egy ilyen gyönyörű kép fölirat is, hogy az anya ölében, tehát Mária ölében trónol az atya bölcsessége. Ugye eljátszik a két szóval, hogy anya és atya, nyilván az örök atyáról van itt szó, tehát Mária is olyan tartással ül, hogy ő a trónja, a széke az örök bölcsességnek, és itt azt kell végig gondolnunk, hogy valóban, mint Isten ember, tehát mint ember, tehát mondjuk beszélni Jézust Mária és József tanította meg. Az Ószövetség megtartására szintén a fiúkat, ugye, vagy nevelőapaként a József persze, ők tanították meg. Én, ha olvasom a Szentírást és Jézusnak valamelyik csodaszép példabeszédét, akkor én mindig mögötte látom, mögötte van az édesanyja, aki megismertette vele. Ő tanította meg a szintén Szent Józseffel együtt, persze a zsoltárokra, és így tovább. Tehát ott van, nem csak oda képzeljük. Aztán, amiről még szeretnék beszélni, Mária aranyház. Hát van-e nagyobb kincs, mint a Jézus? És Mária méhe, ez a templomnak is mondható, aranyháznak is mondható, aztán itt van szintén a Frigynek szent szekrénye, és ha belegondolunk a megváltásba, gyönyörű fogalmunk a Mária ünnepek között a gyümölcsoltó boldogasszony. Tehát van az emberiségnek egy korhat, halálra szánt fája, halálra ítélt, és én Alföldről származom, ismerem a gyümölcsoltást, tehát ráoltatik a Krisztus. És ennek az oltásnak a helye Mária megtestesülése, tehát Máriának a méhe. Mennyország ajtaja. Vannak ilyen csodálatos, humoros dolgok is, nyilván legtöbben ismeritek a történetet, hogy a Péter apostol morog a Jézusnak, hogy akiket én odaállítok a mennyország ajtajához, azokat édesanyád szombaton mind beengedi. Hát természetesen sajnos a kárhozat lehetősége az fönnáll, ha valaki végleg megtagadja az Istent. Ez a tragédia, ez sajnos, hogy mondja, ennek a lehetősége nem kiküszöbölhető, de a mennyország ajtaja. Ismerjük akár a skapulári ajtatosságot, sok egyebet, hogy aki Máriát tiszteli, szereti, az ő anyai vonzalma, hogy vonz minket a mennyország felé, azért az nem elhanyagolható. És akkor ide csatlakozik még egy nagyon sok olyan területe a most is minket segítő Isten anyának, hogy betegek gyógyítója. Itt erről már Lourdes kapcsán szóltam. Bűnösök menedéke. Olyan nagyon szép ábrázolás, amikor a mennyországban úgy vannak elhelyezve az üdvözültek, hogy Mária palástja alatt, úton lévők támasza, aztán szomorúak vigasztalója, és végezetül keresztények segítsége. Ehhez hozzá kell fűzni, hogy a történelem során, akár például, amikor sikerült a törököt kiverni Budából, ott is, sajnos nincs érkezésem ezt hosszabban kifejteni, tehát mindig, ahol keresztényeket írtanak, eltaposnak, megszégyenítenek, és így tovább, ő anyai jósággal ott van mellettünk.

érdekes, hogy a 14-es szám ismétlődik, és 14 féleképpen szólítjuk meg Máriát, mint királynőt. Az első természetesen, hogy angyalok királynője. Sajnos kevesebbet foglalkozunk az angyalokkal, mint amennyit kellene, és mivel az angyalok nagyon jó testvéreink, hisz Isten a mi segítőinknek is szánta az angyalokat, mindenkinek van egy személyes őrangyala is. Amikor Ádám és Éva szembeszegültek az Istennel, akkor jelképesen mondhatjuk, hogy az angyalok sírtak. Testvéreik, az emberek elpártoltak, letértek az isteni útról. És amikor megérkezik a mennyországba testestől, lelkestől Mária, akkor úgy köszöntik az angyalok őt, hogy ő volt a legfontosabb összetevő a megváltásban, hogy kimondta az igent. És ez a méltóság, hogy az angyalok királynője, ez jogos, mert az Isten anyai méltóság mindennél már meg nem haladhatóan magasabb. És ezt a megszólítást én másfél év óta még sokkal-sokkal inkább megszerettem, mert a Makkos Máriai templomnak a védője, védőszentje, titulusa, angyalok királynője. Aztán itt van a proféták királynője. Ha végig gondoljuk a profétáknak a jövendőléseit, akár az, hogy Szűztől fog születni a messiás, vagy sok egyebet lehetne még végig gondolni, akkor a messiás megjövendőlésekben, a profétai jövendőlésekben valahol nyíltabban vagy rejtőzködőbben mindig ott van Mária is. Apostolok királynője. Apostolok királynője. Úgy kell elképzelnünk a 12 apostolt, Jézust és Máriát, hogy egy csodálatos baráti közösség volt. És akik nagyon-nagyon szerették, életüket is odaadták a Jézusért, hát hogy ne szerették volna az édesanyját. Tehát az apostoloknak is királynője, aztán a vértanúknak is természetesen, erről már szóltam, hogy Mária életének minden másodperce, testének minden sejtje az Istené volt. És a vértanúk is mindennél, életüknél is többre becsülik az Istenhez való hűséget, hát ezért a vértanúknak is királynője. A szüzek királynője. Egy mocskos világban szinte szitok szó az, hogy szűz. Mit jelent a szűz? Teljességet jelent. És nyilván egy lány, ha szűz, akkor majd egy teljes értéket adhat, nem egy csorbult értéket adhat a férjének. Ez nem álom, hanem hál' Istennek vannak még ilyen tökéletesen odaadott életek, hogy nem csorbul, nem darabolódik, hanem hogy teljes élet. És nyilván a mi életünk is az, tehát a szerzeteseknek, papoknak, hogy a szüzességünk az nem valamilyen, hogy fogalmazzam, fura vagy kuriózum, hanem én úgy élem a papságomat, hogy az én életemnek is, és minden szerzetes nőnek, stb. Az életét Isten fordítja termőre. Tehát nem csak fiziológiai apaság és anyaság van, hanem van lelki is. És akár a diákjaim felé, akár a híveim felé is ezt a teljességet törekedtem mindig odaadni, és hogy mondjam, tehát amikor a szüzek királynőjét köszöntjük, akkor kérjük, hogy a sátánnak fékezze meg azt a hatalmát, amelyik a teljességet, a tökéletes odaadást, mindent megtesz, hogy összetörje. Mennybe fölvett királynő. Van egy csodálatos görög ikon. A görögök, meg a keletiek úgy mondják, hogy amit mi nagyboldogasszonynak nevezünk, azt ők úgy mondják, hogy Mária elszenderedése. Hát a halál nem érhette az Isten anyát, mert minden bűntől mentes volt. És egy ágyon szépen ott fekszik a Mária, és úgy fölötte, mellette áll Jézus,
és egy kis pólya van Jézus kezében, és az ikonográfiának a szabályai szerint tudjuk, hogy ez a kis bepólyált, hogy mondjam, lény, vagy valóság, ez nem más, mint a Máriának a lelke. Mikor ezt az ikont először megláttam, a lábam a földbe gyökerezett, hogy annak előtte sok-sok évvel így dajkálta Mária Jézust, és a viszont szeretet az, hogy hasonló gesztussal egy kis pólyában indul a mennyország felé édesanyja lelkével, és nyilván, ahogy tudjuk, hogy akit testével is maga mellé vett. Itt, amikor a királynőről beszélek, ez az utolsó, amiről egy néhány szót még szólok, családok királynője. Családok királynője. Itt engedtessék meg egy párhuzam, ott volt a Szent Család. Az apáknak örökre példaképe a nevelőapa Szent József. Az anyáknak örökre példaképe a szűzanya, és természetesen a gyermekeknek az engedelmes Jézus. És talán nem véletlen, hogy amikor itt erről beszélek, épp a litániáról, a családok királynőjéről, ma van Szent Gizellának a napja. És az üdvösség történetnek egy osztópontján ott volt a Szent Család, Mária, József és Jézus, és nekünk is van egy első Szent Családunk, Szent István, Szent Gizella és Szent Imre. És hát hálát adunk az Istennek, hogy ilyen családdal indult el a magyaroknak a üdvösségre találása, és nyilván itt van még egy, amiről mindenképpen szólnom kell, a magyarok nagyasszonya. És miután így néhány pontot sikerült talán közelebb hozni mindenkihez, Mária dicséretéből egy imádsággal zárnám, vagy kapcsolni meg ide egy imádságot. Mária. Senki nem ismerte úgy Jézust, mint te. Nem hallgatta olyan figyelemmel, mint te. Nem engedelmeskedett neki úgy, mint te. Nem szolgálta jobban, mint te. Senki sem szerette jobban Jézust, nem hitt annyira benne, nem ragaszkodott annyira hozzá, nem szenvedett többet érte, mint te. Senki nem volt annyira egy Jézussal, mint te. Nem tett annyit érte, mint te. Nem aggódott érte annyit, mint te. Nem imádta őt úgy, mint te. Mária, szeretném, hogy örömet teljék bennem. Mutasd meg, mivel kell szakítanom, mit kerüljek el, javítsak ki, és tegyek meg. Add, hogy a hozzád a tökéletes szeretethez és szentséghez váljak egyre hasonlóbbá. Amen.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A gyermekeké lesz a Pécsi Kultúrnegyed május utolsó vasárnapján. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek.

0: időutazás és a modern technológia lesz. A Robotika Pécs csapata egy látványos mesterséges intelligencia bemutatóval is készül, amelyen a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek meg a jövő technológiájával. A hagyományos programok sem maradnak el, a légvárok, az óriás csúszda, a mászófal. Mindamellett játszóház és sportprogramok is lesznek. Az ingyen látogatható rendezvényről bővebb információ a www.zsolnainegyed.hu oldalon található. Az európai útmutatók és cserkészek a Szent Szék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkész Szövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szentmise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. Ikonosztázjont, keresztet és búdzát szenteltek Bakta Lóránt házán, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. A május 2-ai ünnepi liturgia az ikonosztázjon megszentelésével kezdődött. Szocska Ábel megyéspüspök egy személyes emlékét idézte fel beszédében, melyet egy borkóstoló során tanult meg, hogy a kocintás célja a fül bevonása az élmény megtapasztalásába. Keresztény életünk ugyanígy működik, amikor eljövünk a templomba, minden érzékszervünk bekapcsolódik a szertartásba. Szocska Ábel kifejtette a hármas ünnep jelentőségét. Az ikonokra nekünk van szükségünk, hogy szemünkkel is befogadhassuk az evangélium tanítását. A kereszt emlékeztet arra, hogy Isten a nehézségekben is velünk van. A búzaszentelés kifejezi, hogy mindenünk Istentől kapott ajándék, amelyet hálával ajánlunk vissza neki. A búzaszenteléskor a püspök Isten bőséges áldását kérte a földekre. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust,

0: aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
1: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
2: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!

0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit május 7-én a Mi Rádiónk című műsorban, ahol is egy különleges adás lesz. Ugye megszokhatták a hallgatók, hogy minden héten más-más terület jelentkezik egy kis beszámolóval, egy kis beharangozóval a Mária Rádióból. Most pedig ketten vagyunk itt a műsor és a promóció nevében. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem.
1: Helyén Krisztina, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké ámen. A technikai szolgálatot pedig Prószégi Anna Máriának köszönhetjük, és úgy látom egyébként, hogy Farkas István lúpuszatja is ott lapul a stúdióban, megtelik a rádió élettel, örülünk nagyon, egy kedves másik úriember is itt található, úgyhogy nyüzsög a rádió ezen a szép májusi délelőttön. Minden esetre elkezdődött a szűzanya hónapja, elkezdődött a május, és hát nagyon-nagyon sok érdekes programmal, műsorral várjuk a kedves hallgatókat. Az első rögtön egy új műsor lesz, Napsugaras tornyok címen, egy kicsit érdekesen jött ki, pont itt a műsor előtt volt egy rövid spot, de hát inkább többször halljanak a kedves hallgatók erről a kezdeményezésről. A következő percekben erről a templom építészetről szóló műsorról hallhatnak egy kis beharangozót, hogy mi várható ebben a műsorban.
2: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indult a Mária Rádióban április 29-én. Szeretettel köszöntöm a műsor készítőjét, Bodó Péter művészettörténészt. Szia, Peti!
3: Sziasztok! Köszönöm szépen a telefonhívást.
2: Elsőként azt kérdezném meg tőled, hogy minek vagy kinek a hatására választottad ezt a szép pályát?
3: Mi középiskolában a rajztanárom javasolta a művészettörténet pályát. Igazából régész akartam lenni korábban, és egy kiállításon, egy régészeti kiállításon találkoztunk egészen véletlenül, és akkor látta, hogy érdeklődöm így a múlt, a tárgyi múlt iránt, jelt az érdeklődésemet a művészettörténet felé. A középiskola vége fele nyúlik vissza a művészettörténet iránti érdeklődés, és akkor így indult a pályám tulajdonképpen. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem el a művészettörténet szakot, és utána egy pár év kihagyás után meg a doktori iskolát is, így alakult a pályám íve eddig.
2: Lehet azt mondani, hogy akkor ez a hajdani rajztanárod igen kiváló munkát végzett, hogyha a doktori fokozatig elindította az utad.
3: Köszönöm szépen. Igen, szerencsém volt így, hogy ezt a szakmát tanulhattam. Korábban nem nagyon volt művészettörténet a tanagyakban, hát rajzórán keretén belül egy nagyon kevés. Ezeket ugye autodidakta módon kellett tulajdonképpen tanulnom. Esténként, iskola után, de így rájöttem, hogy tök jó dolog, és hogy érdemes ezzel foglalkozni.
2: Mióta önkénteskedsz a Mária Rádióban?
3: 2023 végén írtam a Ceglédi stúdiónak, hogy én Ceglédi vagyok. Úgy költöztem igazából oda, hogy nem ismertem senkit. És gondoltam, hogy ez, ha elkezdek önkénteskedni, akkor egyrészt jót is teszek a Mária Rádiónak is, és hát tulajdonképpen volt egy ilyen motivációm is, hogy akkor még ismerősöket is szerzek a városban. Ugye ekkor indult. Először még csak futárként dolgoztam egyébként a rádiónak, ugye a magazint, a Mária Rádió magazint szállítottam ki a város egy kerületébe, és aztán 2024 tavaszán készítettem műsort is a Ceglédi stúdióban.
2: Ezt hallottam már másoktól is, hogy futárként kiválóan meg lehet ismerni akár egy új helységet.
3: Igen, igen. Meg hogy hol vannak a postaládák, azt is első körben azért ki kell tapasztalni, hogy pontosan melyik kerítés is tartozik, melyik postaláda is tartozik ahhoz a címhez. De egyébként igen, tehát az egész várost is feltehetetlen, és azt a kerületét, amit én kaptam, azt is feltérképeztem.
2: És hát nagy öröm számunkra, hogy most már az országos adásban is indult sorozatod, tehát hogy említettük, Napsugaras tornyok címmel, ennek keretében a 20. század első felében épült templomokat mutatod be. Hogy ezekre a templomokra esett a választásod?
3: Igen, úgy gondoltam, hogy szeretném megosztani így a tudásomat a szélesebb közönséggel is. Ugye a Ceglédi műsor, amit említettem, az kifejezetten csak Cegléd és környékének az épített örökségével foglalkozott. Viszont én, hát ugye úgy vagyok Ceglédi, hogy egy pár éve lakok ott. Egyébként Budapesten dolgozom, meg korábban is Budapesten éltem hosszú ideig. ez az egész tanulmányaimat úgy általában az ország templomai, az ország művészet története irányába folytattam. Ezekről tudok sokkal többet, és elgondoltam, hogy akkor ezt a tudást, amit így az évek során felhalmoztam, azt így próbálom viszonylag ismeret terjesztő jelleggel továbbadni. A műsorban nem nagyon komoly tudományos jelleggel igyekszem, tehát próbálkozok olyan nyelvezetet használni, ami azért könnyen befogadható és érthető. De a művészet történeten belül is vannak szakkifejezések, mint minden szakmának megvannak. Ezeket próbálom viszonylag csökkenteni, minél kevésbé használni, hogy érthető és érdekes legyen. 1896-tól indult a műsor. A millennium jó indulópont szerintem a templomoknak a feldolgozására, és akkor 1945-ig, vagy 50-ig körülbelül eddig az időszakig tervezem a 20. század első felét ismertetni így a templomépítészet tekintetében. Nem csak katolikus templomok, ökumenikus jelleggel minden felekezetnek a templomára sort kerítenék. Majd most az első részekben a katolikusokat veszem sorra, de igyekszem majd a későbbiekben a protestáns templomokat is bemutatni.
2: Szomorú apropója is van a beszélgetésünknek. Szelényi Péter ceglédi koordinátorunk április 13-án váratlanul elhunyt. A napsugaras tornyok első három részét még együtt készítettétek el. Hogy hogyan emlékezel rá?
3: Nagyon megrendítő volt, és nagyon váratlan, és nagyon hirtelen. Hát feldolgozhatatlan egyelőre legalábbis a Peti halála. Ő volt a Cevédi stúdiónak a koordinátora. Ő vitte tulajdonképpen éveken keresztül a hátán az egész stúdiót. Még technikusként is dolgozott, tehát hogy amikor készítettük ezeket a sorozatokat, akkor nem csak a kérdéseket tette belőle, hanem ő ült a keverőpultnál, ő rögzítette a hangokat, ő vágta össze a hangot, tehát magát a műsort. Zenei betétek is vannak benne, úgyhogy ugye, ezeket is ő tette bele. Nagyon jól értette ez, nagyon profi volt a munkájában, és nagyon jó ember volt, és ennél nehezebb ezt felfogni. Tehát ilyen az élet. Biztos, hogy jó helyre kerül.
2: Nagyon köszönjük, Peti, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Napsugaras tornyok című műsorról hallhattuk Németh Petra kolléganőnk interjúját Budó Péter ceglédi művészettörtész önkéntesünkkel, és Szelényi Péterről, aki szintén a Ceglédi Mária Rádió önkéntes munkatársa volt, május 7-én 21 óra 5 perckor emlékezünk meg, tehát aki ma este a Mária Rádióra kapcsol, egy kicsit közösen emlékezhet rá, valamint most lesz majd ma este a Cegléden tartott búcsúztatójának a felvétele, ez hangzik majd el este. És a Napsugaras tornyok című sorozat pedig 4 hetente szerdánként 20 óra 16 perckor jelentkezik majd, legközelebb május 27-én a második rész jelentkezik, és kedves hallgatóinknak ajánljuk, hogy a Mária Rádió honlapján a www.mariaradio.hu oldalon hallgassák vissza az első részt. Nagyon érdekes műsor a templomok történetéről. Emellett májusban rengeteg érdekes műsor lesz majd hallható a Mária Rádió adásában. Egyrészt pótoljuk egy kicsikét az előző hónapban elhangzott kerekasztal felvételét, ezt holnap 21 óra 5 perctől hallgathatják majd meg, Isten képünkről, mi alakítja ki az Istenről alkotott képünket, és hogyan ismerhető fel az egészséges és a torz felfogás Istenről. Ezekre a kérdésekre keresték a választ az áprilisi kerekasztalnak a részvevői, Cselzita a pszichológus, Gájer László atya teológus és Losonci Dávid birkózó világbajnok Fodor Endre moderálásával, tehát ezt az FM adásban holnap 21 óra 5 perctől hallhatják. Minden májusban megrendezik az élő rózsafüzér zarándoklatot, apróbb zarándoklatokkal, tulajdonképpen egy valós rózsafüzérrel veszik körül Budapestet és a környező településeket. A Mária Rádió már a kezdetek óta felkarolja ezt a kezdeményezést, és Ebbe kapcsolódunk majd be. Szombaton este 19 órától az élő rózsafüzér zarándoklat egyik záró miséjét közvetítjük a rádióban, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomból, és ezt Triesz Domonkos atya, valamint Faragó András atya celebrálják majd. Hát ugye, ahogy ilyen ünnepi, különleges mise közvetítésünk lesz, egy kis műsorváltozás várható, aznap este a zsolozsma, valamint a kiáltás elmarad, de helyette egy ilyen nagyon szép ünnepi mise lesz majd hallható. Jövő héten elkezdődik a maraton, a hallgatók már megszokhatták, hogy minden októberben, valamint májusban egy-egy rádiós célért gyűjtünk adományokat. Most a jövő héten a felvidéki, valamint a délvidéki testvérrádiónk megsegítéséért lesz ez az adománygyűjtés, és május 13-án, 14-én, valamint 15-én egész nap reggel 7-től este 9 óráig várjuk majd a hallgatók hívásait. Előre mondom a számot, a 061-999-4430-as lesz majd az adományvonal, amin keresztül lehet segíteni a délvidéki és a felvidéki testvéreknek. Hát nagyon sok ilyen kis apró anyaggal készültek, amik által bele láthatunk az ő életükbe, hogy működnek ők, és hát minden hónapban ugye van egy-egy kis újdonság, például aki kedden a Mária Rádió adására kapcsolt délelőtt, ugye egy közös rózsafüzérrel, egy közös hittanórával kapcsolódtunk most össze, tehát él a kapcsolata négy magyar nyelvű Mária Rádió között, és ezért is kérjük a hallgatók segítségét majd, hogy a külhoni testvéreinknek ilyen módon is segíthetünk. Emellett azon a héten, szintén 13-án egy különleges ünnep lesz a Fatimai Mária jelenés évfordulója. Ugye 1917. május 13-án három kis pásztor gyereknek jelent meg a szűzanya portugáliai Fatima kisvárosában, és erre a jelenésre emlékezünk mi is aznap. Egyrészt 11 órától a Fatimai kegyhelyre látogatunk egy szentmise keretében, ez jó hosszú ideig el fog húzódni, tehát aznap a rózsafüzér, a déli rózsafüzér kivételesen nem lesz megtartva. Azonban emellett még 17 órakor a Mária Rádió világcsaládja is egy közös imában kapcsolódik össze, szintén a Fatimai kegyhelyről az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk majd. És még csak a hónap felénél tartunk, tehát még lesz számos érdekes műsor, érdekes program itt a Mária Rádióban május hónapban. 22-én tematikus napot tartunk, ugye a Mária Rádió éves témája az örökség, ezzel foglalkozunk egy-egy altémával minden egyes hónapban, és a májusi témánk a nőiség, női örökségünk. Ezzel kapcsolatban lesz május 22-én egy tematikus nap. Többek között nőiségünk kincseiről és keresztjeiről hallatnak, a női méltóságról, a női örökségről, valamint a kerekasztal beszélgetésünk, ami a májusi hónapban kerül megrendezésre, az FM adásban szintén hallható lesz. Ugyanazon a napon, május 22-én, pénteken, ismét egy közös rózsafüzérbe kapcsolódunk össze. Hát ritkán van egyébként olyan, hogy kettő világméretű rózsafüzér is van, tehát május hónapban ennyi program is lesz majd. Ezt Ninivéből, Irakból közvetítjük, egy úgynevezett Szent Szív templomból, és a jeruzsálemi emeritus latin pátriárka atya vezeti majd. Hívjuk a kedves hallgatókat erre 22-én, tehát 17 órától, hiszen a Közel-Keleten háborúk dúlnak, nem csak a Közel-Keleten, de most ezt az imádságot kifejezetten az ottani régiónak a békéért ajánljuk fel. És hát elérkezik a hónap vége, a csíksümjói búcsú 2026-ban ismét megrendezésre kerül, a Mária Rádió ugye zarándok csoportot is indít erre a szép ünnepre, és akik innen Magyarországról kíváncsiak erre a szép misére, azok is bekapcsolódhatnak. Május 23-án 11 óra 25 perctől a csíksomjai hármas halom oltáról közvetítjük a búcsúi szentmisét, majd az Erdélyi Mária Rádió lesz ebben a segítségünkre, és a hónap végén pedig a pünkösdi szentmiséket május 24-én, valamint 25-én majd a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházból közvetítjük majd. Tehát hívjuk a kedves hallgatókat, hogy hallgassák a Mária Rádiót itt a május hónapban, hiszen számos ünnepen vehetünk részt közösen, számos eseménybe kapcsolódhatunk bele a rádió hullámok által.
1: Hát nagyon jól esett a lelkemnek hallani ezt a csíksomlyói búcsút, amelyre hamarosan indul a Mária Rádiónak a kis csapata. Ugye elindult már egy 40 napos gyalogos zarándoklat, a Mártor Áron zarándok csoportnak az útját nyomon követhetik a Facebookon is, hiszen minden nap nagyon sok izgalmas jelenetet osztunk benne az életükből. De egy 5 napos buszos gyalogos zarándoklatra is elindulunk, körülbelül 40-en, és május 20-án fogunk indulni innen a rádió elől busszal. Első szálláshelyünk Borzont lesz, aztán másnap onnan fogunk, illetve a szomszédos Gyergyóalfaluból megyünk majd gyalogosan egészen Karcfalváig, aztán Karcfalvától Csíksomlyóig gyaloglunk, és megérkezünk Csíksomlyóra, a búcsúba, ahol majd 2 napot fogunk tölteni. Ezt csak röviden szerettem volna elmondani, mert hogy a jelentkezések már lezárultak, de nagy öröm lesz, hogy mi akkor majd személyesen bekapcsolódhatunk a Szentmisébe, és nagyon örülünk majd, hogy ott lehetünk. És természetesen mi is osztunk meg majd fényképeket és videókat is majd a Facebook oldalunkon. És akkor, hogyha már átadta nekem Kata a szót, akkor tovább folytatnám programajánlóval, olyan programmal, amire viszont még lehet jelentkezni. Nagy szeretettel hirdetem, hogy május 15-e és 17-e között, azaz jövő héten, hétvégén, pénteken, szombaton és vasárnap, Pigler Mónika Mira Domonkos nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára várja a 3 napos lelki wellnessre a kedves testvéreket, hogy divatos szóval éljünk. És hát a szűzanya hónapjában, a gyönyörű májusi hónapban égi édesanyánk példáját szem előtt tartva a női lét szépségeiről és nehézségeiről fogunk gondolkodni, és már előre szeretném bocsátani, hogy nem csak nőket várunk erre a lelki gyakorlatra, hiszen nem árt, hogyha egy férfi is tudja azt, hogy milyen egy női lélek, és egy kicsit belelát a női létnek a szépségeibe és a nehézségeibe.
0: Erről a lelki gyakorlatról egyébként egy kis beharangozó beszélgetés is készült Elcsinyi Lajos vidéki Mária Rádiós kollégánk. Ez a következő napokban lesz hallható, május 8-án, tehát holnap 13:25 perctől, valamint holnap után szintén 13:25 perctől 2 részben. Szeretettel ajánljuk a hallgatóknak.
1: A témánk igazodik egyébként a Mária Rádió aktuális éves témájához, ahogy Kati is mondta, ez az örökség, és a havi témánk ez az anyai örökségünk kincsei és keresztjei. És hát, hogy pontosan miről is lesz szó, ezt talán már egyébként jobban tudják azok, akik a reggeli napindítót hallhatták, mert ott talán Mira nővér már egy picit pontosabban beszámolt, de amit én előzetesként tudok, az az, hogy mit jelent nőnek lenni, milyennek teremtette, milyen tulajdonságokkal ruházta fel a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát. Aztán, hogy milyen pozitív mintákat, kincseket kaptunk édesanyáinktól, nagyanyáinktól, dédanyáinktól, amiket érdemes megőrizni és továbbadni. És aztán mik azok a keresztek, amelyeket örököltünk, és amelyeket bizony gyógyítanunk kell. Aztán, hát ez is egy nagyon izgalmas téma, hogy miként egyeztethető össze. Ez a bizony nem egyszerű női hivatás, a női karakterrel, a női szerepekkel a ma egyházában és ebben a mai picit bonyolult világban. Aztán az is izgalmas szintén, hogy milyen kapaszkodót tud vajon nekünk nyújtani, nőknek nyújtani a párunk, a családunk, és aztán, hogy vajon milyen kapaszkodók tudunk mi lenni a családunk és a környezetünk számára. Szóval meg annyi izgalmas kérdés, és egy csodálatos lelkivezető lesz ebben a partnerünk. Én tavaly voltam Mira nővérnek a lelki gyakorlatán, úgyhogy testközelben mondhatom el, hogy nagyon különleges az ő kis személye és az ő lénye, nőies, roppant nőies jelenség, nagyon jó humora is van, és egy picit ez a gyermeki vidámság, ami hát szóval nagyon-nagyon felemelő tényleg, és nagyon mélyre tudunk menni, tehát pont azért, hiszen nem véletlenül tanult ő filozófiát, úgyhogy nagyon-nagyon szépek voltak például tavaly, és nagyon jó emlékkel emlékszem vissza a gitáros kis énekes kis elmélkedésekre. Aztán volt még egy nagyon izgalmas feladat, és bizonyára most is készül valami hasonlóval. Az egyik Hála Zsoltár alapján kellett a saját Hála Zsoltárunkat megírni, tehát végig kellett tekinteni az egész életünket, és hát mindegyik sorban, mint egy kis vers szerűen mindig kifejeztük azt, hogy mennyire hálásak vagyunk a jó Istennek. Szóval mindannyiunknak a lelkét, és azt gondolom, hogy a könyvcsatornáit is egyébként alaposan átmosta ez a kis feladat. Mindig lehetőségünk van bekapcsolódni ugye közös rózsafűzér imádságba, zsolozsmába, szentségimádásba. A program pénteken indul, megérkezünk, utána következik az ebéd, és utána körülbelül 3-4 órakor szokott lenni az első elmélkedés. Aztán szombaton még 2, és vasárnap pedig 1 elmélkedés. Mindegyik után van egy kis személyes csönd, egy kis egyéni csöndesség, utána pedig kis csoportos megosztások következnek. Ezek is nagyon-nagyon csodajó alkalmak szoktak lenni, és vágyunk arra, hogy egy picit megosszunk magunkból is élményeket, emlékeket, és nagyon sokat, nem csak hogy adni tudunk, nagyon-nagyon sokat kapunk is ezekben a kis beszélgetésekben, és nagyon sokan beszámolnak egyébként, hogy tényleg hosszú távú, vagy akár életre szóló kapcsolatok és barátságok is szövődnek, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog, egy ilyen kis csoportos lelki gyakorlatban. Ami viszont választható program szokott lenni, az szombaton egy kirándulás, amikor Balaton Almádinak a természeti és kulturális épített örökségével ismerkedhetünk meg. Szentmisén veszünk részt mindig vasárnaponként, 9 órakor kezdődik a Szent Imre templomban Szentmise, és utána pedig közösen meg szoktuk tekinteni a csodálatos Szent Jobb kápolnát, ami egyébként, aminek a története nagyon, nagyon izgalmas, hiszen ez eredetileg, tehát az eredeti Szent Jobb kápolna a budai királyi várban volt megtalálható, ott őrizték Szent Istvánnak a jobbját. Aztán a harcok során a vártemplom teljesen elpusztult, de ez a Szent Jobb kápolna mégis, bár megrongálódott, de valamelyest azért mégis helyre tudták hozni, és eredeti gyönyörű szépségében ragyog itt a Szent Imre templom mellett. Gyönyörű aranymozaikok vannak benne, tehát tényleg csodaszép, úgyhogy aki részt vesz ezen a lelki gyakorlaton, az ezt is meg tudja csodálni. És egyébként pedig talán tudják már bizonyára, kedves hallgatók, hogy a Szent családnak az erekjéi is itt megtalálhatók, és imádkozhatunk mellettük, tehát Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre hercegnek a csonterekjéi is megtalálhatók. Így aztán mondhatjuk, hogy Balaton Almádi az első szent magyar királyi családnak a zarándok helye, és egyre inkább ezzé válik. Hogy hol lehet jelentkezni, ez nagyon fontos. A www.mariaradio.hu/almádialógus oldalon várjuk szeretettel a jelentkezőket. Azt hiszem, hogy a napindítóban úgy harangoztuk be, hogy ma estig. Nagyon örülnénk, ha ma estig valóban megérkeznének ezek a jelentkezések, de azt gondolom, hogy még pénteki nap, sőt még a hétvégén is belefér, hogyha valaki nagyon gondolkodik, akkor jelentkezzünk mielőbb. És hogy mit is ad egy lelki gyakorlat, én azt hiszem, hogy ez már csak egy piciket csináló, szóval tényleg egy személyes lelki út, egy segítség, hogy megszabaduljunk mindattól, ami Istentől elszakít. Ez a vele való találkozás, ez mindig lépésről lépésre, de elkezdi átformálni, átalakítani a lelkünket, és a jó Istennek tetszővé alakítja és szépen irányba állítja, és ebben nagyon sokat segít a sok csendesség, a sok imádság, és hát Mira nővér nem győzem eléggé promózni, dicsérni, mert tényleg csodálatos lelkivezető, úgyhogy ha tehetik, akkor jöjjenek erre a szép hétvégére, tehát jövő hét, péntek, szombat és vasárnap www.mariaradio.hu/almádialógus oldalon tudnak jelentkezni a lelki gyakorlatra. És akkor még esetleg nem tudom, Kata, hogy neked van-e még valami, mert még eszembe jutott még egy program, ami ugyan még csak formálódóban van, program terv formájában, de már inkább 80%-osnak mondanám. Vácra készülünk június 6-án, az önkéntesek országos találkozóját szervezzük meg egyébként minden évben, és igyekeztünk viszonylag egy közeli, de nagyon szép és gazdag programot kínáló vagy ígérő helyszínre szeretnénk ellátogatni. Ezen a napon is, mint minden egyes ilyen alkalmon, majd szentmisével fog indulni a program, de ez fontos, hogy ez buszos zarándoklat, vagy ez is buszos zarándoklat, tehát majd innen indulunk nem túl korán, körülbelül 8 órakor a rádió előtt. Ide várjuk majd az önkénteseinket, de nem csak az önkénteseinket, hanem mindenkit, aki az önkéntesség iránt érdeklődik, ez nagyon fontos. A Szent Mise után következik majd egy kis kultúrprogram, így tervezzük, utána ebéd és kora délután pedig csapatépítő beszélgetésre kerül sor. Egy picit szeretnénk, hogyha a egyébként körülbelül 1500 fős önkéntes hálózatunkat, most már mondhatom, hogy egy picikét megkopott önkéntes hálózatunkat szeretnénk egy kicsit megújítani, és ezzel kapcsolatban várjuk majd az önkénteseknek is a véleményét, az ötleteit.
0: Egyébként nagyon jók szoktak lenni ezek az önkéntes találkozók, ugye ritkán van olyan pillanat, amikor a különböző területeken szolgálók együtt találkoznak. Ugye például vannak műsorkészítők, akik ide föl a stúdióba jönnek hangot fölvenni, vannak mondjuk vágók, akik otthon dolgoznak, a futárok ugye itt minden hónapban a rádió épületében, vannak ugye, akik például otthon csinálnak, vagy vidéken csinálnak szolgálatot, és nagyon jó így néha összegyűlni, tényleg így megismerni a másikat, hogy van, ami összeköt az, hogy ugye Mária rádiósok ezek az emberek, és ha jól emlékszem, akkor tavalyról is a kis közös programok, valamint a kis közös kubaktanácsok által nagyon jó és új ötletek születtek, így fellángoltak a szívekben újra a lelkesedés egy kicsit. Volt, akit más-más irányba terelt, volt, aki például egy kicsit új elhívást kapott a rádió területén belül, volt, aki esetleg egymásra talált, hogy például ugyanabból a városból származnak, és hoppá, rögtön a Mária Rádió összeköti őket, úgyhogy mindenképpen már akár így a közösség szempontjából is érdemes ezeken az önkéntes találkozókon részt venni.
1: És a program hamarosan fent lesz, szintén a Mária Rádiónak az oldalán. Egyébként, ha sikerült már most felkelteni az önkéntesség iránt az érdeklődést, akkor szintén itt a mariaradio.hu/önkéntesség oldalon lehet böngészkedni és keresni. És ha már promóciós, ha már nálam van a szó, akkor egy kicsit hadd mondjam el, hogy promóciós önkéntesekre különösen nagy-nagy szükség lenne, mert hogy nagyon jók, de már kicsit idősebbek az önkénteseink, nehezen jönnek ki rendezvényhelyszínre. Pedig ugye a tavasz és a nyár és a kora ősz is erről szól. Tehát a missziónknak része az, hogy kimegyünk rendezvényekre, és visszük a rádiónak a jó hírét. Tehát szükségünk lenne olyan lelkes jelentkezőkre, akik szívesen eljönnének rendezvényekre. Nagyon izgalmasak szoktak lenni ezek a kitelepülések. Szintén vagy akár a terjesztés kukac Mária Rádió.hu oldalán nagy-nagy szeretettel várom a jelentkezőket.
0: Ezt én saját tapasztalatból mondom, hogy csak ajánlani tudom ezt a szolgálati területet. Aki ilyen kicsit pörgősebb ember, valamint szeret találkozni másokkal, szeret beszélgetni emberekkel, ő nekik főként, annak idején például a Dicsőíti szigeten voltam úgy kint, hogy Mária rádiós színekben, valamint az eukarisztikus kongresszuson is így vettem részt például a helyszínen, és hihetetlen az az ilyen flow élmény, amit az ad, hogy ott a rádió nevében tudunk kapcsolódni emberekkel, úgyhogy mindenképpen ajánlom.
1: Most például pünköst hétfőn lesz az Egyházmegyei Közösségek napja, Esztergomban Karizmák ünnepe volt korábban, aztán most új néven és új helyszínen fut, tehát Esztergomban oda várjuk nagy szeretettel a kedves hallgatókat, és nekem is személyesen nagy segítség lenne, hogyha esetleg valaki megmozdult az önkéntesség iránt, a promóciós szolgálat iránt, hogyha oda ki tudna velem jönni, ugyanis előtte való nap érkezünk meg a csíksomjói zarándoklatról, és bizony azt hiszem, hogy kicsit feltöltődve, de talán kicsit fáradtabban a kelleténél leszünk innen ezen a rendezvényen, tehát friss munkaerőre lenne szükségünk. Még egyszer terjesztés@mariaradio.hu, ha esetleg ez valakit megérintett.
0: Lassan a műsorunk végéhez érkezünk, de egy kis dolog így fölkeltette a figyelmemet, ugye ez a Hála Zsoltár, amit mondtál, amit az Almá dialóguson írtatok. Most egy ilyen kis záró kérdésként, csak így hirtelen kíváncsi lettem, hogy Kriszti, miért vagy hálás itt az utóbbi napokban?
1: Hát rengeteg mindenben, mindennel kapcsolatban kell most tevékenykednem a rádióban, tehát nagyon sok rendezvény van így májusban, még olyanok is, amikről nem is meséltem, Mária Körök és Ima Körök országos találkozója lesz most jövő hétvégén, utána egy mezőkövesdi zarándoklat hóvégén, mind a kettő Kirer Imre atyával, aztán utána következik a Csíksomlyói zarándoklat, vagy valahol közben, aztán az országos önkéntes találkozó, utána meg már megyünk a rócsóra, tehát rengeteg minden van a fejemben, de ugyanakkor ezek rengeteg, tehát nagyon-nagyon feltöltenek is, és mindig ezt élem meg, hogy de jó, mert ezeket közösen csináljuk, és nagyon-nagyon szép alkalmak szoktak lenni, tehát sok energia, de nagyon sokat kapok, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezért nagyon hálás vagyok. És te, Kata?
0: Hú, én most gondolkodtam itt a kérdés közben, de főként kettő dologért, egyrészt azért, mert ugye itt most az elmúlt hétvégén volt anyák napja, és belegondoltam, hogy a nagymamám 89 éves, ő az egyedüli élő nagyszülőm jelenleg, de hogy azért nagyon hálás vagyok, hogy olyan szellemi épségben lehet közöttünk, és hogy ő egy nagy alappillér lehet így a családban a hit által. Tehát olyan, úgy kell elképzelni a nagymamámat, mint egy ilyen modernkori Pál apostol, hogy mindenkiért imádkozik és lélekben hordozza az összes unokát, az összes családtagot. Ő érte, valamint édesanyámért is nagyon hálás vagyok. Valamint azért itt a kollégák tudják inkább, hogy itt az elmúlt időkben hát kicsit kommunikációs nehézségeim voltak, és nehezebb volt beszélnem, és most ezért valahogy nagyon hálás vagyok, hogy itt a műsorban tudok beszélni.
1: És nagyon boldognak is látlak, és ennek nagyon-nagyon örülök én magam is. És azt hiszem, egyébként meg vissza is tértünk az anyai örökséghez, igaz? Igen. Egy picit valahogy beszivárog ide a műsorba, de ez így van a helyén.
0: Hát ezt a rendhagyó kérdést a hallgatóknak is föl szeretném tenni. Itt most talán egy kis házi feladatként, hogy hát ott a mai nap fogalmazzunk meg esetleg egy-kettő olyan okot, amiért hálásak lehetünk. Ez mindenképpen tovább visz így az életben is, a hitben is, úgyhogy ez Igen. itt a nap kérdése. Mi pedig lassan elköszönünk a kedves hallgatóktól. A promóciós és a műsoros terület mutatkozott be kicsit a Mi Rádiónk műsor kapcsán. Legközelebb egy hét múlva, akkor nem lesz ilyen műsor, mert akkor maraton várható, hanem két hét múlva várható. Elköszön önöktől.
1: Heim Krisztina.
0: Valamint Varga Kata, a technikai szolgálatot pedig Prószéki Anna Máriának köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit, kiontott szent vér mossa le, eltévedt ember hitre tér.

0: Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált, s menny üdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerűbb, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Az Úr szava oltalmat ad a benne bízóknak, alleluja. Az Isten útja szeplőtelen út. Az Úr szava a tűzpróbát kiálta. Oltalmat ad a benne bízóknak. Van-e más Isten a mi Urunkon kívül? Van-e más menedék, mint a mi Istenünk? Isten övezett fel engem erősséggel, ő tette utamat fedhetetlenné. Lábamat gyorsá tette, mint a szarvas lábát, biztonságos magaslatra ő emelt fel engem. Ő edzette kezemet a harcra, hogy karom az ércíjat meg tudja feszíteni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr szava oltalmat ad a benne bízóknak. Alleluja. A te jobbod, Uram, átölelt engem. Alleluja. Oltalmazó pajzsot te nyújtottál nekem. A te jobbod ölelt át engem, és a te jóságod nevelgetett. Lépteimet biztossá tetted, lábam azért nem ingadozott. Ellenségeimet űztem és elértem, vissza sem fordultam, amíg el nem vesztek. Összezúztam őket, megállni sem tudtak. Mind odahullottak lábam elé. Felövesztél a csatára erővel, és elgáncsoltad a rám törőket. Ellenségeimet megszalasztottad, szétszórtad gyűlölőimet. Kiáltottak, de nem volt szabadítójuk. Hívták az Urat, de rájuk nem hallgatott. Szétszórtam őket, mint a szél a port. Összetiportam, mint az utca sarát. Kimentettél a nép viszályaiból, nemzetek fejévé rendeltél. Szolgám lett oly nép is, amelyet nem ismertem, engedelmesen hallgatnak rám. Idegenek keresték kedvemet, az idegenek fiai elsápadtak előttem, és reszkedtek rejtekükben. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A te jobbod, Uram, átölelt engem. Alleluja. Ilyen az Úr, magasztaltassék megmentő Istenem. Alleluja. Ilyen az Úr, segítőm legyen áldott. Dicsőség üdvöm Istenének. Elégtételt adtál nekem, Uram, és a népeket hatalmam alá vetetted. Dühött ellenségeimtől megszabadítottál. A lázongók fölé emeltél, s kiszabadítottál az erőszakosok kezéből. Magasztallak azért, Uram, a nemzetek között, és nevednek zsoltárt énekelek. Csodálatos győzelmet adsz királyodnak, jóságos vagy fölkentethez, Dávidhoz és családjához mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Éljen az Úr, magasztaltassék megmentő Istenem. Alleluja.
0: Isten feltámasztotta az Urat, alleluja, és hatalmával minket is feltámaszt, alleluja.
2: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Akkor odajött hozzám a 7 angyal közül az egyik, az, akinél az utolsó 7 csapással teli 7 csésze volt, és megszólított. Gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány hitvesét. És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drága kő, mint a kristálytiszta jáspis. Széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. Nevek voltak a kapukra vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keleten 3 kapu, északon 3 kapu, délen 3 kapu és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Annál, aki beszélt velem, aranymérő nád volt, hogy megmérje a várost, kapuit és falát. A város 4 szögben épült, a hossza annyi volt, mint a szélessége. Megmérte a várost enáddal, 12 000 stádium. Hossza, szélessége és magassága ugyanannyi volt. Megmérte a falat, 144 könyök emberi mérték szerint, ami egyenlő az angyal mértékével is. Falai jáspiskőből épültek, a város pedig tükörfényes színaranyból. A város falainak alapjait mindenféle drága kő díszítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik kárneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik kizopráz, a 14. játszint, a 12. ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy, mindegyik kapu 1-1 gyöngy. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak. De templomot nem láttam benne, mert a mindenható, az Úr, az Isten és a bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a bárány. Fényében járnak a nemzetek, és a föld királyai hódolnak neki. Kapuit nem zárják be soha, hisz ott nincs éjszaka. A népek odahordják kincseiket és értékeiket. Nem jut oda be sem tisztátalan, sem gonosztevő, sem hazug, csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Tereidet, Jeruzsálem, tiszta arannyal hintik be, öröméneket zengenek utcáidon. Házaidban mindenki ezt harsongja, alleluja. Ragyogó világosságban tündökölsz, és a föld minden határa neked hódol. Házaidban mindenki ezt harsogja, alleluja.
3: Olvasmány Szent Gaudentius bresciai püspök értekezéseiből. Egy halt meg mindenkiért, és ugyanő az egyház minden egyes templomában a kenyér és bor misztériumában megújítja azokat, akikért feláldozza magát, élteti azokat, akik hisznek benne, és megszenteli áldozatával az őt feláldozókat. Ez a bárány teste, ez az ő vére. A mennyből alászállott kenyér ugyanis maga mondja, a kenyér, melyet én adok, az én testem a világ életéért. Megfelelő, hogy a bor színe fejezi ki az ő vérét, hiszen ő maga mondja az evangéliumban. Én vagyok az igazi szőlőtő. Ezzel elég világosan adja elénk, hogy az ő vére minden bor, amelyet szenvedésének ábrázolásaként felajánlunk. Jákob pátriárka is ezért jövendől így Krisztusról. Borban mossa köntösét, s a szőlő vérében ruháját. Azaz a mi emberi természetünket, ezt a magára vett öltözetet a saját vérében fogja majd lemosni. Ő az egész teremtett világ ura. Ő sarjasztja ki számunkra a kenyeret a földből, a kenyeret viszont, mert van hatalma rá, és megígérte, saját testévé teszi. És aki egykor a vizet borrá változtatta, ugyan ő a bort saját vérévé változtatja. Az Úr pászkája ez, vagyis az Úr átvonulása, nehogy földi dolognak vélt tehát azt, ami mennyeivé lett azáltal, aki abba átvonult, és így testévé vérévé tette. Amit magadhoz veszel, az ennek a mennyei kenyérnek, Krisztusnak a teste, és ennek a szent szőlőtőnek a vére, amikor ugyanis a megáldott kenyeret és bort tanítványainak nyújtotta, így szólt. Ez az én testem, ez az én vérem. Higgyük tehát azt, akinek hittünk, az igazság megtévesztést nem ismer. Amikor saját testének evéséről és vérének ivásáról beszélt, a tömeg megrökönyödött, és így zúgulódott. Kemény beszéd, ki hallgatja? Hogy égi tüzével megsemmisítse az olyasféle gondolatokat, amelyeknek az elkerüléséről már előbb is szóltam, ezt fűzte hozzá szavaihoz. A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet. Engem az élő atya küldött, és általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik, alleluja. Ez az én testem, mely értetek adatik. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Alleluja.
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Délóra bús emlékez, örök

Minket szívbéli halak öt, védkünk miatt is féljük őt. S a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát.

Halleluja, halleluja, halleluja. Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, és én igédet megtartom. Csodáidra nyisd föl szememet, törvényeidet csodálhassam. Csak jövevény vagyok a földön, parancsaidat ne rejtsd el tőlem. Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem. Csak fenyítsd meg a kevélyeket, jaj annak, aki parancsaidtól eltévelyek. Csalárdságtól és megvetéstől ments meg, rendelkezéseidhez én hű maradok. Cselt szőhetnek, vádolhatnak a hatalmasok, szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik. Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Lelkemet hozzád emelem, Uram,

0: Letedre megy öröktől való. Ne emlékezz ifjúkorom bűnére vétkére, irgalommal gondolj reám, mert te jóságos vagy, Uram. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja. A szelideket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét s törvényét megtartják. Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Isten félő embert megtanítja az Úr, melyik úton járjon. Mindig jó lesz sora az ilyen embernek, és ivadéka örökli a földet. Az Isten félőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük. Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmaz, elhagyatott vagyok és nyomorult. Adj enyhületet szívem gyötrelmének, szabadíts ki bajaimból. Lásd, megaláztak és szenvedek. Bocsásd meg hát minden bűnömet. Nézd ellenségeimet, oly sokan vannak, s kegyetlen haraggal gyűlölnek engem. Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból. Ne érhessen szégyen, hisz reményem te vagy. Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítőnk Urunk Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk.
1: Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, a te kegyelmed átalakít minket, bűnösökből megigazoltakká válunk, a lelki nyomorúságból boldogságra jutunk. Állj mellettünk gondviseléseddel és támogass ajándékaiddal. Adj nekünk erőt, hogy mindvégig álhatatosak maradjunk a hitből fakadó kegyelmi életben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

A mai nap költője május 7-én Vajda János, aki 1827. május 7-én született, 4 évvel fiatalabb Petőfinél, akit igazán tisztelt és példaképének tartott. Ő a magányosság költője, a bánat költője, a csalódottság költője, a keresés költője a sokféle eszme között, de mindig megőrzött egy sajátos istenképet, és ezért is foglalkozunk vele, mert ugye a mai nap költője sorozatban a költőink istenes költészetével foglalkozunk alapvetően. Az ő istenképe, ez a keresés istenképe. Nem az embert segítő, nem az ember életére megoldást adó, nem a kérdésekre feleletet adó kép az övé, hanem az emberekkel nem törődő Isten képe az övé. De ez a mai világ pont ezért tud sokat tanulni Vajda Jánostól, mert ugyanúgy, mintha elidegenedtünk volna sok mindentől, az Isten képünktől is, mintha elvesztettük volna a személyes kapcsolatunkat vele. Ezért idézzük ma, május 7-én Vajda János ellentmondásos, csalódott, bánatos költészetét. Vajda János 20 év múlva, Gina emlékkönyvébe. Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se szél, csöndes szívem többé nem ég. Nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmiriád, versenyt kacérkodik, ragyog. Fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán, elálmodozva egyedül, múlt ifjúság tündértaván, hattyúi képed fölmerül. És ekkor még szívem kigyúl, mint hosszú téli éjjelen Mont Blanc örök hava, ha túl a fölkelő nap megjelen. Vajda János.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz nyelvű kiadásának első példányát május 2-án tudósít a Vatikáni Rádió. A könyv Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjegyeként töltött időszakából való írásait tartalmazza, mely május 4-től kapható az olaszországi könyvesboltokban. A könyvet Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a Szent Atyának. A kötet, melyet jelenleg a világ 30 országában fordítanak, a következő hónapokban több nyelven is megjelenik. Ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja a 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet Pietro Parolin bíboros államtitkár mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben május 6-án szerdán délután. Az európai útmutatók és cserkészek a Szentszék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkész Szövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szentmise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. A Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek május 16-án, tudósít az MTI. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen többek között a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok is várják az érdeklődőket 10 órától a Zeneakadémia épülete előtt. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongora művész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter cselló művész és Simon Izabella kamara formációja ad majd koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be, többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A napot Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektorja zárja. A szabadtéri nyílt napon megkezdik az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Könyörögjünk, Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet körülébe. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Május 7-én, csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-kor hallgathatják meg. Szemelvények, lelkiségi írók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Farkas István lópuszatjával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsorát 16 óra 30-kor hallgathatják meg. A Máltai Szeretett Szolgálat műsora hangzik el 16 óra 35 perckor. Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. Surányi Vadas Tíme a műsora 18 órakor hangzik el. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozs Ma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Schindler Mátyás atya homiliái 19 óra 25 perckor, készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Körösi István közgazdász műsora keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről 20 óra 16 perckor. Szelényi Péterre, a Mária Rádió Ceglédi stúdiójának vezetőjére emlékezünk 21 óra 5 perckor. Zenei időutazása 60-as, 70-es évekbe 22 órától. Ahogy mondjuk címmel dr. Ferenci Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor, végül a Zsolozs Ma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották, köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Második János Pál pápa imádsága a békéért 1991. január 16-án. Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek atya. Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését, ne legyen többé háború. Visszafordíthatatlan kaland, ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját, lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a békenapjait, soha többé háborút. Amen.
3: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-tól 10-éig. Uránia Nemzeti Filmszínházban. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok. Május 9-e szombat. 10:30-tól filmvetítés a díszteremben. Második János Pál, Félelem nélkül. A 2025-ben készült film 84 perces, szinkronizált, litván-amerikai életrajzi film. 12:15-kor kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Keresztények a kultúráért és emberi méltóságért. A moderátor Madocsai Bea, az Emmanuel közösség tagja. Résztvevők Földi Kovács Andrea, televíziós újságíró, Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója. 12:30-tól filmvetítés a díszteremben. A Mennyországot választom. Néri Szent Fülöp, mozis verzió, szinkronizált olasz életrajzi film, 143 perc hosszú. 13:30-tól kerekasztal beszélgetés a kávézóban. A Keresztény Művészetek Missziója. Moderátor Madocsai Bea, műsorvezető, szerkesztő. A résztvevők Magyar Krisztina képzőművész, Balogh Péter Pius, a Gödöllői Premontrei Apátság apátja, Józsa Judit kerámia szobrász. 14:45-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Miért fontos a keresztény párbeszéd? Moderátor Keresztes Ilona újságíró. A résztvevők Maklári Ákos atya, görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke. Szloboda József, református lelkész. Nacsinák Gergely András, ortodox pap. 15:30-kor filmvetítés a díszteremben. A Nevem Bernadett. 2011-ben készült feliratos francia életrajzi film, hosszúsága 109 perc. 16:15-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban, keresztény egyházak találkozása más egyházakkal. Moderátor dr. Tordján Attila, az Etalon filmkiadó alapítója. Résztvevők Bárány Béla katolikus pap, Rupovszki Rita a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója, Szőke Péter a Szent Egidio közösség budapesti vezetője. 18:00-kor filmvetítés a díszteremben. Carlo Acutis, A Mennyország Nem Várhat. 2023-ban készült feliratos spanyol dokumentumfilm, 78 perc. 18:30-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban, Szentek az emberek egységéért. Moderátor Göbel Ágoston, szerkesztő, műsorvezető. Résztvevők Dr. Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskola rektora. Dr. Barna Erzsébet, Fokolarina orvos. Dr. Tordján Attila, az Emberiség Fáklyavivői Lexikon főszerkesztője. 20:00-tól filmvetítés a díszteremben. Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma. Magyarországi ősbemutató, Feliratos francia dokumentumfilm 95 perces. Itt regisztráció szükséges. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan, azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel!
3: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja az érettségizőkért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Mágiától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus egy akart lenni közülünk, a bűnbánók sorában élre állt, pedig ő bűntelen volt. Előfordulhat, hogy a farizeusokhoz, írástudókhoz hasonlóan bűntelennek, makulátlannak érezzük magunkat. Vannak-e bűneim? Egyáltalán volna-e mit megbánni? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. Tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság József üzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára utal attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedezhetünk Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzá visznek közelebb. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mint éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szebb anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.

0: A világosság rózsafűzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó, világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjük az eukarisztiában rejlő igazi kincset, a maradandó lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Mária. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, ugunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amikünk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A szegényekről való gondoskodásra buzdította Leó pápa az amerikai Caritas tagszervezetet. Hármas ünnepet tartottak Bakta Lóránt házán. Indul a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. 14. Leó pápa az amerikai katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozott május 4-én, írja a Magyar Kurír. Arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. Beszédében a Szent Atya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Arra buzdított, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt. Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének, hangsúlyozta a Szent Atya. A Catholic Charities az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális segélyszervezete, amely 168 független, egyházmegyei szintű ügynökséget tömörít. Ikonosztázjont, keresztet és búdzát szenteltek Bakta Lóránt házán, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. A május 2-ai ünnepi liturgia az ikonosztázjon megszentelésével kezdődött. Szocska Ábel megyéspüspök egy személyes emlékét idézte fel beszédében, melyet egy borkóstoló során tanult meg, hogy a kocintás célja a fül bevonása az élmény megtapasztalásába. Keresztény életünk ugyanígy működik, amikor eljövünk a templomba, minden érzékszervünk bekapcsolódik a szertartásba. Szocska Ábel kifejtette a hármas ünnep jelentőségét. Az ikonokra nekünk van szükségünk, hogy szemünkkel is befogadhassuk az evangélium tanítását. A kereszt emlékeztet arra, hogy Isten a nehézségekben is velünk van. A búzaszentelés kifejezi, hogy mindenünk Istentől kapott ajándék, amelyet hálával ajánlunk vissza neki. A búzaszenteléskor a püspök Isten bőséges áldását kérte a földekre. Táncház kicsiknek és nagyoknak, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek, elektronikus zenei előadók és street dance is várja az érdeklődőket a Magyar Zeneháza szombaton nyíló szabadtéri színpadán, így az MTI. Május 9-én visszatér a zeneházába a város, a házban sorozata, a fókuszban ezúttal Sopron lesz, érkezik a Fajkusz banda, a Petőfi band és még sokan mások, közölték a szervezők kedden. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, csütörtökönként táncház a szabadban, májustól augusztusig minden hónapban lesz Salsa a parkban, és új táncos sorozatot is indítanak Tánc a szabadban címmel. Folytatódnak a mozi a szabadban filmvetítései is, és a ház szombat délelőtti gyermekprogramjai júliustól szintén kiköltöznek majd a szabadba. A programban izgalmas globál zenei produkciók is lesznek, valamint klasszikus zenei koncertek is színesítik majd a kínálatot.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió, Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Egy másodelső szombaton vetések közt járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel elmorzsolva eszegették. Néhány farizeus erre szemükre vetette. Miért tesztek olyant, ami szombaton tilos? Jézus felelt meg nekik. Soha sem olvastátok, mit tett Dávid, mikor társaival együtt éhezett? Hogyan ment be Isten házába, evett és adott társainak is a kitett kenyerekből, pedig azokból csak a papok ehettek? Aztán hozzáfűzte. Az emberfia ura a szombatnak is. Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Felszólította tehát a bénakezű embert, kelj föl, és állj ide a középre. Az fölkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult. Kérdem tőletek, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni? Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezed. Megtette, és egészséges lett a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal. Azokban a napokban fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak nevezett. Simont, akit Péternek hívott, és testvérét Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, és a buzgó Simont, Júdást, Jakab testvérét, és Karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon tenger mellékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Akkor tekintetét tanítványaira emelte, és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, tiétek az Isten országa. Boldogok, akik most éheztek, majd bővelkedni fogtok. Boldogok, akik most sírtok, sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek az emberek, ha kiközösítenek és szidalmaznak titeket, ha rossz hírbe hoznak az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok. Jutalmatok nagy lesz a mennyben. Atyáik éppen így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok! Már megkaptátok vígasztokat. Jaj nektek, akik jól laktatok, majd éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, keseregni és sírni fogtok. Jaj, ha az emberek hízelegnek nektek. Atyáik éppen így tettek a hamis prófétákkal. Nektek, hallgatóimnak azonban azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha megütik arcod jobb felét, fordítsd oda a balt is. Ha elveszik a köpenyedet, add oda a köntösödet is. Ha kérnek tőled, adj, és ha elveszik, ami a tiéd, ne követeld vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak. Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmat érdemeltek. Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak jótevőitekkel tesztek jót, micsoda jutalmat érdemeltek. Ezt a bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől visszafizetést reméltek, micsoda jutalmat érdemeltek. Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, és kölcsönözzetek anélkül, hogy valamit is visszavárnátok. Akkor nagy lesz jutalmatok, s a magasságbeli fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. El ne ítéljetek senkit, hogy titeket se ítéljenek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és adnak majd nektek is. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is. Hasonlatot is mondott nekik. Vezethet-e vak világtalant? Nem esik-e mindkettő gödörbe? Nem különb a tanítvány mesterénél, mert ha eléri tökéletességét, olyan lesz, mint a mestere. Mit nézed a szálkát fele barátod szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod fele barátodnak, testvér, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott tulajdon szemedben nem látod meg a gerendát, képmutató? Vest ki előbb a magad szeméből a gerendát, és csak aztán törődjél azzal, hogy kivedd a szálkát fele barátod szeméből. Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt teremne, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hozna. Minden fát gyümölcséről ismerünk meg. Tövisről nem szednek fügét, és csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő. A rossz ellenben rossz kincséből rosszat hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. Mit mondjátok nekem, uram, uram, és nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja. Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, árja rázódult a házra, de nem tudta összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül a puszta földre építette. Mikor rázódult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és romhalmazzá vált.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 7-e. Jön már az Úr napja, kegyetlenül. Izajásnál a 13. fejezet 9. versében olvassuk ezt. Jön már az Úr napja, kegyetlenül. Izajás könyvének második nagy szakasza, a 13.-23. Közötti fejezetek anyaga, amely idegen népek elleni proféciákat tartalmaz. A proféciák nem időrendben hangzanak el. Komoly körtörténeti tájékoztatása lenne szükség. A körtörténeti vázlat valahogy így néz ki. Birodalmak és leendő birodalmak hatalomért való harca áll a háttérben, mint azóta is mindig. A szereplők és a módszerek változnak, de az önző, birtokló, hatalmi indulat ugyanaz. Izajás korában az asszír birodalom volt a térség ura, aki leegázta az északi izraeli királyságot, de fenyegette a déli, a júdai királyságot is. Közben Babilónia, káldeusok már próbálkoztak Asszíria legyőzésével. Először ebbe belebuktak, erre is utalhat a profécia. Később azonban a babilóniak a médek segítségével legyőzték az asszírokat. A babilóniak uralma alatt kezdték el a júdaiakat fogságba hurcolni. Majd a babilóniaiak uralmát később a feltörekvő médek, perzsák zúzták szét. De a kortörténet helyett most fontosabb a tartalom, az üzenet. Bármely időszakra vonatkozhat a profécia. Itt Babilont emlegetik, de bármelyik hatalomra és hatalmaskodásra érthető a jogos ítélet. Akkor és ma egyaránt. Jön már az Úr napja kegyetlenül. Ez a profécia ugyanis az Úr napjának természetét hirdeti meg. Az Úr jogos megvetését minden uralkodó, gőgös, Istent nem ismerő, másokat kiszipolyozó hatalom és hatalmaskodás ellen. Pedig ilyenek vagyunk mind, egyen-egyenként és népenként is, mert ilyen a bűn. Az Úr napja nemet mond a bűnre, amely bedarál mindent. Az Úr napja nemet mond minden bűnös indulatra, amely életellenes és emberellenes, vagyis istentelen. Az Úr napja a bűnös hatalmat feltartóztatja, megítéli, képviselőit elbuktatja. Belegondoltunk már abba, hogy az Isten ítéletében mekkora kegyelem feszül? Hiszen a bűn mindent magával ragadó pusztítását akadályozza meg, és ezzel az életet szolgálja. Az Úr napja ítélet, de ítéletében mégis kegyelem. Az ítélet Jézus Krisztus másik ruhája. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Henry Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megáldva. Úgy tűnik, általában nem az áldottság érzése hat át minket. Sok nehéz pillanatot éltél már át te is az életedben, amelyekben inkább átkozottnak érezted magad, mint áldottnak. És ugyanezt mondhatom el én is magamról. Az átkozottság érzésére sok esetben fogékonyabbak is vagyunk, mint az áldottságéra. És mindig találunk elég érvet a táplálására. Azt mondhatjuk. Nézd, mi folyik a világban. Nézd a háborút. Nézd az éhezőket. Nézd a menekülteket. Nézd a bebörtönzötteket. Nézd a betegeket. Nézd a haldoklókat. Nézd a szegénységet, az igazságtalanságot. Nézd a kínzásokat, a gyilkosságokat, a természet elpusztítását, a kultúra elvesztését. Nézd a napi küzdelmeinket a kapcsolatainkban, a munkánkban, és nézd, hogy küzdünk az egészségünkért. Hol van az áldás? Könnyen elfog minket az elátkozottság érzése. És már is arra a belső hangra hallgatunk, amely gonosznak, rossznak, romlottnak, értéktelennek, betegségre és halálra ítéltnek bélyegez minket. Hát nem könnyebb azt hinnünk, hogy átkozottak vagyunk, mint hogy áldottak? Mégis azt mondom neked, hogy te, Isten szeretett fia, áldott vagy. Szépen beszélnek hozzád, és jókat mondanak rólad, igazat szólnak. Az átkok, bármennyire is hangzatosak, erőszakosak és lármásak, nem az igazat mondják. Hazugságok ezek. Könnyen hihetők ugyan, de akkor is hazugságok. Ha viszont az áldás igazat szól, az átok pedig hazudik, hazudik arról, kik is vagyunk, akkor egy nagyon is kézzelfogható kérdéssel állunk szemben. Hogyan hallhatjuk meg, és fogadhatjuk magunkba az áldást? Ha áldottságunk nem csupán egy érzés, hanem a mindennapi életünket formáló igazság, akkor képesnek kell lennünk azt félreérthetetlenül meglátni, és az áldást megtapasztalni. Most hadd javasolja két dolgot ahhoz, hogy hogyan fogadhatod be az áldottságodat. Ez a két javaslat az imához és a jelenléthez kapcsolódik. Az imához és a jelenléthez. Először is az ima. Számomra az ima egyre inkább az áldásra való odafigyelés egyik módjává válik. Sokat olvastam és írtam az áldásról, mikor azonban visszavonulok imádkozni, egy nyugodt helyre felismerem, hogy bár hajlamos vagyok sok mindent mondani Istennek, az imában az a valódi munka, hogy elcsendesedjek, elcsendesüljek, és meghalljam azt a hangot, amely jókat mond rólam. Ez önzésnek tűnhet, a gyakorlatban azonban nehéz feladatot jelent. Annyira félek attól, hogy megátkoznak attól, hogy azt hallom, hogy nem vagyok jó, hogy azt hallom, hogy nem vagyok elég jó, hogy emiatt hamar engedek a csábításnak, és csak beszélek és beszélek, félelmeimet leplezendő. Valódi erőfeszítés árán tudom csak gyengéden félretolni, és elhallgattatni a jóságomat megkérdőjelező hangozönt, és bízni abban, hogy meghallom az áldás hangját. Próbáltál valaha egy egész órát azzal tölteni, hogy semmi más nem teszel, csak a szíved mélyéről fakadó hangokra figyelsz? Próbáltad, hogy nem szól a rádió, nem szól a tévé, nincs könyv a kezedben, nincs a telefon a kezedben, nincs kivel beszélgetni, nincs elvégzendő munka? Milyen érzés ez számodra? Gyakorta csak az történik ilyenkor, hogy még jobban tudatosul bennünk, mennyi tennivalónk van, és mennyi az elvégzendő munka? És inkább ott hagyjuk ezt az ijesztő csendet, és visszamegyünk dolgozni. Nem könnyű belépni a csendbe, világunk lármás és követelőző hangjain keresztül meghallani azt a halk, belsőséges hangot, amely így szól, te vagy az én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik.
3: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: Az apostoli hitvallás negyedik hitágazatáról beszélgetünk, amely úgy szól, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
1: Ennek a hitvallásban előforduló mondatnak mindjárt az első szava, hogy szenvedett. Igen elgondolkoztató. Jézust egyszerre valljuk Istennek és embernek, sokan kérdezték a történelem során, hogy akkor hogyan szenvedhetett. A valóság pedig az, hogy valóságos ember volt, már pedig az ember az óhatatlanul valamikor, valamilyen módon szenved az életében, ez hozzátartozik az ember létéhez. Jézus esetében azonban ez a szenvedés különösen nagy volt. Egyrészt az egész messiási pályájának egy látszólagos kudarcban kellett végződnie. Ezt ő belátta, ezt ő megjövendölte a tanítványainak, többször elmondta, hogy Jeruzsálembe megyünk, és ott az emberfiát megölik, stb. Még a tanítványok óvták is tőle, hogy eszébe ne jusson ilyesmi, de ő elutasította ezeket a szirén hangokat, mert úgy érezte, hogy ez a küldetése. Tudjuk jól az evangéliumból, hogy mielőtt elfogják, az olajfák hegyén imádkozik és szenved. Mint vércseppek hullottak alá a berejték cseppjei, valószínűleg szörnyű fizikai kint is kiállt, amikor látta maga előtt plasztikusan, hogy milyen szenvedés vár rá. És amit a Szentírás előad az ő imádságáról, abból azt érezzük, hogy emberségében egy kicsit irtózott is tőle. Kérte volna, hogy múljék el tőle ez a pohár, ne kelljen kiüríteni a szenvedés kelyhét, de elfogadta az atya akaratát. És ez az, ami később is az egész szenvedés történelem során a központi gondolat. Milyen szenvedés volt ez? Hát szenvedés volt már az elfogatás, az elítéltetés, önként vállalt szenvedés, amelyben világossá vált az, hogy ő mindenképpen hűséges az atya akaratához, akkor is kimondja a küldetésének a lényegét, a kivoltának a lényegét, hogyha ez az életébe kerül. Egész pontosan az Új Szövetség előadása szerint a fő bűne, ami káromkodásnak is minősült, vagy annak tekintették, az volt, egyrészt vádolták vele, hogy leromboljátok a Isten templomát, harmadnapra fölépítem azt, főként azonban, hogy ő maga azt vallja, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön az ég felőben, az atya jobbján ül. Az ember fia kifejezést saját magára vonatkoztatja, ezt másutt is halljuk a Bibliában, például amikor megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek tartják az emberek az ember fiát, és akkor Szent Péter azt mondja, hogy te vagy a messiás, tehát nem kérdés, hogy magára érti ezt a szót. Hát ha ő maga azt vallja, hogy el fog jönni az idők végén, és hogy ő lesz az, aki az atya jobbján ül, aki egyenrangú az atyával, hát ez vagy tényleg szörnyű káromkodás, mert valaki istenné teszi magát, vagy igaz. Ez az a hatalmas kihívás, amivel neki az egész szenvedés történet során szembe kell nézni. Na most ebben a küzdelemben a fizikai szenvedésnek is óriási szerepe van, amit a keresztre feszített szó tökéletesen kifejez. A keresztre feszítésről, mint büntetésről nagyon komoly szakirodalom van, a humanista szerzők is sokat foglalkoztak vele, például Lipsius Justus egy külön könyvet írt a keresztre feszítésről, mint büntetésről. Az antik irodalomnak az összes forrásait, meg az archeológiai leleteket gyűjtötte össze, és bemutatta azt, hogy a római birodalomban mikortól és milyen módon alkalmazták ezt a büntetést. Egészen érzékletesen ábrázolja, hogy milyen kínokat kellett a megfeszített embernek kiállnia. Elsősorban a halál maga nem pusztán attól áll be, hogy elvérzett az illető, vagy egy nagy sebtől, hanem egy hosszú kínlódás, egy fulladással egybekötött halál volt, amit esetenként még más kínzásokkal is súlyosbítottak, tehát például tüzet gyújtottak a talpa alatt, vagy vadállatokat szabadítottak rá a megfeszített emberre. Ismeretes volt, nem is nagyon ritka, fejjel lefelé keresztre feszítés, ugyanígy nem csak T betű alakját utánzó keresztek voltak, hanem Hát két egymással valamiképpen összeszögezett, összeácsolt gerenda is lehetett a kereszt. Tehát azok a hagyományok, amelyek Szent András vagy Szent Péter kereszt halálát őrzik meg a számunkra, azok reális és alkalmazott római kivégzési módok voltak, fajtái a keresztre feszítésnek. A kereszten való szenvedés különböző lépései, azt hiszem, hogy Jézus szenvedés történetében is tetten érhetők. Tehát eleve a megkínzott, a megkorbácsolt ember, akinek már nagy vérvesztességei és fájdalmai vannak, aki tövis koronát hord a fején, akinek vinni kell a kivégzés helyére a keresztet, vagy mind a két gerendát, amit már összeácsoltak, vagy a vízszintes keresztgerendát, lehet, hogy a függőleges gerenda már ott állt a vesztőhelyen, erre is volt példa. Igen valószínű, hogy ezt a legtöbb elítélt nem tudta maga kivinni egészen a vesztőhelyig, mert nem bírta fizikailag kimerült. Jézus esetében is olvasunk arról, hogy elesik a kereszt súlya alatt. Maga megfeszítés azért is borzalmas szenvedés lehetett, mert lelki tartalma volt. Ellentmondást hordozott magában. Tehát ahogyan az evangéliumok előadják, hogy az arra járók káromolták, azt mondták neki, ha te vagy a Messiás, szállj le a keresztről. Sőt, az egyik lator is azt mondja neki, hogy szabadítsd meg magad és minket is. Egyértelműnek látszott, hogy a kereszt halál az kizárja azt, hogy ő a Messiás, hogy ő a Krisztus. A közvélemény a Messiás személyében egy győztes hadvezért várt. Egy olyat, aki megszabadítja az országot az idegen uralomtól. Hát hogy lehetne az a Messiás, akit pont a rómaiak, római módra keresztre feszítettek? Ebben a halálnemben szinte a cáfolata rejlett a messiási küldetésnek. És Jézus még ezt is vállalta, és vállalta azt, hogy a Zsoltár szavait idézi utolsó lehelletével szinte, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mert látszólag Istentől elhagyatott, látszólag valamiféle tévedésnek az áldozata, aki nem lett a messiás, nem lett a szabadító. Erre következik majd a feltámadás. De a kereszt halál pillanatában a szenvedés van itt, a lelki szenvedés is, amely mindezt az ellentmondást egyetlen pontba sűrítve hordozza. Poncius Pilátus alatt halljuk a hitvallásban, hogy kerül Pilátus a krédóba. Úgy, hogy valódi történelmi eseményről van szó. Nagyon fontos, hogy helytartók és főpapok, császárok és más történelmi személyek mentén az időpontot is azonosítani lehet. Tehát nem egy mítoszról van szó, egy örökké szenvedő, örökké meghaló, örökké újra születő istenségről, hanem egy konkrét történelmi eseménysorról, amelyik itt van a mi történetünkben, és amelyiknek van egy olyan időpontja, amihez viszonyítani lehet, amiről tanúságot lehet tenni. Az első keresztény nemzedékek szemtanúknak a vallomásaira és a odaadó súlyos szavaira és tetteire épültek. Tehát az ő hitük nem egy szép történetnek szólt, hanem egy valódi eseménysornak. Ez nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy Pilátus ilyen szempontból fontos, hogy benne van a hitvallásban. Keresztre feszítették, ismétli meg a hitvallás. Nagyon lényeges ez. A kereszt halálról elmondtuk, hogy tulajdonképpen botrány. Tehát messiásnak valljuk Krisztust, a látszólag vesztest, azt, akit az ellenséges hatalom kivégeztetett. Ezért is mondja a Szent Pál, hogy őt, aki a zsidóknak botrány. Ez a botrány lényeg. Hát hogy lehet messiás az, akit kivégeztek? Hány álmessiás és hamis próféta, hány forradalmi vezér volt, akit kivégeztek abban az időben? De azoknak az emlékét legfeljebb név szerint őrzi a történelem. Nem kezdték el őket tisztelni, nem kezdték el azt mondani, hogy mégis ők voltak a messiások. Egyedül Jézusnak a híre, egyedül az ő kereszt halála volt az, ami nem akadályozta meg a messiási mi voltába vetett hitet. A kereszt botrány egyrészt, másrészt oktalanság, mondja Szent Pál. Miért oktalanság? Oktalanság a pogányok számára, hiszen a pogányok a messiás fogalmával nem tudtak mit kezdeni, ők nem vártak messiást. Tehát még ha föltámadt is a megfeszített ember, számukra ez legfőjebb valamiféle apoteóz is lehetett, de nem hordozta azt az üzenetet, hogy ebben az emberben Isten megszabadította a népét, megszabadította az egész emberiséget. Tehát egyrészt botrány, másrészt oktalanság, de nekünk Isten ereje és bölcsessége. Így vallja a Szent Pál, és így teljesedik be a kereszt titka a föltámadás fényében. Keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Valljuk, hogy Krisztus valóban meghalt. Ez is nagyon fontos része a hitünknek, hiszen ellenvetések jelentkeztek már a korábbi időben is, mondván biztosan tetsz halott volt, biztosan azelőtt vették le a keresztről, hogy tényleg meghalt volna, hát hogyha valamilyen szempényvesztésről van szó. De vallják a tanítványok, hogy valóban meghalt, egész Jeruzsálem vallotta. Józsefus Flavius sem azt mondja, hogy keresztre feszítették, ugyan, de nem halt meg. Tehát úgy tűnik, hogy a kortársak a halál tényét általában nem vonták kétségbe, akkor se, ha nem hittek Jézusban. Ez is nagyon fontos része a történetnek, hiszen az emberi mi voltunkkal teljesen így vállalhatott szolidaritást. A mi életünknek is része a halál, de nem a végpontja, hanem része, ami után van tovább, és ezt éppen Jézusnak a történetéből látjuk. Meghalt és eltemették. A temetés mozzanata is fontos, ezzel is szolidaritást vállal az emberrel, és a valódi temetés, meg a sírnak a helye később a föltámadás történetében komoly szerepet kap, hiszen üresen találják majd a sírt, és megkérdezik az asszonyok, hogy ki fogja elhengeríteni nekünk a követ a sír bejáratától. Tehát ez is a legősibb hagyomány és a legősibb vitapontok egyike, hogy hogyan lehetett az, hogy a temetés után mégis üresen találták a sírt. Azt nem mondják, hogy a halott nem volt igazán halott, és majd ő a saját erejéből elhengerítette volna a követ. Inkább az a vád fogalmazódott meg, hogy a tanítványok ellopták a holttestet, ugye? Erre vonatkozólag kezdtek el keringeni különböző híresztelések. Azonban a valódi halál és a föltámadott megjelenései minden ilyenfajta spekulációt kizárnak. De hát a föltámadásról majd még lesz szó. A temetésben van egy nagyon különleges mozzanat, az, hogy olyan sírboltba helyezik, ahol még senki sem feküdt. Általában a sírokat vallási szempontból abban a korban tisztátalannak tekintették. Jézus sírja nem tisztátalan. Jézusnak a személye, még a halott teste sem az. Hát ő megérdemli a szeretetünket, megérdemli a tiszteletünket már abban az állapotában is. És aztán szó van persze a hagyományban nagyon sok mindenről, Ádám sírjától kezdve sok mindenféle legenda élt a korabeli emberek között. Így például fölbukkan az az elem, amit a kereszt ábrázolásokon látunk néha, hogy a keresztfa tövénél egy koponya, esetleg néhány lábszárcsont van keresztbe téve. Mint hogyha Ádámnak a sírja fölött magasodna a kereszt, mint hogyha az a büntetés, ami az emberiség számára a halál, hiszen a Biblia büntetést lát az ember halálában, nem pusztán a természet működését, éppen az ember halhatatlan lelke miatt, éppen amiatt a kiválósága miatt, ami nem szabad, nem elfogadható, hogy a földi halállal véglegesen megszűnjön. Na, ezért van az, hogy büntetést lát a halálban, és ezt a büntetést Jézus kereszt halála feloldja, utat nyit nekünk az üdvösségre, utat nyit az embernek az örök életre. Erre mondják, hogy amit Ádám bűne elrontott, azt a második Ádám helyreállította és magasabb szintre emelte. Tehát ez is egy kicsit az eltemetés mozzanatával függ össze. Persze vannak ennek érdekes kísérő jelenségei is. Ugye Nikodémus, Arimateai József, Jézus körében, Jézus tanítványai között voltak korabeli értelmiségiek is, nem csak egyszerű halászok. De ezek az írástudók és értelmiségiek olyan diszkréten mennek Jézushoz. Ugye Nikodémusról még azt is olvassuk, hogy titokban ének idején megy el hozzá beszélgetni. Ezek az értelmiségiek óvakodnak nyíltan kiállni mellette, de itt, a kereszt halál pillanatában úgy tűnik, hogy megemberlik magukat, és felajánlják a saját sírhelyüket, közben járnak a helytartónál, elkérik a holttestet, szóval valami bennük is megváltozik. Az eddigi óvatos és saját egzisztenciáját féltő közeledésből egy odaadó és határozott magatartás lesz. Ez is a temetésnek az üzenete. Halál, megváltás. Mikortól kereszt áldozat? Áldozat. Milyen értelemben áldozat? Ezekre a kérdésekre az utolsó vacsora története adja meg a választ. Hiszen az utolsó vacsorán Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, amely értetek adatik. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amely értetek kiontatik. Egyik másik tudósításban még az is ott van, hogy a bűnök bocsánatára. Ezt a

0: Úgyhogy az ő számára nincs előbb és később. Ugyanezt kérdezzük akkor is, amikor a szentmise áldozatról valljuk, hogy mindig ezt tesszük az ő emlékezetére. Hát hogyan lehet jelen való Krisztus kereszthalála és kereszt áldozata minden szentmisében, mikor egyetlen áldozat teljes értékű, egyszer s mindenkorra megváltotta a világot. Úgyhogy ez nem másik áldozat. Úgyhogy térben és időben jelen valóvá válik többször és több helyen, anélkül, hogy megsokszorozódna. Mert Isten oldaláról nézve nem köti, nem békjózza meg ezt a valóságot a tér és az idő, hanem lehetséges az, hogy újra és újra a világ különböző pontjain teljes igazságában és intenzitásában jelen valóvá váljon. Tehát ez a hitünk, és ez valóban misztérium. De hát ilyen Isten valósága. Nem tudjuk az emberi fogalmainkkal fölmérni és kimeríteni. Ezért is mondjuk, hogy a kereszt titka, a kereszt misztériuma, az a mozzanat, amelyben Isten az emberrel a legszorosabban érintkezik. Jézus Krisztusnak, az Isten embernek a legnagyszerűbb tette.
1: Poncius Pilátusnak a szerepe az nagyon izgalmas, és azért mondjuk érdekes lenne azon elgondolkodni, hogy hogyan ítéltetett meg ő. Tehát Jézus Krisztus hogyan ítélt? Hát nyilván nem a mennyországba került, de most akkor hitetlen lévén ő nem követett el akkora árulást, mint mondjuk egy hívó követett volna el, hogyha nem áll ki Istenért. Tehát ez sokakat foglalkoztatott azóta is, azt hiszem.
0: Poncius Pilátusról egy-némely dolgokat tudunk. Tehát tudjuk azt, hogy valóban Júdeában helytartóként működött, tudjuk azt, hogy keménykezű, kegyetlen ember volt, hiszen a nép körében az ő parancsára vérengzésekre is sor került. Tudjuk azt, hogy nem sokkal Krisztus keresztre feszítése után visszahívták aztán őt, valószínűleg éppen azért, mert a helybeli lakosság olyan mértékben bepanaszolta a császárnál, hogy részben kegyvesztetté vált, és úgy látták, hogy nincs értelme tovább ott tartani őt. Tehát az a történet, ami a keresztrefeszítés előtt játszódik, hogy azt mondanák a népvezetői Pilátusnak, hogy ha nem ítéled el, akkor nem vagy a császár barátja. Ebben benne van már egy ilyen feljelentésnek a fenyegetése. Hogy hogyan hangzott el, nem tudjuk. De hogy ez az akkori szituációnak, az akkori emberi helyzetnek megfelelő ábrázolása, az biztos. Hiszen később Pilátus tényleg egy ilyesmi légkörben, vagy egy ilyen alaphelyzetben veszíti el a felsőbbségnek a bizalmát. Na most azt, hogy Pilátusban személyesen mi játszódott le, ezt nem tudjuk. Ha az Új Szövetség könyveit figyeljük, ott azt látjuk, hogy ő mentegetőzik, hogy vizet hozat, kezet mos, azt mondja, ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől. Ez azt mutatja, hogy talán vívódott magában, vagy legalábbis megszólalt a jogérzéke, úgy látta, hogy a római jog szerint a vádlott nem követett el olyasmit, amire halálra kellene ítélni, mégis elítéli. Tehát nyilván ez egy közhatalmat gyakorló ember részére jelenthet komoly lelkiismereti problémát.
1: És egy másik nagyon izgalmas dolog a halál, amiről egyre többen nyilatkozzák most neves értelmiségiek, lehet látni a tévében, hogy nem tudok mit kezdeni a halállal. A keresztényeknél ez a dilemma, ez nem áll fenn, és ezt mi most előbb hallottuk ebben a nagyon érdekes kifejtésben, hogy ezt Jézus Krisztusnak a kereszt halála tette lehetővé, hogy számunkra a halál az nem mindennek a vége, hanem egy kezdet és egy logikus folytatás.
0: Mi azt valljuk, hogy Krisztus kereszt halálának vagy megváltó művének érdeméből nyílt szabad útja az embereknek az örök boldogság felé. Majd később lesz szó még a hitvallás magyarázatában arról, hogy ez vonatkozik a Krisztus előtti nemzedékekre is. Az emberiség kezdeteitől fogva a szent és igaz életű emberek, ha tetszik, a mi kifejezésünkkel várták, hogy a boldogságba bejuthassanak, és ezt Krisztus érdeme teszi lehetővé az ő számukra is. Mondhatjuk azt is, hogy mindazok, akik keresik az Istent és az ő akaratát, és mindazt megteszik, amit ebből fölismertek, azoknak sem lehetetlen, hogy Isten irgalmából Krisztus

0: Krisztus megváltó áldozata alapján bebocsátást nyerjenek az örök boldogságba, hogy erről beszél nem csak a II. Vatikáni zsinat, hanem beszél erről már az ókeresztény irodalom is bizonyos értelemben. Tehát fontos dolog az, hogy ő az egyetemes üdvözítő, minden embernek a megváltója, és aki el tudja fogadni a megváltásnak ezt az ajándékát, az az örök boldogságra fog fölébredni a halál után, vagy az örök boldogság reményében élhet már most is, a halál ugyanis nem vége mindennek. Egyébként Istennek a mindenhatósága és irgalmas, szerető atyai volta, nem is lenne elképzelhető, ha itt a Földön a életünk végével mindennek vége lenne. Mert hát tudjuk azt, hogy bizony ártatlan emberek is szenvednek, tudjuk azt, hogy nagyon sok ember hibáján kívül szörnyűségeket kell, hogy elviseljen, másnak pedig, aki maga az elkövetője ezeknek a borzalmaknak, éppenséggel jól megy a sora. Tehát ez a földi élet számunkra egy lezáratlan, egy nyitott történet. Akkor teljesedik be, ha majd látjuk azt, amit a teljes igazság fényében látni lehet.
1: És mondhatjuk azt, hogy az apostoli hitvallásnak ez a mondata, ez a negyedik mondata tulajdonképpen Krisztusnak az emberi oldalával foglalkozik, és azt emeli ki.
0: Feltétlenül, hiszen itt még nincs szó a feltámadásról, itt arról van szó, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Ha ez volna a vége, akkor valószínűleg nem lett volna kereszténység. Akkor azt mondták volna, hogy hát igen, ez egy sikertelen történet volt, jó szándék és nagy elszállás kísérte, de végül is nem hozta meg a szabadulást, hiszen az emmauszi tanítványok is, pedig akkor már hallották a föltámadás hírét, hazafelé indulnak, és azt mondják, hogy hát pedig már azt hittük, hogy ő fogja megváltani a népet, de hát keresztre feszítették, és ennek már negyed napja. Csüggetten távoznak. És ennyi lenne a történet akkor, hogyha a temetés lett volna az utolsó esemény.

Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesítik. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk, közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én. Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A gyermekeké lesz a Pécsi Kultúrnegyed május utolsó vasárnapján. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek. Hármas ünnepet tartottak Bakta Lóránt házán. A gyermeknapon ismét játszótérre alakul át a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed május 31-én, közölte a Zsolnai Örökségkezelő NKFT az MTI-vel. A tudomány, a technika és a szórakozás jegyében kiállítanak egy a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean időgépet, és ki lehet próbálni egy NASA által is használt helikopter szimulátort is. Az idei évben a rendezvény központi témája az időutazás és a modern technológia lesz. A Robotika Pécs csapata egy látványos mesterséges intelligencia bemutatóval is készül, amelyen a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek meg a jövő technológiájával. A hagyományos programok sem maradnak el, a légvárok, az óriás csúszda, a mászófal. Mindamellett játszóház és sportprogramok is lesznek. Az ingyen látogatható rendezvényről bővebb információ a www.zsolnainegyed.hu oldalon található. Az Európai Útmutatók és Cserkészek a Szentszék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkész Szövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta a résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szentmise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. Ikonosztázjont, keresztet és búzát szenteltek Bakta Lóránt házán, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. A május 2-ai ünnepi liturgia az ikonosztázjon megszentelésével kezdődött. Szocska Ábel megyéspüspök egy személyes emlékét idézte fel beszédében, melyet egy borkóstoló során tanult meg, hogy a kocintás célja a fül bevonása az élmény megtapasztalásába. Keresztény életünk ugyanígy működik, amikor eljövünk a templomba, minden érzékszervünk bekapcsolódik a szertartásba. Szocska Ábel kifejtette a hármas ünnep jelentőségét. Az ikonokra nekünk van szükségünk, hogy szemünkkel is befogadhassuk az evangélium tanítását. A kereszt emlékeztet arra, hogy Isten a nehézségekben is velünk van. A búzaszentelés kifejezi, hogy mindenünk Istentől kapott ajándék, amelyet hálával ajánlunk vissza neki. A búzaszenteléskor a püspök Isten bőséges áldását kérte a földekre.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Farkas István Lupusz atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és ezzel örömötök teljes legyen. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Amikor azzal kezdődik az evangéliumi szakasz, hogy az utolsó vacsorán, akkor olyan megrendülten kell olvasni vagy hallgatni a további szavakat, hogy a kezemben egy végrendelet van. Hát csak hitványnak lehet nevezni azt az embert, aki nem tiszteli a másik embernek a végrendeletét. Egy teljes, tökéletes élet végén fogalmazza meg Jézus végrendeletben, tehát rendeletben, hogy mi a szeretet. Az első gondolatunk az, hogy talán egyetlen egy olyan szó sincs, amivel annyiszor visszaélne az ember, mint az, hogy szeretlek. Egy fiú például használ egy lányt, azt mondja, hogy szeretlek. Egy szülő minden kívánságát teljesíti egy gyermekének, akiből egy önző, követelőző valaki lesz, akit az életben soha, de soha nem lehet szeretni. És még sorolhatnánk fontos, tragikus eseteket, hogy van, aki a szeretetet az érzelmekkel azonosítja. Ha valakinek van egy szikra önismerete, akkor először is tudja azt, hogy az érzelmeink fölött nagyon nehezen tudunk uralkodni. Az érzelmeink csapongóak. És ezzel szemben a Szentírás a szeretetről mit állít, hogy örök. Tehát ami a legbizonytalanabb, legingatagabb az érzelmek világa, az nem azonos azzal, ami örök, ami az örökre megmarad. Hát akkor mi a szeretet? Van egy csodálatos kis gyűjtemény, Louis Bonnard nyomán sorolom föl, bizonyára sokan ismeritek, a szeretet hiti, a szeretet hét ismérve. Első pont. Szeretni azt jelenti, megajándékozom azt, akit szeretek. Ez a teremtés. Milyen megdöbbentő. Megajándékozom. Nem ajándékot várok el, nem az, hogy kiszolgáljanak, elkényeztessenek, hanem ajándékot adok a másiknak, hisz életemnek ez a célja, ezért teremtettem, hogy mások számára ajándék legyek. És nem ezt vagy azt adok nekik, akik körülöttem vannak, hanem saját magamat. Mert bármivel kevesebbet adok, ez kevés. A második gondolat ebben a kis gyűjteményben szeretni azt jelenti, föltárom szívem annak, akit szeretek. Ez a kinyilatkoztatás. Ugyancsak búcsú beszédében halljuk Jézustól, hogy mindent tudtotokra adtam. Tehát amikor titkolódzom, amikor sumákolok, amikor, hogy mondjam, talán még kicsit hamis is vagyok, akkor ott nem lehet szó szeretetről. Kinyilatkoztatás. És addig ment az Isten, hogy föltárta a legbensőbb titkát, hogy ő három személynek a tökéletes közössége, mint egy kinyitotta a szívét, ennyire szeretett bennünket. A harmadik gondolat, szeretni azt jelenti, hasonlóvá válok ahhoz, akit szeretek. Ez a megtestesülés. Úgy is mondhatnám ezt, a harmadik pontot, hogy a szeretet az sors közösség vállalás. Ha az Isten nem lépi át Jézusban az idő és örökkévalóság határát, ha mindenhez, mindenütt jelenlévő Isten nem valósítja meg, hogy egy nagyon szűk kis ország, Izrael területén él, akkor nagyon távoli lenne tőlem. Az örök Isten vállalta az időt, mert én időben élek. Vállalta, hogy egy konkrét térben, korlátozott térben él, és így tudom szeretni, mert mindenben megérzi az én sorsomat. Nem sejti, hanem megtapasztalta, nyilván a bűnt kivéve. A negyedik, szeretni azt jelenti, szenvedek, meghalok, azért, akit szeretek, ez a megváltás. És hogy mit jelent ez apró pénzre váltva, van egy gyönyörű verse Szent Gáli Katának, Keresztúton. Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? Reszketni, remegni az olajfakertben, elhagyatva lenni egyedül a bűnnel, szemben a halállal, szemben a közönnyel. Adnád-e kezedet szorító kötélnek, arcodat gúnynak, lenéző köpésnek? Tudsz-e mellém állni folytogató csendben? Az ostorozásnál? Eltakarnál engem? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek? Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet, roskadva, remegve, föl, egész a célig, akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik? Tudod-e karodat szélesre kitárni, az egész világért áldozattá válni, és tudsz-e pihenni úgy a kereszten, hogy örvendez rajta, mindig ezt kerestem. Tudsz-e mellém hágni, a helyembe lépni, magadat feledve életemet élni, egészen eltűnni, elmerülni bennem? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? Amikor újra és újra olvasom a Szentírást, hogy maradjatok bennem, akkor ez a két sor sokszor úgy belém nyilallik, egészen eltűnni, elmerülni bennem, tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? Az ötödik gondolat, szeretni azt jelenti, mellette maradok annak, akit szeretek. Ez az oltári szentség. Amikor minden, de minden összefogott Jézus ellen. Az asztalnál ott ül az áruló Júdás, a tagadó Péter. Péter, Jakab, János nem sokkal később a szenvedő Jézus mellett elalszik közönösen. Ő vérrel verejtékezik, és a három kiválasztott apostol alszik. És gyönyörűen Prohászka Otokár erről a megdöbbentő eseményről azt írja, Jézust a szíve nem engedte, hogy itt hagyjon bennünket. Ilyenek vagyunk. Annál inkább rászorulunk, hogy maradjon itt velünk. Mellette maradok hűségben. Ez a szeretet. A hatodik gondolat, szeretni azt jelenti, egyé válok azzal, akit szeretek. Ez a szentség egyesülés Jézussal, a szent áldozásban. Olyan megrendítő, Ez az egyetlen kötelék az, ami minden mást meghalad. Az eukarisztia révén Jézus minden egyes sejtünkhöz eljut, átjár bennünket, megtisztítja, megszenteli, egyé válik velünk. Mi általában azt szoktuk hangsúlyozni, hogy én más vagyok, külön vagyok, te sehol se vagy, és előbb már szóltam, hogy sorsközösség, egyé válok. És a hetedik pont, szeretni azt jelenti, örökre boldog vagyok azzal, akit szeretek. Ez a mennyország. Szent Ágoston nagyon találóan írja, hogy a szeretet, amelyik elmúlik, az soha nem volt igazi. Kedves testvéreim, egy kis csokor abból, hogy amikor halljuk Jézustól, hogy szeressetek úgy, ahogy én szeretek, és most van ennek még egy aktualitása, hogy miről is van itt szó, a Szentlélek köti össze az Atyát és a Fiút, és várjuk a pünkösdöt, hogy a megváltó hatalom révén eljusson hozzánk is a Szentlélek, és tudjunk úgy szeretni, ahogy az Isten szeret. Fölmerül a kérdés. Lehet parancsolni a szeretetet? A parancsoknak való engedelmesség, ez lenne a szeretet? Hisz, ostoba gondolat, de kimondom, az engedelmesség elveszi a szabadságomat, ha engedelmeskedem. Hát, drága testvéreim, a sátán ilyenkor kacag. A szabadságomat nem az engedelmesség veszi el, hanem a zsarnokság. És ha találok olyan főnököt, akiben nincs zsarnokság, akkor neki engedelmeskedve kibontakozik az életem. A két legszebb példa, amit most hallottunk, hogyan szereti a Fiú az Atyát? Hogy engedelmeskedik. Hogyan szereti Mária az Istent? Hogy kimondja az igent. A szeretet örök. Engedjétek meg, hogy zárásként Michelangelo talán legutolsó vagy utolsó közötti szonettjét olvassam föl, hogy amikor odaérkezünk az utolsó lépésekhez, és már látjuk azt a Krisztust, aki a karjával majd át fog ölelni bennünket, ott lesz számunkra teljesen kristálytiszta, hogy mi a szeretet. Életem immár lassanként elér, törékeny bárkán tenger viharán át a közös révbe, hogy számadását adja jó s rossz tettéről, ki betér. Most látom, a szenvedélyes szeszély, mely bálványommá a művészet álmát tette, valójában milyen sivárság, s milyen kín a vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, hiúk, üresek, mi lesz most, hogy két halál is közelget? Egy biztos, egy fenyegető mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset, egyet kívánok, az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai május 7-ei Jó hírek szerkesztője. A keleti és a nyugati egyház egyaránt egy-egy hónapot szentel a boldogságos szűznek. A keleti egyház ünneplése augusztus hónaphoz, a boldogságos szűz mennybeviteléhez kötődik, a nyugati egyház pedig május tartja hagyományosan Szűz Mária hónapjának. A nyugati egyház ünneplésének gyökerei visszanyúlnak az európai országok hagyományaihoz és szokásaihoz. A keresztény lelkiségben Isten anyját egyszerre tekintjük a tavasz életigenlő erejének és bőséges termékenysége szimbólumának, és tiszteljük május királynőjeként. Hogy Mária mennyire kapcsolódik a tavaszhoz, többek között abban is megmutatkozik, hogy a déli féltekén Mária hónapját nem májusban, hanem novemberben, az ottani tavaszon ünneplik. Mária áll Isten üdvözítő művének kezdetén, és ilyen módon is az üdvösség tavaszát szimbolizálja. A Mária tisztelet középpontjában az alázat, latinul a humilitas áll, amely szorosan kapcsolódik a humuszhoz, azaz a földhöz. Így lesz Mária a nép asszonyának szimbóluma, és így áll különösen közel a hívőkhöz, mivel az isteni és az emberi olvad össze benne. Mária különleges tisztelete hosszú hagyományokra tekint vissza. A pogány eredetű májusi ünnepek már a középkorban keresztény tartalmat kaptak. A történelem folyamán pedig ezek az ünnepek egyre inkább Mária ünnepévé váltak, amelyek aztán az idők során az úgynevezett májusi áhítatokká alakultak át. 27. alkalommal tartott regionális karizmatikus találkozót a Székesfehérvári Egyházmegye, tudósít a Magyar Kurír hírportál. Május 1-én Alcsúdobozon, a sportcsarnokban rendezték meg a 27. regionális karizmatikus találkozót. A találkozó alapgondolatát a Ti vagytok a föld sója bibliai motto adta. A rendezvény a korábbi évek hagyományait követve gazdag és sokrétű programot kínált a résztvevőknek. A találkozón délelőtt Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét, majd délután Simon Dávid atya, a soproni szeplőtelen fogantatás templomigazgatója, a Szentosolya iskola lelkészen mondott tanítást. Elhangzottak tanúságtételek is, valamint a lelki programot szentségimádás és közben járó imaszolgálat tette teljessé, melynek során a híveknek lehetőségük nyílt egyéni és közösségi szinten is átélni a gyógyító ima erejét. A zarándok.ma hírportál lelkesítő új epizódjában Barta Angéla szociális testvér a húsvéti öröm és a közelgő pünköst fényében hívja a hallgatókat lelki megújulásra. Kiinduló pontja Péter apostol pünkösdi beszéde, idézőjel: tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg, akkor megkapjátok ajándékul a szent lelket, idézőjel vége. Az epizód központi üzenete, hogy a Szentlélek ajándék, amelyet Isten ma is nekünk akar adni, de a szív nyitottsága és a bűnbánat nélkül könnyen elzárkózhatunk előle. Barta Angéla arra emlékeztet, hogy bár a keresztség egyszeri esemény, a bűnbánatnak újra és újra helye van az életünkben. Nem csak nagybőjtben, hanem a húsvéti időszakban is érdemes megvizsgálni, miben távolodtunk el Istentől, hol kényelmesedtünk el, és milyen területen hív minket megtérésre a lélek. A tanítás egyik erős gondolata az elkényelmesedés veszélye. A keresztény élet nem pusztán megszokás vagy berendezkedett vallásosság, hanem tűz, hit, szeretet és készség az áldozatra. Barta Angéla arra buzdít, hogy ne elégedjünk meg a langyos, megszokott hitélettel, hanem kérdezzük meg őszintén. Engedem-e, hogy a Szentlélek valóban vezessen? Barth Angéla lelkesítő sorozatának új epizódja a zarándok.ma YouTube csatornáján tekinthető meg. Április 26-án, húsvét 4. vasárnapján szép és ősi egyházi hagyomány elevenedett meg Pölöskén. Határjárást és vetésszentelést tartottak Tódor Szabolcs atya vezetésével, olvashatjuk a Veszprémi Érsekség honlapján. A gyalogos keresztalja a délelőtti órákban indult a Búcsú Szent Lászlói templom elől. A résztvevők imádságos lélekkel járták be a határt, kérve a feltámadt Krisztus áldását a teremtett világra és az emberi munkára. Délben a hívek a pölöskei kismezőn gyűltek össze ünnepi szentmisére a buzatábla mellett felállított oltárnál. A liturgiában közösen könyörögtek a földek terméséért, a gazdák munkájáért és mindennapi kenyerünkért, kifejezve hálájukat Isten gondviselő szeretetéért. A szentmise végén a celebráns megáldotta a vetést, Isten oltalmába ajánlva a határt, a termést és a dolgozó emberek mindennapjait. Küszöbön a nagymarosi ifjúsági találkozó, melynek főeladója idén tavasszal Fábri Kornél atya lesz, számol be a 777blog.hu hírportál. Május 16-án a szokott módon szombaton 9 órától mindenkit vár a nagymarosi ifjúsági találkozó. Mert benne élünk, mozgunk, vagyunk, az idei év tavaszi találkozójának mottoja is lelkesen hirdeti, hogy a hit minden pillanatunkat átitatja, és Jézus az életünk mozgató rugója. A napindító ima után szentségimádáson és fakultációkon vehetnek részt az érdeklődők a szentmise előtt. A főelőadást Fábri Kornél, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke tartja, a zenei szolgálatért pedig az Emmanuel közösség felel. A program a következő: 9 órakor napindító, 10 órakor Fábri Kornél Esztergom Budapesti segédpüspök főelőadását hallhatják a résztvevők, 11 órakor szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, 12 óra 30-kor ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, 14 órakor fakultációk, műhelyek, 15 óra 15-kor tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, és 16 órakor szentmise, főcelebráns, Fábri Kornél Esztergom Budapesti segédpüspök. A szervezők örömmel várnak minden fiatalt. A Mária Rádió stúdiójában vendégünk volt Meggyesi Zsuzsa, a Magyarországi Örökimádás főszervezője. Vele beszélgettünk az örökimádás mikéntjéről, forrásáról és gyümölcseiről. A következő bejátszásban ebből hallhatunk egy részt. Mielőtt rátérnénk az örökimádás témájára, előbb azt tisztázzuk, hogy mi is az örökimádás.
0: Az örökimádásnak hívjuk, amikor az Urat, az oltári szentségben jelenlévő Jézust éjjel-nappal imádjuk 0-24 órában, szakadatlanul, és ezzel egy kicsit a mennyországba lépünk, mert a mennyországban is ugyanezt fogjuk tenni, szüntelenül, folytonosan imádjuk az Urat, és tulajdonképpen ezzel lehozzuk a mennyországot ide a földre, ahol örökimádás van, ott gyakorlatilag tényleg ez történik.
2: Önt katolikus körökben az örökimádás magyarországi apostolának is szokták nevezni. Miért kapta ezt a titulust?
0: Mert nekem nagyon szívügyem ez, hogy ne csak gazdag réten legyen, és nagyon-nagyon hiszek benne, hogy ez a virrasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok se a napot, se az órát, hogy ezt komolyan kell venni. És megyek, most már jó pár helyre meg szoktak hívni, és erről szoktam így beszélni, és buzdítani az embereket, és úgy elég jól szokott ez sikerülni, ez a buzdítás, és talán ezért kaptam ezt a titulust.
2: Mikor kezdte el ezt?
0: Hát itt az örök imádás, az 2018-ban kezdődött, tehát már 8 éve csináljuk, de ez a, hogy mondjam, ez a vágy, meg ez a, hogy ezt muszáj csinálni, az előtte egy pár évvel kezdődött, amikor 2-3-szor is ugyanazt álmodtam, hogy jön egy hatalmas cunami, és megállíthatatlan, és akkor fölmászom a templom torony tetejére, és akkor megállítjuk ezt a cunamit. Nem tudtam, mi ez. De egy évekkel utána már rájöttem, hogy ilyen szellemi cunami, ami közeledett, vagy közelít Magyarországhoz, sőt, már benn is van, és sokszor mellé még eszembe jutott a Don Bosco látomása, az oltári szentség és a szűzanya, hogy ez a két eszközzel a hajót, azt az egyház hajóját lehet majd átvezetni a jobb életbe. Tehát, hogy az oltári szentség és a szűzanya az csak a katolikus egyházban van meg. És ez olyan erős volt, ez a vágy, és ez a küldetéstudat, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy akkor az akkori plébánosomnál próbáltam ezt megszervezni, de az teljesen ellenállt ennek. Megírtam is, emlékszem neki e-mailt, hogy atya, térdre Magyarország, nem tudom miért, térdre kell borulnunk, és imádkoznunk, mert nincs más út, nem tudjuk másképp megállítani ezt az őrületet.
2: Mi a célja az örök imádásnak? Lehet, hogy része ez annak a szellemi harcnak, ami most körülvesz bennünket. Ne menjünk messzire, csak Ukrajnában, már több mint negyedik éve tart a háború, a testvérháború, és emberi eszközökkel valahogy képtelenség rajta úrrá lenni, és békét teremteni.
0: Hát ez biztos, hogy az örök imádás az a szellemi harcnak a része, és egy nagyon erős szellemi fegyver, ami csak a katolikusoknál van meg, ha belegondolunk. Az oltári szentség nélkül nem tudjuk megvívni ezt a harcot. Tehát, hogyha nem imádkozunk, ugye, és böjtöljetek, és imádkozatok, mert ezt a fajtát csak imával és böjtel lehet leküzdeni, ez pontosan erről szól, hogy imádkozni, böjtölni kell, az oltári szentség előtt ülni, azt hiszük, hogy nem történik semmi, pedig ha mi ott ülünk, alázatosan letérdelve az oltári szentség előtt, hogy Uram, ez túlmegy rajtunk, nem tudjuk, megoldhatatlan, akkor az Isten cselekedni fog.
2: De csak akkor, hogyha ezt
0: elengedjük? De csak akkor, ha ezt alázattal bevalljuk, hogy ez túlnő rajtunk, elengedjük és odaadjuk az Úrnak.
2: Kedves hallgatóink, az örök imádásról készült teljes interjú az Aktuális című műsorunkban május 12-én 8:30-tól lesz hallható. Ezzel mai műsorunk a végéhez ért, elköszön a szerkesztő Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
3: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
4: Csütörtök van, húsvét 5. hete.

Ahogy imádkozni kezdek, tudatosíthatom, hogyan is vagyok itt, Isten előtt. Mi van most bennem? Frissesség, vagy inkább fáradtság? Nyitottság, vagy inkább zártság? Félelem, vagy inkább bizalom? Káosz, zavartság, vagy nyugalom, béke? Próbálhatom megérezni a bensőm állapotát.

Mindezzel, ami bennem van, Isten felé fordulhatok. Hívhatom őt, kérhetem őt, és rábízhatom magam. Itt vagyok, Uram. Te vezess engem úgy, ahogy te szeretnél.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. A heves vitatkozás során Péter szólásra emelkedett. Testvéreim, tudjátok, hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát, és hitre térjenek. A szíveket vizsgáló Isten kinyilvánította akaratát, mikor nekik éppen úgy megadta a Szent Lelket, mint nekünk, és nem tett különbséget közöttünk s köztük, mikor a hit által szívüket megtisztította. Most tehát mit kísértitek az Istent azzal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírunk elviselni? Ellenkezőleg, a mi hitünk az, hogy Urunk Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, és éppen így ők is. Erre az egész gyülekezet lecsillapodott, s meghallgatta Barnabást és Pált, amint elbeszélték, milyen sok csodás jelet művelt általuk Isten a pogányok között. Mikor elhallgattak, Jakab szólalt föl. Testvéreim, hallgassatok meg engem! Simon elbeszélte, hogyan mutatta meg ezelőtt Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. Ezzel megegyeznek a próféták szavai. Azt mondja ugyanis az írás. Ezek után újjáépítem Dávid leomlott sátrát. Omladékait újjáépítem és helyreállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, valamint minden nép, melyet rólam neveztek el. Az Úr mondja ezt, és meg is teszi. Ez az ő örök határozata. Ezért véleményem szerint nem kell hátborzongatni azokat, akik a pogányok közül tértek meg Istenhez. Azt azonban írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól eredő megfertőződéstől, a törvénytelen házasságtól, a folytott állattól és a vértől. Mózesnek ugyanis minden városban régtől fogva van hirdetője, hiszen minden szombaton olvassák a zsinagógában.

Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Hallottuk az olvasmányban. Ízlelgethetem ezeket a szavakat. Mit jelent ez nekem? Figyelhetem, hogy mi születik a lelkemben, ahogy ezt ízlelgetem. Hála? Kételyek? Kérdések? Öröm? Jézus kegyelme által üdvözülök. Engedhetem, hogy változzon, alakuljon bennem ez a mondat. Átírhatom a saját nyelvemre, hogy egészen az enyém legyen.

0: Péter figyelmeztet Isten ingyenességére. Isten ingyen üdvözít, ingyen szabadít meg. Nem a magamra vett nehéz terhekért cserébe kapom a szabadítást, hanem ingyen, Isten kegyelméből. Ha jobban belegondolok, zavarba is ejthet ez az ingyenesség. Gyakran könnyebb lehet a magam tetteiben bízni, mint a másik jóságában. Ránézhetek az életemre. Hol akarom Isten jóságát megvenni? Jó indulatát valamivel kiérdemelni. És az emberekét. Van-e, amit csak azért teszek, hogy mások szeretetét megkapjam? Ahogy ismét meghallgatom a szöveget, figyelhetem Péter beszédének radikalitását. Nem a magunktól teljesíthető dolgokban bízik, hanem Isten ingyenes szabadításában.
1: A heves vitatkozás során Péter szólásra emelkedett. Testvéreim, tudjátok, hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát, és hitre térjenek. A szíveket vizsgáló Isten kinyilvánította akaratát, mikor nekik éppen úgy megadta a szent lelket, mint nekünk, és nem tett különbséget közöttünk s köztük, mikor a hit által szívüket megtisztította. Most tehát mit kísértitek az Istent azzal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírunk elviselni? Ellenkezőleg, a mi hitünk az, hogy Urunk Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, és éppen így ők is. Erre az egész gyülekezet lecsillapodott, s meghallgatta Barnabást és Pált, amint elbeszélték, milyen sok csodás jelet művelt általuk Isten a pogányok között. Mikor elhallgattak, Jakab szólalt föl. Testvéreim, hallgassatok meg engem! Simon elbeszélte, hogyan mutatta meg ezelőtt Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. Ezzel megegyeznek a próféták szavai. Azt mondja ugyanis az írás. Ezek után újjáépítem Dávid leomlott sátrát. Omladékait újjáépítem és helyreállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, valamint minden nép, melyet rólam neveztek el. Az Úr mondja ezt, és meg is teszi. Ez az ő örök határozata. Ezért véleményem szerint nem kell hátborzongatni azokat, akik a pogányok közül tértek meg Istenhez. Azt azonban írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól eredő megfertőződéstől, a törvénytelen házasságtól, a folytott állattól és a vértől. Mózesnek ugyanis minden városban régtől fogva van hirdetője, hiszen minden szombaton olvassák a zsinagógában.

az imádság végén saját szavaimmal is Isten felé fordulhatok. Kérhetem, hogy el tudjam fogadni, amit ő ingyen adni akar nekem. Kifejezhetem mindazt, ami bennem van, és figyelhetek az ő válaszára.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia. Átadták Leó pápának

0: megjelenik. Ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja a 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet Pietro Parolin bíboros államtitkár mutatja be Rómában a pápai patrisztikai intézetben május 6-án szerdán délután. Az európai útmutatók és cserkészek a Szentszék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkész Szövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szent Mise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. A Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek május 16-án, tudósít az MTI. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen többek között a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok is várják az érdeklődőket 10 órától a Zeneakadémia épülete előtt. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongora művész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter cselló művész és Simon Izabella kamara formációja ad majd koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be, többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A napot Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektorja zárja. A szabadtéri nyílt napon megkezdik az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának, amint hallották, az élő imaláncot hallják ma csütörtök délután. Most 14 óra 47 perc van, és 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat a 061-374-0904-es számon. Mostantól kezdve már hívhatnak bennünket. Közben beadjuk azokat a kéréseket is, amelyek az üzenetrögzítőre érkeztek. Piroska kér imát Tiborért, imádkozzunk Tiborért, imádkozzunk elhunyt András Henriett, Péter és Sándor lelkeügyért, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is. Akkor kezdjük az üzenetrögzítővel, hogyha nincsen kérés.
1: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, a megfogant magzatok megmaradásáért, Ilikért és Laliért,

0: és hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségtől. Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért, és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
1: Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, és imádkérnék szépen a férjem gyógyulásáért. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, imádkozunk érte! Folytassuk az üzenetrögzítővel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérnék szépen az érettségizőkért, unokáim sikeres vizsgáiért, betegségem gyógyulásáért és a halottaink lelki üdvéért. Köszönöm szépen!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egy fiatal család, és szeretném ma imádkozni egy édesanyjáért, Flóráért, Pényér Balázsért és a kicsi angyalkáért, Dexter Gyuláért. Köszönöm!
1: Telefonszámunk 061-374-0904-es, és várjuk hívásaikat 14 óra 58 percig. Kérem, hogy ne az utolsó pillanatban próbáljanak telefonálni.
6: Én azokért a testvéreinkért is imádkoznék, aki most éppen betegen fekszenek, akár kórházi ágyon, akár otthon, kérjük számukra a gyógyulást. Nagyon sok önkéntes testvérünk is van, aki éppen betegeskedik, és esetleg nehezen viseli a szenvedéseit. Kérjük rá Szűzanya áldását a következő imáinkban.
1: És hálát adunk mindenkiért, minden gyógyulásért itt a Mária Rádióban is, és a családokban is.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm!
1: Mária Rádió, tessék!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Polyák Imre Herceg Szántai Tébános vagyok.
1: Mindörökké, amen.
8: Jelentkezem, mert innét van a közvetítés. Herceg Szántóról.
1: Igen, tudjuk. Köszönjük szépen, Imre atya.
8: Akkor várom majd a hívást.
1: Jó, rendben.
8: Nem történik, jó.
1: Köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma elsősorban imát magamért szeretnék kérni, mert annyira mély lelki ponton vagyok minden reggel, minden délelőtt, egy olyan mély, kilátástalan fajta depresszióba, egyedüllétbe, ami biztos, hogy valami támadás már, valami sátáni támadás, és ez ellen kérnék szépen imát és egyéb testi-lelki gyógyulásomért is.
1: Ne hagyja magát ebbe bele süllyedni, hanem imádkozzon továbbra is. Isten áldja.
9: Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Telefonszámunk 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat, még elég sok idő van, úgyhogy kérem, hogy most telefonáljanak, aki szeretne.
10: Dicsértessék, Úr Jézus Krisztus! Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem, a nászorom, és minden halottunk emlékére. kérek imád a gyermekeim, unokáim ifjúságügyükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kár a szenvedélytől. Mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett itt is tudjanak ápolni engemet, a család, az ország, a világ békéjét, a háború ellen, a Mária Rádióért és dolgozóiért.
1: Mária Rádió, tessék!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérném szépen a közös imát műtét előtt álló Zsóka édesanyának kedvező eredményét és egy jó szándékra. Köszönöm szépen,
1: dicsértessék a Jézus. Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék!
12: Dicsőség Jézus Krisztusnak, kérnék szépen imád a férjem, elhalt férjem lelki üdvéért, szüleim, testvérem lelki üdvéért, unokáimnak jó tanulásért, jó munkáért, a
1: tessék a rádiót kikapcsolni, köszönöm.
12: Fiamnak munkalehetőségért és gyógyulásért, rokonaimnak lelki üdvéért, a békéért, a Mária Rádióért és munkatársaiért, papokért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék.
13: Halló.
1: Tessék mondani, hallgatom.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én vagyok élő adásban?
1: Igen, tessék mondani.
13: Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, egészségükért, a pápáért, a püspökökért, a papokért. Imád szeretnék kérni férjem, mi hamarabb gyógyulásáért a műtét után. Imád szeretnék kérni lányomnak, hogy mi hamarabb találják meg az orvost a baleset után, hogy mi a problémája. Imád szeretnék kérni az összes élő családtagjaimért, unokáimért, dédunokáimért, ismerőseimért. Imád szeretnék kérni jó magamért, hogy a jobb eredményem legyen, mert sajnos elég rossz az eredményem. A család megtéréséért, ellenségeink megtéréséért, az unokámnak a megmaradásáért a munkahelyének, a béke legyen a háború megszűnéséért, és mindenkiért, elhalt családtagokért, és mindenkiért, akikért nem imádkozik senki. Most, a vérettségizőkért, és utána jövő héten is a többi vizsgázóért, mindenkiért kérjük az imát, hogy sikeres vizsgájuk legyen. Azért háláért, a sok kegyelmelért köszönöm, és továbbra is kérjük az egész család részére, és önökért is sok támogató legyen, én több mint 20 éve támogató vagyok, hogy fent maradjon a rádió.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
14: Viszont tessék a Jézus Krisztus! Nagyon feszült és ideges vagyok, és ma reggel az jó Istent megbántottam, ezt szeretném kiengesztelni, a másik meg kénytelen vagyok eladni a lakásomat, így 70 fölött vagyok, és hogy valahogy sikerüljön egy jobb helyre kerülnöm, hogy segítsen meg a jó Isten, és bocsásson meg nekem a bűneim miatt.
1: Hát ebbe bízom mindenképpen, nem a Jóisten irgalmas szeretetében, és reméljük, hogy jobbra fordulnak a dolgok, és el tud költözni, vagy más megoldás lesz. Minden jót kívánok. Köszönjük szépen.
14: Köszönöm szépen. Dicsértessék.
1: Mindenjük jelben. Kedves hallgatóink, a csütörtök délutáni imaláncot hallották. Hamarosan kapcsoljuk Herceg Szántót, és az irgalmasság rózsafüzérében minden szándékot felajánlunk. Azt is, amit nem tudtak elmondani, további szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a Hercegszántói Nagyboldogasszony római katolikus plébániáról, közös irgalmas rózsafűzér imádságunk alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen!
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom, bízom benned, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, engedjék meg, hogy a fönnmaradt rövid műsoridőben megemlékezzem Fatima titkáról az ünnep közelségére való tekintettel. 1916-ban három alkalommal jelent meg a Portugália angyala, a béke angyala, ezt követően pedig 1917. május 13-a és október 13-a között boldogságos Szűz Mária, mint rózsafűzér királynő. Az angyal első megjelenésében Isten imádására hívta a kis pásztor gyermekeket, és egy gyönyörű imádsággal imádta a legszentebb Szent Háromságot. A második angyal jelenésben meghívta a kis pásztorokat a bűnökért való vezeklésre, az engesztelésre, a bűnösök megtérésért és a békéért. A harmadik angyal jelenésben pedig megáldoztatta a pásztorgyermekeket, és közben meghívta őket az engesztelésre, mely, ahogy az angyal fogalmaz, Isten vígasztalása. Szeretetükkel, imádásukkal és szeretetük tetteivel. A Szűzanya május 13-án 1917-ben az első megjelenéskor elmondja, kérdésre válaszolva, hogy ő az égből jött, és a következő 5 hónapban is várja őket a jelenések helyére, ugyanabban az időben, ugye 13-án déli 12 órára. Második jelenésben megígéri a 3 kis pásztorgyermek közül 2-nek korai mennybe vételét, halálát, a harmadiknak pedig a neki szóló küldetést a szeplőtelen szív tiszteletére vonatkozóan. A harmadik jelenésben beszél a szeplőtelen szív tiszteletre vonatkozó égi kérésről, mint Isten akaratáról, július 13-án. Negyedik jelenésben meghívja őket és minket is, hogy imádkozzanak a bűnösök megtérésért, hogy megtérjenek és életük végén megkapják az Isten mellett való döntésnek a képességét. Az 5. jelenés alkalmával a rózsafűzér imádkozására hívja a gyermekeket a háború befejezéséért, majd bejelenti az október 13-ára a csodát, ami által az emberek majd hinni fognak. 6. megjelenés alkalmával elárulja a nevét, hogy kicsoda. Kápolnát kér a jelenések helyén, bejelenti a háború közeli befejeződését, és teljesíti a csodára vonatkozó ígéretet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai rózsafüzérünket felajánljuk hazánkért, illetve hallgatóink kéréseiért kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A rózsafűzér első titka, akit érettünk, vérre verítékezett. Jézus iszonyatos halálfélelemmel átélte teljes kiszolgáltatottságát, de imádságban megerősödve értünk önmagát adta a szenvedésre. A szenvedés és a kísértések sötét mélységeibe leszállva Jézus jelen van gyógyító szeretetével és irgalmával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Ártatlanul, önként, védekezés nélkül szenvedte a könnyetlenséget, holott atya 12 000 angyalnál is többet küldött volna, ha kéri. Ő, a bűntelen, azonban magára vette a bűn bűnhődését, hogy megmentse a világot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A gonosz most Jézusra rakja a tövis koronát, mert ő szeretne lenni a király, az Úr, hogy neki hódoljanak. Az Isten adta korona nem szúr, mert alázattal és szeretettel ékesít. A megpróbáltatásokat mi is próbáljuk alázattal elfogadni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Új Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Emberi akaratával Jézus elfogadta, hogy legyen meg az Atya akarata, és így halálát megváltó tettként fogadta el. Vétkeinket a saját testében felvitte a keresztfára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A rózsafüzér negyed ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Minden szentmisében a Kálvária megváltó titka jut el hozzánk. A kenyér és a bor eukarisztikus áldozata ma is a világ üdvösségének kiapadhatatlan forrása. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, könyörgünk mindazokért, akik még nem találták rá az evangéliumra, távol vannak az egyháztól, amely Jézus jelenlétét hordozza. Add nekik a Szentlélek fényét, hogy a nyolc boldogság örömét megtapasztalva megszépüljön életük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafüzért a stúdióból Gelencsér Józsefné és Szigler Luizi, a tizedeket telefonon Lőrinc Józsefné Magdolna, Ágovcsa György, Szegedi Ági, Varga Edit és Svágerné Emília imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafüzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A szegényekről való gondoskodásra buzdította Leó pápa az amerikai Caritas tagszervezetet. Hármas ünnepet tartottak Bakta Lóránt házán. Indul a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. 14. Leó pápa az amerikai katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozott május 4-én, írja a Magyar Kurír. Arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. Beszédében a Szent Atya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Arra buzdított, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt. Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A felebaráti szeretet kézzel fogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének, hangsúlyozta a Szent Atya. A Catholic Charities az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális segélyszervezete, amely 168 független, egyházmegyei szintű ügynökséget tömörít. Ikonosztázjont, keresztet és búdzát szenteltek Bakta Lóránt házán, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. A május 2-ai ünnepi liturgia az ikonosztázjon megszentelésével kezdődött. Szocska Ábel megyéspüspök egy személyes emlékét idézte fel beszédében, melyet egy borkóstoló során tanult meg, hogy a kocintás célja a fül bevonása az élmény megtapasztalásába. Keresztény életünk ugyanígy működik, amikor eljövünk a templomba, minden érzékszervünk bekapcsolódik a szertartásba. Szocska Ábel kifejtette a hármas ünnep jelentőségét. Az ikonokra nekünk van szükségünk, hogy szemünkkel is befogadhassuk az evangélium tanítását. A kereszt emlékeztet arra, hogy Isten a nehézségekben is velünk van. A búzaszentelés kifejezi, hogy mindenünk Istentől kapott ajándék, amelyet hálával ajánlunk vissza neki. A búzaszenteléskor a püspök Isten bőséges áldását kérte a földekre. Táncház kicsiknek és nagyoknak, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek, elektronikus zenei előadók és street dance is várja az érdeklődőket a Magyar Zeneháza szombaton nyíló szabadtéri színpadán, így az MTI. Május 9-én visszatér a zeneházába a város, a házban sorozata, a fókuszban ezúttal Sopron lesz, érkezik a Fajkusz banda, a Petőfi band és még sokan mások, közölték a szervezők kedden. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, csütörtökönként táncház a szabadban, májustól augusztusig minden hónapban lesz Salsa a parkban, és új táncos sorozatot is indítanak Tánc a szabadban címmel. Folytatódnak a mozi a szabadban filmvetítései is, és a ház szombat délelőtti gyermekprogramjai júliustól szintén kiköltöznek majd a szabadba. A programban izgalmas globál zenei produkciók is lesznek, valamint klasszikus zenei koncertek is színesítik majd a kínálatot.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, a tehetik hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bartalis Izabellával, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont menedzserével Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet telefonon, dr. Bartalis Izabellát, egyetemi oktatót és a Székely Dalegy lett férfi kórus karnagyát.
4: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Székelyudvarhelyen vagyok. A fő állásom a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpontnak a vezetése, úgyhogy most itt vagyok az intézményünk irodájában.
3: Kezdjük is el az interjút, hogy meséljen arról, kérem, hogy hogyan nőtt fel, milyen volt a gyermekkora, milyen családból származik.
4: Én Felsőháromszékről, Kézi Szentlélekről származom, ott születtem Kézivásárhelyen, és a gyermekkoromat Kézi Szentléleken töltöttem. Kézivásárhely melletti eléggé nagy község, a Perkőhegy lábánál a gyermekkoromat is átszőtte a zene, a hagyományoknak a megélése. Édesapám mellett tanultam énekelni alig 3 évesen. Ő citerázott, én énekeltem. Tehát a kultúra, a kulturális élet, a zene az az életem szerves része volt. Már gyerekkoromban énekeltem a helyi kórusban, a pásztorjátékokban mindig szerepeltem karácsonykor, még a tiltott időszakban is. És szerettem ott élni, szerettem ott felnőni, szeretem a háromszéki embereket, a Kézi Szentléleki falustársaimat. Büszke vagyok arra a Bartalis családra, akik ott vannak Kézi Szentléleken. Kujfaragással foglalkoznak mai napig. Nagybátyámék, az ők szüleim már azzal foglalkoztak, gyönyörű szép alkotásokat készítenek mészkőből. Onnan a Perkőhegy lábáról bányásszák ki a nyersanyagot, és azt feldolgozva. Na, Erdély minden területén dolgoztak különböző ornamentikákat, természetesen ez mellett sírköveket faragnak, de a településen, Felsőháromszéken nagyon sok munkájuk látható. Erre is nagyon büszke vagyok. Anyai ágról pedig a felmenőjeim pedagógusok voltak. Édesanyám felől Nyújtódon született édesanyám, és az ottani felmenőjeim az a családi ág, a Kádár-pap család, az, amelyek pedagógusok voltak már az 1800-as években. Nagyon sok pedagógus, kántortanító volt abban a családban. És talán innen jön a pedagógusi pálya fele vezető elhivatottság, mert nagyon-nagyon szeretek tanítani mai napig, és édesapámiktól jön a szép érzék iránti attitűd, azt mondhatom, és a zene iránti elkötelezettségem. Nem volt egyszerű gyermekkorú, már abban az időben nem volt egyszerű megélni a magyarságunkat, de mindig a családban a magyar identitás nagyon erősen jelen volt. Nagyon erősen jelen volt a hit. A Jóisten mindig segítette a családunkat, azt mondhatom. Van egy öcsém, Ernő, akit kimondhatatlanul szeretek. Sokat segített az életemben, nagyon sokat. Minden nehéz pillanatomban velem volt. Bármilyen megpróbáltatás volt az életemben, akkor mindig mellettem volt, ugyanúgy, ahogy a szüleim. És hálás vagyok, hogy egy mai napig egy olyan családi kötelék van a családban, mind a két fele, tehát úgy az édesanyai ágon, mint az édesapai ágon, ami erős, és nagyon szép megélni ezt az összetartozást, ezt a családi harmóniát, amit megülhetünk jeles alkalmakkor, mint hogy az idén is az anyukáméknak az 50 éves házassági évfordulójukon nagyon meghitt volt, és szeretetteljes. Hálás vagyok a Jóistennek ezért, mert ez a megtartó erő az életemben. Mindig ide nyúlok vissza, hogyha nehézségekkel küzdök, onnan jönnek a jó példák az életemben.
3: Egy kicsit mesélne arról, hogy milyen volt olyan közegben felnőni. Tiltott volt a hit, és a magyarság sem volt egy olyan egyszerűen könnyen megélhető.
4: Arra emlékszem gyerekkoromban, hogy kaptunk egy kedves budapesti családi barátunktól egy kazettát, ami ilyen aranyozott díszítőelem volt, és tudom, hogy azt nagyon mindig el kellett rájtenünk. És volt egy lejátszónk, amit talán azt is tőlük kaptuk annak idején, és tudom, hogy ezt nagyon titokba tudtuk hallgatni, és azon volt a magyar himnusz, a szózat, és még olyan magyar identitást erősítő dalok, amit akkor nem lehetett hallgatni. És az élelemnek a beszerzése is nagyon-nagyon nehéz volt akkor. Mai napig itt él bennem az, amikor a kenyérért sorba kellett állnunk, óriási nagy tömeg volt. Édesanyám, még munkába voltak, nekem kellett kivenni a jegyekre a kenyér járulékot, ha mondhatom így. És hogy ez milyen kegyetlen volt, amikor ott egymást hagyon tapottuk a kenyérért, az is nagyon nehéz volt, meg hogy a perkői búcsú, azt mindig megültük augusztus 20-án, és az egy nagyon-nagyon fontos nap volt az életünkben, amikor kimentünk és szentmisén vettünk részt a Szent István napi búcsón. Az egész felső háromszéknek az egy nagyon szép ünnepe volt, és annak ellenére, hogy tiltás volt, mi azt mindig megültük, mindig ott voltunk a szüleimmel, és a család, az egész családdal. Ezek olyan meghitt pillanatok voltak, amit nagyon-nagyon értékeltünk. Tudom azt is, hogy amikor édesapám még készültek egy fesztiválra, a Citera zenekarral, akkor nagyon cenzurázták, hogy milyen műveket játszhatnak, de emlékszem viszont, hogy amikor otthon nálunk a próbák zajlottak, akkor el tudtak játszani mindent otthon. Halkan volt, amit halkan, és azt tudom, hogy a himnuszt azt nagyon halkan énekeltük, nagyon halkan kellett megtanulnunk nekünk a himnuszt, mert azt nem szabadott énekelni.
3: Ugye ebben az időszakban nagyon sokan Magyarországra jöttek, vagy hát aki tudott. Hogy önök kitartottak és ott maradtak Erdélyben?
4: Az őszintesség az, hogy mi nagyon lokálpatrióták vagyunk, ha mondhatom ezt a családunk. Lett volna alkalmunk úgymond elmenni az országból, de nem tettük. A változást követően közvetlen a 90-ben édesapámnak volt egy munkája kint a Bécsbe, a Szent Istvánon templomban, kőfaragási restaurálási munka, és akkor felajánlották neki, hogy költözzön ki, segítenek, hogy a családja is kijusson, de azt mondja édesapám, hogy nem, ő csak itthon tud élni. Úgyhogy hazajött, és mi is itthon voltunk természetesen, és azt követően nekem is az első iskolám az kint volt Békés Csabán. Végeztem a tanítóképző zenetanári főiskolát, de nem tudtam kint maradni. Tehát, hogy haza kellett jönnöm. Úgy éreztem, hogy nekem itt van dolgom, itt van hivatásom, fontos a családom, nem szívesen lennék távol. Nekem bőven elég az a 120 kilométer távolság a szüleimtől, a családomtól, úgyhogy ennél többet nem szeretnék. És milyenek vagyunk. A családból nagyon kevesen vannak, akik kiköltöztek külföldre. Édesapámnak egy testvére van, aki Németországban lakik, de ő is azért, mert a feleségének az ikertestvére kint lakott, és egyszerűen annyira szimbiózisban léteztek, hogy nagyon nehéz volt nekük külön élni, úgyhogy ezért bátyám költözött Németországba, és édesapámnak még egy testvére él Magyarországon, de mindannyian gyakran jönnek haza, főleg most nyugdíjas éveikre. Németországból a bátyám is van, hogy 2-3-4 hónapot töltenek itthon, tehát, hogy ilyen itthon maradósak vagyunk, nem akarunk elmenni.
3: Ez nagyon szép, és nagyon jó hallani ezt a hűséget, és kitartást, és a lokálpatriotizmust. Most egy kicsit térjünk vissza a zenéhez. Ugye mondta, hogy már 3 évesen az édesapja citerázott, és mellette volt, és énekelt. Hogyan alakult ez a zenei pályafutás egy kicsit jobban kibontva?
4: Természetesen a népdalok világában nőttem fel, így az édesapámnak köszönhetően, és volt egy nagyon jó zenetanár ott abban az időben Kézi Szentléleken, Pálgecse Mihály tanár úr, ő volt a citerakarnak is a vezetője, és tőle sok szép népdalt tanultunk még akkor is abban a tiltott időben, zárt osztálytermek mögött úgymond, azért sok szép népdalt tanított nekünk a tanár úr, és már akkor kezdtem járni népdalversenyekre, balettezni jártam, a 3.-4. osztályban, 5. osztálytól már zongorán tanultam játszani, Kézivásárhelyen. Ott annyira megszerettem a zenét, a zenei világot, és annyira úgy éreztem, hogy ez az én utam, hogy már 8. osztályt Sefisztengyörgyön a zeneiskolában kezdtem, és egészen 12-ig ott végeztem a zenei tanulmányaimat. Nagyon-nagyon szerettem azt az iskolát, akkor indult, mi voltunk a 2. generáció a zeneliceumban. Nagyon jó tanáraink voltak, Keresi tanár úr volt az igazgató, a kedves felesége volt a zeneelmélet tanárnőnk, eszméletlen jó kórus tanárunk volt, Sipos Zoltán tanár úr, tehát tényleg szerencsések voltunk, mert olyan szakemberektől tanulhattunk, akik nem csak szakmailag, hanem emberileg is példaértéket jelentettek számomra. És tovább a pedagógusi pályámba is. Azt követően 12. osztályban én operaénekestő szerettem volna lenni, de 12. osztályban egy olyan erőteljes hangszárgyulladást kaptam, hogy sajnos erről az álomról le kellett mondanom, és akkor adódott lehetőség arra, hogy egy pár hónapot helyettesíthettem egy tanítóbácsit, akinek egészségügyi problémái voltak, és akkor kóstoltam meg tulajdonképpen a pedagógiai pályának az ízét. És akkor döntöttem el, hogy akkor rendben énekesnő nem lehetek, de attól még zenét taníthatok, megtaníthatok. És azt követően mentem el Békés Csabára. A Tessedik Sámuel főiskolán végeztem el a tanítóképző zenetanárit. Első években kint voltam Magyarországon, kint tanultam. Azt követően, hogy elég sok sérelem ért ez az őszintesség abban az időben, mert kevesen voltunk kint erdélyiek kint tanulni. Egyedül voltam a bentlakásban hétvégén, és nem kaptam karácsonyi pénzt, mert román vagyok, nem kaptam kollégiumi pótlékot, mert román vagyok, és ezek, meg volt egy olyan tanárom, aki azt mondta, hogy nagyon szép ízesen beszélek, tehát meg kell tanuljak én, ha ott akarom elvégezni a főiskolát a rendes magyar nyelvet, és ezek annyira bántották a lelkemet, meg annyira nagy volt a családom iránti hiány, hogy kórházba is kerültem, tehát ott kint Békés Csabán, és akkor döntöttem el, hogy távoktatáson fejezem be, és hazajöttem, távoktatáson fejeztem be a képzést. Úgyhogy így alakult, hogy a zenei pályám, de végig ott volt, részese voltam, amikor kikerültem zenetanárként, hogy elvégeztem a főiskolát, akkor énekzenét kezdtem tanítani, tehát már amíg végeztem a főiskolát helyettes tanárként, már zenetanárként dolgoztam a Petőfi Sándor általános iskolában, Kézivásárhelyen, ott már gyerekkórusom működött, tehát nagyon fiatalon, már 21 évesen már zenetanárként dolgoztam, és nagyon-nagyon szerettem a zenevilágába bevezetni a kisdiákokat. Kórusommal is nagyon szép teljesítményeket értünk el a gyerekkórusommal. Azt követően átkerültem a Bodh Péter tanítóképzőbe, zenetanárként dolgoztam. Ott egy lánykórusom volt, zseniálisan szólt ez a kórus. Nagyon szerettem velük dolgozni, és a másik kedvenc része a pedagógiai, zenepedagógiai pályafutásomnak, hogy ott pedagógiai gyakorlatot is vezethettem a tanítóképzős diákoknak, és az egy siker volt az életemben, mondhatom ezt, mert mert így 20 év távlatában is, amikor találkozok volt diákokkal, akkor még emlékeznek azokra a zenepedagógiai módszerekre, amiket tőlem tanulhattak. Folyamatosan jártam képzésre Magyarországon, zenepedagógiai képzésekre, és az nagyon, de nagyon segítette a munkámat. Tehát azt már láttam a főiskolai éveim alatt, hogy a zenepedagógia színvonala effektív, mondhatjuk azt Magyarországon, sokkal, de sokkal magasabb képzésben részesültek az ottani zenetanárok, úgyhogy onnan folyamatosan hoztam haza a különböző módszereket, és építettem be az itteni pedagógiai gyakorlatomba. Azt adtam át én akkor az akkori tanítóképzősöknek, és nagyon hálásak voltak, és mai napig azt mondják, hogy ha egy vizsgatanításuk van, akkor biztos, hogy zenét választják, mert azt megtanulták annak idején rendesen, hogy hogyan kell egy zeneórát felépíteni. Tulajdonképpen így kerültem a zenei pályára, ez az út vezetett a zenei pályára, és hogyha valaki belekóstol ebbe a világba, akkor ezt nem is lehet elengedni. Tehát azóta folyamatosan kórusvezetéssel foglalkozom, zenét tanítok. Bennem van, hogy ezt át kell adni, meg az általános pedagógiai ismereteket is természetesen.
3: Tehát akkor egy forradalmi személyiség volt tulajdonképpen Erdélyben, az ön személyében, mert vitte haza a tudást Magyarországról. Fordult-e az élete mindeközben így magánéletileg, vagy volt-e esetleg olyan időszak, amikor a zenét illetően egy kicsit ilyen mélypont, vagy nehezebb időszak jött?
4: A zenét illetően mélypont, nehezebb időszak, hát az volt, amikor a hangszárgyulladás következtében nem tudtam az énekesi pályán maradni, az egy óriási törés volt, nagyon nehezen dolgoztam föl, de hála jó Istennek, hogy megmutatta a másik utat, a pedagógiai útvonalat, amiben azt tudott kiteljesedni, hogy igen, zenét át kell adnia a fiatal nemzedéknek, hogy értsék meg abba a szépséget, hogy tudjam átadni azt, hogy igen, a zene segítségével egy mankót kapnak egy életen át, ami átsegítheti a nehezebb pillanatokba. Zenehallgatási anyagokon keresztül, különböző zenei játékokon keresztül tudtam rávezetni a fiatalokat arra, hogy mennyi segítség rejlik a zenében, mennyire tudják magukat pszichikailag frissen tartani a zene segítségével, és egészségesnek tartani a zene segítségével. Magánélet terén pedig az volt egy óriási nagy váltás, amikor Kézdivásárhely tanítóképzős gyönyörű éveimet követően férhez jöttem Máréfalvára, és akkor ott munkahelyet kellett, hogy váltsak. Az egy óriási törés volt az életemben. 2006-ban született meg a lányom, de ahogy betöltötte a lányom, talán még egy évet töltött be a lányom, de már akkor kezdtem a betlehemes tanítani Máréfalván, kezdtem foglalkozni a kórussal, kórust alapítottam Máréfalván, tehát szólistákat vittem népdalversenyre, ahol országos eredményeket értünk el, Furuja csoportom volt, több szólamra játszottunk Furuján, úgyhogy itt rengeteget léptünk fel velük is. Tehát ott Máréfalván egy aktív zenei életet, kimerre mondani azt, hogy építettem föl, és mai napig szép emlékeim vannak ezekkel az évekkel kapcsolatosan. 12 évig vezettem az ottani vegyes kórust, Konspirito nevet adtuk annó neki. Tényleg a kórustagokat ott kezdtem, hogy Pálkata Péter Kánont tanítottam nekük, mert egyszerűen annyira nem énekeltek addig még több szólamra, és 12 év után már Verdit tudtunk énekelni szólistával, kisebb hangszercsoportos kísérettel és négy szólamra. Tehát, hogy kemény munka volt benne, de viszont szép eredményeket értünk el azzal a kórussal is. A házasságomból 3 gyönyörű gyermekem van, amiért nagyon, de nagyon hálás vagyok a jó Istennek. Van egy 20 éves lányom, aki most jelenleg a Györgyedém Akadémia hegedű szakán első éves hallgató. nagyon szépen játszik, nagyon szereti a hegedűt, nagyon szereti a zenét. Már gyerekkorában ez egyértelműen mutatkozott, hogy zene iránt különleges érzékenysége van, nagyon szereti, nagyon érdekelt a zene, úgyhogy ő már első osztályos korától intenzíven zeneiskolába járt. Ugyanúgy zeneiskolában van a fiam, aki már 14 és fél éves, mindjárt 15, ő jelenleg is a Paló Imre zeneiskolában jár itt Székelyudvarhelyen, zongorán tanul játszani. A kislányom, ő a tanulmányait az elemi oktatásban, a zeneiskolában kezdte, viszont nem igazán szeretett gyakorolni, ő inkább a mozgásművészetek fele érdeklődik, ő kortárs balettezik nagyon-nagyon szépen, tehát neki is ott van a művészetek az életében, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Sajnos 2018-ban úgy alakult az életem, hogy elváltunk, és azóta egyedül nevelem a három gyönyörű gyermekemet, akik rettentően szófogadóak, mindent meg tudunk beszélni, harmonikus kapcsolat van köztünk, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy három ilyen gyönyörű gyermekkel áldott meg.
3: Hát ezt elhiszem, igazából arra gondolok mindig, hogy a zene és a mozgás az nagyon nagy önfegyelmet alakít ki az emberben, tehát a gyakorlás, a kitartás, és hogy mind nagyon jó nevelési eszközök. Arra kérném, hogy meséljen egy kicsit a Hargita megyei hagyományőrzési forrás központban végzett munkájáról, hogy mit jelent ez az ön számára, mik a célkitűzései, a tervei.
4: Hát véletlenszerűen kerültem ide 18-ba, mondhatom azt, mert addig csak is pedagógusi pályában gondolkodtam, és sajnos, hogy az akkori igazgatóm egyszerűen nem biztosított teret annak, hogy tovább tanulhassak, tehát hogy elvégezhessem a doktori tanulmányaimat, ezért tulajdonképpen itt volt egy meghirdetett állás a forrásközpont vezetésére, és úgy kerültem tulajdonképpen ide. Bíró Barna Botond akkor alelnök volt, most elnöki tisztséget tölt be itt Hargita megyébe, és ő elhivatott a kultúra irányába, és érzi annak a fontosságát, hogy a kultúránk az a megtartó erőnk, az a magyar nemzeti identitásunknak a megtartó ereje. És tényleg neki köszönhetjük azt, hogy ezt a tevékenységet a forrásközpontnál el tudjuk végezni. Olyan jellegű tevékenységeink vannak, ami természetesen, ahogy a nevünkben is van, néphagyományainkhoz köthető tevékenységek, ezeknek a dokumentálása is hozzánk tartozik, valamint különböző kulturális rendezvényeknek a szervezése. Nagyon jó kollégáim vannak, ez nem egy egyszemélyes munka, és hangsúlyozom, hogy itt az intézménynél mindenki szívvel, lélekkel végzi ezt a küldetést, ezt a hivatást, már én ezt mondom, hogy hivatás, és jó látni azt, hogy mindegyik kollégám hivatásként éli meg.
3: Kedves Izabella, sajnos lejárt az adásidőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy mesélt az életéről, mesélt a tevékenységeiről, és minden jót kívánok a Mária Rádió nevében.
4: Hálás szívvel köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam az életemből egy kis részt, vagy amennyit sikerült ebbe a pár percbe. És én azt tudom kívánni a hallgatóságnak, hogy az életemben nekem is a megtartó erő a hitem volt, és az az érzés, hogy tudtam, hogy a Jóisten mindig velem van és segít. És mindenkit arra bátorítok tiszta szívvel, hogy soha semmilyen körülmények között ne veszítse el a hitét, bízzon abban, hogy a Jóisten fogja a kezét és vezeti. És legyen hálás érte. Ez nagyon fontos.
3: Így legyen. Köszönjük szépen. Dr. Bartalis Izabellával, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont menedzserével Tóth Enikő beszélgetett.
0: Mária Rádió.
5: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. A gyermekeké lesz a Pécsi Kultúrnegyed május utolsó vasárnapján. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek. Hármas ünnepet tartottak Bakta Lóránt házán. A gyermeknapon ismét játszótérre alakul át a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed május 31-én, közölte a Zsolnai Örökségkezelő NKFT az MTI-vel. A tudomány, a technika és a szórakozás jegyében kiállítanak egy a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean időgépet, és ki lehet próbálni egy NASA által is használt helikopter szimulátort is. Az idei évben a rendezvény központi témája az időutazás és a modern technológia lesz. A Robotika Pécs csapata egy látványos mesterséges intelligencia bemutatóval is készül, amelyen a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek meg a jövő technológiájával. A hagyományos programok sem maradnak el, a légvárok, az óriás csúszda, a mászófal. Mindamellett játszóház és sportprogramok is lesznek. Az ingyen látogatható rendezvényről bővebb információ a www.zsolnainegyed.hu oldalon található. Az európai útmutatók és cserkészek a Szentszék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkész Szövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szentmise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. Ikonosztáziont, keresztet és búdzát szenteltek Bakta Lóránt házán, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. A május 2-ai ünnepi liturgia az ikonosztázion megszentelésével kezdődött. Szocska Ábel megyéspüspök egy személyes emlékét idézte fel beszédében, melyet egy borkóstoló során tanult meg, hogy a kocintás célja a fül bevonása az élmény megtapasztalásába. Keresztény életünk ugyanígy működik, amikor eljövünk a templomba, minden érzékszervünk bekapcsolódik a szertartásba. Szocska Ábel kifejtette a hármas ünnep jelentőségét. Az ikonokra nekünk van szükségünk, hogy szemünkkel is befogadhassuk az evangélium tanítását. A kereszt emlékeztet arra, hogy Isten a nehézségekben is velünk van. A búzaszentelés kifejezi, hogy mindenünk Istentől kapott ajándék, amelyet hálával ajánlunk vissza neki. A búzaszenteléskor a püspök Isten bőséges áldását kérte a földekre. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
6: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kis köröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, 8-at előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és válkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy válkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a tért hajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Nyolcágú kereszt, a Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallják.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, május 7-e van, csütörtök, 16 óra 35 perc, itt a Mária Rádió műsorán a nyolcágú keresztet kezdjük el, és a következő mintegy 70 percben a Máltai Szeretetszolgálat történeteiről, eseményeiről, programjairól hallhatnak egy kicsit részletesebben, mint ahogy azt a hírekben megszokhatták. De megszokhatták már két hetente itt a Mária Rádión is, illetve ettől az évtől kezdve havonta egyszer, hiszen 2018 óta szól ez a szignál, és jelentkezik be a Máltai Szeretetszolgálat itt csütörtök délután 16:30. Azt szokták kérdezni, hogy mitől más egy máltai intézmény, mint más szervezetek. Mitől más az ottani gondoskodás, mint más szervezetek, más fenntartóknak az ellátása. Ha nagyon egyszerűen akarjuk ezt megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy minden esetben egy kicsit több. Legyen szó fogyatékossággal élő emberek gondozásáról, ahol mondjuk a személyes gondoskodásnak része az, hogy a speciális szükségletű emberek tehetségét nem csak felismerik, hanem gondozzák, és még a világnak is meg szeretnénk mutatni. Vagy a hajléktalan embereket támogató intézményekben, ahol a fizikai ellátás mellett a méltóság visszaszerzésében is segítséget nyújtunk. Vagy éppen a máltai iskolákról szólva, ahol a tudásátadáson kívül a személyiségfejlesztés is, a személyiségfejlődés is egy nagyon fontos szempont, de nem csak a gyerekek, hanem a tanárok önismeretén keresztül is, vagy éppen a felzárkózó településeken, a munkatanácsadásban, amikor nem csak egy életrajzot írunk meg a jelentkezővel, de a leendő munkahelyet is felkészítjük, a leendő reménybeli munkavállalójuk érkezésére, és hogy mindez mit jelent a gyakorlatban, na arról lesz szó a következő mintegy 70 percben. A mai adás műsorvezetői Parek Eszter és Bognár László, tartsanak velünk a következő kicsit több mint egy órában. A Máltai Szeretetszolgálat első intézményeit Budapesten legalábbis a hajléktalan emberek ellátására jöttek létre. Például a Miklós utcai központunk, vagy éppen a moszkvatéri, az akkori moszkvatéri, ma már Szél-Kálmán téri nappali melegedő. Ma már országszerte több mint 12 városban, 64 intézményben gondoskodunk az otthontalan emberekről. Naponta mintegy 4000 emberről gondoskodunk, nappali melegedőkben, éjjeli menedékhelyeken, átmeneti szállásokon, vagy éppen hajléktalan emberek idősek otthonaiban. Veszprémben több mint 20 éve van jelen a Máltai Szeretetszolgálat, és segíti a hajléktalan embereket a befogadásháza, ahol az imént felsoroltak mellett például olyan programok is vannak, hogy azok az emberek, akik már évek, akár egy évtizede óta nem tudtak valamiért munkát vállalni, ők újra visszaszokjanak a munkával járó feladatokhoz, például a minden reggel föl kell kelni és el kell menni dolgozni, vagy például, hogy a főnöknek igenis igaza van. És például itt a befogadás házában arra is felkészítik a lépésről lépésre ehhez közelebb került embereket, hogy ismét háztartást vezessenek, hogy be tudják osztani a munkajövedelmüket, hogy azok az emberek, akik az utcán éltek, és lépésről lépésre eljutottak oda, ismét lakásban élhessenek. És ebben az intézményben mind ezek mellett van egy 24 órás egészségügyi centrum is, ahol a hajléktalan emberek kérhetnek házi orvosi és szakorvosi segítséget is, és itt ebben az egészségügyi centrumban most már több mint 20 éve, hétvégente egy 83 éves, ma idén már 83 éves érsebész, dr. Kohányi Gábor látja el az ügyeletet. Az ő történetét Hámon Krisztina segít elmesélni.
3: Thank you.
2: mikor ment nyugdíjba?
3: Igen, az 2004. Egy nagyon okos kolléganőm azt mondta, hogy nem menjek nyugdíjba olyan értelemben, hogy nem dolgozom, mert tudja, hogy mennyire szeretek, és nem lesz jó, nem jó. Szót fogadtam neki, és akkor itt Veszprémben jelentkeztem, akkor még úgy hívták, hogy nem házi orvos, hanem körzeti, orvosi, városi, ügyeleti szolgálat. És ott szépen általában mindig elvállaltam a szombatot, vasárnapot még, és így dolgoztam 2013-ig. És akkor az történt, Gazda Gábor kollégám, oda ül mellém, azt mondja, van kedved neked eljönni a Máltai Szeretett Szolgálat hajléktalan szállójára ott orvosi ügyeleti szolgálatot? Hát ugye hirtelen köpni nyelni se tudtam. Valahogy megtiszteltetésnek vettem, hogy a Gábor engem kiszemelt. Mondtam nekik, hogy gyerekek, annyit viszek, amennyit csak akartok. Na most ez azóta is ugye megvan, hogy van olyan kolléganő, aki egy hónapban 3-ot visz, én most például 7-et viszek. A 7 ügyelet az annyit jelent, hogy abból van 5 16 óra és 2 24 óra.
2: 13 éve tolja az ügyeleteket ilyen igen. mennyiségben.
3: Igen.
2: De
3: igen.
2: Ön közben nem lett fiatalabb.
3: Fiatalabb nem lettem, de boldogabb, igen.
2: Miért lett boldogabb ettől?
3: Majd ezt megmondom, hogy miért.
2: Akkor mennyi idős volt 13-ban?
3: Én 43-ban születtem.
2: 70 volt?
3: Igen.
2: Tehát
3: igen.
2: 70 évesen nekifogott az éjszakai ügyeleteknek.
3: Igen. De nagyon boldogan, mert nagyon, nagyon jó. Azt vettem észre, hogy a ház lakóinak elsősorban nem arra van szüksége, hogy ide üljön, hogy nekem fáj a tyúkszemem, vagy nekem magas a lázam, vagy nekem mit tudom én, milyen betegségem van, hanem hogy emberszámban vegyen valaki. Elkezdtem azt csinálni, hogy azt mondja ez a kis fiatal, vagy egyéb, hogy hát ő neki most nagyon fáj itt, vagy ott a dereka, meg hipertóniás, magas vérnyomás, meg feje fáj. Jó, megnézem úgy minden, de látom, hogy olyan fiatal, és szimpatikusabb, és azt mondom neki, hogy ráérsz, azt mondja, hát hogy mondok, nem csinálok semmit. Mondom, figyelj ide, nekem is nem bár másik beteg, meséljél már egy kicsit valamit magadról. És akkor megindult egy ilyen dolog, hogy hát az valami borzasztó volt számomra és lelkileg. Most már fel tudom dolgozni. Az volt mindig az első kérdésem, beszélj a családodról. Tehát, hogy kerültél ide, hogy 18 éves vagy, és itt vagy egy hajléktalan szálon. Hát, hogy lehet ez? Mondom, édesapád, édesanyád, azt mondja, édesanyám ott hagyott a kórházba. És ez nem egy van ilyen, hanem 20 vagy 50, akik itt ezt mondják nekem. Innen indul

0: meg ütött vert. Ilyen anamnézisek vannak. Nem ült itt olyan, aki azt mondta volna, ó, nekem olyan gyerekkorom volt dalolva, boldogan éltem az életemet. És láttam, hogy erre van szükségük. Erre van szükségük ezeknek az embereknek, hogy valaki beszéljen vele, és emberszámba vegye. Én nem bántom a kollégákat. A kollégák ezt tudják, és az a helyzet, hogy nem csoda, ezt csak én csinálom, mert az összes többi még főállású házi orvos, aki úgy esik ide be, hogy 100 beteget már ellátott. Hát az most nem lesz kíváncsi egy 101-re? Nem igaz? Én meg pont fordítva vagyok. Én az a helyzet, mikor innen hazamegyek, akkor jó a kertbe dolgozok, meg minden, csak addig várom, hogy már jöhessek, mert szeretek beszélni, és meg szeretem emberekkel lenni. És ez kezdett kialakulni, ez nem egy év alatt. Ha most kitetszene menni, ne tegye meg, de és csak azt megkérdezni, hogy mondjanak valamit a Kohányi doktorról. Őt szeretjük a legjobban. Ezt így hallom, ahogy mondják. Ez kialakult ennyi év alatt. Bejön, és tudja, kihöz jön, mert már mondják neki, hogy látod azt a kis fehér autót, a Kohányi doktor van, akkor most menj hozzá, mert ő majd megpróbál mindent megoldani, vagy segíteni.
1: És milyen panaszokkal kopogtatnak az ön ajtaján?
0: Na, ez is jó kérdés. Ha mondjuk van itt 200 lakó összesen, tehát ugye a 4 szinten, 50-nek biztos egyik lába nincs. Ez egész biztos. A legtöbb az érszűkületes amputáció, de van köztük sajnos fagyási sérülés. A fagyási sérülés rosszabb, mint az érszűkület. Az borzalom. Az kollikvációs nekrózist okoz, az annyit jelent, hogy olyan élettani elváltozást a sejtbe, ami visszafordíthatatlan. Ez egyszerűen, akinek a lába megfagyott, soha nem fog meggyógyulni. Soha. Mert ott elhaltak a szövetek, és nincs regeneráció. Az érszűkület, az én épp nemrég mondtam valakinek, mert az kérdezte, hogy miért vagyok én most ennyire boldog. Azt mondtam neki, hogy én most kiteljesedtem az orvosi mi voltomban, mert mondtam neki, figyelj, de tudod, hogy érsebész vagyok. Mi szakmánk, azt így mondjuk latinul, egy palliatív, az annyit jelent, hogy végső fokon egyet se tudunk meggyógyítani, mert minden érszűkület, ha megéli, amputációval végződik. Ez jelenti a palliatív, hogy átmeneti megoldás. Hát akkor milyen boldog legyek én, hogy a büdös életemben egy beteget meg nem mentettem? Nem igaz? Jó, hogy lehet, hogy nem az én időmben, amikor én operáltam, utána még szaladgált pár évig, de utána ugyanúgy visszaesik, érszűkület gyógyíthatatlan. És én nagyon boldog érsebész voltam, mert az akartam lenni, de én most vagyok igazán boldog.
1: Úgy érti, hogy az elmúlt 13 évben a Máltai szeretett
0: szolgálat? Igen, és pláne az utolsó pár éve, mióta én most itt a testnek és a léleknek az orvosa vagyok.
1: Ja, ez személyen. Okozza az örömet, hogy ez már nem csak a testet gyógyítja?
0: Ez okozza az örömet. És ezt tudják. Én a testnek és a léleknek vagyok orvosa itt a Máltánál. 2024. július 5-e péntek és július 12-e között történt Zoli esete. Zoli itt az otthonnak egy nagyon szimpatikus, még 60 évet be nem töltött lakója. A lakótársak is mindenki nagyon szerette. Kiderült, hogy hólyagrákja van. Volt kórházban, többször is urológián, kiújult neki, meg nagy fájdalma volt, és egyre gyakrabban kellett neki az orvos a nagy fájdalom miatt. És Zolikám minden alkalommal feküdt az ágyon, mondom, az a tisztelettudó, nagyon rendes, és akkor mindig mondta, hogy doktor úr, nagyon fáj, nagyon sajnáltam, mert nagyon szerették, mert nagyon csend, ez sosem nem hőzöngött, semmit csinált, viselte a fájdalmát, és éppen ezért hát csak beszédbe elegyedtem úgy

0: úgy többet úgy beszélgettünk. Elérkezett 2024. július 5-e péntek, amikor én itt ügyeltem. És akkor már úgy bementem mindig Zolikához. És Zolika feküdt, már nem tudott úgy felkelni. Láttam, hogy nagyon szenved, és azt mondja, hogy doktor úr, tessék már ide jönni az ágyamhoz, oda megyek, hogy szerezzenek nekem egy imakönyvet, imádkozni szeretni. Nem imádkoztam, hogy 40 éve, hogy semmi, de imádkozni szeretnék. Mondom, jó van, Zolikám, mindjárt visszajövök, felugrottam az ágyam elől, berohantam a szobámba, a telefonomat felkaptam, és fölhívtam a feleségemet. Képzeld el, Zolika, mit mondott, hogy imádkozni szeretne, és szerezzünk neki valamilyen egyszerűbb imáskönyvet. Erre az én áldott feleségem azt mondja, menj vissza hozzá, azt kérdezd meg tőle, hogy Gyóni áldozni nem akar? Visszamentem, mondom neki, Zolika, Gyóni áldozni nem akar? Elgondolkozott, csak így bólintott a fejével, hogy igen. Na, ugye ez volt pénteken, honnan szerzek én egy papot? Váltának sajnos nincs. A börtön, de nem tudok elmenni, hogy a börtön lelkészt kérjem meg. A kórház lelkész se ismerem. Egyetlen egy papot ismerek, az én plébánosomat, de az milyen alapon jönne el, amikor neki szombaton is misei vannak, meg vasárnap is, hogy jöjjön ide be a Máltához, mert most van egy emberke, aki 40 év után szeretne gyónni, áldozni. Nagyon-nagyon el voltam keseredve. Így telt a péntek éjszakám, és így telt a reggel. Lehet, hogy két nap múlva már meghal. Hát mondom, ez borzalom. És akkor ugye szombaton ebédre vagyunk hívva az én drága nővérem 85. születésnapjára. Ülök ott a teraszon, egyszer csak odalép hozzám az én elsőfokú édes unokaöcsém, ránézek, Imre, hát te hazajöttél Amerikából édesanyád születésnapjára? Ő római katolikus pap. A saját unokaöcsém Amerikában él már, vagy 20 éve, vagy még régebben. Egy pillanatot megvilágosodik. Imi, be tudsz hozzám jönni holnap a hajléktalan szállóra? 2 órakor itt volt. Közben meg, ugye, hát én nagy boldogan, ugye reggel jöttem ügyelni, és bementem Zolika, és mondom neki, Zolika, tessék elképzelni, hogy találtam papot méghozzá, az uta öcsém jön be hozzád, és akkor meggyóntat meg. Azt mondja nekem, de azért már elhaló hangon, de drága doktor úr, hát én hogy tudjak felkészülni, nem ismerem a gyónási izét. Ó, mondom, Zolikám, miért van nekem feleségem? Ő mondta, hogy akarsz gyónni, áldozni. Hát küldött nekem gyónási tükröt, hogy kell áldozni mindent, méghozzá ilyen gyerekeknek való, ilyen első áldozási, gyónási ilyen füzeteket, meg ilyeneket, azt bevittem neki már 8 órára, hogy addig olvassa el. Tehát készüljön föl. 2 óra Imre megjött, bekísértem, 1/2 órát volt bent. Mondom, na én mikém, mit azt mondja, megtudtam gyóntatni, áldoztatni, és feladtam a betegek szentségét is neki. Írtó boldog voltunk, és ő is azt mondta, hogy Jézus meg akarta menteni ezt a lelket, és itt voltam én, senki mással nem tudta volna ezt elintézni. Engem használt föl a drága Jézus, hogy én ezt véghez vigyem, mert ugye az történt, hogy akkor ez így lezajlott, ez volt vasárnap. Szerdán megint jöttem ügyelni, megyek be, Zolikám fekszik az ágyba nagyon csendesen, azt mondja nekem, amit soha előtte, és ezt tanúsítják a többi beteg, nagyon-nagyon félt a haláltól. És azt mondja nekem, doktor úr, úgy szeretnék már elmenni. Ő, aki úgy félt a haláltól. Na de most már a kegyelem állapotában van, és erre csak annyit tudtam neki mondani, hogy Zolika, bízzuk azt a jó Istenre. Majd, ha elszólítja, akkor elszólítja. pénteken délután jövök, még úgy megismert, de nagyon-nagyon gyenge állapotban volt. 10:30 felé még bementem, és akkor ott a kis keresztkét a homlokára, és 11:30-kor az Alika meghalt. Ott maradtam, imádkozni fölötte. Imádkoztam érte, és akkor bementem a szobámba. Hát nem is tudom, mi volt velem, de valami nagy boldogságot is éreztem, hogy az Alika nem kárhozott el. Megmentettem Jézus segítségével. Megmentettem.
1: Jól érzem most, hogy itt nem csak orvosként van jelen itt a hajléktalan szálon, hanem
0: igen,
1: ilyen...
0: Igen. Mondom, én a testnek és a léleknek vagyok az orvosa. Adventben minden vasárnap van ez a négy vasárnap gyertyagyújtás. És az is itt megvan, mindig egy atya vagy egy diákonus tartja. És nagyon sokan szoktak lenni. Az volt a helyzet, hogy jött a harmadik gyertyagyújtás vasárnap. Megtudtam, hogy a diákonus atya nem tud jönni, tehát nem lesz gyertyagyújtás, mert valamelyik pap megbetegedett, és oda kellett ugye vasárnap szentmisét mondani. Na, erre mondtam, akkor majd én megtartom ezt a gyertyagyújtást. És akkor gondolkoztam rajta, hogy édes jó Istenem, hát én egyszer laikus, hát mit mondjak ezeknek, csak pár mondatot ezeknek az embereknek, aki megfogja őket. A Mária Rádióban valamelyik atya ezt mondta a hallgatóságnak, és ez annyira megragadott, hogy azt mondtam, hogy ezt az egy mondatot, ezt fogom elmondani az én hajléktalanjaimnak. Isten nem a tökéletesbe akar belépni, hanem abba a szívbe, amelyben még van egy kis hely számára. Megértették. Nem gyönyörű? Nem az kell, hogy aki nyalja, bocsánat, ezt mondom, a templom kövét, ugye aztán közben nem fogadja, hanem akinek a szívébe van még egy pici hely. Ezek olyan boldogak voltak. Pár napja történt.
1: Most pár napja?
0: Igen. Az otthon egyik lakója másfél hónappal ezelőtt az ebédlőben hirtelen lefordult a székről, eszméletét elvesztette, és a keringése, légzése leállt. De mivel ez az ebédnél volt, a doktornő is itt volt, az ápolónők is, most is megvan, csak le kell akasztani ilyen újraélesztő készülék, azt mondja, lekapták, és azonnal rátették vadonatúj vagy márkás Adidas nadrágját, szét kellett vágni, ugye ilyenkor nem lehet izén, hogy lehúzzuk, vagy valami, azonnal ugye kell cselekedni, és lényeg az, hogy sikerült újraéleszteni. Jött a mentő, átadták neki, és kiderült, hogy egy hatalmas nagy infarktust kapott, de időbe sikerült újraéleszteni. Egy olyan hete került vissza ide a osztályra. Ő az otthon lakója. Bemegyek és üdvözlöm, hogy az Isten hozta magát, a jó Isten megmentette, itt van, nem is tudom már, hogy mit mondtam. Lényeg az, hogy hát adjon hálát a jó Istennek, hogy így van. A válasz. Doktor úr, Isten nincs, csak ördög és Lucifer van. Én még az Istennel nem fogtam kezet, majd ha kezet fogok vele, akkor elhiszem, nincs Isten. De mondom, mi a Luciferrel kezet fogott? Hát az én bennem van. Azt mondja, bennem az ördög van. Na mondom, akkor fejezzük be ezt a beszélgetést. Kész, az mondja, jobb is, mert nekem ne beszéljen Istenről, meg ne beszéljen semmiről. Ott hagytam, eljöttem. Annyit azért mondott nekem, hogy jó lenne, ha szerezne nekem valami melegítő nadrágot, mert nincsen melegítő nadrág. És akkor én nem mondtam meg neki, de leesett, Gábor. Hát van neked egy vadonatúj Adidas melegítőd, hozd be neki. És következő ügyeletre jövök, na figyelj ide, mi volt a te vágyad? Mert mondták az ápolók, hogy ő csak a márkás dolgokat szereti, onnan. Egyméretesek vagyunk körülbelül, mondom, hoztam neked egy vadonatúj Adidas melegítőt. Meglátta, és azt mondja nekem, Az Isten áldja meg magát, doktor úr! Köszönöm szépen! Mondom neki, ezért a mondatért jöttem, és azt mondja nekem, azért nem vagyok ám én olyan istentelen. Ez történt. És azóta hordja a melegítőt boldogan, és nekem azt mondta, hogy az Isten fizesse meg. Nem elég?
1: Ott volt ez az ember, aki ilyen butaságokat mondott önnek.
0: Igen.
1: Ott is hagyta a csodába. Akkor miért vitte el neki a melegítőt?
0: Mert a szeretet mindennél többet ér. Szeretetből. Hogy ezzel meg tudom fogni, és meg tudtam fogni. Mert Isten a szeretet. Azért vagyok én ennyire boldog, és teljesen most kitágult az én orvosi, meg lelki életem is, és hogy azért merem ezt így mondani, hogy egyben vagyok a testnek, meg a léleknek is az orvosa, hogy egyszer elkerültem még a Kádár rendszer idejébe Salgótarjánba, mint fiatal orvos. És ott bemutattak, jezsuita pap volt, aki Salgótarjánba volt pap, természetesen abban az időben, illegalitásba. Annyi meg volt engedve, talán, hogy naponta egy szentmisét saját magának elmondhatott, de úgyhogy hívek se voltak. Salgótarján a Kádár rendszert Kismoszkvának hívták. Kitudódott, hogy ez a jezsuita atya, mielőtt papnak ment, elvégezte az orvosi egyetemet. És ugye abban az időben pedig nem volt elég orvos, pláne arra ott a Nógrád megyébe, meg egyéb. Behívatták, és azt mondták neki, hogy vagy eljön és segít a párnak körzeti orvosként, vagy különben börtönbe zárjuk, notórius munkakerülés miatt. Válasszon. Na, a jezsuiták ezért okosak. Azt mondta, hogy rendben van, vállalom, de azzal az egy kikötéssel, hogy minden reggel a szent misét megtartsam, és utána megyek rendelni. Ezt megadták neki. Akkor néztem rá, nem ismertem se letegedni, és mondom, hogy szólítsam, kollega úr vagy atya, nem gratulálok. Hát ilyen szeretnék én is lenni. Pap már nem leszek, de megadta az Úr ezt most öregségemre. Tehát most teljesedtem ki, és most én is olyan vagyok picikét, mint ez a jezsuita atya.
1: Nyomja itt minden héten az éjszakai ügyeletet. 83 évesen bevállalja, igen, hogy föl kell egy epilepsziás rohamhoz, és akkor
0: ugyanúgy kezd... Ugyanúgy visszaalszom. 65 éve dolgozom egyfolytában az egészségügyben. 65 éve nem aludtam a saját ágyomba, még soha az életembe egy hónapig se. 18 éves korom óta mindig ügyelek.
1: De ebben nem lehet elfáradni ennyitől?
0: Nem. Az a helyzet kialakult egy olyan bennem, hogy fölkötenek, ellátom, visszafekszem, aztán alszom. Engem innen fognak vinni a krematóriumba, mert addig fogok dolgozni. Tehát az utolsó leheletemig.
1: Miért? Miért nem akar minden éjjel a saját ágyában aludni?
0: Mert hiányzik nekem a beteg. Hiányzik.
2: Kohányi Gábor doktor úrral a beszélgetést Hámon Krisztina készítette, és nagyon izgalmas volt hallgatni, hogy milyen lelkesedéssel tud 83 éves korában is beszélni a doktor úr a betegeiről, a hitéről, és arról a motivációról, ami még most is viszi őt előre, csak példát tudunk meríteni, és innen is jó egészséget és kitartást kívánni ő neki a munkájához. És folytatnánk is a műsort, és beszélgetnénk egy kicsit arról, hogy itt van május, ami nem csak az anyák napja, és a májusi litániáknak a hónapja, hanem bizony az 1% és az adóbevallásnak is a hónapja, és a Máltai Szeretett Szolgálat számára is fontos azok a felajánlások, amit azok az emberek, akik megtisztelnek bennünket, a bizalmukkal tesznek, és az adójuk 1%-át nekünk nekünk adják, és szerencsére számtalan szép és megható történet, és nagyon jó sok célt tudnak ezek a felajánlások szolgálni, és nagyon meglepődtem, mikor az egyik önkéntesünk írt rám, és küldte el azt a e-mailt, illetve Facebook bejegyzést, amit a barátainak, ismerőseinek teljesen spontán tett közzé, és leírta azt, hogy ő miért a Máltai Szeretett Szolgálatot támogatja az adójának az 1%-ával, és nagyon jó látni azt, hogy a máltai közösségünk így is tud működni, így is össze tud fogni, és hogy mennyire magunkénak tudunk érezni egy-egy ügyet. Önkéntesek is bekapcsolódnak ebbe, és saját példáival, saját fotóival illusztrálta Judit azt, hogy mennyi mindenbe vesz részt, és hogy ezekbe az önkéntes programokba, hogy ezekben a programokban, ahova bekapcsolódnak az önkénteseink, oda mind ezek akkor tudnak megvalósulni, és azon a színvonalon, hogyha van rá fedezetünk, ezért köszönjük ezeket a felajánlásokat, ezeket a támogatásokat. Most kalauzoljuk el, Eszter, szerintem a hallgatókat a felzárkózó településeknek a világába, mégpedig a Nyírségbe Nyír Mihály jelenlétpont vezetője fog mesélni egy kicsit arról, hogy minden emberben ott van a vágy, hogy előrébb jusson az életében, és ezt mégpedig annak apropóján meséli, hogy ő, mint jelenlétpont vezető félállásban, illetve félállásban, mint munkaerő piaci mentor is tevékenykedik a felzárkózó települések programban, és elmeséli azt, hogy ezen a nehezített pályán egy akár 8 általános iskolai végzettség nélküli mély szegénységben élő ember hogyan tud a nyílt munkaerő piacra kilépni. Mesél konkrétan egy siketnéma lányról, akinek tudott segíteni, hogy megtegye ezeket a pici lépéseket, amivel el tud helyezkedni egy munkáltatónál, hogyan kell felkészíteni a munkavállalót, a munkáltatót. Ezekről mesél nekünk Kóka Ágnes, és a vele való beszélgetést Besenyei Mihály kollégán készítette.
3: Egy a 300-ból. A felzárkózás lépései.
4: És munkahelyi mentorként dolgozom félállásban, úgymond a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál, és félállásban dolgozom a Tutor Alapítványnál, mint Nyír Mihály jelenlétpont vezetője.
5: Mi a feladata egy munkaerőpiaci mentornak?
4: De ez egy nagyon összetett dolog, mert ugye nyilván mi felnőttekkel foglalkozunk, és ugye nagyon fontos az, hogy milyen állapotban van a közösség, ahová mi megérkezünk, de hogy nyilván az az elsődleges feladatunk, hogyha ilyen pár minutban kellene megfogalmaznunk, az, hogy mindenféle módszerrel segítsünk a helyi lakosokat abban, hogy az elsődleges munkaerőpiacon helyt tudjanak állni, így módon picit a függőségi viszonyokat enyhítve, meg a családnak a biztonságát biztosítva az elsődleges munkaerőpiacra ki tudjanak jutni. Ehhez sokfajta tevékenységet végzünk, akár úgy is, hogy állásinterjúra való felkészítés, vagy önéletrajzírás, vagy valamilyen felzárkóztató, vagy szakképző programhoz való csatlakozás, mert hogy ugye nagyon sokszor találkoztam a településeinkben azzal a problémakörrel, hogy a mi célcsoportunk egy jelentős része, mondjuk nem rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel, vagy nincs meg ugye az alapfokú végzettsége, hogy így mondjam, és ez egy csomó helyről kizárja még a lehetőségét is, nem a kvalifikált, hanem még az alacsonyan kvalifikált munkaköröknek a betöltéséhez is. Úgyhogy nagyon sok helyen, például Nyír Mihályban is ezzel kellett kezdenem.
5: Mit gondolsz, az a régió, az a környék, ahol te dolgozol, az egy könnyített vagy egy nehezített pálya ebből a szempontból?
4: Ez abszolút nehezített pálya, tehát Nyírkáta is, és Nyírmiájd is. Nagyon erős mély szegénységben élő közösségekről beszélünk, ahol a mély szegénységhez kapcsolódó összes olyan probléma megjelenik halmozottan, ami általában jelen van ilyen szegregált életkörülmények között. Akár mondhatnám a droghasználatot, vagy a nem megfelelő lakáskörülmény, tehát nagyon-nagyon összetett a felnőtt lakosságnak az iskolai végzettségét, hogy mennyire alacsony, vagy mondhatnám azok azokat a tényezőket is, ami kívülről befolyásolja mondjuk a munkavállalást, hogy nem jó a közlekedése a településnek, nincsenek megfelelő tömegközlekedési eszközök ahhoz, hogy mondjuk egy-egy nagyvárosi munkalehetőséget rendszeresen napi szinten el tudjanak esetleg látni. Tehát egy ilyen nagyon összetett és nagyon nehezített pályán kellett itt mozogni mindkét településen.
5: Vagy ahogy elkezdted sorolni, ez bárkit egy idő után fásultá és letargikussá tehetne egy ilyen nehéz helyzet. Egy ilyen nehéz pályán önmagadtól egyről a kettőre jutni, én legalábbis úgy gondolom, hogy ez szinte lehetetlen. És akkor ilyenkor jössz be a képbe, hogy megmutatod, hogy talán mégis lehetséges kisebb-nagyobb segítségekkel.
4: Ez egy nagyon nehéz dolog, tudod, amikor az ember egy-két akadályt még leküzd, azt mondja, a harmadik, a negyedik, a 186-dik, és akkor azért néha az ember belefárad. Akkor is, hogyha vannak hozzá eszközei, akár még akkor is, jövőnek, hogyha mondjuk eszköztelen is, és még hátrányban is van az adottságait, tekintve, vagy a végzettségét, vagy a tapasztalatát tekintve, azért vannak olyan emberek, akik úgy keresnek meg engem, hogy igazából 5-10 éve már csak vagy közfoglalkoztatási munkatapasztalatuk van, vagy ilyen napszámos, vagy ilyen mezőgazdasági alkalmi munka jellegű munkatapasztalata van, de mondjuk egy elsődleges munkaerőpiacon talán még soha nem is volt, egy munkaközösségben dolgozni, alkalmazkodni sok emberhez például. Ezek mind olyan dolgok, amiben sajnos sok embernek nem volt lehetősége kipróbálnia magát.
5: És mégis megkerestek téged. Szerinted ennek mi az oka, hogy fordulnak hozzád ilyen emberek is, akik tényleg már azt tapasztalták, hogy nem férnek bele a rendszerbe, hogy nem kell az ő munkájuk, hogy képtelenek egyről a kettőre lépni, még hogyha szeretnének is. Hogyan alakul ki bennük az a gondolat mégis, hogy te esetleg tudsz nekik segíteni?
4: Minden településen van egy jelenlétpont, segítőközpont, én csak így tudnám nevezni, és onnan többféle szolgáltatásokat is kapnak az emberek, nem csak munkahogyi mentorálás például, és valahogy kialakul egy olyan kapcsolat, ami így adhat egy alapot arra, hogy esetleg innen egy más típusú segítséget is kaphatnak, ami neki szól, ami az ő problémáját figyelembe veszi, az ő helyzetét. Ez nagyon fontos, hogy a munkahogyi mentorálás mert egy nagyon erős szociális segítséget is adjunk, és nagyon fontos az, hogy egyénileg tudjunk az embereknek segíteni a saját adottságához, a saját helyzetéhez képest, de úgy azt gondolom, hogy így tud ez kis lépésében is működni. A másik megtalálom is, hogy azért minden emberben benne van valahol, tudod, ez a vágy, hogy egy picit azért szeretne az életén javítani, egy kicsit előjutni, és hogyha esetleg van egy lehetőség, akkor azért megpróbálja még 21-re is, 51-re is, vagy bárhogy is.
5: És ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, van egy egészen különleges mentorátod, aki amellett, hogy ebben a halmozott, a hátrányos környezetben kellett megszületnie és felnőni, emellett még vannak saját testi nehézségei is. El tudnád mesélni ezt a történetet, hogy hogyan kerültél vele kapcsolatba?
4: Az egyik ügyfelem, egy nagyon fiatal lány, egy borzasztóan tehetséges és nagyon kedves fiatal lánynak az édesanyja keresett meg engemet azzal, hogy neki van egy lánya, aki süket néma. Szájról nagyon jól olvas, de hogy ez egy ilyen, ez a történet őket egy ilyen nagyon, úgymond egy ilyen védelmi mechanizmusba tette be az egész családot, és képzünk el egy fiatal lányt, aki ugye vágyna közösségbe, meg szeretni megtalálni az életben a helyét, de hogy nem mere miatt a hiányossága miatt lépni. Megismerkedtünk, voltam náluk, beszélgettünk, aztán bejött ide hozzám a jelenlétpontra is, és ha megbeszéltük azt, hogy próbáljuk meg egy állásinterjúra felkészülni, én úgy láttam, hogy ő ezt a hiányosságát, ezt nagyon jól megtanulta pótolni, csak nem merte kivinni a közösségbe, és nem mert úgymond lépni, és akkor elkezdtünk tesztelni, beszélgetni, és azért láttam, hogy ez neki nagyon-nagyon jól fog menni, csak az én bizalmam volt hozzá kevés. Én ezt jeleztem a cégnél, hogy egy ilyen munkavállalót szeretnék küldeni, hogy vannak olyan munkafolyamatok, ahol ez abszolút nem akadályozó tényező lehet, és meg sikerült is neki a felvételie, azóta is ennél a cégnél dolgozik, most már állományban is helyezték, és nagyon élvezi a munkáját, és ugye jól működik most már a közösségben is, sokkal nyitottabb lett, és hát borzasztóan nagy önállóságot ad szerintem egy embernek, amikor így el tudja magáról azt mondani, hogy egy ilyen öngondoskodásban benne van, és hogy akkor ő tud egy ilyen életformát kialakítani magának, amit szeretne, mert hogy van rá lehetősége, mert hogy a saját maga tudásától és tapasztalattól függ, és én úgy látom, hogy ez is nekem megadatott ezzel.
5: Mit gondolsz, te mennyire változtattad meg ezzel a segítséggel az ő életét?
4: Hát igazából én azt gondolom, hogy én csak egy nagyon kicsi lépés vagyok, és voltam neki, mert azért ez a vágy azért az ő benne volt, ez látszott, ő oda tette magát ebben a történetben, szerette volna, hogyha az élete ezen a téren megváltozik, és ezt kipróbálja, csak nem volt hozzá szerintem elég bátorsága, és én igazából egy kis bátorságot adtam neki ebben a dologban, csak a tapasztalatomat adtam neki át, és az összes többit már ezt ő csinálta, és azóta is ezt a helytállást, ezt ő viszi tovább.
6: A program, amelyről Kóka Ágnes mesélt az elmúlt percekben, az Európai Unió támogatásával valósul meg a felzárkózó települések program részeként. És ha már befogadásról és a speciális szükségletű munkavállalókról beszélgettünk, akkor jöjjön most a régen várt nagy bejelentés. Ezt nem is tudták, hogy várják, de most higgyék el nekem, hogy rá fognak jönni, hogy mennyire várták, hogy én most bejelentsem, hogy idén ismét jön a Befogadás Hangja Fesztivál.
2: Urá!
6: Na, tessék, lehet tapsolni, itt mellettem legalábbis. A Befogadás Hangja Fesztivál, mégpedig azért örülünk mi ennek ennyire nagyon, mert mindazt képviseli, amit a Máltai Szeretett Szolgálat gondol a speciális szükségletű emberekkel való együttélésről, az egymás megismeréséről, arról, hogy nem csak elfogadni kell egymást a hiányainkkal, a sebzettségeinkkel, a tehetségünkkel, a képességeinkkel együtt, vagy a képességeink hiányával együtt, hanem befogadni is, hogy meg kell ismernünk egymást, és akkor helyet tudunk csinálni egymásnak az életünkben, és a megismerésre egy nagyon-nagyon jó terep a művészet. És ez alatt a két nap alatt, amely június 5-e és 6-a, már most be lehet írni a naptárba, tehát június 5-e és 6-a, ez 6. hó 5-e, 6-a Budapest a Momkultban. Ezen a két napon olyan zenészek, művészek fognak fellépni a Momkultban, akik valamilyen módon érintettek a fogyatékossággal, sérültséggel, speciális szükségletekkel, és éppen azért jönnek el, és lépnek fel, és adnak két napot az életükből, hogy nekünk lehetőségünk legyen megismerni őket, és egymást is, azokat a fiatalokat, kevésbé fiatalokat, akik oda el fognak jönni, fel fognak lépni, meg fogják mutatni például a befogadás vásárán a saját termékeiket, a fejlesztő foglalkoztatásban készített termékeket, vagy pedig a Máltai Szeretett Szolgálat üzemeiben készült használati tárgyakat, dísztárgyakat. Azért jönnek el, és azért adják oda ezt a két napot nekünk, hogy minél inkább meg tudjuk ismerni egymást egy jó zene közben, egy jó zene hallgatása közben, egy tánc közben, egy beszélgetés közben, amíg a fellépők váltják egymást, és hogy kik lesznek a fellépők, és hogy még mi minden vár ránk június 5-én és 6-án a Momkultban, a második befogadás fesztiválon, arról Gyárfás Erzsébetet, a főszervezőt, a Pátyi Csillaháza Integrált Intézmény vezetőjét kérdeztük.

0: mondj kérlek pár szót erről a befogadás hangjarendezvényről, ami most már, ha jól tudom, másodjára kerül megrendezésre.
1: 2024-ben szerveztük az első befogadás hangja fesztivált.
2: Gyárfás Erzsébet, a Csillaháza Páty integrált intézmény vezetője.
1: És az volt a célunk vele, hogy a fogyatékossággal élő művészeket egy kicsit előtérbe hozzuk, egy kicsit megmutassuk a világnak, hogy mekkora tehetség van bennük, meg hatalmas munkával hova tudnak ők is eljutni. És igazából az első fesztivál az annyira jól sikerült, azért izgulok most a másikat, mert az egy olyan szép volt, és most izgulok, hogy ez a második is legyen pont olyan szép. Most már van egy kis rutinunk, ugyanaz a célunk, hogy megmutassuk a tehetséget, megmutassuk a tudást, behozzuk a közösségbe, a társadalomba a fogyatékossággal élő embereket.
0: Mesélsz egy kicsit az elsőről, hogy mi volt az, ami ennyire felemelő volt.
1: Két napos volt a fesztivál, a vásárral egybekötve, a munkudva, és hogy mind a két nap terem volt. Nagyon szép közönség volt, és a közönség is annyira átérezte, meg átélte azt, ami a színpadon, meg az őszinte szívből jövő zene, amit mindenik együttes játszott, meg megmutatott magából, szerintem az így magával ragadó volt. Rendkívüli módon pozitív annak, aki fellépett, tehát ő nekik is életre szóló élmény volt a fellépőknek, meg a közönségnek is. Egy tökéletes nap volt.
0: Tehát akkor nem csak zenészek voltak, hanem vásárolni is lehetett különleges termékeket.
1: Igen, ugye a máltai manufaktúrákban, műhelyekben készült termékeket lehetett vásárolni, az idén is lesz erre lehetőség. Ugye június 5-6-án szervezzük meg az idén a fesztivált. Mind a két nap 10 óra körül kezdődik a vásár, ami egész estig lesz, és este 6 órakor kezdődnek a koncertek.
0: Mondd ezt pár szót a fellépőkről.
1: Intézményünk 3 csapattal van jelen a fesztiválon. Az egyik a PMZ csapata, ami már szerintem hírnevet szerzett magának, hiszen annyi sikeres koncert van mögöttük, meg olyan ügyesen fejlődtek az évek során. Meg akkor van a mozgulódó csapatunk, ők igazából zenére ugye mozognak, meg az a fejezik ki az érzéseiket, hiszen talán szavakban sokszor ezt így nehezen tudják kommunikálni. A harangozó csapatunk ugyancsak az évek során, hát most már ők is van tapasztalatuk, ugye van nekik is nagy színpadon, ők is a zenére, a művészetek keresztül tényleg egy egységes kis csapatot alkotnak, rendkívül ügyesek.
0: A Páty csapatokon kívül ki fog még fellépni?
1: Tehát az első nap a Barabás Lőrinc, ő ugyancsak egy fogyatékossággal élő jazz trombitás meg zeneszerző, fellép a Marosvásárhelyi Happy Feet együttes, értelmi fogyatékossággal élő emberek alkotják a csapatot, meg a PMZ, meg a mozgolódó harangozó csapatunk így első nap, és akkor második nap fellép a Agáti Szilvi, ő fogja megnyitni a második napot, a Budapesti Hangadók együttes, és a Tordasi Szivárvány együttes fogja zárni a fesztivált.
0: Ők mind értelmi fogyatékkal élő fiatalok, ugye?
1: Hát igen, most van közöttük mozgásában akadályozott, vagy nem látott, vagy de fogyatékossággal élő emberek mind-mind.
0: Ez a 3 csapat, a PMZ, a harangozó és a mozgolódó, ők a fesztiváltól függetlenül is folyamatosan próbálnak, ugye? Tehát az ő életüknek szerves része, hogy minden héten van ilyen próba.
1: Nagyon-nagyon rég felismertük azt, hogy fejleszteni, vagy bármilyen programot csinálni rendkívül kevés a felnőtt értelmi fogyatékossággal élő emberekkel való munkában. Olyan tevékenységeket kellett kigondoljunk, és olyan tevékenységeket kellett felépítsünk, ami élményt ad számukra, amiben sikereik vannak. Ezért lett a PMZ-t sima zenélésből indult, sima örömzenéből saját maguknak. Láttuk, hogy ezzel ahhoz, hogy nekik élmény legyen, hogy ebbe fejlődni tudjanak, ezzel tovább kell lépjünk. Ekkor született meg ugye a fesztivál ötlete is, hogy csinálnunk kell mi valamit, tehát azt nem várhatjuk, hogy körülöttünk a világ csináljon, értünk bármit, tehát hogy kellett lépni. Most már nem kell őket noszogatni, nem kell kérni őket, hogy jöjjenek valamire, hanem már mindenki tudja, hogy egy héten 3-szor van, vagy 2-szer PMZ próba, egy héten 1-szer-2-szer a mozgolódók, és évi szinten, most már többféle, főleg a PMZ-nek azért elég sok fellépése van, iskolákban, intézményekben, különböző eseményeken, rendezvényeken őket azért már meghívják. Minden fellépés előtt nagy az izgalom, de képesek legyűrni ezt az izgalmat, és valami olyasmit produkálni a színpadon, ami tényleg azt gondolom, hogy példaértékű. Ők egy nagy család, ők 12-en élnek egy lakótóval. És ezek a tevékenységek, ezek mind szebbé teszik az ők mindennapjaikat.

0: elképesztően profinak tűnt a csapat. Mióta próbáltam?
1: Hát igazából 2020-ban volt egyszer egy olyan próbálkozás, hogy karácsony, ugye akkor jönnek elő a harangok, hogy karácsonykor ilyen kis házi ünnepségen játszunk.
2: Hegedűs Bellák Viktória, fejlesztő pedagógus.
1: Aztán utána valahogy nem is tudom, hogy jött ez az ötlet, hogy hát nem csak karácsonykor lehet ilyen dallamokat eljátszogatni. Ilyen alapzenéket próbálok keresni, és akkor ahhoz ilyen kíséretként vagyunk a harangokkal, és tulajdonképpen így bármilyen dalt, aminek a hangnemét tudom transzponálni a harangokra, azt így el tudjuk játszani.
0: A rádióhallgatóknak mondjuk el, hogy hogy néz ki, mert ők csak a hangot hallják, de nem látják. Uh-huh. Állnak sorban egymás mellett.
1: Igen, igen. És a különböző harangok vannak a kezükben, a különböző harangok különböző hangoknak felelnek meg, és ugye az szerint a hang sorskála szerint állnak föl, és ahogy így mutatok rájuk, úgy szólaltatják meg éppen a harangjukat az adott darabnál.
0: És akkor mindegyik harangnak más színe van, igen. Onnan tudják, hogy melyiket igen, kell fölvenniük az
1: igen,
0: adott dalhoz.
1: Igen, igen.
0: Amit itt most hallottam, abban az a gyanúm, hogy rengeteg munka volt.
1: Igazából, hát mivel, hogy ezt már 2021 óta így csinálgatjuk, és nem csak karácsonykor, hanem elővesszük mondjuk egy tavaszi ünnepségre, egy házi ünnepségre. Elég gyakori ugye ez a próba dolog. Nagyon benne vannak. Most már tényleg ilyen félszavakból megértjük egymást. Szóval mondhatom, az ő műfajukban ők már profik. Szóval így most már ez így már olyan zökkenőmentesen tud menni.
0: Neked van zenetanári végzettséged?
1: Hát, van egy kis előképzettségem, igen. Ilyenkor így arra gondolok, hogy így, mert annak idején azért killódtam eleget ilyen összhangzattannál, meg mindennel, hogy semmi sem véletlen, hogy én akkor, nekem akkor azt miért kellett ott megtanulnom, mert sose tudhatjuk, hogy ezt a tudást, amit egyszer valahogy valamiért megszerzünk, hogyan tudjuk újra majd kamatoztatni.
0: Honnan jött a harangjáték?
1: Általában a sérült emberek körében gyakori a harang együttes, mert ez egy olyan kis hangszer, amit gyakorlatilag meg tud szólaltatni akárki. Tehát nem kell hozzá nem tudom milyen zenei tudás. Rád mutatnak, vagy tudod a számodat, vagy tudod a színedet, mert van, hogy szinkottából, van, akik szinkottából játszanak. Akkor ennyi, hogy megrázod a harangodat és kész.

0: harangozó csapatnak vagy a tagja. Miért szeretsz harangozni?
1: Hát, mert kikapcsol egy kicsit.
2: Varga Kolitár László, a Csillaháza Páty integrált intézmény lakója.
0: Van kedvenc dalod?
1: Amit gyöngyve így elkezd ordítani. Vagy nem ordítani, hanem hogy egy kicsit ilyen fura hangot adni.
0: Az nagyon vidám dal, azt én is hallgattam.
1: Igen.
0: Szeretsz a próbákra járni?
1: Igen, szeretek nagyon.
0: Milyen érzés a színpadon állni? Én biztos nagyon izgulnék.
1: Hát, én is feszült vagyok néha, de próbálom Vikire figyelni. Ja, tanítunk.
0: Te voltál már a Befogadás Hangja Fesztiválon 2 éve?
3: Igen, nagyon jó volt.
2: Huszka Margit, a Csillaháza Páty integrált intézmény lakója.
0: A sok ember, aki mint téged néz, az milyen érzés volt?
3: Kicsit, hogy mondjam, nem voltam bátor ott, hanem kicsit szégyelős.
0: És készülsz a mostani Befogadás Hangjára?
3: Igen.
0: Izgulsz?
3: Nem izgulok, mert tudom már milyen, és szeretek szerepelni a színpadon.

0: június 5-én, 6-án tehát személyesen is megismerhetik a mozgolódókat is, a harangozókat is, a kollégáinkat is, akik nagyon szívesen elmesélik, hogy mire is jók ezek a foglalkozások, és ha meghallgathatják a PMZ-t is, ugye a Pátyi Mátai zenekart is, és hát mellettük még lesz Agárdi Szilvia, lesznek határon túli fellépők is, úgyhogy június 5-én és 6-án érdemes ellátogatni a Momkultba. Az adományoz.hu oldalon megtalálják a regisztrációs formánkat, ahol be tudnak jelentkezni erre a programra, de hamarosan a máltai.hu-n és a Máltai Facebook oldalon is látható lesz minden részlet ezzel kapcsolatban, és minden program részletesen, amelyet én most már nem ismétlek el még egyszer. De például a Pátyi Csillaházában is nagyon-nagyon sok olyan program van, amelyet azért tudnak megvalósítani Gyárfás Erzsébeték, mert például pályáztak arra az alapra, amelyet a Máltai Szeretett Szolgálat képezett az 1%-os felajánlásokból, úgyhogy ha önök is szeretnék támogatni például a fogyatékossággal élő emberekről való gondoskodó tevékenységünket, akkor kérjük, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a Máltai Szeretett Szolgálat javára.
1: Előre is nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat, illetve a tavalyi évi felajánlásokat is nagyon köszönjük, és maga a köszönet mondásról jut eszembe, és szeretném behozni a következő témánkat, hogy nem is olyan egyszerű köszönetet mondani önmagunknak, illetve másoknak, a saját értékeinket a helyén kezelni, és bizony felismerni saját magunkban a szépet és a jót, mondhatni így, hogy Isten alkotását önmagunkban, Isten teremtményét. Valami ilyesmiről szól az én értelmezésemben a következő bejátszás, amit Besenyei Mihály kollégánk készített, és Sőregi Katalin folyamat tanácsadó mesél a munkájáról, ez így kimondva elég megfoghatatlannak tűnik, de majd hallani fogjuk, hogy mit jelent az az erőszakmentes kommunikáció, vádolás, kritikamentes kommunikációs képzés, az önismeret fejlesztéséért, mégpedig a felzárkozó településen élő gyerekeknek és a velük foglalkozó pedagógusoknak van ez a képzés. Nagyon izgalmas ez a beszélgetés, mit jelent a holisztikus szemlélet, hogy a teljes embert szeretné fejleszteni Katalin, és megtanulni, hogyan mondjunk köszönetet. Ez volt a mondatom, és ezzel akkor át is adom a szót.
0: És akkor hallgassuk is meg.
2: Egy a 300-ból. A felzárkózás lépései.
3: Itt van velem a vonalban Sőregi Katalin, folyamat tanácsadó, coach és erőszakmentes kommunikációs szakértő. Szervusz, Katalin!
4: Szervusz!
3: Mit csinál egy folyamat tanácsadó?
4: A folyamat tanácsadók feladata az én megközelítésem szerint elsősorban az, hogy a pedagógusokat olyan módszertanokkal támogassa, amelyek könnyebbé teszik a munkájukat, és jobb kapcsolatot eredményeznek a gyerekekkel, illetve növelik a tanítás, tanulás és magának a kapcsolatnak a hatékonyságát.
3: Egy pedagógusnak ez nem lenne alapfeladata, hogy ezeket elvégezze? Ezt önmagától, vagy esetleg az iskolá nem ad erre keretet, hogy egy pedagógus képezze magát ilyen szempontból?
4: Én azt gondolom, hogy a pedagógusok a maguk részéről mindent megtesznek, de nem a pedagógus megy be alapvetően az iskolába, hanem az egész ember, és szerintem nagyon fontos, hogy magát az embert támogassák olyan módszertanokkal, amit pedagógusként is tud használni, de maga a személyiség fejlesztése az szerintem nélkülözhetetlen a pedagógusi munkához, de valamennyi munkához tulajdonképpen, ahol emberekkel dolgoznak.
3: Te elsősorban a felzárkózó településeken, vagy a felzárkózó településekkel kapcsolatos iskolákban segíted a pedagógusokat, ez szerintem már a műsorban többször elhangzott, hogy ez egy eléggé nehezített pálya pedagógiai szempontból. Hogyan tudsz segíteni, és miért nehezített pálya első körben? Ezt mindig leírjuk, meg mindig elmondjuk, hogy mennyire nehéz egy szegregált, egy felzárkózó településen való pedagógiai segítségnyújtás, vagy csak egyszerű oktatás. Miért nehéz ez?
4: Én azt látom a pedagógusokkal való találkozás során, hogy itt sok különleges igényű gyermekkel találkoznak, akik nagyon változatos háttérből érkeznek, és gyakran a kommunikációs és önérvényesítő képességeik gyengék, vagy nem elég hatékonyak, és nagyon gyakran nehéz megközelíteni a pedagógusnak a gyereket olyan módon, hogy igazán azt támogatná a pedagógusi munkát. Azt hiszem, hogy a családi háttér az nem minden esetben ad elég támogatást ezeknek a gyerekeknek.
3: A felzárkózó településben azért jó pár olyan gyerek van, akinek a szülei mondjuk 6, maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, tehát hogy nem hagyományos mondjuk az iskolai továbbtanulás, vagy a jól tanulás, és akkor ezért így feltétlenül, hogy nincs otthon, az jó minta. Egy átlagos pedagógus bármilyen magasan is képzett, nem hinném, hogy erre külön ki van képezve, hogy egy ilyen helyzetért dolgozzon. És akkor így jössz te be a képben, különböző módszertani ajánlásokkal, vagy mi a gyakorlati része a munkának?
4: Én abban hiszek, hogy alapvetően az embert fontos erősíteni ahhoz, és támogatni, hogy képes legyen akár tanulni, akár kapcsolatokat teremteni. És egy picit visszatérve itt a szülői háttérre, amikor azt mondtam, hogy nem kap meg esetleg minden fontos támogatást a szülőktől, én itt látok olyan családokat, akik nagyon elkeseredettek, nem jutnak munkához. Egy része nyilván az, hogy az iskolai végzettségük nem megfelelő, de gyakran ők is olyan halmozottan hátrányos háttérből érkeznek, hogy nem is tudnak megtenni minden szükséges lépést ahhoz, hogy munkát tudjanak vállalni, és a gyerekek ezt is látják, hogy egy ilyen elkeseredett és csalódott szülői háttér mellett kellene valahogy előre haladniuk akár az iskolában is, de ez nagyon kevéssé motiváló. És azok a foglalkozások, amiket én viszek az iskolákba, akár a gyerekeknek, akár a pedagógusoknak, nagy részben támogatja azt, hogy önmagukra figyeljenek jobban, és a saját személyiségüket, kapcsolatteremtő készségüket fejleszték annak érdekében, hogy megállják a helyüket az iskolában.
3: Két típusú eszközöd van, a gyerekeknek való segítés és a pedagógusoknak való segítés, jól értettem?
4: Így van, én elsősorban két alapvető feladatot végzek. Az egyik az, amikor pedagógusoknak pedagógus szakmai műhelyt tartok, a másik pedig, amikor a gyerekeknek tartok bemutató órát, illetve az órán résztvevő pedagógusoknak tartom tulajdonképpen, hiszen igyekszem átadni számukra ezt a szemléletet, és amivel én alapvetően dolgozom, az az erőszakmentes kommunikáció szemlélete.
3: Mit jelent az erőszakmentes kommunikáció? És mit jelent az erőszakos kommunikáció, már itt tartunk?
4: Az erőszakmentes kommunikáció szemléletét és módszerét egy amerikai pszichológus, Marshall Rosenberg dolgozta ki, és ő azt mondja, hogy felnőtt korunkra úgy változik a kommunikációnk, hogy majdhogy nem szükségszerűen erőszakos. Ugyanakkor ez az erőszakosság, ez nem feltétlenül a magyar szóhasználatban értendő erőszakosságot jelenti. Nálunk talán ez egy ilyen durvább, akár fizikai erőszakot is jelentő kifejezés. Ebben a módszerben inkább azt a fajta kommunikációt jellemzi, amikor akármennyire finoman, szinte észrevétlenül kritikus vagyok másokkal vagy magammal. És arra törekszik az erőszakmentes kommunikáció, hogy ezt észrevegyük, hogy mikor kritizálok mást, vagy mikor kritizálom önmagam, mert amikor ezt teszem, akkor tulajdonképpen falakat építek a másik ember és én közöttem, illetve az önmagammal szembeni kritika az önmagammal való kapcsolatot rombolja, és sokaknak ez egészen meglepő, hogy ez nagyon rossz hatással van a mentális egészségünkre, amikor önmagunkat bántjuk.
3: Tudnál esetleg erre egy példát mondani?
4: Hát amikor azt mondom például magamnak, mert nem sikerül, mondjuk nézzünk egy diák szemével egy helyzetet, nem sikerül jól egy dolgozat, mondjuk kettest kapok rá, vagy egyest, akkor nagyon könnyen kicsúszik az a számom, vagy a fejemben, mint gondolat, hogy lehettem ilyen hülye, már megint nem sikerült ez a dolgozat. Ez viszont nem visz engem előre, ettől nem támad kedvem tanulni, ettől nem nyerek erőt arra, hogy a következő dolgozatra jobban felkészüljek, hiszen ez a bántás, ez inkább így a földbe döngöl, ahelyett, hogy támogatna. Viszont ha úgy fogalmazom meg, hogy most ez a dolgozat így sikerült, ha visszagondolok, csak fél órát tanultam az egész dolgozatra, akkor valószínűleg legközelebb több időt szükséges erre fordítanom. Tehát tanulok ebből a helyzetből, és kritikamentesen megállapítom, hogy most csak fél órát tanultam, és ez nem volt elég, akkor abból nyerhetek erőt, hogy tudjam, hogy legközelebb több időt kell fordítanom a tanulásra.
3: És pedagógusi oldalról ez hogy néz ki az erőszakmentes kommunikáció? Tehát ugyanez csak átfogalmazva, hogy nem nekem kell többet tanulnom, hanem neked kéne többet tanulnod fél óránál?
4: Én azt gondolom, hogy minden kapcsolatban minden félnek van szerepe, tehát egy pedagógus gyerek viszonylatban, ugye ez a gyerek része volt, amit az előbb beszélt. Tehát a gyerek ezt fogalmazhatja meg magának, hogy az a fél óra tanulás az nem volt elég. A pedagógus viszont ugyanebben a helyzetben, amikor esetleg azt látja, hogy minden gyerek egyes, kettes kapott arra a dolgozatra, mert ilyen volt az általános teljesítés, ő pedig azt fogalmazhatja meg magában, hogy érdemes lenne átnéznem a módszereimet, az eszközeimet, hogy hogyan tudnék hatékonyabban tanítani annak érdekében, hogy jobbak legyenek az eredmények. Nagyon fontos az erőszakmentes kommunikáció szempontjából, hogy ne vádoljuk a másikat, és ne a másiktól várjuk a megoldást. Tehát se a gyerek oldaláról nem az a célra vezető, hogy szapulja a tanárt, és azt várná, hogy a tanár adjon meg mindent azért, hogy ő jobb eredményt érjen el, és a pedagógus részéről szintén nem az a optimális hozzáállás, hogy a gyerektől várja, hogy megváltozzon minden ilyen eredmény, hanem mindenki a saját oldalát tudja megnézni, mivel járulhat hozzá, hogy jobb legyen az együttműködés, és jobb legyen az eredmény.
3: Hány település tartozik, hány iskola tartozik hozzád, vagy hány iskolát szoktál látogatni rendszeresen, és milyen rendszerességgel?
4: Nógrád és Heves megyében járok településekre. Nógrád megyében 7 településen tartottam eddig pedagógus műhelyeket, Heves megyében pedig a 4 településen tartottam gyerekeknek foglalkozást, illetve a 4 településből 3 esetében volt pedagógus műhely, és valamennyi foglalkozás erőszakmentes kommunikáció fókuszú, tehát úgy állítottam össze a gyakorlatokat, ahol az erőszakmentes kommunikáció alapvető és legfontosabb elemeit gyakoroljuk.
3: Pedagógus oldalról milyen visszajelzéseket kaptál esetleg egy ilyen workshop végén?
4: Azt hiszem talán az a egyik legkiemelkedőbb visszajelzés, hogy nagyon nehéz a pedagógusoknak, de egyébként a gyerekeknek is az önmaguk elismerése. Vannak olyan gyakorlatok például, amikor az a feladat, hogy mondjanak önmaguknak köszönetet valamiért. És hát van olyan, amikor azt mondja valaki, hogy ő nem tudja, hogy miért mondhatna magának köszönetet. Miközben szerintem nagyon-nagyon sok dolgot teszünk önmagunkért, amiért hálásak lehetünk önmagunknak, és azt látom, hogy egyszerűen nem látják meg az emberek, hogy mi minden jót tesznek, akár magukkal, akár másokkal. Tehát talán ez az önmagunk elismerése egy ilyen kritikus pont, ami szerintem kiemelkedik. Aztán amit látok, hogy nagyon nehéz úgy fogalmazni, hogy elkerüljük a kritikát. Annyira hozzászoktunk a mindennapi szóhasználatban ahhoz, hogy ítéleteket mondunk, kritizálunk, akár mást, akár magunkat, hogy nagyon nehéz kritikamentesen fogalmazni. Ugye vannak ilyen gyakorlatok, amikor ismerjük fel a megadott mondatból, hogy az tartalmaz-e kritikát vagy sem, és nagyon gyakran azt látom, hogy egy kritikát tartalmazó mondatot úgy ítélnek meg, hogy az nem tartalmaz kritikát. Illetve vannak empátia gyakorlatok, amikor azt gyakoroljuk, ezt elsősorban felnőttekkel, tehát pedagógusokkal, amikor ilyen valódi empatikus figyelmet nyújtunk a másiknak, és úgy hallgatjuk meg, hogy nem szólunk bele, nem tereljük magunkra a beszélgetést, és a visszajelzések szerint ez is egy igen nagy kihívás, amikor ezzel a valódi figyelemmel hallgatok mást, és nem szakítom félbe.
3: És konkrétan milyen gyakorlatokkal dolgozol, tehát hogy milyen gyakorlatokat viszel ezekre a workshopokra, mind a gyerekek, mind a pedagógusok esetében? Gondolom eltérőek.
4: Eltérőek, bár vannak átfedések, tehát egy kicsit megdolgoztatjuk például bemutatkozásnál a tudatalattit, időnként egyszerűen csak különböző színű és formájú gombokat terítek ki, és a gombokból való választással kérem, hogy mondják, hogy éppen hogy érzik magukat, és amikor valaki egy kis fekete gombot választ, akkor valószínűleg éppen szomorú lehet, és egy ilyen bezárkózott állapotban van, de hogyha valaki egy csillogó, aranymintás gombot választ, akkor valószínűleg az ő lelki állapota éppen aktuálisan sokkal színterítőbb. Tehát a tudatalattira is ható gyakorlatok vannak. Foglalkozunk a kritika felismerésével, erre is különböző gyakorlatok vannak pedagógusoknak és gyerekeknek. Az empatikus figyelem az ugye a fókuszban van, a pedagógusokkal van úgynevezett diárgyakorlat, amikor 5 percig felváltva hallgatják egymást, anélkül, hogy beleszólnának a másik beszédébe. Ez azt hiszem mindig egy nagyon szemfelnyitó gyakorlat a pedagógusok számára. A gyerekekkel is foglalkozunk az empatikus figyelemmel, de velük egy kicsit más módon. Amit úgy látom nagyon szeretnek, ez a köszönetnyilvánítás gyakorlása egymás felé. Hát a gyerekek is választanak egy párt, és megköszönnek neki valamit, illetve a pedagógusok is kihúzzák kis papírlapon egymást, és a kihúzott kolléga felé fogalmaznak meg köszönetnyilvánítást, és ebből nagyon megható kis jelenetek szoktak lenni.

0: egymást, az, hogy együtt lehetnek, náluk a barátság, ugye ez nagyon kiemelkedő, meg a közös programokat, közös focit, kinek milyen kapcsolata van egymásnak. És egymás jelképes megajándítása például a gyerekeknél az egy nagyon, nagyon közkedvelt gyakorlat, akkor ilyen kis, hát van egy kis kincses dobozom, abban mindenféle kis apróságok vannak, és onnan választhatnak így egy jelképes ajándékot annak, akit választanak az osztályból párnak maguknak, és hát ezt nagyon szeretik. Nagyon szeretik, amikor elmondhatják a barátjuknak, hogy azért választották neki ezt a, nem tudom, van egy kis mini diszkógömb a kincses dobozban, és azért választotta neki, mert hát nagyon szereti a bulit, nagyon szeretnek együtt táncolni, és hogy ez jelképezi ezt a közös pontot az életükben.
1: És egy kicsit az is előtérbe kerül, hogy ők valójában mennyire jól ismerik egymást, még hogyha előzőleg ki sem mondták, te feltételezem.
0: Így van, tehát az önismeret mellett a társismeret is egy fontos tényező, amire így igyekszem hangsúlyt fektetni, és ez pont a társismeretet erősítő gyakorlat, amikor valakit úgy ajándékoz meg, hogy van közöttük már kapcsolat, és a ismerettségen alapul a választása.
1: Önismeret és társismeret. Mi a tapasztalat, mennyire nehéz ez a gyerekeknek és a pedagógusoknak? Tehát egy ilyen gyakorlatot nekik végigvinniük.
0: Hát az önismeret az ugye azt szolgálja, hogy önmagam elfogadása könnyebb legyen, és az önbecsülésem az a helyén legyen. A társismeret pedig az empátia megélését, gyakorlását támogatja, hiszen akit ismerek, azt tudom igazán szeretni, vagy hozzá tudok igazán közel kerülni, és éppen a minap találkoztam egy osztályjal, ahol elmondták, hogy amikor érkezik egy új gyerek az iskolába, akkor nagyon, nagyon könnyű nem befogadni, és hosszú időnek kell eltelni, amíg meg tudják kedvelni, és igazán be tudják fogadni. És azt gondolom, hogy amikor a társismeretet erősítem, vagy az önismeretet, hogy nekem például nehéz, mondjuk ott valakinek nehéz elfogadni mást, ha ezt felismerem, hogy ez nekem milyen nehéz, ugyanakkor a társaim ismeretén keresztül már van tapasztalatom arról, hogy milyenek az emberek, akkor lehet, hogy tud javulni ez az elfogadó készségem, hogy nyitottabb legyek másokra.
1: Szerinted van esély hosszú távú sikerre a munkáddal kapcsolatban? Tehát, hogy a te mint folyamattanácsadó tudsz elérni hosszú távú eredményeket?
0: Én abban bízom, hogy ezeken a foglalkozásokon hát valamiféle kis magokat sikerül elvetnem, és az a remény él bennem, hogy olyan élethelyzetekben, amikor használni tudják azt a tudást, amit én ide elvittem, reményeim szerint eszükbe jut időnként egy-egy gondolat, egy-egy mondat, egy-egy szempont, és remélem, hogy előbbre viszi őket, és talán könnyebbé teszi a kapcsolatukat önmagukkal is, és másokkal.
2: A felzárkózó települések program az Európai Unió támogatásával ezt a program elemet is tudja nyújtani a
3: 300 leghátrányosabb
2: igen, a rászoruló embereknek, és itt pedig kifejezetten azoknak az iskoláknak, akik a felzárkózó településeken, illetve a Máltai Iskola Alapítványnál vannak, ott fejlesztjük nem csak a gyerekeket, hanem a pedagógusokat is, hogy meg tudjanak birkózni a mindennapokkal is, és azokkal a tényezőkkel is, amelyek például az átlag jóléti családok életében nincsenek meg, tehát nekik az egy plusz teher. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak a mai napon is, köszönjük szépen, hogy hallgatnak minket, hogy támogatják a Máltai Szeretetszolgálatot, tegyenek így a továbbiakban is, hogyha adóznak, akkor ne felejtsenek rendelkezni adójuk 1%-áról, akár a Mária Rádió, akár a Máltai Szeretetszolgálat javára, és az egyházi 1%-ot se felejtsék el felajánlani. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk. Tegyenek így 4 hét múlva is, addig pedig ne felejtsék el szeretni egymást. A műsor vezetők ma Parák Eszter és Bognár László voltak, várjuk Önöket 1 hónap múlva is itt a 8 ágó keresztben.
3: Addig mi is nagyon szeretjük egymást.
2: Bizony. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.

0: Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallotta. Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.
0: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz nyelvű kiadásának első példányát május 2-án tudósít a Vatikáni Rádió. A könyv Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjegyeként töltött időszakából való írásait tartalmazza, mely május 4-től kapható az olaszországi könyvesboltokban. A könyvet Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a Szent Atyának. A kötet, melyet jelenleg a világ 30 országában fordítanak, a következő hónapokban több nyelven is megjelenik. Ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja a 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet Pietro Parolin bíboros államtitkár mutatja be Rómában a pápai patrisztikai intézetben május 6-án szerdán délután. Az európai útmutatók és cserkészek a Szentszék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkész Szövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szent Mise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. A Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek május 16-án, tudósít az MTI. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen többek között a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok is várják az érdeklődőket 10 órától a Zeneakadémia épülete előtt. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongora művész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter csellóművész és Simon Izabella kamara formációja ad majd koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be, többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A napot Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektorja zárja. A szabadtéri nyílt napon megkezdik az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Jövője van. Surányi Vadas tíme a műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. A műsorunkban arról beszélünk, hogy egy gyermek felneveléséhez egy egész falu kell, és végigvesszük azokat a segítőket, akik életünk során a jellemünk kialakításában nagy segítségre vannak. Már korábban beszéltünk a magzati életről, a fogantatásról, majd az apaságról, és májusban, a szűzanya hónapjában mi sem lenne aktuálisabb, mint az anyaságról beszélni. A mostani műsorunkban három édesanya, akik különböző élethelyzetként élték meg, élik meg az anyaságot. Velük fogunk beszélgetni az anyaság szépségeiről és nehézségeiről is. És most arra kérlek benneteket, kedves édesanyák, hogy mutatkozzatok be, és a saját és gyermekeitek nevével.
4: Köszöntök mindenkit. Benedek Ágnes vagyok. Egy nagy lányom van, és egy nagy fiam. Szentendréről jöttem.
3: És a gyermekédet, hogyha a nevüket is említed?
4: A nagy lányom Brigitta, és a kis nagyfiam Baján.
3: Köszönöm. A másik Ági.
5: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Csonka Ágnes vagyok, és Lányfaluról jöttem. Két fiunk van, a nagyobbik Pál, és a kisebbik Zente.
3: Köszönöm, és akkor Lúcia.
6: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. László Lúcia vagyok, Szentendrén élek a férjemmel, és egy 23 éves Veronika a lányunk, vele élünk így hármasban.
3: Nagy-nagy szeretetben. Azt említettem, hogy mindhárman különböző élethelyzetben vagytok. A Benedek Áginak két gyermeke között 10 év korkülönbség van, tehát ő megélte azt, hogy 20 évesen anyának lenni, 30 éves anyának lenni, lány, fiú. Milyen volt, Ági, hogyha így visszaemlékszel, milyen volt ezt 20 évesen az anyaságot megélni, és mennyivel másabb ezt 30 évesen?
4: Hát 20 évesen én azt mondom, hogy mindent is ösztönből csináltam, és sokkal könnyebben éltem meg az anyaságot. Nagyon érdekes volt 10 év múlva a kisfiammal mindezt így újra végigcsinálni, úgymond. Már akkor éreztem, ugye a koromból adódólag is, hogy picit nehezebb volt már mondjuk a terhesség is, és hát hogy is mondjam, szóval, hogy úgy éltem meg, hogy egy picit nehezebb volt már a második
3: Hogyha meg kell fogalmazni azt, mert azért most ez egyre inkább eltolódik, tehát amíg az én édesanyám idejében ő 20 évesen szült engem, és az nem számított kimagaslóan korainak, hát most azért inkább 30 évesen szülnek így az első gyermeküket az édesanyák, sokan szenvednek, vagy megtapasztalják a meddőséget, vagy az álmeddőséget. Hogyha neked azt meg kéne fogalmazni, hogy mi volt a jobb a 20 éves korban, és mi volt nehezebb, illetőleg a 30 éves korban vállalt gyermek milyen könnyebbséggel járt, illetőleg milyen nehézséggel. Csak egy-egy gondolatot.
4: Hát igazából a Brigivel én nagyon könnyeden vettem az egészet, azt kell, hogy mondjam, és itt az jutott most az eszembe, hogy nem gondoltam túl a dolgokat. Tehát én belenéztem egy-két ilyen könyvbe a terhességgel kapcsolatban, és majd a szüléssel kapcsolatban, de nem gondoltam túl, és én szerintem most az is nehézség, hogy annyi minden információ van, és már ezt 10 év múlva is így éltem meg, bár még akkor sem volt ennyire nagyon ez a média, ami mindenféléket így hozott magával, hogy sokkal könnyedebb volt az élet. Tehát, hogy már mint a gyerekekkel kapcsolatban. Tehát, hogy én arra emlékszem, hogy vártuk a férjemet, hogy hazajöjjön, aki egy egész napot végig dolgozott, és arra, tehát, hogy menjünk együtt a játszótérre például. Szóval, hogy most az van, hogy az anyukák egyedül vannak otthon, mondjuk estig, az esti fürdetést is egyedül csinálják, és nagyon-nagyon le vannak terhelve, és nincsen segítség. Szerintem ez a legnehezebb most az anyukáknak. Ugye hál' Istennek nekünk volt mind a két oldalról nagymama, nagypapa, nagyon örültek a gyerekek, de hogy tényleg azt megtehettem én akkor, hogy tulajdonképpen a játszótérre járjak, és ott ilyen nagyon sok kapcsolat épült ki, tehát, hogy ha én jövök, megyek, mindenkit is a játszótérről ismerek. Tehát ugye itt a gyerekek már tényleg nagyok, azt kell, hogy mondjam, és hogy onnan ismerjük egymást. Most nem tudom, mennyire kalandoztam el, tehát hogy...
3: A 20 éves kornak ezek az előnyei, de hogy nehézség is volt így 20 évesen gyermeket vállalni?
4: Én semmiféle nehézségre nem emlékszem, tehát én nem tudom, hogy én ebben szerencsés voltam, vagy nem, de tényleg, szóval, hogy a szüléstől kezdve is szép emlékeim vannak, ugye ez valószínűleg, hogy pozitív dolgokat ad hozzá, és az, hogy én tényleg arra emlékszem, hogy a Briginél mindent is ösztönből csináltam, tehát a szoptatást, tehát hogy ott már akkor egyébként voltak ilyenek a játszótéri beszélgetésekkor, hogy de hát azt te hogyan csinálod, és hogy, tehát én megszoptattam a Brigit, és utána literszámra raktam a hűtőbe a tejet. Most pedig azt látom, hogy azon görcsölnek az anyukák, hogy nem tudnak szoptatni, és nem tudom, hogy miért van ez, mert és attól nem rossz egy anyuka, ha nem tud szoptatni. Tehát, hogy ez is, hogy ez is nehézség nekik, hogy nem segítik őket ebben, hogy egyáltalán így megértsék ezt, vagy hogy nem tudom, nem beszélnek erről az emberek, vagy nem tudom, kinek kellene segíteni itt ebben az esetben, mert ugye a védőnő az talán ezért is van, de hogy én azt gondolom, hogy az anyukák így nagyon-nagyon akarnak valamit, és ilyenkor...
3: Tehát úgy érted, hogy most egy ilyen teljesítményközpontú anyaság...
4: Igen, pontosan, köszönöm szépen, igen, tehát hogy azt próbálják követni, amiket hallanak a innen, onnan, amonnan, és azt gondolják, hogy az a jó. És nem
3: ki,
4: tudnak
3: ki
4: magukra...
3: Tehát akkor...
4: Nem tudnak magukra, a belsőjükre figyelni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nem hallják meg, amik magukban zajlik, hanem a külső dolgok, amikkel bombázzák őket, az így teljesen elbizonytalanítja őket, és ezért gondolják, hogy ők, hát remélem, hogy nem gondolja minden anyuka azt, hogy nem jó anya.
3: Ági, és te ezt hogy gondolod, hogy most ez nehézség lehet a felnövekvő, vagy a mostani anyáknál, akik pici gyermekükkel vannak, tehát van egy ilyen megfelelési kényszer, akkor ezek szerint, ami így rájuk nehezedik?
5: Szerintem minden édesanyában van ilyen is. Tehát biztos, vagyis legalábbis bennem is volt ilyen, hogy nem elég jó, vagy nem úgy jó, amikor valami olyasmi vár rám, amiben még nincs tapasztalatom. Én olyan vagyok, hogy én tényleg keresem, hogy hogy lehetne még jobban csinálni. És
3: hát ezzel meg kell küzdeni. És Lucia?
6: Hát azért a mi helyzetünk ugye úgy alakult, hogy én, mikor összeházasodtunk, akkor 22 éves voltam, és pár hónap múlva úgy voltunk, hogy akár jöhet is a gyermek, de nem jött. És erre vártunk ugye, hogy 6 évet, hogy megjelentkezzen a hőnáhított gyermekáldás, és ez a 6 év nekem pont arra volt elég, hogy kialakítsak magamba egy olyan anyaképet, hogy na majd, ha meg lesz a gyermek áldás, és ott lesz a kezeimben a gyermek, akkor én felépítettem magamba 6 év alatt egy ilyen tökéletes anyaképet magamba, hogy én nekem milyennek kell lenni. És 29 évesen én nagyon sok, nagyon megfelelési kényszeres anyuka voltam, szerintem így visszanézve most 53 éves fejjel, úgyhogy és nem adatott meg, hogy akkor, mit tudom én, 35 évesen még szüljek, mert nem lett testvére végül a lányunknak, de ha valami mást csinálhatnék, máshogy, ha vissza lehetne tekerni ugye az időkerekét, akkor biztos, hogy több lazasságot vinnék bele.
3: Például
6: a hétköznapokban.
3: Tehát, hogy akkor ezek szerint a magadnak épített, tehát nem külső kényszer volt az, hogy tökéletesnek
6: nem,
3: kell lenni, hanem...
6: Hát biztos, hogy hoztam mintákat is, még hírehamba nem volt annak, hogy szerintem még összesázasodtunk, de én nekem már járt a kismama újság. Tehát így, én nagyon készültem az anyasságra, tehát én, és több gyermeket szerettünk volna, tehát 3-4 gyermeket, és akkor ehhez képest ugye vártunk 6 évet a gyerekre, és igen, tehát felépítettem, hogy na majd, ha én anya leszek, akkor aztán fú, minden csúcs szuperul, és úgy, és izé, és minden kerek és kocka lesz. Hát ehhez képest, ha említetted Ági a szoptatást, rögtön az első nagy nehézség volt, hogy nem tudtam szoptatni. Pedig aztán a kismamúság azért a 2000-es években folyamatosan ezt nyomta, hogy lehetőleg 6 hónapig ugye csak szoptatni, 1 éves korig mindezt így kitolni, és akkor majd csak aztán lehet így hozzátáplálni. Szóval, hogy így bennem így nagyon megvolt, hogy mit és hogyan és hogy kell. És hát mentünk, igen, laktációs tanácsadásra a Szent István kórházba. És akkor, hát ott persze próbáltak segíteni, de nem sikerült. És aztán hosszas imádkozás és minden után végre akkor így megerősödött annyira a gyermek, hogy akkor sikerült, és akkor aztán tényleg elég sokáig is tudtam őt hál' Istennek szoptatni. Szóval, hogy ne nagyon menjünk el így ebbe a szoptatós témába. Én, hogyha most újra annyi idős lehetnék, hogy szülhetnék még gyermeket, akkor biztos, hogy sokkal több lazaságot és sokkal több ösztönösséget. Még egy eszembe jutott, hogy felküldtek minket a Kúthölgyi Kórházba egy ilyen ideg, valamit így észrevettek, és akkor elküldtek minket egy ilyen ideg gyógyászatra. A kislányunkkal, és akkor emlékszem, hogy ott a professzor, egy ilyen nyugdíjazás előtt lévő professzor megkérdezte, hogy édesanyja, így rám nézett, édesanyja, ön szerint van ennek a gyereknek valami baja? És akkor így mondtam, hogy szerintem nincs. De hát akkor miért küldték ide? Hát mert hogy nem emelte időre a fejét, úgy, és izé. És hazamentünk, és olyanokat produkált a gyerek a kis ágyba, hogy tényleg így láttam, hogy semmi baja. És akkor ez így megnyugtatott, hogy az a professzor, ahogy így hozzám viszonyult, hogy ő megkérdezte azt, hogy na, és akkor, tehát hogy figyeljek befelé, amiről Ágés beszélt, hogy így, hogy ösztönösen azért benne van az anyákban az, hogy mit kell, és hogyan. És ebbe így merjenek bízni, és meghallani ezt a hangot.
3: És hogyha azt most, abban mindenki egyetért, ahogy így hallgatom, hogy van egy belső, ösztönös, minden nőben élő anyasági képesség. De hogy ezt, tehát mi az, ami ezt segíteni tudná, hogy ez előjöjjön? Van esetleg ötletetek arra? Vagy mi az, ami gátolhatja, hogy ez előjöjjön? Tehát honnan jönnek ezek a külső-belső elvárások? Egyáltalán akkor mindenki mondjon két olyan elvárást, ami szerint egy ilyen, tehát egy jó anya olyan, aki. És akkor hogy folytatnád, Ági?
5: Bennem nagyon határozott elképzelés volt a jó anyáról. Anyukám is egy nagyon jó anya volt. És hát annyira így elképzeltem egy ilyen ideális állapotot, hogy ez milyen jó lesz nekem, és mikor megszületett Palkó fiunk, akkor utána döbbentem rá, hogy ez ilyen, tehát hogy ennyire sokat vállaltak értem a szüleim is, hogy ennyire csodálatos, tényleg az is, a születés is, ez egy csoda, tehát hogy azt sem tudtam, azt sem ilyennek képzeltem, pedig nagyon szépnek képzeltem, de ez felülmúlt tényleg mindent, hogy az érzés, hogy megszületett, és tényleg a belső boldogság az így nem
3: fogható
5: semmihez. Bocsánat, most mindjárt megnyugszik a hangom, de én hajlamos vagyok így beszélni. És a másik, ami így eszembe jutott, hogy amikor tényleg itt az előbb nem tudtam befejezni a gondolatot, hogy elvárások jönnek jobbról, balról, és magammal szemben is megfogalmazok előre elvárásokat, és tényleg, amikor elképzelem ezt az anyaságot valamilyennek, és egy jó példát kaptam, akkor szembesülök azzal, hogy hát ez sokkal-sokkal több annál, mint amit az ember el tud képzelni. És amikor valamilyen kérdés merül fel, hogy ezt vajon jól csinálom-e, akkor végülis bennem az volt a megnyugtató gondolat, hogy arra gondoltam, hogy nem fogom, biztos nem csinálom tökéletesen mindig, de hogy segít sok mindenki, és főleg az a gondolat segített, hogyha Isten képesnek tart engem arra, hogy anya legyek, akkor én miért ne bízzak magamban?
3: Tehát, hogyha az Isten úgy gondolja, hogy megajándékozott minket gyermekkel, akkor valószínűleg úgy gondolja, hogy ezt meg is tudjuk csinálni, ezt az anyaságot, és ez egy erőt adó gondolat, mert ahogy mondtad, nem csak egyedül, tehát nem az egyedüli feladatunk, és ennek a műsornak pont ez a gondolatmenete, hogy annyi mindenki van, aki egy gyerek nevelésében ott van, tehát, de mégis anyaként hajlamosak vagyunk úgy a magunk vállára venni sok mindent. Ez lehet, hogy gőg is, hogy én tudom a legjobban csinálni, nem? Tehát a bűnöknek a fő bűn az a gőg. És mennyire kísérti meg az édesanyákat az, hogy talán ez a fokozott jóság is ebből fakadhat, hogy hát nekem kell a legjobban. Tehát lehet, hogy ez a gőggel is kapcsolatban van. Meg aztán ezek a magazinok is, hát milyen anyaképet, hogyha most a technikai dolgokat említettük, mik jönnek ezekből a technikai eszközökből? Hogy látjátok a körülöttetek a fiatal édesanyákat, hogy most nekik akkor mivel kell szembenézniük?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát én azt látom, hogy teljesen összezavarja őket, szerintem. Tehát pont ettől nem hallják meg azt, ami bennük zajlik. Mert hogy mindenféle információ jön, ugye mindenki a saját kis életét mondja el, és közben az egyáltalán nem biztos, hogy nekem jó lesz, és hogy szerintem nagyon-nagyon hogy is a magabiztosságnak az ellentetje. Elbizonytalanítja őket, és egyszerűen nem tudnak ezáltal jól működni. Én most nem tudom egyébként, hogy mi van, de azt látom, hogy tehát én a patakparton nagyon sokat sétálok, és látom a kismamákat, akik tologatják a babakocsiaikat a kisgyerekükkel, gondolom altatni szeretnék őket, kifelé van fordítva, és ő rajtuk pedig fülhallgató van, amit én nem értek. Tehát, hogy nem is hallja, hogy tehát azáltal, hogy kifelé van fordítva, nem látja, fülhallgató van, nem hallja, szóval, hogy tehát ezt is, amit így lehetne így megélni, azt sem tudják megélni, mert szerintem ez alatt az idő alatt próbálják magukat így utolérni, mondjuk egy, mert hogy az anyákra tényleg minden is rászakad, és az a reggeltől estig mindent az mellett, hogy a gyerekükkel, hát remélem, hogy nem mindenki küzd, de hogy ugye meg kell mindent is intézni, ami jön. Ugye ők vannak otthon, nekik kell mindent intézni. És hogy főzni is kellene, és hogy amikor kiszabadulnak, akkor sem tudnak egymásra hangolódni. Ezzel ezt akartam volna így mondani. És hogy szerintem itt is van a nagy baj, hogy nem tudnak egymásra hangolódni. Tehát a saját anyák a saját gyerekükkel nem tudnak egymásra hangolódni, és ezáltal nem tudnak együtt működni. És ismertem olyan családot, akik minden másban nem, de abban nagyon-nagyon ügyesek voltak, hogy altatás időben a gyereket otthon mindig hazamentek az altatásra, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy gyereknek, amikor jön az alvásidő, ki tudja magát pihenni, mert különben azokból van később a mindenféle olyan probléma, amitől megint feszült lesz az anyuka, mert hogy nem tud kommunikálni a gyerekkel, nem tud, tehát ezek fontosak lennének, hogy ráhangolódjunk a gyerekünkre, és együtt tudjunk vele működni, de sok mindenért nem sikerül, én azt látom.
3: Mert hogy feszültek az emberek.
4: Mert hogy feszültek, és feszültek az anyukák, ezáltal feszült a gyerek, mert a gyerek a rezgését veszi le az anyának. Tehát, hogy ez egy ilyen kör, és akkor ugye ott van még a férj, az apuka, aki hazajön, hull a fáradtan, és akkor megfogja a gyereket az anyuka, és odarakja az ölébe, és akkor ő meg nem tud mit kezdeni a gyerekkel, mert a gyerek az anyát szeretné még akkor is szerintem, de hogy tényleg, aki mondjuk fáradt, az már megint nem tud sikerülni.
3: És akkor ezt a belső békét, azt, hogy ne legyen mindenki fáradt, hogy ezt hogyan lehet megfordítani, ezt a folyamatot. Van rá ötleted, Lucia?
6: Hát azért én remélem, hogy vannak édesanyák. Én bízom abban, hogy azért a jelenlevés magam számára. Tehát, hogy időt hagyni, és valószínű, jó, lehet, hogy ez az édesanyja valami zenét hallgat, lehet, hogy így próbálja megtalálni azt, hogy most akkor így figyel, még pluszban a természetre mondjuk a tologatja a babakocsit, de hogy kellő időt tölteni Istennel, imában jelen lenni, és akkor találom meg saját magamat is, és aztán utána tudok így kapcsolódni a gyerekemhez, férjemhez, ha este hazajön. Nem tudom, most így hirtelen, ha visszaemlékszem, azért kisgyerekes anyaként nyilván a főzés és a pelenkázás és a fürdetés mellett mennyi ideje van egy anyának úgy tényleg leülni, és akkor így szemlélődő imában jelen lenni. De az biztos, hogy az használ, hogyha mondjuk kevesebbet telefonozik, vagy social médiát nézeget, vagy nem tudom. Tehát, hogy a mai anyáknak ez biztos, hogy nagyon nehéz, hogy mindenhonnan rengeteg információ és impulzus és minden is jön. Úgyhogy hát remélem, hogy azért ez megugorható.
3: Tehát az imádság akkor egy jó ellenszere lehet annak, hogy ez a sok pörgés, zúgás, megfelelési elvárások. Lehet, hogy az imádságban erre egy megoldást kaphatunk. Teréz anyának jut eszembe most egy mondása, amikor, tehát ott minden héten volt egy napszentség imádásuk, és aztán az egyik nővértársuk mondta, hogy annyi dolog van, és annyi feladat, hogy ezt a szentségimádást ezt be kéne áldozni, hogy még többet tudjanak dolgozni, és azt mondta, hogy ha még több erőre van szükség, akkor még több szentségimádást, tehát akkor még egy nap szentségimádást berakott, és valóban az erő az sokszor a csendből fakad, és a nyugalomból. De nehéz, amikor annyi feladat van, és tényleg a gyerekek ott, tehát ez nehéz így előre megtervezni. Hát igen. Még egy valamit elmondok, ha megengeditek, hogy nálunk is későn érkezett az első gyermek, és én előtte egy olyan feladatot, hát sajtószóvívő voltam, és úgy éreztem, hogy én bármit meg tudok szervezni. Tehát, hogyha egy helikopter leszállását kell a bíróság tetejére, én mindent. És akkor a kisfiunk után a másik kisfiunk megszületett, és amikor emlékszem, egyszerre sírt a két gyerek, akkor gyakorlatilag sakmat. Tehát azt gondoltam, hogy ez erre nincs megoldás. És akkor fogtam magam, és kimentem a teraszra, hogy megígyek egy almalevet, mert és aztán erőt kaptam, és ment utána, de nagyon nehéz akkor, amikor egy folyamatos készenlétbeállás, és az ember el tud fáradni annyira, hogy nem tudja a megoldást, de azért nem tudja a megoldást, mert a fáradtság, és ezt egy ilyen sörstottos mondás, hogy tehát a fáradt ember nem tud szeretni, fáradtan nehéz dönteni, tehát a legegyszerűbb megoldások se jutnak az ember eszébe. A Lucia említetted, hogy nálatok későn érkezett a lányotok, és ez is egy nehézség, mert tehát, hogy egy gyermek van, hál' Istennek a keresztény családokban sok gyermeket vállalnak, de akkor, hogyha egy gyermek van, az mennyire volt, tehát ezt hogy fogadták az ismerősök?
6: Hát inkább most még akkor arról is beszélnék először, hogy amikor még egy sem volt, mert hogy ez nagyon nehéz volt, ez a 6 év. Ugye benne voltunk egy olyan közösség, eleve egy katolikus közösségbe ismerkedtünk meg, ott láttuk magunk körül a házasságok létrejöttét, utána sorba jöttek a gyerekek, tehát egy olyan közegbe voltunk, ahol ez volt a szép, és ez tényleg így gyönyörű volt, csak hát, hogy nekünk ugye nem, és akkor így hát azt éltük meg, hogy egyszer, én például volt olyan időszakom, amikor azt éreztem, hogy én legszebben így a föld másik oldalára elköltöznék. Tehát, hogy egyrészt ezt a szégyent, ezt a terhet így hordozni, úgyhogy közben, ja, és a családon belül is folyamatosan születtek az unokatestvérek, jöttek folyamatosan a gyerekek, és persze az ember próbál örülni, de amikor ennek a nehézsége nap mint nap, hónapról hónapra ott van, akkor azért ezt elég nehéz így kezelni. És akkor aztán, amikor megszületett a lányunk, akkor persze egy hatalmas nagy öröm, és azt éreztük, hogy kész, akkor mi végre család lettünk, és de jó, és minden szuper. De aztán nem jött a testvér. És a Veronikánk, ő 6 éves koráig folyamatosan imádkozott ezért, sőt, szerintem 10 éves koráig, hogy legyen testvére, és nem. És hát ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, de most egy pár hónappal ezelőtt mondta, hogy 22 évesen, hogy most már ő így azt érzi, hogy az Isten minket így hármas felállásba tervezett el, és az, hogy ő neki nem lett testvére, az, tehát, hogy őt a Jóisten így gondolta ki, hogy őt így akarja üdvözíteni, és hogy ezt, hogy ő ezt így elmondta, hogy, és ezt tényleg így megélte ennyi évesen, ezt így nagyon jó volt hallgatni, és örülök, hogy eljutott ő is így erre a pontra, hogy ezt így éli meg, hogy vannak barátai, van 11 unokatestvére, tehát, hogy ő ezeknek így tud örülni, és hogy nem egy ilyen beleszontyolodott létállapotban van, hogy hát ő csak egyke.
3: Hát Jézus is egyke volt, ha erre gondolunk, és voltak unokatestvérei. És Ági, nálatok is speciális helyzet adódott. Ugye 2 fiad van, és nagy szeretetben éltek együtt. Nálatok viszont egy betegség az, ami speciális és plusz erőt igényel, vagy ezt ti hogy élitek meg?
5: Igen, a második fiunk anyagcserebetegséggel, vele született anyagcserebetegséggel él, és ami nem is derült ki azonnal, tehát a tűzszületéskor ez még nem látható, de hála Istennek Magyarországon nagyon-nagyon sok anyagcserebetegséget szűrnek. A 4 napos korban veszik le a sarkukból a vért, és ezzel megmentenek nagyon sok életet. És a mi esetünkben az volt tényleg az egyik ajándék, hogy ezt a fajtát, ami kisfiunknak van, 2008 óta szűrték, és ő 2011-ben született. És ennek köszönhetően egy diétával, vagy diéta segítségével viszonylag karban lehet tartani ezt az anyagcserebetegséget, bár nagyon-nagyon összetett kérdés, és amikor ezt, hát mi már bekerültünk a kórházba, amikor ez az anyagcsere szűrés megérkezett, és ezt is úgy érzem, hogy a Jóisten intézte, úgyhogy pont abban a kórházban szültem, ami oda tartozott a csecsemő osztálya annak a kórháznak, ahova bekerültünk. Ez az a kórház, az egyes számú gyerekklinika Budapesten, ami az egyik központja az anyagcsere betegségeknek, és ahhoz, hogy jól legyen, viszonylag jól legyen, mert tényleg ez nagyon sok esetben tragikusan végződhet, ha nem derül ki időben, és ki is derült, pont oda kerültünk, ahol a legnagyobb segítséget kaphattuk, és ezáltal hát tényleg nagyon sok csodát éltünk meg, mert nagyon nagy mélységei lehetnek, és nagyon sokféle lehet ez a betegség, de úgy érzem, hogy folyamatosan kapunk föntről segítséget is, föntről is, és az orvosokon keresztül, a nővéreken keresztül, és azóta, amióta ezzel a betegséggel élünk, tényleg lassabb a fejlődése a kisfiunknak, mint más gyerekeknek, nagyon sok területet érint, hogyha a diétát be is tartjuk, de egy nátha vagy egy kisebb betegség is olyan tévútra viheti az egyensúlyt, ami más egészséges embernél az egy természetes egyensúly, amiből idegméreg szabadul fel, és problémát okoz az idegrendszerben, az érzékszervekben, tehát nagyon-nagyon sok gondot okozhat, és sok területet érint. De tényleg azt éltük meg, hogy amit mikor pici, tehát így csecsemőkorában mondtak nekünk erről a betegségről, hogy miket várhatunk, és számokat mondtak, hogy milyen esélyek vannak, hogy ezekre valahogy mind rácáfolt a Mizente fiunk.
3: És tehát nagyon sokan, amikor meghallják, ugye vannak ezek a vizsgálatok akár várandóság alatt, akár később, de főleg a várandóság alatt, amikor aztán vagy úgy lesz, vagy nem, de felvázolják a betegségnek a lehetőségét, akkor lehet, hogy elbizonytalanodnak az emberek, hogy egyáltalán vállalni, és közben pedig a betegséggel is együtt lehet élni, tehát a gyermek örömet ad, és a betegség ebben nem, hogy nem akadály, vagy hát nyilván más nehézségeket ad, de az örömeiről, hogyha tudnál beszélni, vagy bátoríts esetleg olyanokat, akiknek most pont ezzel szembesülnek, hogy egy betegséget vázolnak föl, mint lehetőség.
5: Hát tényleg ez egy olyan dolog, amit az ember magának nem választana, hogyha választhatna. Viszont, hogyha választhattunk volna, és egyáltalán meg lett volna ez a lehetőség, akkor olyan dolgokat nem tanulhattunk volna meg, és olyan élethelyzetekből kimaradtunk volna, ami viszont tényleg, hát itt nagyon sok csoda történt velünk, és a környezetünkben az imaköreink, amikor nagyon nehéz helyzet volt, és tényleg volt, nem egyszer volt nehéz helyzet, akkor érezhető volt az imának az ereje, amit a szeretteink és a barátaink támogatásaként, és hát tényleg a Jóisten folyamatos gondoskodása, és ez mi most is tart. A másik, meg ami tényleg mi most is érezhető, hogy nap mint nap, tehát egy a Palko fiunkkal is minden egyes kis öröm, tehát az, hogy valaki édesanyja lesz, minden korszak, életkor adottságát újból éli szerintem a saját gyerekkorának az örömeit is, mert újból rácsodálkozik azokra az örömökre, amiket egy gyerek elsőként tapasztal a világból. De az Ente fiunkon keresztül ez egy hosszabb, tehát egy elnyújtott folyamat. Őnek tényleg a fejlődése is lassabb, viszont olyan életöröm van benne, amit szerintem nagyon sokan megirigyelhetnénk. És tehát sokkal tovább tart az a rácsodálkozás, amit már ilyenkorban, ő most 15 lesz, ilyenkorban már nem mindenki él át, és hogy rajta keresztül érzem azt, hogy el tudtunk menni úszni, és csak 10 percet bír most jelenleg a fizikai állapota miatt, viszont ez egy olyan nagy örömet okozott benne, hogy utána az öltözőben újongott, hogy én úsztam, és tényleg 2 éve nem tudott, tehát olyan helyzetek voltak, hogy nem tudtunk menni, pedig ő már egész ügyesen kezdett el vízbe is be tudott ugrani, kiúszkált, de most megint örülni tudott ennek, és ez az egyik ilyen csoda, ami most az legutóbbi időben történt velünk vele kapcsolatban. A másik pedig, ezt így muszáj elmondanom, hogy egy kis zenekarban is zenézente, és ez a zenekar a Zene Mindenki Egyesület szervezésében zenetanárok és gyógypedagógusok egyben szervezik. Tényleg annyira hálás vagyok a Veró nővérnek, aki Zente osztályfőnöke volt éveken át, és ő hívta fel a figyelmünket erre a lehetőségre, mert Zentének elég jó hallása, és nagyon jó zenei érzéke is van. És elhívott bennünket egy próbájukra, és képzeljétek el, hogy ez egy olyan zenekar, hogy sérült gyerekek, meg hát már felnőtt korú gyerekek is zenélnek benne, és mindegyik gyermek mellett van egy segítő, akik mutatják a színes kotta alapú darabok, tehát átültetik a ötvonalas rendszerből egy színes kotta rendszerbe, és segítenek abban, hogy mutatják balról jobbra, hogy hogyan jönnek egymás után a hangok, és egy olyan gyönyörű összhangzás, és olyan csodálatos zeneélmény jön ki abból az apró, nehezen tanuló gyerekeknek, meg a nagyobb felnőtteknek is, és a zenéléséből, tehát hogy egyszerűen meglepő, és olyan érzés, hogy a mennyországban van az ember. És azt is látszik az arcukon, hogy mennyire örülnek, hogy zenélhetnek, és tényleg egy összproduktum, amit mások is élveznek. Úgyhogy ez is egy nagy csoda, illetve még így visszakapcsolva, hogy testvér, nekünk is nagyon hosszú ideig, én úgy érzem, hogy hosszú ideig vártunk, és segítséghez is fordultunk, és ez nagyon hálás vagyok az akkori nőgyászunknak, hogy kérte, vagy mondta is, hogy menjünk el, és nézessük meg, hogy mi az, amiben az orvostudomány segíteni tudna. És átéltük mi is ezeket a mélységeket, magasságokat előtte, a Falkó születése előtt is, és örülök, hogy időben mentünk, bár még az a gondolat is így eszembe jutott, hogy a testvér, az egészséges testvér, ahogy fogadta, két év van közöttük, ahogy fogadta a kis testvért, és hát nagyon sokat voltunk kórházban, voltam is, hogy 4 hónapot egyfolytában, és a Falkó nagyon, nagyon természetesnek vette, azt szondán tápláltuk akkoriban, még most is sokszor, de most már az is egy csoda, hogy elkezdett enni a szájon átszente. És hogy Palkó hogy viszonyult ehhez, tehát hogy én vaciláltam, hogy a játszótéren most elkezdjem adni neki az ennivalóját, mert picikorában még szopizott a zente is, és amikor, illetve hát először még nem, amikor, tehát a születése után, amikor kiderült ez a betegség, akkor nagyon sokáig intenzív osztályon voltunk, de onnan is egy csodaképpen 3 hét múlva úgy kerültünk haza, hogy újból szopizott zente. De aztán jöttek megint olyan időszakok, hogy nem is szondatáplálásra volt szükség, és tényleg vaciláltam, hogy most és Palkó hallotta ezt, hogy gondolkodtam, hogy most a játszótéren elkezdjem el szondázni zentét, vagy sem, és azt mondja, anya, hát más gyerek, ha beteg, és mondjuk folyik az orra, akkor kifújja a játszótéren, és hát zentének erre van szüksége, hát akkor miért ne tesd meg ott? És annyira megható volt, hogy kisgyerek bölcsessége mennyit segített nekünk, hogy természetesebben álljunk ehhez mi is, és ott a játszótéren a gyerekek annyira kedvesen fogadták, egyáltalán nem voltak megrökönyödve, hanem tényleg érdeklődéssel fogadták ezt a helyzetet. Úgyhogy tényleg sok csodát éltünk meg Falkón keresztül is, és a kettőjük kapcsolatán keresztül is, és a zente világhoz való hozzáállásában még most is nap mint nap.
3: Akkor, hogyha visszagondolok arra, hogy a beszélgetés elején pont arról gondolkodtunk, hogy a világ mennyire felgyorsult, és hogy az anyaságban mennyire jó lenne megélni a pillanatot, egy kicsit visszavenni a tempóból, egymásra hangolódni. Amit zentéről mondasz, hogy itt ez teljesen meg tud valósulni, de talán minden gyereknél ez egy nagy tanítómesterben minden gyermek, hogy az életet egy kicsit lassabban, egy kicsit jobban rácsodálkozva az apró örömökre meg tudjuk élni, és az anyaság akkor ebben lehet egy nagyon nagy ajándék és egy fejlődési lehetőség minden nő számára, hogyha a belső hangot is meghallja. És hogyha ezt imádsággal meg tudja erősíteni, akkor az anyasággal is tulajdonképpen az Istennek a csodájának a részesei lehetünk. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak a hallgatók ezen az izgalmas anyaságról szóló témában. Köszönjük Tar Jánosnak, aki a műsorunknak a segítője volt, és Benedek Áginak, Csonka Áginak és László Luciának köszönöm szépen a beszélgetést, és további örömöket kívánok, mert ahogy mondják, az anyaságnak csak kezdete van, de vége nincsen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Minden a kiámen.
6: Minden a kiámen.

0: Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
1: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
2: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer info@mariaradio.hu.

0: kifogástalanok és tiszták legyetek Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben. Filippiekhez írt levél, 2. fejezet, 15. verse. Ezt választottam aranymisés jelmondatomnak, amelyik közben alakulgatott. Először egy rövid kis szöveget választottam, aztán amíg ezen dolgoztunk, meg egy hozzákapcsolódó képen is dolgoztunk egy festőművésszel, alakult ki ez a szöveg, hiszen egyik része ez nagyon piarista körökben is gyakran idézett rész, hogy akik igazságra utaknak, sokakat ragyognak, mint a csillagok a mindenségben. Ez tulajdonképpen ennek egy új szövetségi változata, amelyik a példaadásra biztat bennünket. Kifogástalanok, tiszták legyetek Istennek ártatlan gyermekei. Tehát ne fertőzze meg a bűn bennünket, ne a bűnnek az útján járjunk, amelyik gonosszá, romlottá tette ezt a nemzedéket, gonosz az, aki uralkodik, hanem úgy kell ragyognotok benne, mint a csillagoknak a mindenségben. Kép is készült hozzá, ahogyan a pap bemutatja a szent misét, az fölér az égi világba, ahol a Szent Háromság van, életünk nagyobb része ott kell, hogy történjék. Van egy piaristának, Szent Pompiliusznak egy mondata, hogy jelen, múlt, jövő, három virágtalan virág. Tehát itt kell élnünk, de igazán az örökké valóságban kell élnünk, az a mi otthonunk.
1: Bocsa József, piarista atya gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A szegényekről való gondoskodásra buzdította Leó pápa az amerikai Caritas tagszervezetet. Hármas ünnepet tartottak Bakta Lóránt házán. Indul a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. 14. Leó pápa az amerikai katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozott május 4-én, írja a Magyar Kurír. Arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. Beszédében a Szent Atya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Arra buzdított, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt. Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének, hangsúlyozta a Szent Atya. A Catholic Charities az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális segélyszervezete, amely 168 független, egyházmegyei szintű ügynökséget tömörít. Ikonosztázjont, keresztet és búdzát szenteltek Bakta Lóránt házán, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. A május másodikai ünnepi liturgia az ikonosztázjon megszentelésével kezdődött. Szocska Ábel megyéspüspök egy személyes emlékét idézte fel beszédében, melyet egy borkóstoló során tanult meg, hogy a kocintás célja a fül bevonása az élmény megtapasztalásába. Keresztény életünk ugyanígy működik, amikor eljövünk a templomba, minden érzékszervünk bekapcsolódik a szertartásba. Szocska Ábel kifejtette a hármas ünnep jelentőségét. Az ikonokra nekünk van szükségünk, hogy szemünkkel is befogadhassuk az evangélium tanítását. A kereszt emlékeztet arra, hogy Isten a nehézségekben is velünk van. A búzaszentelés kifejezi, hogy mindenünk Istentől kapott ajándék, amelyet hálával ajánlunk vissza neki. A búzaszenteléskor a püspök Isten bőséges áldását kérte a földekre. Táncház kicsiknek és nagyoknak, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek, elektronikus zenei előadók és street dance is várja az érdeklődőket a Magyar Zeneháza szombaton nyíló szabadtéri színpadán, így az MTI. Május 9-én visszatér a Zeneházába a Város, a Házban sorozata, a Fókuszban ezúttal Sopron lesz, érkezik a Fajkusz banda, a Petőfi band és még sokan mások, közölték a szervezők kedden. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, csütörtökönként Táncház a Szabadban, májustól augusztusig minden hónapban lesz Salsa a Parkban, és új táncos sorozatot is indítanak Tánc a Szabadban címmel. Folytatódnak a Mozi a Szabadban filmvetítései is, és a ház szombat délelőtti gyermekprogramjai júliustól szintén kiköltöznek majd a Szabadba. A programban izgalmas globál zenei produkciók is lesznek, valamint klasszikus zenei koncertek is színesítik majd a kínálatot.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 5. hetében az esti dicséret zsoltárait az első zsoltár 7 csütörtöki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Legyőzte

0: Az evangéliumi részben itt az orfánusz szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy egy gyermek maradt árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt szent lelke által. A Szentlélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti, én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem jól Jézus szavait. Idézem, ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a szent lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a szent lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is, és bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
1: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
2: Szent Pál levele Tituszhoz. Az első fejezet. Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, hogy Isten választottait a hitre és az igazság megismerésére vezesse, az Isten félelem révén és az örök élet reményében, amelyet az igazmondó Isten ősidők előtt megígért. S amikor elérkezett a meghatározott idő, kinyilatkoztatta tanítását az evangélium hirdetése útján, amelyre üdvözítő Istenünk rendelkezéséből megbízást kaptam. Titusnak, a közös hitben szeretett fiának. Kegyelem és békesség Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold, ami hiányzik, és a városokba presbitereket rendelj utasításaim szerint. Olyat keres, aki fedhetetlen, csak egyszer nősült, akinek gyermekei hisznek, s nem vádolhatók könnyelmű élettel vagy engedetlenséggel. A püspök ugyanis, mint Isten megbizottja, legyen fedhetetlen, ne legyen önhitt, ingerlékeny, iszákos, erőszakos, kabzsi, hanem legyen vendégszerető, jó akaratú, megfontolt, igaz, tisztességes, fegyelmezett. Álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján, hogy épp úgy képes legyen az egészséges tanítással buzdítani, mint az ellentmondókat megcáfolni. Akad ugyanis számos elégedetlenkedő, fecsegő és ámító ember, főleg a körülmetéltek sorában. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak, és aljas haszonlesésből ártalmas dolgokat tanítanak. Saját prófétáik közül az egyik már mondta, a krétaiak örök hazugok, gonosz fenevadak és falánk naplopók. Ez a tanúság igaz. Ezért intsd őket szigorúan, hogy a hitben erősek legyenek. Ne hallgassanak zsidó mesékre, és ne kövessék az igazságtól elfordult emberek parancsait. A tisztának minden tiszta, a tisztátalannak és a hitetlennek pedig semmi sem tiszta, mert romlott az értelmük és a lelki ismeretük. Hangoztatják, hogy ismerik Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatra méltók, konokok, semmi jóra nem képesek. Szent Pál levele Tituszhoz. A második fejezet. Te ellenben azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel. Az idős férfiak józanok, tisztességesek, megfontoltak legyenek a hitben, szeretetben és türelemben. Az idős asszonyok hasonlóképpen legyenek komoly magaviseletűek, senkit se rágalmazzanak, ne ígyanak sok bort, hanem tanítsanak a jóra. A fiatal asszonyokat tanítsák arra, hogy ragaszkodjanak a férjükhöz, szeressék gyermekeiket, legyenek komolyak, tiszták, háziasak, gyöngédek, a férjük iránt engedelmesek, nehogy Isten igéjét káromlás érje. Az ifjakat is buzdítsd, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek. Magad járj elől jó példával, a tanításban légy kifogástalan és komoly. A beszéded legyen találó, megcáfolhatatlan, hadd valljon szégyent az ellenfél, mivel semmi rosszat nem tud ránk fogni. a szolgák mindenben engedelmeskedjenek gazdáiknak, keressék a kedvüket, ne ellenkezzenek, ne okozzanak kárt, hanem tanúsítsanak mindenben igaz hűséget, hogy minden tekintetben diszére váljanak üdvözítő Istenünk tanításának. Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ebben a világban. Várjuk reményünk boldog beteljesülését, a nagy Istennek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó, választott népévé tegyen. Erről beszélj, erre buzdíts, és figyelmeztes teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen. Szent Pál levele Tituszhoz. A harmadik fejezet. Figyelmeztesd őket, hogy vessék alá magukat a fölöttes hatóságoknak, engedelmeskedjenek, és legyenek készen minden jóra. Senkit ne szidalmazzanak, legyenek békeszeretők és barátságosak, és tanúsítsanak kellő szelídséget mindenki iránt. Hiszen egykor mi magunk is balgák, engedetlenek és tévelygők voltunk, mindenféle szenvedély és gyönyör a hatalmában tartott bennünket. Gonoszságunk, irigységünk miatt utálatra méltók voltunk, és gyűlöltük egymást. Mikor azonban üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és ember szeretetét, megmentett minket. Nem azért, mert igazak voltak a tetteink, hanem irgalmasságból, és a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítünk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, és az örök élet reménybeli örököseivé váljunk. Igaz beszéd ez, és kívánom, hogy erről megbizonyosodj. Akik hisznek az Istenben, igyekezzenek a jóban példát adni. Ez válik az embereknek javára és hasznára. Kerüld azonban az oktalan vitát, a nemzetségfákat, a veszekedést, a törvényen való szóharcot, mert ez hiába való és haszontalan. A tévtanítót néhány figyelmeztetés után kerüld, hiszen tudod, hogy az ilyen ember megromlott, bűnben él, és saját magát ítéli el. Ha majd elküldöm Artemászt vagy Tihikuszt, azonnal gyere hozzám Nikopoliszba, mert az a tervem, hogy a telet ott töltöm. Zénászt, a törvénytudót és Apollót lásd el mindennel az útra, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben. Tanulják meg a mieink is, hogy másokkal a kényszerítő szükségben jót tegyenek, különben gyümölcstelenek lesznek. Köszöntenek mindnyájan, akik itt vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. Kegyelem mindnyájatokkal. Szent Pál apostol levele Filemonnak. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus testvér Filemonnak, kedves munkatársunknak, és nővérünknek Appiának, küzdőtársunknak Archippusznak, és a házadban összejövő egész egyháznak. Kegyelem nektek és békesség Istentől, az Atyától, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Hálát adok Istenemnek mindig, amikor imádságomban megemlékezem rólad, s mivel hallom, mekkora hittel és szeretettel vagy Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt. A hitben való közösség legyen benned hatékony mindannak a jónak fölismerésére, amit Krisztusért kaptatok. Nagy örömömre és vigasztalásomra szolgált ugyanis testvér a szereteted, mert a szentek szíve enyhülést talált benne. Ezért, bár Jézus Krisztusban parancsot is adhatnék, hiszen kötelességed megtenni, mégis, a szeretetre hivatkozva inkább kéréssel fordulok hozzád én, az öreg Pál, aki most Krisztusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimusért könyörgök, akinek bilincseimben adtam életet. Egykor haszontalan volt számodra, most pedig számodra is, számomra is hasznos. Úgy küldöm vissza hozzád, mint a saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek. Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jó téteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. Hiszen talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapd. De már nem mint rabszolgát, hanem mint többet, mint szeretett testvért, mert nekem teljesen az, de neked még inkább, test szerint is, az Úrban is. Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem. Ha megkárosított, vagy tartozik valamivel, írd az én terhemre. Én, Pál, saját kezüleg írom, én térítem meg. Nem is beszélek arról, hogy te többel tartozol nekem, saját magaddal. Igen, testvér, szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban, teljesítsd hát szívem vágyát Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked. Tudom, hogy többet is teszel, mint amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem. Remélem ugyanis, hogy imádságotokra ajándékul visszakaptok. Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, és munkatársaim Márk, Arisztarhusz, Démász és Lukács köszöntenek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a lelketekkel. Amen.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Szentgyörgynapi tábort tartottak az európai cserkészek. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia. Átadták Leó pápának a Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz nyelvű kiadásának első példányát május 2-án tudósít a Vatikáni Rádió. A könyv Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjegyeként töltött időszakából való írásait tartalmazza, mely május 4-től kapható az olaszországi könyvesboltokban. A könyvet Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a Szent Atyának. A kötet, melyet jelenleg a világ 30 országában fordítanak, a következő hónapokban több nyelven is megjelenik. Ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja a 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet Pietro Parolin bíboros államtitkár mutatja be Rómában a pápai patrisztikai intézetben május 6-án szerdán délután. Az európai útmutatók és cserkészek a Szentszék által is elismert Nemzetközi Katolikus Cserkész Szövetség tavaszi táborát április 30-a és május 3-a között tartották Gödöllőn, írja a Magyar Kurír. A Szent László király élete témájában szervezett tábor színes programokkal várta résztvevőket, számolt be Jankovics Emília, országos női pedagógiai főbiztos az eseményről. A fiatalok együtt végeztek építési munkákat, ahol megtapasztalhatták ügyességüket és kreativitásukat. Az üzenetátadás során éles helyzetben gyakorolhatták az elsőségnyújtást. A fiatalok őrsükben éltek, maguk gondoskodtak ellátásukról, együtt szervezték napjaikat. Az együtt ünnepelt Szentmise megerősítette a közösséget hitében, és lehetőséget adott az elcsendesedésre és a hálaadásra. A tábor fontos része volt a felkészülés a nyári nagy táborra is, melyet a Lengyel Egyesülettel együtt szerveznek majd. A Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek május 16-án, tudósít az MTI. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen többek között a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok is várják az érdeklődőket 10 órától a Zeneakadémia épülete előtt. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongora művész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter csellóművész és Simon Izabella kamara formációja ad majd koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be, többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A napot Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektorja zárja. A szabadtéri nyílt napon megkezdik az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeki imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázat szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény öröm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz a testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot. Öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet.
1: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr.

0: hallottál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember planátában menne le az Istenség teljessége. Hódolatból a hidömre, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őd, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozata örvendezve az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imád.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztállátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor az Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Mígérten kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmon.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titoktól a boldogság a Szűz Mária Szent Dolvasnak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
5: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bartalis Izabellával, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont menedzserével Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet telefonon, dr. Bartalis Izabellát, egyetemi oktatót és a Székely Dalegylet férfi kórus karnagyát.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Székelyudvarhelyen vagyok. A fő állásom a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpontnak a vezetése, úgyhogy most itt vagyok az intézményünk irodájában.
0: Kezdjük is el az interjút, hogy meséljen arról, kérem, hogy hogyan nőtt fel, milyen volt a gyermekkora, milyen családból származik.
1: Én Felsőháromszékről, Kézi Szentlélekről származom, ott születtem Kézivásárhelyen, és a gyermekkoromat Kézi Szentléleken töltöttem. Kézivásárhely melletti eléggé nagy község, a Perkőhegy lábánál a gyermekkoromat is átszőtte a zene, a hagyományoknak a megélése. Édesapám mellett tanultam énekelni alig 3 évesen. Ő citerázott, én énekeltem. Tehát a kultúra, a kulturális élet, a zene az az életem szerves része volt. Már gyerekkoromban énekeltem a helyi kórusban, a pásztorjátékokban mindig szerepeltem karácsonykor, még a tiltott időszakban is. És szerettem ott élni, szerettem ott felnőni, szeretem a háromszéki embereket, a Kézi Szentléleki falustársaimat. Büszke vagyok arra a Bartalis családra, akik ott vannak Kézi Szentléleken, kujfaragással foglalkoznak mai napig. Nagybátyámék, az ők szüleim már azzal foglalkoztak, gyönyörű szép alkotásokat készítenek mészkőből. Onnan a Perkőhegy lábáról bányásszák ki a nyersanyagot, és azt feldolgozva Erdély minden területén dolgoztak. Különböző ornamentikákat, természetesen ez mellett sírköveket faragnak, de a településen, Felsőháromszéken nagyon sok munkájuk látható. Erre is nagyon büszke vagyok. Anyai ágról pedig a felmenőjeim pedagógusok voltak. Édesanyám felől Nyújtódon született édesanyám, és az ottani felmenőjeim az a családi ág, a Kádár pap család, az, amelyek pedagógusok voltak már az 1800-as években. Nagyon sok pedagógus, kántor tanító volt abban a családban. És talán innen jön a pedagógusi pálya fele vezető elhivatottság, mert nagyon-nagyon szeretek tanítani mai napig. És édesapáméktól jön a szép érzék iránti attitűdöm, azt mondhatom, és a zene iránti elkötelezettségem. Nem volt egyszerű gyermekkorú, már abban az időben nem volt egyszerű megélni a magyarságunkat, de mindig a családban a magyar identitás nagyon erősen jelen volt. Nagyon erősen jelen volt a hit. A Jóisten mindig segítette a családunkat, azt mondhatom. Van egy öcsém, Ernő, akit kimondhatatlanul szeretek. Sokat segített az életemben, nagyon sokat. Minden nehéz pillanatomban velem volt, bármilyen megpróbáltatás volt az életemben, akkor mindig mellettem volt, ugyanúgy, ahogy a szüleim. És hálás vagyok, hogy egy mai napig egy olyan családi kötelék van a családban, mind a két fele, tehát úgy az édesanyai ágon, mint az édesapai ágon, ami erős. És nagyon szép megélni ezt az összetartozást, ezt a családi harmóniát, amit megülhetünk jeles alkalmakkor, mint hogy az idén is az anyukámnak az 50 éves házassági évfordulójukon nagyon meghitt volt, és szeretetteljes. Hálás vagyok a Jóistennek ezért, mert ez a megtartó erő az életemben. Mindig ide nyúlok vissza, hogyha nehézségekkel küzdök, onnan jönnek a jó példák az életemben.
0: Egy kicsit mesélne arról, hogy milyen volt olyan közegben felnőni. Tiltott volt a hit, és a magyarság sem volt egy olyan egyszerűen könnyen megélhető.
1: Arra emlékszem gyerekkoromban, hogy kaptunk egy kedves budapesti családi barátunktól egy kazettát, ami ilyen aranyozott díszítőelem volt, és tudom, hogy azt nagyon mindig el kellett rájtenünk, és volt egy lejátszónk, amit talán azt is tőlük kaptuk annak idején, és tudom, hogy ezt nagyon titokba tudtuk hallgatni, és azon volt a magyar himnusz, a szózat, és még olyan magyar identitást erősítő dalok, amit akkor nem lehetett hallgatni. És az élelemnek a beszerzése is nagyon-nagyon nehéz volt akkor. Mai napig itt él bennem az, amikor a kenyérért sorba kellett állnunk, óriási nagy tömeg volt. Édesanyámig munkába voltak, nekem kellett kivenni a jegyekre a kenyér járulékot, ha mondhatom így. És hogy ez milyen kegyetlen volt, amikor ott egymást hagyon tapottuk a kenyérért, az is nagyon nehéz volt, meg hogy a perkői búcsú, azt mindig megültük augusztus 20-án, és az egy nagyon-nagyon fontos nap volt az életünkben, amikor kimentünk és szentmisén vettünk részt a Szent István napi búcsón. Az egész felső háromszéknek az egy nagyon szép ünnepe volt, és annak ellenére, hogy tiltás volt, mi azt mindig megültük, mindig ott voltunk a szüleimmel, és a család, az egész családdal. Ezek olyan meghitt pillanatok voltak, amit nagyon-nagyon értékeltünk. Tudom azt is, hogy amikor édesapám még készültek egy fesztiválra, a Citera zenekarral, akkor nagyon cenzurázták, hogy milyen műveket játszhatnak, de emlékszem viszont, hogy amikor otthon nálunk a próbák zajlottak, akkor el tudtak játszani mindent. Otthon halkan volt, amit halkan, és azt tudom, hogy a himnuszt azt nagyon halkan énekeltük, nagyon halkan kellett megtanulnunk nekünk a himnuszt, mert azt nem szabadott énekelni.
0: Ugye ebben az időszakban nagyon sokan Magyarországra jöttek, vagy hát aki tudott, hogy önök kitartottak és ott maradtak Erdélyben?
1: Az őszintesség az, hogy mi nagyon lokálpatrióták vagyunk, ha mondhatom ezt a családunk. Lett volna alkalmunk úgymond elmenni az országból, de nem tettük. A változást követően közvetlen a 90-ben édesapámnak volt egy munkája kint a Bécsbe, a Szent Istvánon templomban, kőfaragási restaurálási munka, és akkor felajánlották neki, hogy költözzön ki, segítenek, hogy a családja is kijusson, de azt mondja édesapám, hogy nem. Ő nem, ő csak itthon tud élni. Úgyhogy hazajött, és mi is itthon voltunk természetesen, és azt követően nekem is az első iskolám az kint volt Békés Csabán. Végeztem a tanítóképző zenetanári főiskolát, de nem tudtam kint maradni. Tehát, hogy haza kellett jönnöm. Úgy éreztem, hogy nekem itt van dolgom, itt van hivatásom, fontos a családom, nem szívesen lennék távol. Nekem bőven elég az a 120 kilométer távolság a szüleimtől, a családomtól, úgyhogy ennél többet nem szeretnék. És milyenek vagyunk. A családból nagyon kevesen vannak, akik kiköltöztek külföldre. Édesapámnak egy testvére van, aki Németországban lakik, de ő is azért, mert a feleségének az ikertestvére kint lakott, és egyszerűen annyira szimbiózisban léteztek, hogy nagyon nehéz volt nekük külön élni, úgyhogy ezért bátyám költözött Németországba, és édesapámnak még egy testvére él Magyarországon, de mindannyian gyakran jönnek haza, főleg most nyugdíjas éveikre. Németországból a bátyám is van, hogy 2-3-4 hónapot töltenek itthon, tehát hogy ilyen itthon maradósak vagyunk, nem akarunk elmenni.
0: Ez nagyon szép, és nagyon jó hallani ezt a hűséget és kitartást, és a lokálpatriotizmust. Most egy kicsit térjünk vissza a zenéhez. Ugye mondta, hogy már 3 évesen az édesapja citerázott, és mellette volt, és énekelt. Hogyan alakult ez a zenei pályafutás egy kicsit jobban kibontva?
1: Természetesen a népdalok világában nőttem fel, így a édesapámnak köszönhetően, és volt egy nagyon jó zenetanár ott abban az időben Kézi Szentléleken, Pálgecse Mihály tanár úr, ő volt a Citera karnak is a vezetője, és tőle sok szép népdalt tanultunk még akkor is abban a tiltott időben, zárt osztálytermek mögött úgymond, azért sok szép népdalt tanított nekünk a tanár úr, és már akkor kezdtem járni népdalversenyekre, balettezni jártam, harmadik, negyedik osztályban, ötödik osztálytól már zongorán tanultam játszani, Kézivásárhelyen. Ott annyira megszerettem a zenét, a zenei világot, és annyira úgy éreztem, hogy ez az én utam, hogy már nyolcadik osztályt Sefisztenyőgyön a zeneiskolában kezdtem, és egészen 12-ig ott végeztem a zenei tanulmányaimat. Nagyon-nagyon szerettem azt az iskolát, akkor indult, mi voltunk a második generáció a zeneliceumban. Nagyon jó tanáraink voltak, Keresi tanár úr volt az igazgató, a kedves felesége volt a zeneelmélet tanárnőnk, eszméletlen jó kórus tanárunk volt, Sipos Zoltán tanár úr. Tehát tényleg szerencsések voltunk, mert olyan szakemberektől tanulhattunk, akik nem csak szakmailag, hanem emberileg is példaértéket jelentettek számomra. És tovább a pedagógusi pályámba is. Azt követően 12. osztályban én operaénekestő szerettem volna lenni, de 12. osztályban egy olyan erőteljes hangszárgyulladást kaptam, hogy sajnos erről az álomról le kellett mondanom, és akkor adódott lehetőség arra, hogy egy pár hónapot helyettesíthettem egy tanítóbácsit, akinek egészségügyi problémái voltak, és akkor kóstoltam meg tulajdonképpen a pedagógiai pályának az ízét. És akkor döntöttem el, hogy akkor rendben énekesnő nem lehetek, de attól még zenét taníthatok, meg taníthatok. És azt követően mentem el Békés Csabára. A Tessedik Sámuel főiskolán végeztem el a tanítóképző zenetanárit. Első években kint voltam Magyarországon, kint tanultam. Azt követően, hogy elég sok sérelem ért ez az őszintesség abban az időben, mert kevesen voltunk kint erdélyiek, kint tanulni. Egyedül voltam a bentlakásban hétvégén, és nem kaptam karácsonyi pénzt, mert román vagyok, nem kaptam kollégiumi pótlékot, mert román vagyok, és ezek, meg volt egy olyan tanárom, aki azt mondta, hogy nagyon szép ízesen beszélek, tehát meg kell tanuljak én, ha ott akarom elvégezni a főiskolát, a rendes magyar nyelvet, és ezek annyira bántották a lelkemet, meg annyira nagy volt a családom iránti hiány, hogy kórházba is kerültem, tehát ott kint Békés Csabán, és akkor döntöttem el, hogy távoktatáson fejezem be, és hazajöttem, távoktatáson fejeztem be a képzést. Úgyhogy így alakult, hogy a zenei pályám, de végig ott volt, részese voltam, amikor kikerültem zenetanárként, ahogy elvégeztem a főiskolát, akkor énekzenét kezdtem tanítani, tehát már amíg végeztem a főiskolát helyettes tanárként, már zenetanárként dolgoztam a Petőfi Sándor általános iskolában, Kézivásárhelyen, ott már gyerekkórusom működött, tehát nagyon fiatalon, már 21 évesen már zenetanárként dolgoztam, és nagyon-nagyon szerettem a zenevilágába bevezetni a kisdiákokat. Kórusommal is nagyon szép teljesítményeket értünk el a gyerekkórusommal. Azt követően átkerültem a Bot Péter tanítóképzőbe, zenetanárként dolgoztam. Ott egy lánykórusom volt, zseniálisan szólt ez a kórus. Nagyon szerettem velük dolgozni, és a másik kedvenc része a pedagógiai, zenepedagógiai pályafutásomnak, hogy ott pedagógiai gyakorlatot is vezethettem a tanítóképzős diákoknak, és az egy sikár volt az életemben, mondhatom ezt, mert így 20 év távlatában is, amikor találkozok volt diákokkal, akkor még emlékeznek azokra a zenepedagógiai módszerekre, amiket tőlem tanulhattak. Folyamatosan jártam képzésre Magyarországon, zenepedagógiai képzésekre, és az nagyon, de nagyon segítette a munkámat. Tehát azt már láttam a főiskolai éveim alatt, hogy a zenepedagógia színvonala effektív, mondhatjuk azt Magyarországon, sokkal, de sokkal magasabb képzésben részesültek az ottani zenetanárok, úgyhogy onnan folyamatosan hoztam haza a különböző módszereket, és építettem be az itteni pedagógiai gyakorlatomba. Azt adtam át én akkor az akkori tanítóképzősöknek, és nagyon hálásak voltak, és mai napig azt mondják, hogy ha egy vizsgatanításuk van, akkor biztos, hogy zenét választják, mert azt megtanulták annak idején rendesen, hogy hogyan kell egy zeneórát felépíteni. Tulajdonképpen így kerültem a zenei pályára, ez az út vezetett a zenei pályára, és hogyha valaki belekóstol ebbe a világba, akkor ezt nem is lehet elengedni. Tehát azóta folyamatosan kórusvezetéssel foglalkozom, zenét tanítok, bennem van, hogy ezt át kell adni, meg az általános pedagógiai ismereteket is természetesen.
0: Tehát akkor egy forradalmi személyiség volt tulajdonképpen Erdélyben, az ön személyében, mert vitte haza a tudást Magyarországról. Igen. Fordult-e az élete mindeközben így magánéletileg, vagy volt-e esetleg olyan időszak, amikor a zenét illetően egy kicsit ilyen mélypont, vagy nehezebb időszak jött?
1: A zenét illetően mélypont, nehezebb időszak, hát az volt, amikor a hangszárgyulladás következtében nem tudtam az énekesi pályán maradni, az egy óriási törés volt, nagyon nehezen dolgoztam föl, de hála jó Istennek, hogy megmutatta a másik utat, a pedagógiai útvonalat, amiben azt tudott kiteljesedni, hogy igen, zenét át kell adnia a fiatal nemzedéknek, hogy értsék meg abba a szépséget, hogy tudjam átadni azt, hogy igen, a zene segítségével egy mankót kapnak egy életen át, ami átsegítheti a nehezebb pillanatokba. Zenehallgatási anyagokon keresztül, különböző zenei játékokon keresztül tudtam rávezetni a fiatalokat arra, hogy mennyi segítség rejlik a zenében, mennyire tudják magukat pszichikailag frissen tartani a zene segítségével, és egészségesnek tartani a zene segítségével. Magánélet terén pedig az volt egy óriási nagy váltás, amikor kézivásárhely tanítóképzős gyönyörű éveimet követően férhez jöttem Márifalvára, és akkor ott munkahelyet kellett, hogy váltsak. Az egy óriási törés volt az életemben. 2006-ban született meg a lányom, de ahogy betöltött a lányom, talán még egy évet töltött be a lányom, de már akkor kezdtem a betlehemest tanítani, Márifalván kezdtem foglalkozni a kórussal, kórust alapítottam Márifalván, tehát szólistákat vittem népdalversenyre, ahol országos eredményeket értünk el, Furuja csoportom volt, több szólamra játszottunk Furuján, úgyhogy itt rengeteget léptünk fel velük is. Tehát ott Márifalván egy aktív zenei életet, ki merre mondani azt, hogy építettem föl, és mai napig szép emlékeim vannak ezekkel az évekkel kapcsolatosan. 12 évig vezettem az ottani vegyes kórust, Konspirito nevet adtuk annó neki. Tényleg a kórustagokat ott kezdtem, hogy Pálkata Péter Kánont tanítottam nekük, mert egyszerűen annyira nem énekeltek addig még több szólamra, és 12 év után már Verdit tudtunk énekelni szólistával, kisebb hangszercsoportos kísérettel és 4 szólamra. Tehát, hogy kemény munka volt benne, de viszont szép eredményeket értünk el azzal a kórussal is. A házasságomból 3 gyönyörű gyermekem van, amiért nagyon, de nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Van egy 20 éves lányom, aki most jelenleg a Gyögyedém Akadémia hegedű szakán első éves hallgató. Nagyon szépen játszik, nagyon szereti a hegedűt, nagyon szereti a zenét. Már gyerekkorában ez egyértelműen mutatkozott, hogy zene iránt különleges érzékenysége van, nagyon szereti, nagyon érdekelt a zene, úgyhogy ő már első osztályos korától intenzíven zeneiskolába járt. Ugyanúgy zeneiskolában van a fiam, aki már 14 és fél éves, mindjárt 15, ő jelenleg is a Paló Imre zeneiskolában jár itt Székelyudvarhelyen, zongorán tanul játszani. A kislányom, ő a tanulmányait az elemi oktatásban, a zeneiskolában kezdte, viszont nem igazán szeretett gyakorolni, ő inkább a mozgásművészetek fele érdeklődik, ő kortárs balettezik nagyon-nagyon szépen, tehát neki is ott van a művészetek az életében, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Sajnos 2018-ban úgy alakult az életem, hogy elváltunk, és azóta egyedül nevelem a három gyönyörű gyermekemet, akik rettentően szófogadóak, mindent meg tudunk beszélni, harmonikus kapcsolat van köztünk is. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy három ilyen gyönyörű gyermekkel áldott meg.
0: Hát ezt elhiszem. Igazából arra gondolok mindig, hogy a zene és a mozgás az nagyon nagy önfegyelmet alakít ki az emberben, tehát a gyakorlás, a kitartás, és hogy mind nagyon jó nevelési eszközök. Arra kérném, hogy meséljen egy kicsit a Hargita megyei hagyományőrzési forrás központban végzett munkájáról, hogy mit jelent ez az ön számára, mik a célkitűzései, a tervei?
1: Hát véletlenszerűen kerültem ide 18-ba, mondhatom azt, mert addig csak is pedagógusi pályában gondolkodtam, és sajnos, hogy az akkori igazgatóm egyszerűen nem biztosított teret annak, hogy tovább tanulhassak, tehát hogy elvégezhessem a doktori tanulmányaimat. Ezért tulajdonképpen itt volt egy meghirdetett állás a forrásközpont vezetésére, és úgy kerültem tulajdonképpen ide. Bíró Barna Botond akkor alelnök volt, most elnöki tisztséget tölt be itt Hargita megyébe, és ő elhivatott a kultúra irányába. És érzi annak a fontosságát, hogy a kultúránk az a megtartó erőnk, az a magyar nemzeti identitásunknak a megtartó ereje. És tényleg neki köszönhetjük azt, hogy ezt a tevékenységet a forrásközpontnál el tudjuk végezni. Olyan jellegű tevékenységeink vannak, ami természetesen, ahogy a nevünkben is van, néphagyományainkhoz köthető tevékenységek. Ezeknek a dokumentálása is hozzánk tartozik, valamint különböző kulturális rendezvényeknek a szervezése. Nagyon jó kollégáim vannak, ez nem egy egyszemélyes munka, és hangsúlyozom, hogy itt az intézménynél mindenki szívvel, lélekkel végzi ezt a küldetést, ezt a hivatást, már én ezt mondom, hogy hivatás, és jó látni azt, hogy mindegyik kollégám hivatásként éli meg.
0: Kedves Izabella, sajnos lejárt az adásidőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy mesélt az életéről, mesélt a tevékenységeiről, és minden jót kívánok a Mária Rádió nevében.
1: Hálás szívvel köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam az életemből egy kis részt, vagy amennyit sikerült ebbe a pár percbe. És én azt tudom kívánni a hallgatóságnak, hogy az életemben nekem is a megtartó erő a hitem volt, és az az érzés, hogy tudtam, hogy a Jóisten mindig velem van és segít. És mindenkit arra bátorítok tiszta szívvel, hogy soha semmilyen körülmények között ne veszítse el a hitét, bízzon abban, hogy a Jóisten fogja a kezét és vezeti. És legyen hálás érte. Ez nagyon fontos.
0: Így legyen. Köszönjük szépen. Dr. Bartalis Izabellával, a Hargita megyei Hagyományőrzési Forrásközpont menedzserével Tóth Enikő beszélgetett.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják, a mikrofonnál Farkasi Baja Mária, szerkesztő műsorvezető. Mai témánk az istenképre milyen hatást gyakorol a veszteség, hogyan változik, miközben a gyász folyamatában halad valaki. Beszélgető társam, vendégem Kovács Ilona, 4 unokás nagymama. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad, Ilia, meghívást. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen ezt a megtiszteltetést, hogy ma itt tudunk beszélgetni Ibolyával ebben a műsorban.
0: Annyit hagy áruljak el a hallgatóinknak, hogy mi ebben a vonatkozásban úgy kerültünk kapcsolatba, hogy két nagyon nehéz fiatal veszteség érte a családot, ahol mondhatni, hogy éppen a virágzásnak indult élet szakadt meg tragikus módon. És bizony, úgy gondolom, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, az egy nagyon-nagyon megpróbáló helyzet, hisz váratlanul ér, ugye, derültékből villámcsapás, és ez nagyon-nagyon megrázza a mindenkit. Nincs olyan erős ember személyiség, hívő, akinél ez ne okozna egy hitbeli földrengést is. Nálad ez hogyan volt?
1: Amikor fölhívtál engem telefonon, és jelezted, hogy mi lesz a mai műsornak a témája, akkor természetesen elgondolkodtam rajta, hogy ez én nálam hogyan is történt, mert ez most már egy 4-5 éves történés, és az alatt azért én egy nagyon hosszú utat jártam be, és az, ami miatt el kellett gondolkodni, illetve egy kicsit vissza kellett menni az időben, az az volt, hogy egészen az elejétől pontosan föl tudjam térképezni, hogy mit éltem át, mi történt, hogyan is változtak az érzéseim és a gondolataim ez alatt az idő alatt, mert természetesen teljesen más, ami most van bennem, és más az, amikor ezek a tragédiák megtörténtek az életemben. A legeleje az nyilván a sok hatás volt, tehát hogy fogalmam sem volt arról, hogy mit is tegyek, hogyan próbáljak túlélni, és hogyan segítsem a környezetemet a túlélésben. Az első természetesen, ami eszembe jutott, hogy ki az, akinek a segítségével én túl fogok tudni itt élni. És hívő keresztény emberként természetesen az Isten volt az, akire elsőként gondoltam, hogy ezt én nélkülem fogom tudni. Semmilyen szinten, sem magamat rendbe tenni, sem a környezetemet nem fogom tudni segíteni abban, hogy túléljék az elkövetkezendő napokat. Ugyanis azt gondolom, hogy a saját magam kínja, keserve, bánata, gyásza mellett ott voltak olyan emberek a környezetemben, akik tőlem sokkal sérülékenyebb és sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben voltak. Először is idős emberek, akiknek ez a gyász eset, ez még nehezebben, még nehezebb volt a feldolgozás számukra. Az egyik lányom kismama volt éppen, tehát várandós volt, a másik pedig az esküvőjére készült. Tehát mindenki olyan helyzetben volt, és olyan letaglózó volt ez az esemény, illetve gyakorlatilag sajnos kettő gyors egymás utánban, hogy elsősorban azon gondolkodtam, hogy őket hogyan fogom tudni támogatni, hogy ne roppanjanak össze abban az élethelyzetben, amiben éppen voltak. Nehéz volt saját magamat is támogatni, és pluszban még ő melléjük is melléjük állni. És azt gondolom, hogy a felső segítség nélkül ezt nem hiszem, hogy ezt meg tudtam volna ugrani ezt a feladatot.
0: Nagyon szép, amit mondasz, és úgy gondolom, hogy ugye nagyon különböző forrásokból eljut hozzánk az információ, tudás, hogy a szolgáló szeretet az mennyire megkapja az Istentől való támogatottságot, és ha valóban ezt a női hivatást akarjuk fölvállalni, hogy itt most érzelmileg én vagyok az, aki támasz lehet. Tehát rendben van, én is támaszra szorulok, de pontosan ebben a támaszra szorultságomban, mivel amit mondtál, hogy nagyon gyorsan tudatosul, hogy erre saját erőből egész biztos, hogy képtelen vagyok. De ugye nem magamat helyezem előtérbe, és akkor itt egész biztos, hogy bejön a szűzanya jelenléte, segítő jelenléte is, és bejön Jézusnak a segítő jelenléte is, hogy ja, ha te szeretettel akarod szolgálni, támogatni a környezetedet, hogy ők lehetőleg minél kevesebbet sérüljenek ebben. És itt én azt találom csodálatosnak, ugye, hogy hirtelen egy ilyen helyzetben meghívást kapunk arra, hogy mindenkinek az anyukája legyek. Annak is, aki már idős és kiszolgáltatott, és mindazoknak is, akikről

0: hogy amikor az ember így nagyon hirtelen, nagyon váratlanul padlóra kerül, akkor szerintem sem önmagától, sem a környezetétől nagyon nagy ilyen megvilágosodás nem várható el, ilyen rögtön megvan kéznél a megoldás, és én ezen majd így leszek túl, és majd így ezt csinálom, és akkor hú, majd tudom én, fél év múlva én már majd úgy tudok erre visszanézni, mint egy... Erről szó nincsen. Legalábbis nyilván én a saját megtapasztalásomat tudom elmondani. Én oda...
1: Bocsáss meg, hogy megszakítalak. Igen. Nem. Ez így a helyén való. Tehát ugye, amit ki is fejeztél, hogy ugye a mélygyásznak az első állomása a sokkos állapot, ami beszűkíti a tudatosságunkat. És utána pedig jön egy nagyon-nagyon erőteljes érzelmi kavarodottság, és jön egy olyan, kicsit kísértésnek is mondanám, hogy bezárkózzak, hogy semmit sem akarok, nem bírok el semmit. Nem. És aztán pont úgy, mint ahogy a Szentírásban, ugye az a fiú, aki nemet mond, aztán mégis kimegy a szőlőbe, hogy ez tud történni egy szerető család körében. Hogy ugyan nemet mondanék, az agyam ezerrel nemet mondana és megpróbálna önvédeni, de a szeretet ezt fölülírja. De az, hogy össze vagyok zavarodva, és jön mindenféle mély érzés, ugye ezért szoktam én a mély gyászt a lélek nagy takarítójának nevezni, mert mindent fölkavar bennünk. Amit addig megpróbáltunk valahol eltitkolni, lefedni, zárva tartani, na az most jön minden. Tehát az, hogy te ezt így megélhetted, az pontosan így volt jó hosszú távon, úgy gondolom, csak persze akkor ez még borzasztó kínokat okoz.
0: Ez így van, és annyira az alapoknál kellett kezdeni, hogy emlékszem, hogy tehát amellett, hogy nyilván az ember ellátja a napi feladatát, tehát reggel föl kell, megfőzi az ebédet, bemegy dolgozni, ellátja az idős édesanyját, stb. Ezek alap dolgok, ez a robotpilóta, ezt csinálni kell, mese nincsen. De ugyanakkor arra voltam képes, amikor egyedül maradtam, hogy leültem a földre, és a lelkivezető tanácsára próbáltam olyan imákat mondani, amit úgy éreztem, hogy erős ima. Lehet, hogy ez így kicsit olyan megmosolyogtató, de nekem akkor tényleg erre volt szükségem, a Most segíts meg Máriára és a Szent Mihály Arkangyalra. És ezt folyamatosan ezt mondtam, és ez nekem akkor rettentő nagy segítség volt, mert tényleg azt éreztem, hogy erőt adnak. És a túlélni az egyik percről a másikatban segítettek. És aztán jött a következő,
1: hogy... Így van, itt most megint, igen, bocsáss meg, megállítalak, mert valóban méghozzá annyira ezeknek az erős imáknak van itt jelentősége, illetve annak, hogy merjem bevállalni a gyengeségemet, hogy emlékszem, hogy ilyen nagyon nehéz helyzetben nekem még azt is javasolta, talán nemeseden atya, hogy feküdjek le a földre kitárt karokkal, és kitárt karokkal a földön zokogjak. És engedjem meg, hogy úgy mondjam ezeket az erős imákat, mert igenis, ahogy az előbb mondtam, a kísértés, hogy bezárkózzak, hogy önző legyek, hogy a saját életemet féltsem, az a gyásznál folyamatosan ott van. Ott van még egy másik, még hatalmasabb kísértés, amivel a halál ösztön tápláljuk, én ebbe bele fogok halni, én ezt nem fogom túlélni. Csináld minél gyorsabban, Istenem, mert én ezt nem bírom. És ugye ott van, hogyha ott van velem az égi édesanyám, aki még soha senkit sem hagyott magára, és igazán

0: Ezeknek az érzelmeknek a hétfájdalmú szűzanya nagyon is ismerője. Tehát megint csak olyan segítő jelenlétet tud számunkra biztosítani, ami hiszem, hogy életre szóló tapasztalás.
1: Igen, ez is nagyon lényeges, és azt gondolom, hogyha veszem tovább a listát, hogy mik voltak azok a dolgok, amik nekem segítséget nyújtottak, és nagyon sokat segítettek, természetesen a család, akikkel össze kell kapaszkodni. Tehát az ember egyedül is gyászol folyamatosan, tehát a gyászfilm az folyamatosan megy a fejébe mindenkinek, aki gyászol. Amellett, hogy teszi a hétköznapi tennivalóit, azért mindig ott van az agyába az őt ért veszteség, és az ez iránt ért, vagy emiatt érzett fájdalom. És nagyon fontos az, hogy tehát ha valamikor, akkor a családnak ilyenkor össze kell tartani, és össze kell jönni, és beszélni, és mindenki beszélje ki magából azokat a dolgokat, amiket érez. Ez természetesen úgy, ahogy ezt tudjuk, a haragtól kezdve a elkeseredés és a tagadás, hogy de hát ez velünk nem is történt, meg például nagyon sokat álmodtam azt, hogy de hát ez nem is történt, meg ezt csak álmodtam. És amikor fölébred az ember, akkor rájön, hogy ez nem álmodott. Tehát ezek a stációk, ezek mind megvoltak. És egy nagyon-nagyon lényeges dolog még, amit ide szeretnék hozni, hogy aki, tudom, hogy nem vagyunk egyformák, de aki úgy érzi, hogy nyitott a külső segítség felé, tehát amikor nem csak a Jóistennel kettesben, nem csak a családtagokkal, barátokkal, olyanokkal, akik támaszt tudnak nyújtani, olyanokkal ül le és beszélget, de nyugodtan hívjon külső segítséget, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat segít. Máshogy. Máshogy, mint az Istennel való kapcsolatom mélyítése, máshogy, mint a családommal való beszélgetés, de egy olyan pszichológus, aki ennek az értője, tudója és szakterülete, én azt gondolom, hogy ez is nagyon lényeges, a gyászfeldolgozás az elképesztően sokat tud segíteni, és most már így 4-5 év távlatából visszatekintve azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak akkor, amikor a mély gyász kezdeti időszakában vagyunk, hanem a későbbiek során is megmutatkozik ennek az áldásos hatása, mert én nekem, és gondolom, hogy ezzel más is így van, voltak visszaeséses periódusaim.
0: Hogyne.
1: Amikor már azt hittem, hogy én most már egészen jól vagyok, aztán kiderült, hogy a fenéket egyáltalán nem vagyok én annyira jól, akkor vissza tudtam nyúlni ezekhez a kapaszkodókhoz. Amit akkor kaptam, amikor azok az alkalmak voltak, amikor a pszichológusommal tudtam beszélni, ezekről a dolgokhoz szerintem ne kerülgessük a forró tálkását, te voltál az ibolyát. Tehát, hogy amikor a Zibolyával beszélgettem, az nem csak akkor volt jó, hanem utána később nagyon sok minden újból előjött, sőt, amikor a mégyász csoportban tehát egy csoport beszélgetés keretében voltunk, és én ott jegyzeteket is készítettem, én többször visszanyúltam ezekhez a jegyzetekhez. Tehát amikor rosszul voltam, testileg, lelkileg rosszul éreztem magam, akkor ezek nagyon-nagyon fontos kapaszkodók voltak.
0: Hogyne, hisz egyrészt, ugye a veszteség az mindig úgy, mint minden más érzelem, hagyma szerkezettel épül föl bennünk, és hordozzuk. És nagyon sokszor sokan megijednek, mert egy legapróbb veszteség, akár egy tárgyvesztés, akár egy örömteli dolog, hogy férjhez megy a gyermekem, vagy akár, hogy a gyermekemmel szakít valaki, szóval, hogy ezek mind újra megérinték ezt az egészet, ami bennem még veszteségként rendezetlenül van. Még úgymond nem teremte meg azt a gyümölcsét, hogy én tudnám értékként látni, hogy igen, ez már mind nekem szeretett támasz, már tudom, mert ugye a végállomás ez lesz, hogy tudom és megtapasztalom, hogy akit ennyire szeretek, neki útja van Istenhez, talán már azt is megtapasztalom, hogy ott is van, de talán tudok tenni azért, hogy oda jusson. Szóval, hogy ezek mind-mind újra érintődnek, meg szoktam osztani, hogy édesanyám elvesztését követően még 22 évvel is nagyon komoly veszteségfeldolgozást volt szükséges újra végeznem, és még jobb lett a már ugye nem ilyen értelemben a hétköznapokban élt, de mégis a hétköznapokban élt szeretett kapcsolatom vele, mint amilyen a valóságban valaha is tudott lenni. Mert újra meg újra megérintik minden. És megérintheti az öröm is, amikor benned följön egy-egy olyan emlék, akár csak egy illat hatására. Ahol azt mondod, hogy hú, milyen jó volt, amikor én. Ilyen illat volt, amikor sétáltunk, vagy amikor jártunk valamerre. És ezek mind-mind-mind újra, mint egy lehetőségek arra, hogy valóban olyan a mélyben úgy tisztuljunk és erősödjünk, hogy tényleg az maradhasson meg bennünk, ami érték, ami időtálló érték. Tehát ez így van jól, hogy mi így vagyunk megalkotva, és egész biztos, hogy ez egészen életed végéig el fog kísérni, mert mindig lesz valami analóg történés, ami visszacsatol egészen oda.
1: Igen, ez nagyon érdekes. Az jutott még eszembe egyébként, ami talán így a hallgatók számára is érdekes lehet, hogy amikor ezek a tragédiák a mi családunk életében megtörténtek, akkor többen, akik tudták, hogy én gyakorló katolikus és keresztény ember vagyok, megkérdezték, hogy ezek után hogy tudok én az Istenre nézni, hogy két ilyen fontos embert elvett tőlem. Ez most szó szerint így hangzott el, tehát ezt igen, én is így mondom. És azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy ez én bennem nem fogalmazódott így meg soha, hogy miért vette el az Isten tőlem ezeket a szeretteimet. Ezt én valahogy mindig úgy gondoltam, akkor is, amikor megtörténtek a tragédiák, és azóta is úgy gondolok rá, hogy ez az én életemnek egy olyan próbatétele volt, ami valószínűleg benne volt a teremtés tervébe, vagy az én velem, vagy az Istennek a velem való tervébe mindig is. Tehát ennek meg kellett történnie. Itt az, hogy ez megtörtént, ez természetesen nekünk rettenetes tragédia. De azt is gondolom, hogy amit az előbb mondtál, hogy a fiúk ott vannak, ahol az ő legjobb helyük van most. Én tényleg őszintén hiszem, hogy ő Istennél. És azt is őszintén hiszem, hogy fogok velük találkozni. És azt is hiszem, amit az atya, aki temette őket, azt mondta a temetési beszédben, hogy most egy időre elbúcsúzunk a testvérünktől. És én tényleg úgy gondolom, egy időre búcsúztunk csak el tőle. És amit a legnagyobb adománynak tartok, és amit az a legnagyobb örömnek az Isten hitembe, hogy ezt én tényleg komolyan tudom hinni. És ez rettenetesen nagy erőt ad nekem. Soha nem gondoltam úgy az Istenre, hogy elvette tőlem ezeket az embereket, vagy ezeket a fontos személyeket, mert én úgy gondolom, hogy ezt nem ő vette el tőlem, hanem egyszerűen ez így megtörtént. Ami a fontos és lényeges, hogy be tudjam járni a pályát, és a feladatomat teljesítsem, amit Isten bízott rám, ugye, ahogy a gitáros énekben igen, is van. Tehát, hogy nekem a feladatom az volt, hogy ebben a helyzetben, úgy, ahogy mondtad is, a szeretteimet támogatni tudjam, hogy megerősödjek az Isten hitemben, és a hiányukkal úgy tudjak együtt élni, hogy biztos vagyok benne, hogy fogunk találkozni, és együtt leszünk majd, egyszer be fog következni valamikor természetesen. Ez nem azt jelenti, hogy nem fáj most is, mert fáj.
0: Hogyne. Most miközben hallgattalak, az fogalmazódott meg bennem, Ili, hogy minden bizonnyal akkor a te Isten képed egy szerető, odafigyelő, gondviselő Isten kép, és ha ez van bennünk, akkor sokkal könnyebb elfogadni, akkor tudjuk azt mondani, hogy De hisz én nem látom az egészet. Én csak apró részleteket látok, és sokszor bizony azt is, ahogy Pál mondja, homályosan. Igen. Úgyhogy ezt elfogadni, ez egészen más, mert, és nem tudom, hogy volt-e a családodban olyan, akiben esetleg büntető Isten kép érintődött a veszteség kapcsán, mert nekik nagyon-nagyon nehéz dolguk van, hisz ott elindul az az ördögkör, amiben haragszom az Istenre, de természetesen, ha az Istenre haragszom, az egy hatalmas bűntudat termelő, és akkor haragszom önmagamra, és hibáztatom az Istent, és hibáztatom önmagamat, és egyre mélyebbre ásom magam az úgymond értelmetlen szenvedésben, és nagyon eltávolodhatok az Istentől, mert ugye gyakran halljuk, én is gyakran hallom, ha ezt megengedte Isten, akkor nincs Isten.
1: Igen. Ha igazán szeretne bennünket az Isten, ezt nem engedte volna meg. Igen, igen, ez valóban gyakran előfordul, vagy tehát gyakran lehet hallani. Én azt gondolom, hogy amikor, mert azt nem merem kijelenteni, hogy soha, de soha nem kísértett meg ez a gondolat, mert ez nem lenne igaz, de olyankor nekem mindig az jut eszembe, hogy az Isten tervét hogyan is tudnám én megérteni, és teljes mértékig átlátni, és világosan látni, amikor odáig nem tudok eljutni, hogy mit jelent az, hogy végtelen tér, és végtelen idő, mert hogy csak meghatározott időben tólig tudok gondolkodni, és térben is ugyanígy tólig tudok gondolkodni. Tehát ha idáig nem tudok eljutni, ami azért egy eléggé alapvetés, legyünk őszinték, a végtelen tér és a végtelen idő, és ezt sem tudom fölfogni, akkor hogy tudnám azt fölfogni, hogy ami velünk történik, annak mindig mi az értelme, és az Istennek ezzel pontosan mi a szándéka és a terve. Azt gondolom, hogy egy kicsit az embernek jót tenne, hogyha nem tartaná magát annyira mindenhatónak, mint amennyire tartja, és nem próbálná az Isten számon kérni bizonyos dolgokban, mert hogy bizonyos fajta alázat és bizonyos fajta szerítség, mint teremtmény, az nem ártana nekünk, és akkor mondjuk nem tennénk föl lehet ilyen kérdéseket. Nagyon sok mindent tud az ember, és sok mindent nem tud, és ezzel szembesülni kell. És ha ezt az ember megérti, egy kicsit könnyebb lesz elfogadni a nagyon nehéz történéseket is, én azt gondolom.
0: Hogyne, illetve ugye akkor megnyílik arra, és szeretném, hogyha volt ilyen tapasztalatod, akkor megosztanád, amikor a legnehezebb helyzetekben érzelmi viharok közepette így leültél, és odaadtad neki magad, és elkezdtél imádkozni, hogy akkor mi is történt.
1: Ez meg ugye a teljes ráhagyatkozás. Tehát valahogy tényleg olyan, az előbb említetted is így az atya. Tehát, hogy amikor az ember visszaemlékszik arra, amikor kicsi volt, és ugye a szüleivel kapcsolatosan teljes végtelen bizalommal és biztonságban is érezte magát, és az nagyon-nagyon jó volt. Aztán később felnőtté vált, és jöttek a bizonytalanság. Én azt gondolom, hogy amikor az Istenre gondolok, akkor ez a végtelen ráhagyatkozás, ez én bennem valahogy hogy nagyon ösztönszerűen jön.
0: Mert hogy ilyen apa kapcsolatod volt, tehát ezt azért tegyük hozzá, és nagyon örülök, hogy nem én hoztam be, hanem belőled kívánkozott ki, hogy bizony-bizony ez egy tény, hogy az, hogy vajon kisgyermekként mennyire tudtam rábízni magam az édesapámra, abszolút meghatározója annak, hogy nekem később vajon milyen atyaképem lesz. Hogyan gondolkozok, hogyan érzek én a mindenható atyával kapcsolatban.
1: És ez nagyon sokszor megmutatkozik. Most hozok néhány példát, tudom, van közöttem is, ami szinte teljesen lényegtelen, de nekem akkor abban az élethelyzetben nagyon is lényeges volt. Amikor államvizsgára készültem, és az egyik államvizsgatárgyunk a járványtan volt megtanulhatatlan. Tehát aki tanult már járványtant, az tudja, hogy ez szerintem nem lehet megtanulni, de az embernek el kell menni vizsgázni. És akkor az utolsó este, amikor rájöttem, hogy na most már egészen biztos este 9 órakor, most már egészen biztos, hogy nem tudtam megtanulni a holnapi vizsgára járványtan, akkor egyszer csak jött egy ilyen, hogy na de hát ott lesz felem az Úr. Amit tudok, tudok, a többit meg ő hozzáteszi, és így is történt, és így sikerült átmenni. Vagy például műtétek előtt, nekem sokféle műtétem volt, és minden műtét előtt ezt éreztem, hogy itt most már én úgysem tudok mit tenni a saját sorsom javítására, viszont az Úr igen, és rábízom magam. Ha ő úgy gondolja, hogy én ebből a műtétből nem fogok fölébredni, akkor az az ő döntése, és én ezt elfogadom. De ha igen, hát akkor annak mondjuk esetleg még tudnék örülni, és ezért imádkozom is. Tehát azt gondolom, és ez végtelen nyugalommal töltött el mindig, hogy úgyis ott vagyok a tenyerén, és amit ő elhatározott nekem, az nekem majd az jó lesz. És ez biztos, hogy ahogy mondod, hogy ez az ős bizalom, az ős gyermeki bizalom, ahogy én tudtam bízni és hinni a szüleimbe, nekem ezért könnyű az Istenbe is bíznom, mert tudom, hogy mi az, amikor az emberre tényleg figyelnek, vigyáznak, és a legjobbat akarják neki.
0: Így van, és akkor ehhez én hozzátenném, hogy ugyanakkor nekem számos tapasztalásom van azzal kapcsolatban, amikor máshonnan indul egy istenkép. Amikor valóban onnan indul, hogy ha létezne, ha szeretne engem, akkor ez nem történhetett volna meg a mi életünkben. És aztán, ahogyan változik, alakul, pontosan a gyász folyamat hatására. Mert hogy ugye amikor ott nagyon kétségbe esve ezeket a nagyon erős imákat mondtad, akkor mi is történt, Ili? Ugyanúgy álltál föl, mint ahogy leültél?
1: Nem. Nem ugyanúgy. Azok mind erőt adtak nekem, és kitartásra buzdítottak. És mindenképpen azt erősítették bennem, hogy ezen túl fogunk tudni jutni, és egyszer eljön az az idő, amikor másképpen tudok nézni ezekre az eseményekre. Nagyon fájdalmasnak fogom mindig tartani, és végtelenül nehéznek, de egy csomó minden rá fog épülni, és egy csomó mindennek ki fog egészülni ezek a történések, és már nem csak egy halál, egy gyász lesz, és a végtelen sötétség, és a reménytelenség, hanem attól sokkal több lesz, és másképpen fogunk tudni ezekre az eseményekre visszanézni. Akkor ezek még csak ilyen nagyon halvány remények voltak, hogy ez valaha majd be fog következni, de arra határozottan emlékszem, hogy azt elhatároztam, hogy mindent megteszek azért, hogy ez ne csak egy rettenetes gyászeset legyen, hanem hogy ettől sokkal több, hogy ezáltal mélyebben tudjak érezni, ami be is következett egyébként, és olyan érdekes ez Ibolya, hogy az emberek megtalálják azokat az embereket, akiket, tehát érzik, hogy fogékonyak. Engem azóta csomóan megtaláltak úgy, hogy elkezdtek beszélni az életükről, és az életüknek egy olyan hasonló eseményéről, mint ami nálunk történt. Nem tudták, hogy mi nálunk mi volt, de mégis ráéreztek.
0: A hasonló, egyrészt a hasonló vonza a hasonlót, ugye ez egy nagyon fontos biológiai törvény. Kettő, hogy igenis, amikor úgymond az Istentől megkapjuk azokat a kegyelmeket, amit a legegyszerűbben úgy fogalmazhatunk, hogy ő él és van, jelen van.
1: Igen.
0: Akkor ő ezt általunk is akarja továbbítani. És ott már mi meg vagyunk hívva, mint egy erre a szolgálatra is, hogy jól van, drága lányom, jól csináltad magadon belül, jól csináltad a családodban, hát akkor küldöm hozzád.
1: Segíteni esetleg másoknak is.
0: Küldöm hozzád azokat, akik nyitottak arra, hogy te segíts nekik hozzám közelebb kerülni, hogy aztán majd önállóan is azt mondják, hogy hát azért elgondolkoztat, amit az Ili mondott. Mert érzem benne a mélységet, a tisztaságot, a hitelességet. Érzem benne azt az élő hitet, amire mindig is szomjazta. Lehet, hogy tennem kéne valamit érte, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessek ezzel a forrással.
1: Igen, nagyon érdekes, most egy olyan 2-3 héttel ezelőtt volt az legutolsó ilyen esetem, amikor valaki egyszer csak így kibukott belőle, tehát teljesen más ügyből kifolyogosan szakmai ügyben találkoztunk, és akkor így szót követett, és akkor egyszer csak elkezdtem mondani, és akkor mondtam neki pár olyan dolgot, ami nekem segített, ami fontos volt. És azt mondta, hogy most engem nagyon elgondolkodtatott az, amit én mondtam, mondta ő, és hogy lehet, hogy ebben az irányba kéne tovább gondolkodni. Tehát ő a gyászának azon a pontján volt, amikor a teljes mélypont és nem lát semmiféle kiutat, és csak próbáltam nyilván nem erőszakosan, hanem csak az, hogy, és egyébként az a kulcs szó, hogy ez a saját megélésem. Így tehát van. Amikor ezt én valakinek ezt mondom, aki hozzám fordul bármilyen bajával, bánatából hasonló gyászfeldolgozás nehézség, hogy ezt én megértem, és én ezt így értem meg, onnantól kezdve nincsen már ilyen kérdés, hogy most ez engem kioktatni akar, ez most engem megtéríteni akar, ez most nem, mert tudják, hogy amit mondok, az tényleg hiteles, hiszen én is átestem rajta, vagy átesek rajta, vagy ezeket a dolgokat, ezeket nekem is nagyon nehéz volt, és nehéz még most is feldolgozni, és ezáltal aztán így tudok én úgy gondolom segíteni a saját tapasztalásnak az átadásával.
0: Így van, illetve ugye ők is segítenek neked,
1: igen.
0: Mert újra és újra mindazt, ami még ebből éltető élmény lehet számodra, az általuk aktivizálódik. Kerül be újra, ha úgy tetszik, a te létélésedbe, és ez nagyon fontos.
1: Igen, valóban az van, hogy minden egyes ilyen megtalálás, amikor így megtalálnak engem azok az emberek, akik várják a jó szót, akkor újból én is átgondolom még egyszer, hogy én velem hogy is történt, ez mi is volt, hogy is volt, és valóban egy kicsit mindig a mozaiknak egy darabja megint a helyére kerül. Megint egy kicsit a kép tisztább és élesebb lesz számomra. Ismétlen még egyszer, nehéz és fájó. Tehát ez mindig is az lesz, amíg élünk, az biztos, csak már másképpen ibolya.
0: Így van, és amit én úgymond most számodra is, és a hallgatóknak is egy hosszú távú útra valónak szánnék, az az, hogy ugye megtapasztalhattad, hogy alakul benned a valós együttérzés.
1: Igen.
0: Kevésbé félsz az ilyen-olyan amolyan érzelmi nehézségeket átélő emberektől, helyzetektől, és közben nincs szükséged olyan beteggé tévő elhárításokra, aminél akár a mérgező érzelmeket folytod le, akár meggátlod magad abban, hogy olyan értelemben egészségesen működj, hogy ránézel valakire, és gyorsan elnézel onnan, mert nem akarod látni az ő fájdalmát, mert ha látod, akkor ugye bekapcsolnak a tükörneuronok, és akkor kénytelen vagy át is élni, amit ő átél. Tehát egyszerűbb onnan elfordulni, és tekintetbe sem venni a másikat, miközben ugye a másik embernek bárhol, az örömnél is, az lenne a legfontosabb, hogy valahogyan a környezetéhez kapcsolódhasson.
1: Az biztos, hogy annál rosszabb érzés kevés, amikor az ember azt gondolja, hogy egyedül van. Tehát, hogy ez a probléma, ez senki mással nem fordult még elő, senki nem élte át, nem is tud ebben sem átérezni, sem tanácsot adni, semmi, csak én érzem ilyen vacakul magam, és a világtörténetben még senki nem érezte így. És amikor megtapasztalod, hogy dehogy nem. Tehát, és még egy mondatot nagyon fontos nekem elmondani, hogy nekem például az rengeteget jelentett, amikor mi megismerkedtünk egymással, és te elmondtad az első találkozáskor, hogy neked is voltak az életedben nagyon nehéz élethelyzetek, mert nekem abban a pillanatban hiteles volt, amit mondtál, mert tudtam, hogy te is olyanokat éltél át, mint amit én átéltem, és sokkal könnyebb egy olyan emberhez kapcsolódni, aki tudja, hogy miről beszélsz.
0: Nyilván ezért is mondom, mert olyankor ugye megéled, hogy valóban azonos hullámhosszon vagyunk, tehát nem igen. megy el az adás
1: igen. Igen.
0: egymás mellett, mert tudunk kapcsolódni, mert én már nem félek
1: igen.
0: azoktól az érzésektől, amiktől te még igen.
1: igen.
0: Mert természetes, pontos, hogy félsz, hisz először éled át. Hát hogy ne félnél tőle? Hát úgy érzed, hogy ez az életedbe fog kerülni. Itt nincs Isten, aki téged megvédhetne.
1: Ez pont így volt. Ez pontosan így volt.
0: Na, és ez ebben a csodálatos, hogy ezt így, látod, rendre tovább tudjuk adni. És én úgy hiszem, hogy a női hivatásnak ez a leglényegesebb eleme. Hogy kaptunk valami olyan ajándékot a Jóistentől, ami ugye nagyon nehéz is, mert azért ezeket a fájdalmakat megélni nagyon nehéz, és mostanában volt egy-két olyan beszélgetésem, ami újra felerősítette bennem, hogy a szűzanyának, aki jómódú családba született, vágyva vágyták a szülei, de mégis Istenért 3 évesen beadták a templomba szolgálni. Hogy ekkora alázat volt a szülőkben, hogy ő nem az enyém. Ő akkor is az Istené, és vegyen megtiszteltetésnek, ameddig velem lehet, ameddig utána, ha ugye tiszta a kapcsolat, és ugye megint ez a mélygyásznak a hosszú távú következménye, hogy meg tudom tapasztalni, hogy lehet, hogy már nem a közelemben él a másik. Lehet, hogy már nem is ebben a világban él a másik. Igen. De a szeretetünk, az mit sem csorbul ettől, sőt, gazdagodni képes, ha én valóban azon az úton járok, amit a szeretet útjának hívunk. És ez szerintem valami csodálatos. Ami akkor már nem csak az ősbizalmat hívja elő, hanem nap mint nap újra ráteszi a maga pecsétjét, hogy igen, bízhatok, remélhetek, hálát adhatok, szerethetek.
1: Igen, és ez az, Ibolya, hogy azt gondolom, most, ahogy hallgattalak, amit most mondtál, azt egészen világosan gondolom és látom, hogy aki mély gyászt él át, és nem lép szintet az Isten kapcsolata, az nem fog tudni ebből kikeveredni. Tehát jelentős szintugrásra van szükség. Ezen nagyon sokat kell dolgozni.
0: Így van, de ugye ez olyan dolog, jó, aminek van munkarésze is, ami szenvedős, de újra és újra megtapasztaljuk, hogy igenis erre vagyunk meghívva ebben az életben. Hogy nem kerülni a fájdalmakat és a szenvedéseket, hanem valóban végigmenni a keresztúton, hogy abból feltámadás lehessen, és tudomásul venni, ha ez magának, az Isten fiának is, csak a Szentlélek folyamatos befogadásával, az Atya akaratának való folyamatos alázatos alávetettsége történhetett, akkor ez azért számunkra is lehetőség, illetve úgy hiszem ez az egyetlen igen. lehetőség. Igen. Úgyhogy nagyon köszönöm, Ili, hogy ezzel zártad, és nagyon köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívást, és ennyire szépen megosztottad velünk mindazt az élményt, amivel téged ezek a nehézségek gazdagítottak. És köszönöm szépen hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet. A Mária Rádióban a Lépcsők adását hallották. Kovács Ilonával beszélgettem, aki nagyon sok értéket adott ma nekem is, és bízom benne, hogy a hallgatóinknak is.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 8-a. Áldott az asszonyok között. Benedicta tu inter mulieris. Áldott vagy te az asszonyok között. Ez a megindító Mária üdvözlet ismétlődik és visszhangzik századokon át. Ismétli azokat a szavakat, amelyeket Erzsébet ejtett ki, eltelve szent lélekkel, hangosan felkiáltott, megszólítván Isten szűz anyját. Ez a megszólítás, drága testvéreim és nővéreim, számomra különösen alkalmasnak tetszik, hogy tiszteljük és ünnepeljük a legszentebb Máriát e napon, melynek feljegyezték a megjelenését az alázatos Bernadett előtt, a Massabii barlangban, hogy rábízza kegyelmének és szeretetének különleges üzenetét. S ki állíthatná, hogy ez az üzenet nem tartotta meg teljes értékét mind a mai napig. Mária azért folyamodott ahhoz az ismeretlen kislányhoz, hogy a bűnösöket megtérésre szólítsa fel, értük és megváltásukért elkötelezettséget kérve minden hívő keresztény közösségtől. Tény, hogy ez a felhívás, az imádság és jótékonyság lelkes mozgalmát eredményezte mindenek előtt a betegek és a szegények szolgálatában. Sok testvérem és nővérem van, akiket fájdalom és szenvedés tesz próbára. Ti vagytok most előttem, kedves betegek, mert pótolhatatlan szerepet szántak nektek az üdvösségben, egyesülvén vele, aki a megváltás főszereplője és végrehajtója, szenvedése, halála és feltámadása által. Jézus Krisztus, megváltónk és Urunk által.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként, 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója, dr. Kerényi Lajos, piarista atya. Jézus!